0: Jurunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész

0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
4: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Bátor Botond Pálos atya prédikációját hallják, amely a 2026. január 15-i búcsúsmisén hangzott el Hargita fürdőn.
2: Az Úr legyen veletek!
3: És a lelkedben!
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezeket mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezeket a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, itt tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szeríd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldjunk téged, Krisztus!
4: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, főtisztelendő atyák. Jézus azt mondja, hogy az ő igája édes, az ő terhe könnyű. Nyilván, hogy nem lehet az iga olyan édes, és nem lehet a teher olyan könnyű. Akkor, hogyha az ember mindezt mindenfajta motiváció nélkül hordozza. Az ember élete akkor tud igazán kiteljesedni, hogyha ott van mögötte egyfajta lendület, egy tűz, amikor tudom, hogy mit miért teszek. És azért teszem, hogy jobban tudjak szeretni, hogy szebbé tudjam tenni a családom életét, a környezetem életét, akkor már az, ami olyan nehéznek tűnik, mindjárt átértékelődik. És azért mi hívő emberek azt gondolom, hogy elmondhatjuk, ha nem is mindig éljük meg, de azért Istennel való kapcsolatunk nagyon sokat jelent ebben a teherhordozásban, az iga húzásában. Rendfőnök atyánk minden évben küld elmérkedést karácsonyra és a Remete Szent Pál ünnepére. Ebben az évben is írt egy körlevelet, és ebben többek között a következőket olvashatjuk. Csendes és a megállapodott emberre emlékezünk a mai napon, aki mindenek felett Istent választotta. Tébai Pál az első remete nem csinált zajt maga körül. Minden napját úgy kezdte, hogy megnyílt az imádság által, békességben, bizalomban, és odaadó szívvel afelé, aki csendben szól hozzánk leginkább. Az ő története egyszerű, de éppen ezért igényes. Generális, hogyha nyilván a szerzetesi közösségünk tagjait akarja ezzel bátorítani, de mindannyiunk számára érdemes ezen elgondolkodni, hogy mennyire fontos az életben az, hogy ne csináljunk zajt magunk körül.

0: annyi kavarodás van már, különben ez a világ annyi zajt csinál. De csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha az imádság által a békességben, a bizalomban tudunk élni, és odaadó szívvel. Milyen az én életem? Van-e benne csend? Hiszen körülöttünk csupa zaj van. De bennünk csend van-e, vagy talán lehet, hogy éppen most is azon jár az eszem, hogy mit kellene csinálnom, vagy mit kellett volna csinálni nekem, vagy másoknak. Mi jár most a fejedben? Amikor azt mondod, hogy imádkozok, akkor éppen mi jut az eszembe? Ja, gyorsan még ezt elintézem. Jaj, most még erre nincs időm. Na, mindjárt elkezdem, de még ezt megteszem. Nagyon fontos, hogy tudjunk időt szánni arra, hogy csendben legyünk, akár az imádságban, vagy más módon, mert hogyan tudjon szólni hozzád az Isten. És mennyire fontos bizalomban, odaadó szívvel fordulni afelé, akitől az életet kaptuk. Mert csak így tudod igazán szeretni magadat, ahogy ő szeretné, hogy szeresd magadat. Azért, hogy tudjunk másokat is szeretni. Mert csak azt adhatom jó szívvel, amit én is szeretek. Csak abból tudok adni magamból, amit szeretek. Ha nem szeretem magamat, akkor hogyan tudok másokat szeretni igazán? De csend kell, hogy meglássam magam olyannak, amilyennek Isten lát. Aztán a továbbiakban ezt írja, a nyugodt puszta nem csak földrajzi hely, hanem a szív állapota, amelyben Isten hangja hallatszik, mely által az ember átadja magát Isten vezetésének. Na ez az a békesség, amire mindannyian vágyódunk. És ebből tud fakadni az a szeretet, mely képes megbocsátani, felemelni, bátorítani. Nem olyan rég olvastam, annyira tetszett. A nyugodt életnek van egy leckéje, amit a legtöbben későn tanulnak meg. Régi bölcsesség. Egyetlen fából 1 millió gyufát lehet készíteni. De egyetlen gyufa is elég ahhoz, hogy 1 millió fát felégessen. Ugyanígy van az elménk is. Egyetlen rossz gondolat felemészheti az egész nyugalmadat. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy mit engedünk elharapózni bennünk. A puszta tehát nem csak egy földrajzi hely, ahogy mondja a generális atya, hanem a szív állapota, amelyben Isten hangja hallatszik, mely által az ember átadja magát Isten vezetésének. Remete Szent Pál atyánknak a példája segítsen bennünket abban, hogy el tudjunk csendesedni a gondolatainkban, mert külső csendet még úgy, ahogy meg tudjuk tenni. De a belső csend azért a sokkal nehezebb. Ebben a levélben szó esik a kenyérről, amit a hólóhoz. Ugye tudjuk, remete Szent Pál életében egy hóló hozta minden nap a kenyeret, és így táplálkozott. Ez elsősorban Isten gondviseléséről szól. Az a kenyér, amellyel táplálkozott, egyúttal jel is. Az Úr nem hagyja el szolgáját, írja a generális atyánk. Nekünk ez a kenyér elsősorban az eukarisztia. Belőle élünk és hozzátérünk vissza. Mennyire szép dolog az mindannyiunk számára, akik katolikus keresztények vagyunk, hogy van egy gyógyítónk, maga az Úr Jézus. Egyik alkalommal beszéltem nektek arról, hogy a legjobb terapeuta az Úr Jézus az oltári szentségben. Hogyha előtte töltesz időt, akkor ő egy idő után, hogyha rászánod magad rendszeresen, akkor el fogja mondani, hogy neked mi az, ami a legfontosabb és a legszükségesebb az életedben. De azért azt elvárja, hogy szálljál rá időt. Mert mi szeretnénk úgy, mint a mai világ, hogy gyorsan mindent. De ő nem fog neked rögtön válaszolni. Először le kell csendesedni, és aztán utána majd meg fogja mondani, hogy mi az, amit neked tenni kell. A holló hozza a kenyeret, azt szimbolizálja, hogy ha egyszer Isten megadja azt, ami szükséges, akkor nekünk meg kell tanulni azt, hogy megelégedjünk azzal, ami elegendő, írja a generális atyánk. Mennyire fontos ez is? A mai világban különben szerintem beteg ez a gondolkodásmód, amely arról panaszkodik, hogy semmi sem elég. Hihetetlenül magasak az igények. De nekünk tudnunk kell, ha bármi is történik velünk, Isten mellettünk van. De nem úgy, ahogy azt mi elképzeljük, ahogy azt mi elvárnánk tőle, hanem egészen egyedi módon. De sokkal jobban, mint ahogy te szeretnéd. Megint, ahogy készülgettem, és ugye rakosgatom félre a dolgokat, hogy na majd, tudom, Remete Szent Pál ünnepén ez milyen jó lesz elmondani, Müller Péternek egy gondolatát szeretném idehozni. Azért, mert hogy tudomásul kell vennünk, hogy azok a kudarcok, sikertelenségek, fájdalmak, kilátástalan helyzetek, azok csak éppen egy adott helyzet, egy állomása az életednek, de nem az egész életed. Hogy abból föl kell kelni, és tovább kell menni, és nagyon jó az ő hasonlata. Boldogok, akik sírnak, mondja Jézus, és ezt az ellentmondó kijelentést csak nagyon kevesen értjük meg. A kudarc és a veresség a legnagyobb tanítómestere annak, akinek van csillaga, van hite. Állj föl, ha padlón vagy. Nem mondd, hogy nem tudsz. Valaha tudtad, amikor kisbaba voltál. Tudtad, pedig százszor estél el, százszor ütötted meg magad, és sem az izmaid, sem a csontjaid nem voltak még alkalmasak a fölállásra. Remektél, inogtál, olyan gyenge voltál. És mégis fölálltál. Soha nem álltál még, a fejed is túlsúlyos volt hozzá, és mégis. Életedben először fölálltál. Mert sejtetted, hitted, sőt, bizonyos voltál benne, hogy te tudsz állni, bár sohasem próbáltad meg. Ezt az előre vételezett tudást nevezzük hitnek. Hiszem, hogy föl fogok tudni állni. És ma azért állsz, mész, futsz, rohansz, mert valaha sokszor elestél. Rengetegszer megütötted magad. És ott lettél erős és legyőzhetetlen, ahol sokszor vesztettél. Hogy ezt meg tudjuk érteni, ebben a csendben élő Remetének a közbenjárását kérjük a mindennapjainkban, hogy legyen velünk az Úr ennek megértésében. És nem csak, hogy mi értsük meg, hogy ebből tudjunk adni másoknak szeretetet, hanem még inkább tudjuk a környezetünkkel is megértetni, hogy soha nem szabad a reményt elveszítenünk. Kedves testvérek, a rendi hagyományunk szerint ezen a szép ünnepen szoktuk a fogadalmainkat megújítani. Kicsit ez olyasmi, mint amikor a házassági évfordulóra összejövünk, és akkor a házaspárok emlékeznek rá, jobb esetben, hogy milyen szép volt az a pillanat, amikor összeházasodtak. Nekünk viszont ebben a imádságban, Remete Szent Pál ünnepén a szerzetes élethez való kötődésünket, a fogadalmainkat szeretnénk még inkább Isten színe előtt megerősíteni évről évre, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt vagytok velünk, hogy eljöttetek ide, hogy velünk együtt ünnepeljetek, hogy részt vegyetek ebben a fogadalom újításban, és öröm számunkra az is, hogy a kedves Mária rádió hallgatók is ebben részt vesznek. Kedves szeretett testvéreim, könyörögjünk Istenhez önmagunkért, az ő szolgáért, aki minden elhatározásunkhoz megadja a kitartás kegyelmét, hogy most erős akarattal megújítsuk az egyháznak tett fogadalmainkat.
1: Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Bátor Botond Pálos atya szentbeszédét hallották, amely 2026. január 15-én hangzott el Hargita fürdőn, Remete Szent Pál emléknapján.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Rókus, hitvalló. 1345-ben Franciaországban, Montpellierben született. A halála után 60 évvel keletkezett életrajza a következőket mondja el. Montpellier nagy és híres város volt Franciaországban. A város ura egy nemes lovag, János, a király rokona volt. Nemes volt származása, de még inkább erényei miatt. Felesége Libera szintén nemes és szép asszony volt. Imádságaikkal és jó cselekedeteikkel mindketten Isten kedvében jártak, de gyermekük nem született. Ezért fogadalmat tettek, hogy ha Isten gyermekáldásban részesíti őket, gyermeküket Krisztus szolgálatára szentelik. Egy napon, amikor Libera imádságba merülten Krisztust és az ő boldogságos anyját erre kérlelte, angyali hangot hallott. Libera, Isten meghallgatta imádságodat, kegyelmet nyersz az Úrtól. Libera fiút szült, akit a keresztségben Rókusnak neveztek. Mellkasának bal oldalán kereszt látszott, amely már ekkor Krisztus előtt kedvesnek mutatta. A szülők nagyon csodálkoztak a dolgon, és áldották érte az urat, s épp emiatt anya nem bízta dajkára, ahogy akkoriban szokás volt, hanem ő maga szoptatta és dajkálta. Ebben az időben atya halálos beteg lett. Közelérezve a halált, magához hívta a fiát, és így beszélt hozzá. Rókus, egyetlen örökösöm. Látod, én hamarosan bevégzem életemet. Végrendeletben az örökséggel együtt 4 dolgot bízok rád. Először, miként megtanultad, szüntelenül Jézus Krisztusnak szolgálj. Másodszor, ne feledkezz meg a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról. Harmadszor, rád bízom vagyonomat, hogy jó célra használd. Negyedszer, adj otthont a nyomorultaknak és a szegényeknek. Amikor Rókus 15 éves lett, édesanyját is eltemette, és hozzáfogott, hogy atya végrendeletét maradéktalanul végrehajtsa. A szent helyek mellett fölkereste a szegények házait, s a nyomorultakat, elnyomottakat és betegeket. A szükséges javakkal és jó szóval támogatta. Az özvegyeket és árvákat vigasztalta, a szegény leányokat férjhez adta. Így módon szétosztotta a szegények között atya vagyonát. Ezután elhatározta, hogy elhagyja hazáját, és fölkeresi a kereszténység nagy zarándok helyeit. Zarándokruhát öltött, s bűnbánó lélekkel útra kelt Róma felé. Rómába érve látnia kellett, hogy a járvány elborította az egész várost. Élt abban az időben Rómában egy bíboros, aki szintén megbetegedett. Ezért segítségét kérte, s íme Rókus az ujjával keresztet rajzolt a homlokára. A kereszt látható lett, és maradt a bíboros homlokán, és a beteg meggyógyult. Amikor azonban arra kérte Rókust, hogy vegye le homlokáról a kereszt jelét, mert nem akart látványosságul szolgálni, Rókus buzdította, hogy az Úr szenvedésére emlékezve viselje csak teljes tisztelettel a keresztet a homlokán, hiszen az szabadította meg a pestistől. A bíboros elvitte Rókust a pápához, aki Rókus homlokán mennyei fényességet látott ragyogni. Rókus teljes búcsút nyert a pápától. Amikor azonban a bíboros hazája és családja felől érdeklődött, mivel Rókus semmi múlandó dicsőséget nem keresett, eltitkolta származását. A pápa megáldotta. Hazaértek, és Rókus 3 évig a bíborosnál lakott. Gondozta a szegényeket és a járványtól sújtottakat. 3 év múlva a bíboros, aki már nagyon öreg volt, meghalt. Rókus ekkor elhagyta Rómát, és Riminibe ment, majd Novarába, s mindkét várost, mint a korábbiakat, megszabadította a pestistől. Novarrából Piacenza felé vette útját, mert hallotta, hogy ott a járvány erősebben dühöng, mint másutt. Mindig arra törekedett ugyanis, hogy Jézus Krisztus nevében és szenvedésének erejéből segítséget nyújtson a járvány ellen. Mindenütt először a szegények házait és kórházait kereste meg, hiszen ott nagyobb szükség volt a segítségére. Amikor azonban a polgárok fölismerték, hogy Rókus beteg, kiűzték a városból, nehogy megkapják tőle a bajt. A pestis okozta fájdalmak ellenére mindent türelemmel viselt, és mindenért áldotta Istent. Egy közeli völgy erdejébe húzódott vissza, ahol egy kicsi kunyhót csinált magának. Rókust még mindig gyötörte a betegség. Mindennek ellenére a járvány sújtott a városba ment. Jézus nevében megáldotta, megérintette, és meggyógyította a betegeket, majd még mindig betegen is sántán visszatért az erdőbe. Akik hallottak róla, sokan fölkeresték, s Rókus szükségleteik szerint csodákat tett velük. Végül 1376 körül Lombardiában halt meg. 1477-től sorra alapították a Szent Rókus társulatokat betegápolásra, főleg járványok idején. A 16-18. Században az egyik leginkább tisztelt szent volt Európában. Magyarországon sok helyen fogadott ünnepként ülték meg napját, mert tapasztalták segítségét. Szent Rókus oltalma alatt áll az 1796-ban épített pesti járványkórház.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Nagy boldogasszony ünnepére készülve szentségimádást tartunk, amelyre meghívjuk a kedves hallgatókat is, hogy lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk, mindenható Istenünk, tőled kaptuk életünket, de tudjuk, hogy emberi életünk évei, évtizedei akkor is elmúlnak, ha nem teszünk semmit. Ha nincsenek komolyabb céljaink, lelkileg igénytelenek vagyunk, csupán a mindennapi megélhetésünkkel törődünk, önző módon bezárkózunk önmagunkba, akkor is eltelik az életünk. Hisszük, hogy nem véletlenül adtad nekünk az életet. Hisszük, hogy szüntelenül keresnünk kell, hogy mit kívánsz tőlünk, hogyan szolgáljunk téged. Mi ugyan nem rendeltettünk olyan kimagasló hivatásra, mint Szűz Mária, a megváltó Jézus édesanyja, de hisszük, hogy terved van velünk. Segíts minket, hogy az üdvösség reményében megtegyünk mindent, amit kérsz tőlünk. Segíts, hogy mi is eljussunk a mennyországba, ahová Szűz Máriát felvetted.

Édesanyám, Szűz Mária, hozzád fordulok most, hozzád könyörgök, nagy boldogasszony, segíts meg engem, hogy a nehézségeket legyőzzem. Te vagy a reményem, a menedékem, vezess utamon, oltalmaz engem. Édesanyám, hallgass meg kérésem, és légy mellettem minden keservemben.

magyarok nagyasszonya, boldogságos Szűz Mária, a te dicsőséges mennybe vételedet igaz hittel vallom, és örvendező lélekkel magasztalom. Te, ki egyedül Illión vagy a tövisek között, nem láthattál testi romlást. Szent fiad az égi hazába emelt magához, hogy ott a teremtett világ mindenség koronája légy. E hitem egyezik magyar őseim jámbor hitével, kik mennyei dicsőségedet erős meggyőződéssel vallották nagyasszonyunknak, égi pátronájuknak, tiszteltek s magasztaltak, teljes kezeit betették le országunk s nemzetünk sorsát. Fölmagasztalásod ünnepén hazámért könyörgök, mely engem szült, mely táplál, melyre hű szívvel ragaszkodom.

Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott, és végrendeletében reát hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.

Hozzád kiáltók, őseink és minden ínségből kiszabadultak, mert szemeid folyvást vigyáztak örökségedre. Mindörökké áldott nagyasszonyunk. Ezt mi bizonyosnak tartván gyakran folyamodtunk hozzád, s már tapasztalásunk útján mondhatjuk el, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, e bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket, mi a te néped örökséged és nyájad, akiket szentséges fiadról kereszténynek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Szűz Mária országának hívjuk és valljuk. Amen.

oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól édes hazánkat, hogy Isten dicsőségére és néped vigasztalására mindenkor virágozzék. Eszközöl ki könyörgéseddel, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a katolikus hitet idehaza és mindenütt a világon fölmagasztalás érje. Hazánk főpásztorainak és egész papságának nyer isteni segítő kegyelmet. Nekünk, híveidnek pedig tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteiben s gyümölcseiben bővelkedő szívet, hogy Szent Fiad meg ne nehezteljen reánk, és országát tőlünk joggal el ne vonja. Amen.

Könyörgünk, nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt, és védelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak. Nevesd meg esdeklő gyermekeidet, és a bűnök bocsánatáért könyörgőket, mindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmazd, mert bár mi megfogyatkoztunk a fiúi kegyeletben, te megmaradtál édesanyánknak és nagyasszonyunknak. Kelj föl tehát, anyánk, te uralkodjál felettünk, és szent fiad, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk. Fogad kegyesen hódoló szívünk esdeklését, amelyet színed előtt terjesztünk, hogy közbenjárásoddal megsegítve a jelen élet viszontagságai után, a séron túl az örökkévaló boldogságra juthassunk. Amen.

Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak szent akaratát tudjam teljesíteni. Amen.

Mária, anyám vagy, én a tied vagyok. Mária, te királynőm vagy, szolgálok neked. Mária, te úrnőm vagy, engedelmeskedem neked. Mária, te tanítóm vagy, hallgatok rád. Mária, te csillagom vagy, követlek téged. Mária, te erőm vagy, veled együtt küzdök. Mária, te oltalmam vagy, rád bízom magam. Mária, te szentélyem vagy. Szeplőtelen szívedben elrejtőzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Amen.

Tekints gyermekédre, kik hozzád fohászkodunk, légy velünk mindennapi küzdelmeinkben, segíts, hogy a fiad által ránk bízott feladatot elfogadjuk, és hűséggel teljesítsük. Segíts, hogy életünk példa legyen a többi ember számára, kik még nem ismerik fiad szeretetét. Vedd párfogásod alá régiónkat és egyházközséget.

Boldogságos szűz, égi anyánk, kérlek, hallgass meg imám. Koszorúdnak hadd legyek az egyik rózsaszála, melyet imáimból angyalok fonnak neked. Add, hogy megértsem titkos értelmű rózsád, melynek szirmai közt könnyei gyöngyharmata üzen. Kérlek, add meg nekem a szeretet, a hit és a remény ajándékát, hogy méltó társa legyek fiadnak az örök életben. Amen.

Mindenható, örökisten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten

méltóságra választotta ki őt. Ő az Isten szülő, szent szűz, és mégis azt látjuk, hogy a hatalmas méltóság ellenére mindig alázatos, szolgáló leánya maradt az Istennek. Mindig a háttérben maradt, csendben. Először az atyának, és lassan, ahogy nőttél fel az ő anyai oltalma alatt, egyre inkább neked is tanítványoddá vált, később csatlakozott tanítványait közösségéhez, és ott is a háttérben maradt, bátorított, buzdított, imádkozott. Figyelmét mindig te rád irányította, és ott is tartotta az ő szemeit. Az életének középpontja te voltál, és az ő példája arra tanít minket is, hogy maradjunk meg alázatban, adjuk meg neked a dicsőséget, a téged illető első helyet. Te légy az életünk középpontja is, te rád irányítsuk mindazoknak a tekintetét, figyelmét is, akiket ránk bízol, hogy segítsünk neked, hogy eljuss az ő szívükhöz is. Add meg nekünk, Úr Jézus, szűzanyánk közbenjárására, hogy ez sikerüljön mindnyájunknak. Amen.

0: tőlünk.
1: Úr Jézus, hálát adok neked azért, hogy a te édesanyádat nekünk ajándékoztad, hogy égi édesanyánkat tisztelhetjük benne. Drága szűzanyám, köszönöm neked, hogy elfogadtál bennünket, mint gyermekeidet. Köszönöm, hogy gyermekeidként szeretsz bennünket. Köszönöm, hogy példaképünk vagy, nem csak nekünk, nőknek, hanem minden embernek. A te alázatosságoddal, szereteteddel, hűségeddel, hiteddel, engedelmességeddel. Kérünk téged, szűzanyánk, hogy vonj bennünket a te védő palástod alá, és oltalmazz minket minden bajtól, minden rossztól, és vidd a mi kéréseinket a te szent fiad elé, hiszen tőled semmit nem tud megtagadni. Szűzanyánk, könyörögj érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfejem,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretet fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További áldott estét és áldott rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, aki pedig nyugalomra tér, annak békés, nyugodt éjszakát, jó pihenést kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzal.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe. Hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Istenem, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Isten. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosak. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Az.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Az

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: pályán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: virgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Az

szemem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Asszonyok.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Atyán, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg.

0: gyógyulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja, maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepsége megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk

0: Szíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja már.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szent Atya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tomás plébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol ágostorrendi villanovai Szent Tomás plébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepülterem fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
1: Il tempo e l'eternità.
0: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mind nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdést Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szentatya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökké valót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta, Mária az, aki egy istállót otthonná tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennyek dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezéseink keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek haza napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép, minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is, a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a második Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa, kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útitásként
1: compagna di viaggio
0: és védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldog asszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell,
1: ai due modelli iconografici,
0: amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek: nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leo pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leo pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leo. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leo pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leo. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leo pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szentatya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leo pápa buzdította a közgyűlést: keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot: buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leo eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A negyedik fejezetnél tartunk, a 32. verstől folytatom. Itt a javak megosztásával kapcsolatban két ellentétes példát fogunk megfigyelni itt a következő részben, ami egészen az 5. fejezet 11. verséig tart. Egy kicsit összefoglalva, a közösség éppen átvészelte a Sanhedrin, a nagy tanács részéről érkező külső támadást, idilli egységét és harmóniáját azonban hamarosan belső veszély fenyegeti. A sátán két tag beépülése által alássa az apostoli vezetés alatt álló egyház egységét. Ezzel szemben Lukács Barnabást a megosztás pozitív példaképeként mutatja be, akit a keresztényeknek követniük kell. És akkor kezdem is a 32. verssel a 4. fejezetből. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Ez a második összefoglalás a jeruzsálemi korai keresztény közösség életéről. Az elsőhöz hasonlóan, ami a második fejezet 42-47-ben található, ez is a tagok egységét és a vagyon megosztását hangsúlyozza. Bár ez a két szakasz inspirálta a vallási közösségekben a javak közösségi tulajdonát, eredeti jelentésük nem úgy tűnik, mintha a jeruzsálemi keresztények kötelesek lettek volna megosztani javaikat, mivel azok, akiknek vagyonuk volt, szabadon dönthettek arról, hogy eladják-e azt vagy sem. A kötelezettség hiánya miatt a keresztények szabad döntése, hogy megosztják javaikat, annál is erőteljesebb jelét adja a Szentlélek jelenlétének közöttük. Lukács hellenisztikus háttere miatt a baráti megosztásra a hellenisztikus irodalomban megszokott kifejezést használja, mindenük közös volt. Egy másik gyakori kifejezés az volt, hogy a barátok egy lélekben voltak. Lukács a szív hozzáadásával egy szív és egy lélek kifejezést bibliaibbá teszi. Lukács leírása egyszerre hordoz hellenisztikus és bibliai utalásokat, így vonzóvá válik vegyes olvasóközönsége számára. Az a megjegyzés, hogy senki sem állította, hogy bármelyik tulajdonát is a sajátjának tekinteni, a barátság leírásának egy másik, a hellenisztikus kultúrában elterjedt módja volt. A vendégszeretet latin kifejezése mi casa es tu casa, vagyis az én házam a te házad, hasonló jelentéstartalommal bír, anélkül, hogy szó szerint azt jelentené, hogy a házigazda háza ténylegesen a vendégé lenne. Lukács kifejezései a korai keresztények őszinte testvéri érzését tükrözik, akik örömmel gondoskodnak egymás szükségleteiről. Nem csak anyagi javakat osztottak meg egymással, hanem lelki javakat is, mint például a hitet és a szeretetet, az örömöket és a szenvedéseket, valamint a Szentlélek karizmáit és gyümölcseit. Ez a megosztás fontos tanúságtétel volt az első században, és az marad ma is. A 33. verssel folytatom. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Ez a szakasz az apostolok tekintélyét szemlélteti, miközben a tanítványok a javakat az apostolok lábához helyezik. Lukács számára a javak kezelése a közösségen belüli tekintély szimbóluma, amint az az apostolok cselekedetei 6.1.6-ban is kiemelt jelentőséget kap majd. Lukács hangsúlyozza azt a nagy hatalmat, amelyel az apostolok tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról. Az apostolok csodái alátámasztották azt a tanúságukat, hogy Jézus az Úr. Ez ugyanaz a cím, amelyet az Ószövetség Istennek ad. Ezt pedig a feltámadása is tanúsítja. És az összes keresztényt Isten megáldotta, az emberek pedig tisztelték őket. A nagy kegyelem kifejezésnek, vagy nagy erő kifejezésnek kettős jelentése van. A kegyelem az emberek tisztelete volt egyik féle értelmezés szerint, tehát nagy tiszteletben tartották őket, vagy nagyra becsülték őket, de utalhat Isten kegyelmére is, ahogyan a legtöbb fordításban megjelenik ez. 34. és 35. versekkel folytatom. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, szükséghez mérten. Az, hogy közöttük nem volt szegény ember, a keresztény közösség többi tagjának nagy lelkűségének köszönhető. Ez a mondat visszhangozza a második törvénykönyv 15:4-es versét, mivel az Úr a te Istened bőségesen megállt téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istened neked ad, köztetek nem lesz szegény. Isten ezt az ígéretet ahhoz köti, hogy Isten betartassa a parancsolatait, és különösen, tehát hogy betartsák az Isten parancsolatait, különösen azt az utasítást, hogy minden hetedik évben elengedjék az összes adósságot a szövetségi közösségen, az Izrael népén belül. Most már nincsenek rászorulók a jeruzsálemi közösségben, köszönhetően a keresztények Szentlélek által adott készségének, hogy megosszák egymással erőforrásaikat. Ez az aktív gondoskodás teljesíti az ószövetségi törvényeket, és eléri az Isten törvényének engedelmességéből ígért eredményt, Isten bőséges áldását. Ez teljesíti az Ezekiel 36:27-28-ban szereplő prófétai ígéretet, miszerint Isten kiárasztja szent lelkét, és így képessé teszi népét a törvény betartására és áldásainak megtapasztalására. Bár úgy tűnik, hogy a jeruzsálemi közösség elismerte az ingatlanok magántulajdonát, tagjai egyfajta megosztási rendszert alkalmaztak, melynek keretében azok, akiknek földjük vagy házuk volt, a föld eladásból származó bevételt a közös alapba fizették be, amelyet után szükség szerint osztottak szét a szegényebb tagok között. Az apostolok lábához kifejezés arra utal, hogy az apostoloknak hatalmuk volt a közös alapba befizetett pénz felett. Mivel aki egy csoport pénzét kezeli, az befolyásolja a csoport tevékenységét is, a kifejezés tágabban is értelmezhető, jelezve az apostolok hatalmát a közösség minden ügye felett. Arra is utal, hogy a tagok bíztak az apostolok ítélőképességében, hogy a pénzt odaosztják el, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ekkor még az apostolok kezelték a közös alapot, bár az apostolok cselekedete 6. fejezetében ezt a pénzügyi hatalmat a 7 diakónusnak fogják átruházni. Lukács most egymást követően ezután bemutatja az eladási bevételeket, amint az apostolok lábához helyezésének közösségi gyakorlatára vonatkozó pozitív és negatív példák is lesznek közöttük. Az első lesz Barnabás inspiráló példája kezdetnek, és aztán Ananiás és Szafira inkább ijesztő példáját. Tehát a 36. vers így szól: József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Itt van egy vessző, és a 37. vers így folytatja: eladta a földjét, az árát fogta, és az apostolok lába elé tette. Hát Barnabást a közösség javainak megosztásának példaképeként mutatják be, aki a szegény tagok megsegítésére törekszik. Eredeti neve József, de az apostolok új nevet adtak neki, Barnabást, amelyet az apostolok cselekedetei további részében is használnak. Lukács kifejti, hogy az akkor használt arámi nyelven a Barnabás név a bátorítás fia, vagy a vigasztalás fia jelentést hordozza. A bátorításra vagy vigasztalásra utaló görög szó a paraklézis, rokonságban áll a parakletos szóval, amely a Szentlélek egyik címe, és amelynek jelentése védelmező, vigasztaló, közbenjáró és tanácsadó. Az új név tükrözi, hogy az apostolok hogyan értékelték Barnabás jellemét. Ő majd méltó lesz nevének jelentéséhez, amikor bátorítja a jeruzsálemi keresztényeket, hogy fogadják be egykori üldözőjüket, Pált, majd a 9. fejezetben. Később, amikor Pált kéri fel, hogy segítsen neki ápolni az első zsidókból és pogányokból egyaránt álló közösséget Antiókiában. Tehát ezt tudjuk, hogy Barnabás és Pál nagyon jól együttműködtek. Barnabás Lévi törzséből származott és ciprusi születésű volt, lehetséges, hogy ott volt a birtoka. A cselekedete jól illusztrálja Lukács kijelentését, miszerint a korai hívők eladták birtokaikat, és a bevételt megosztották az egyház rászorulóival. Barnabás eladta a birtokát, majd a pénzt elhozta, és az apostolok lábához tette. Az apostolok lábához kulcsfontosságú kifejezés 5 versben 3-szor fordul elő, hangsúlyozva az apostolok vezető szerepét az egyházban. Aztán itt kezdődik az 5. fejezet, az első 2 vers így hangzik: egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét. Az árából felesége tudtával egy részt megtartott magának, és csak egy másik részt vitt el és tett oda az apostolok lába elé. Barnabás pozitív példáját közvetlenül Ananiás és felesége Szafira negatív példája követi. Az egymással ellentétes példákat az azonban, vagy de kifejezés köti össze. Ananiás látszólag ugyanazt tette, mint Barnabás, eladott egy ingatlant. Azonban titokban magának tartotta meg az eladási ár egy részét, a maradékot pedig az apostolok lábához tette. A Titus levél 2. fejezet 10. versében ugyanaz a görög ige, amely magának megtartani jelentést hordoz, utalhat arra is, amikor egy rabszolga sikkaszt a gazdájától. Bár technikailag ez a házaspár nem sikkasztott, a közösségnek felajánlott összeg egy részéről szóló hazugságokban vannak párhuzamok a sikkasztással. Az Ószövetség görög fordításában ugyanezt az igét használják a templomból ellopott aranyedényekre, a Makkabeusok 2. könyvében, és Akán lopására is, aki elvette és elrejtette az Úrnak szentelt javakat, a Józsué könyvében. Akán engedetlensége azt eredményezte, hogy Isten megtagadta az izraeliták megsegítését mindaddig, amíg a bűnöst ki nem zárták körükből. Bár Ananiás és Szafira bűne eltért Akánétól, hasonló csalást tartalmazott és hasonló büntetést von maga után. Lukás 2-szer is megemlíti, hogy a feleség is bűnrészes volt a férje csalásában. Az első versben Ananiás feleségével, Szafirával együtt adta el a birtokot. A második versben pedig a bevétel egy részét visszatartotta, szintén a felesége tudtával. Mivel a feleség ugyanolyan súlyos büntetést kapott, mint a férje, Lukács gondosan rámutat arra, hogy ő is ugyanolyan mértékben bűnös volt abban, hogy hazudott a Szentléleknek és próbára tette őt. Az 5. fejezet 3. versével folytatom. Péter azonban így szólt hozzá: Ananiás, hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akard csapni a szent lelket, és a föld árának egy részét félreted? Péter a közösség Szentlélekkel teli vezetőjeként szembesíti Ananiást bűnös megtévesztésével. Péter a bűncselekmény súlyosságát azzal hangsúlyozza, hogy azt a sátánnak tulajdonítja, aki betöltötte Ananiás szívét. Ez éles ellentétben áll azzal, hogy a tanítványokról gyakran ezt mondták, hogy a Szentlélekkel voltak eltelve. Az emberi cselekedetek mögött Lukács gyakran felismeri a Szentlélek, vagy éppenséggel a gonosz szellem, a sátán hatását. Az, hogy a sátán betöltötte Ananiás szívét, azt jelenti, hogy Ananiás hagyta, hogy a sátán gonosz tanácsai irányítsák cselekedeteit. Lukács Júdásról is hasonló kifejezést használt, akkor a sátán belépett Júdásba az evangélium 22. fejezetében. Mi volt az a bűn, ami indokolta, hogy a bűnösöket a helyszínen halállal sújtsák? A bűn lényegét Péter Ananiásnak címzett vádja említi meg: hazudott a Szentléleknek. Istennek való hazudozás azt sugallja, hogy Isten nem mindenható, hogy Istent meg lehet téveszteni. Gyakorlatilag tagadja, hogy Isten az Isten. A keresztényekben megnyilvánuló becstelenség és tisztátalan indítékok szintén akadályozhatnak másokat abban, hogy Krisztusban higgyenek, aminek Pál is nagyon tudatában volt. A házaspár úgy hazudott a Szentléleknek, hogy a földárának egy részét megtartotta abból az összegből, amelyet az apostoloknak adtak, talán azért, hogy nagy lelkűnek tűnjenek, anélkül, hogy ez költségekkel járna számukra. A 4. vers következik: hát nem a tied maradhatott volna, ha meg akartad tartani? vagy ha eladtad, nem rendelkezhettél szabadon az árával? Miért vetemettél ilyesmire? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Péter tehát ezt kérdezi, hogy miért eszeltétek ki ezt a cselekedetet? A görög szöveg szó szerint így hangzik, miért tetted ezt a cselekedetet a szívedbe? Bár a házaspár azt hitte, hogy átveri az apostolokat, valójában nem embereknek, hanem Istennek hazudtak. Péter azzal a figyelemre méltó állítással él, hogy az egyháznak és annak a Szentlélekkel teli apostoli vezetésének hazudni egyenlő azzal, hogy Istennek hazudunk. Mivel Isten általában a Szentlélekkel teli egyházán és annak vezetőin keresztül gyakorolja hatalmát, fontos, hogy tiszteljük azokat az emberi képviselőket, akik az ő helyében állnak, őt képviselik. Péter kérdései rávilágítanak arra, hogy a házaspár bűne nem abban állt, hogy visszatartottak pénzt az eladásból, hanem abban, hogy ezt úgy tették, hogy közben az ellenkezőjét állították. Péter egyértelműen jelzi, hogy a házaspárnak sem az ingatlan eladására, sem a bevételnek az apostoloknak való átadására nem volt kötelessége. Amíg eladatlan volt, nem a tiétek maradt. Ha valaki úgy döntött, hogy eladja az ingatlant, és a pénz egy részét a közös alapba adományozza, akkor is szabadon megtarthatta a bevétel egy részét. Amikor eladtátok, nem ti rendelkeztetek vele? Ehelyett a házaspár úgy döntött, hogy úgy tesz, mintha azt tenné, mint Barnabás tett, amit Barnabás tett, és a teljes összeget az apostolok lábához tette már, mint Barnabás. Kapzsiságukat még súlyosbítja a vallási képmutatás, amelyet Jézus szigorúan elítélt. Az 5. és 6. versek következnek. E szavak hallatára Ananiás összeesett és meghalt. Nagy félelem fogott el mindenkit, aki csak hallotta. A fiatalabb emberek meg fölálltak, betakarták, elvitték és eltemették. Péter nem mondott ki semmiféle közvetlen ítéletet vagy átkot. Amikor Ananiás meghallotta ezeket a szavakat, amelyek leleplezték csalását, amit csak a Péterben lakozó Szentlélek segítségével tudott felismerni, összeesett és kilehelte lelkét, szó szerint meghalt. A Szentlélek leleplezte a házaspár hazugságát és ítéletet hajtott végre Ananiáson, eltávolítva őt az egyház közösségéből. Ennek eredményeként nagy félelem fogta el mindazokat, akik erről hallottak. Ez a sokkoló halál nem csak akkoriban keltett félelmet, hanem a mai napig is meglepően nyugtalanító hatással van az olvasókra. A beszámoló végleges hangnemben zárul azzal, hogy röviden megemlíti, hogyan csavarták, bevitték ki és temették el Ananiást a közösség fiatal férfiai. Most a következő verseket olvastam a 7-estől ennek a résznek a végéig, a 11-esre. Bezárólag mintegy 3 óra múlva felesége is eljött, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte, mondd csak, valóban ennyiért adtátok el a földet? Igen, ennyiért, válaszolta. Péter folytatta. Mire való volt egymás közt megegyeznetek, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Látod, akik a férjedet eltemették, már az ajtónál vannak, hogy tégedet is kivigyenek. Az asszony azon nyomban a lábához rogyott és meghalt. Amikor a fiatalok beléptek, már holtan találták. Kivitték és a férje mellé temették. Nagy félelem vett erőt az egész egyházon és mindenkin, aki csak hallott a dologról. Mivel ez a történet szűkkörűen negatív példaként szolgál, hiányosságokat hagy maga után Ananiás temetésével kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy Szafira hogyan lehetett tudatlan férje halálával kapcsolatban. Ezek a részletek nem relevánsak a fő gondolat szempontjából, amelynek célja annak bemutatása, hogy Szafira ugyanolyan mértékben bűnrészes és bűnös, ami az azonos büntetésének okát képezi. Őt Ananiás feleségeként azonosítják, aki körülbelül 3 órával később érkezik meg, még mindig nem tudva, mi történt. Olyan, mint egy bírósági tanú, aki más tanúk vallomása alatt a tárgyalótermen kívül tartózkodott, hogy a bíróság megvizsgálhassa, mennyire egyezik meg a beszámolója a korábbi vallomásokkal. Hasonló módon a Dániel könyvében olvasunk egy ilyet, Dániel is kikérdezi az elkülönített hamis tanukat Zsuzsanna perében. Mint egy bíró, Péter kikérdezi a nőt, és lehetőséget ad neki, hogy bevallja az igazságot. Mondd meg, tényleg ennyiért adtad el a földet? A nő ugyanazt az összeget ismételi, amelyet a férje hamisan állított. Péter ezután szembesíti őt saját hazugságával és azzal, hogy bűnrészes volt a férje hazugságában. Miért egyeztetek meg, hogy próbára tegyétek az Úr lelkét? Itt a bűn egyfajta istenkáromlás, az Úr lelkének próbára tétele. A lélek próbára tétele vagy kísértése, megpróbáltatása hasonló ahhoz a bűnhöz, amelyet a sátán próbált Jézusra rá tukmálni a pusztában. Idézve a második törvénykönyv 6.16-ot. Péter vágyja valószínűleg az Úr Jézus szent lelkének próbára tételére utal, hiszen Lukács kijelentette, hogy a feltámadt Jézus megkapta az atyától a szent lélek ígéretét, és kiárasztotta a tanítványaira. A házaspár Jézus szent lelkét tette próbára, és Jézus szent lelke Péterben azonnal leleptezte a bűnös csalást. Péter profétai kijelentése Szafirának, azok, akik eltemették a férjedet, már az ajtó előtt állnak és téged is kivisznek, az első alkalom, amikor a nő tudomást szerez a férje haláláról. Sorsa megegyezik férje sorsával. Azonnal összerogyott és kilehelte lelkét, szó szerint meghalt. Majd kivitték és a férje mellé temették el. Ennek a beszámolónak az egyik fő oka az utolsó sorban fejeződik ki, és nagy félelem fogta el az egész közösséget és mindazokat, akik ezekről a dolgokról hallottak. Tehát itt egyház, közösség, a protestáns testvéreink gyülekezetnek fordítják. Az eredeti szövegben az eklézsia szó van, és ez az első alkalom, amikor Lukács ezt a görög eklézia szót használja, ami hangsúlyozza a folytonosságot Isten népével, Izraellel, mivel ugyanezt az eklézia kifejezést használja a Szentírás görög fordítása is, a Septuaginta, Izrael népének. A sivatagban arra a közösségre, amit Mózes vezetett ott a pusztában. Az egyház és mások, akik hallottak erről az esetről, ebből az eseményből azt a tanúságot vonták le, hogy féljék az Urat, és mélyen tudatosítsák magukban az Isten ellen elkövetett bűn lehetséges következményeit. A legkorábbi keresztény időktől napjainkig sok olvasó visszataszítónak tartotta ezt az Ananiás és Szafira esetet. Egyesek számára ez Istenről szigorú képet fest. Ezt az érzést azonban néha befolyásolja az a hajlam, hogy a bűn súlyosságát lekicsinyítsék, hogy mindenféle pszichológiai, szociológiai okból mentegessék. A történet rávilágít arra az igazságra, hogy a súlyos bűnök pusztító következményekkel járhatnak. Az új szövetségben a súlyos bűnökért kiszabott ítéletek között szerepelhet a kiközösítés, vagy az egyházból való kizárás, ami csupán megerősíti azt, amit az illető valójában választott. A közösség élete, egysége és szentsége néha megkövetelheti, hogy a makacs bűnösöket, vagy azokat, akik másokat bűnre késztetnek, eltávolítsák a közösségből, ahogyan Jézus malonkő példája is tanítja. Az ilyen ideiglenes büntetések célja mindig az, hogy a bűnöst bűnbánatra vezessék, és ezáltal megkíméljék őt az örök büntetéstől. Röviden összefoglalva, hogy végül is a lényeg az, hogy Istennel nem lehet játszani. Embereket be lehet csapni, de Istent nem lehet. És a kísértés számunkra is jelen van. Lehet, hogy látunk nagyon nagy lelkű embereket, nagyon ügyes keresztény testvéreket, és valahol a lelkünk mélyen lehet érezzük, hogy mi még nem tartunk ott, mint ők. De szeretnénk olyanoknak látszani, mint ők. Ez nagy kísértés, a képmutatás. Talán azon kívül, hogy itt Istent is próbára akarták tenni, meg a Szentléleknek hazudtak, talán ott volt emögött ez a... Látták Barnabást, aki tényleg egy szent ember volt, és aki önzetlenül oda tudta adni azt az egész pénzt, amit kapott az ingatlanja eladása után. Ananiás és Szafira szeretett volna olyan nagy lelki, olyan szent lenni, olyan megbecsülésnek örvendeni a keresztény közösségben, mint ahogy felnéztek az emberek Barnabásra. Ezután a nagy lelkű tette után. de biztos, hogy valahol a lelkük mélyen érezték, hogy ők még ezt nem tudják megtenni, még nem tartanak ott. A szeretetben, az önzetlenségben, a nagy lelkűségben, az isteni gondviselésben vetett bizalmukban, hogy akár odaadhatjuk az egész pénzt, mert úgyis Isten gondoskodik rólunk életünk további részében is. Ők még ezt nem tudták megtenni, és nem mert voltak elég őszinték, mert mondhatták volna azt, hogy igen, tudom, Barnabás odaadta az egész összeget, mi valamennyit félreteszünk, mert gondolunk a jövőre is, de ennyit belőle jó szívvel odaadnánk az egyháznak, és valószínűleg, hogy ezzel nem lett volna semmi gond. Ők szentebbeknek akartak látszani a közösség előtt. Ez a képmutatás is nagy kísértés lehet számunkra. Legyünk őszinték magunkhoz, és valljuk be magunknak is, meg másoknak is, hogy ha még nem tartunk ott, mint mások, még csak itt tartunk, de legalább tudjuk, hogy melyik az az irány, amelybe törekedni kell, és amiért imádkozni kell, hogy Isten adjon kegyelmet, hogy növekedni tudjunk, legyen az nagy lelkűség, vagy bármilyen más keresztény erény gyakorlása, segítsen minket a jó Isten, és mentsen meg minket Ananiás és Szafira bűnétől. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
3: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária Rádió a kedves hallgatókkal a Lélek ajándéka című műsort hallják. A Lélek ajándéka a Szentlélek különleges ajándékai a Egyházának, ahol meg lehet tapasztalni a Szentlélek közelségét, mennyi, hogyha szeretetét, az Úr Jézus különleges jelenlétét, és ezek a nagylelki családok gyönyörűen vezetik, viszik, segítik a keresztényeket, hogy közösségben éljék meg a keresztény életüket, és így nagyon sok személynek sugározzák tovább Isten különleges szeretetét. Kedves Mária Rádió hallgatók, én az utóbbi időben egy nagy sorozatot

egy általános képet nyújtani a kedves hallgatóknak, hogy mi is ez. Hát kedves hallgatók, a kariszt, ez a karizmatikus katolikus megújulás nemzetközi szolgálata. Ferenc pápa kifejezett kérésére hozták létre, hogy egységes szolgáltatást nyújtson a karizmatikus megújulásnak. Emiatt a Szent Atya felkérte a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási szolgálatok és a karizmatikus szövetségi közösségek és a katolikus testvériség vezető, na itt aztán volt három nagy megnevezés, kedves hallgatók. A két öntestületet, amely akkoriban a karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatát szolgálták és létrehozták ezt a Karisz csodálatos szervezetet, és ebben elkísérte őket a laikus pápai tanácsa, később a laikusok család és életdikasztériuma. Tehát egy vatikáni minisztérium. Ez nagyon hivatalossá teszi az egészet, hisz valami olyan valóságról van szó, amit a Szentlélek hozott létre, és az egyház rátette a pecsétjét. Tehát itt több mozgalom is jelen van ebben a nagy közösségben. Én már beszéltem az Emmanuel közösségről, kedves már rádióhallgatók, ez egy csodálatos, hatalmas közösség bizonyára, akik rendszeresen hallgatják a műsoraimat, rácsodálkoztak arra, hogy milyen hatalmas mozgalom az Emmanuel közösség. Aztán szó volt a Shalom közösségről, ez is egy nagy-nagy mozgalom, katolikus egyház berkeiben, karizmatikus útat építenek. Aztán én szóltam a föltámadt úr közösségéről, ez is egy csodálatos ajándék a Szentléleknek. Aztán szólt a Jézus jut, a fiatalok Jézusban közösségről. Hú, ez Indiából indult, ez hogy csodálatosak, ezekről mind szóltam, és szeretném folytatni majd a sort, de szeretnék úgymond engedelmet kérni, hogy ismertessem, hogy mit is mondott a Szent Atya május 30-án a Karisz mozgalom tagjainak. Az eseményen több ezer világ és hívő pap szerzetes vett részt, a világrész, a világ öt földrésznek mintegy 50 országából. A találkozót a Szent Cég által jóvá hagyott, igen, bizony, létesített karizmatikus katolikus megújulás nemzetközi szolgálata szervezte. Tehát egy egészen hivatalos mindez 2026. május 30-án szombaton délelőtt zajlott le. Tehát hallgassuk meg a Szent Atya, mit mond ezeknek, mert ez irányadó az egész katolikus egyház számára. Tehát a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata, Karis, ez az összesített neve, céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresség, előmozítás az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozítása, valamint a szegények, a legnagyobb testvéri lelki közösséget és szükséget szenvedők szolgálata. Na most akkor hallgassuk meg, kedves Mária rádió hallgatók, 14. Leó pápának a beszédét, amikor itt részletezi, hogy miről is szól a katolikus karizmatikus mozgalom üzenete. Azt mondja Szent Atya, hogy örömmel tölt el első találkozásom a katolikus karizmatikus megújulással, és örömmel köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok, továbbá azokat a közösségi csoportokat, ima és evangelizációs iskolákat, amelyeket képviseltek. Isten valóban számtalan ajándéka áldotta meg a közösségeiteket, köztük a lelki életerő ajándékával. Köszöntöm a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálat Karis nemzeti és nemzetközi közösségen szolgálatainak vezetőit is, akik megszervezték ezt a találkozót. A katolikus karizmatikus megújulás számára a második vatikáni zsinatot követő évek a nagy kibontakozásnak és növekedésnek, valamint az egyház életébe való beilleszkedésnek és a szolgálati struktúrák megszilárdulásának időszakát jelentették. Kedves Mária rádió hallgatók, tehát olyan csodálatosan fejezi ki a Szent Atya, hogy ennek a nagy folyamatnak van egy kibontakozási része, aztán az egyház életéből a beilleszkedésnek és a szolgálatnak. És ugye ez mindent megszilárdult. Na így folytatja a Szent Atya 14. Leó pápa,
hogy tiszteletre méltó elő

0: elődeim az egyház számára nagy ajándéknak ismerték ezt a fejlődést. Szent VI. Pál pápa ugyanis kijelentette, hogy ebben a mindigább elvilágiasodó világban semmi sem szükségesebb, mint annak a lelki megújulásnak a tanúságtétele, amelyet a Szentlélek a legkülönbözőbb térségekben és közösségekben ébreszt. Ez hatodik pápa, hatodik Szent Pál pápa, 1975. május 19-én mondott el. Az evangelizáció mellett jellegzetes elkötelezettségeteket hangsúlyozva, Szent II. János Pál pápa ezt mondta. Maga a lélek indít benneteket tanúságot tenni, majd hozzátette. Hogyan maradhatna néma és tétlen bárki, aki megizlelte Krisztus jóságát? Milyen szépen fejezi ki a Leó pápánk ezeket a szavakat, idézi Szent II. János Pál pápát. Krisztus, ami üdvözítünk, hogyan mulaszthatnánk-e az evangelizációt? Továbbra is adjanak tovább, és adjátok tovább az evangélium iránti buzgóságot azoknak, akik körülöttetek élnek. Ezt Szent II. János Pál pápa 1990. december 7-én mondott el. Aztán 16. Benedek pápa maga részére az egyház számára nyújtott sajátos hozzájárulásokról beszél, így fogalmazott: a katolikus karizmatikus megújulás közösségei egyik jellemzője és pozitív vonása éppen az, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a karizmáknak, vagyis a Szentlélek ajándékainak, és az ő érdemük, hogy az egyházban ismét ráirányították a figyelmet ezek időszerűségére. Miként Szőnyeg bíboros a mozgalom kezdetén, úgy Ferenc pápa is gyakran beszélt rólatok, mint kegyelmi áramlatról, ami az egész egyházért van, nem csupán egyesekért. Összefoglalóan így írta le utatokat: evangelizáció, lelki ökumenizmus, a szegényekről és a rászorulókról való gondoskodás, valamint a peremre szorultak befogadása, majd hozzátette, és mindez az imádás talaján, a megülás alapja Isten imádása. Igen, ilyen szépen adja nekünk tudtul, hogy mik voltak fontosak a szentatyáknak, és milyen öröm most lemondanom arról, lemorzsoltad immár róla mindezeket, te igaz és legfőbb édességem. Ezt Szent Ágoston mondott. Ugyanígy a Szentlélek lehetővé tette számotokra, hogy megízleljétek Krisztus édességét, és ezt mind megtapasztaljátok. Én magam, mondja Leó pápa, szeretném előmozdítani a kölcsönös tiszteleten és közösségén és támogatáson alapuló kapcsolatot Szent Pétert, széke és a karizmatikus, katolikus karizmatikus megújulás nagy családja között. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány alapvető eleméről beszélni a mozgalomnak. A lélekben való kerességről, a dicsőítő imáról, Isten igéjéről, a közösségről, a tevékeny szeretetről. Mindenek előtt a lélekben való keresség, ez egy hatalmas valóság, Szentlélek különleges ajándéka, közös hitbeli utatok gyökerénél a Szentlélek személyes megtapasztalása áll, amely lehetővé tette, hogy a keresség kegyelme hatékonnyá váljon mindegyikötökben, és elvezessen benneteket Isten szeretetének világos felismerésére. Megtérés után Szent Ágostonnak is ugyanez a kegyelmi tapasztalata volt, első megtérése élménye. Lángoló szavakkal ír erről: segítöm, megváltom, Krisztus Jézusom, milyen édes lett hamarjában nélkülöznöm a hóbortok édességét, és aminek elveszítésére annyira írtoztam, milyen öröm volt most tapasztalni a te csodálatos jelenlétedet. Ugyanígy a Szentlélek lehetővé tette számotokra, hogy megízleljétek Krisztus édességét, hiszen attól a pillanattól kezdve a ti életetek is megváltozott. Isten megszűnt puszta eszme lenni, és az atyaság valódi és végleges kifejeződésé vált. Kedves Mári Rádió hallgatók, a Kárisztról szeretnék néhány csodálatos dolgot elmondani. A Káriszt a karizmatikus mozgalomnak a gyűjtő szervezetem, és Leó pápa májusban tartott gyönyörű előadását, beszédét ismertetem. A Szentlélek az ő lelke belső megbékélést hozott, békével töltötte, megszabadította a földi ragaszkodásoktól és a bűn nyomasztó terhétől. Egyúttal új megtapasztalást és magatartást is lehetővé tett, amelyet a mások és a jövő felé nyitottság, valamint a remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi sem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek ezen megtapasztalásából fakad az a mély vágy, hogy tanúi és hírnökei legyetek szeretetének, és elvigyétek vigasztalását azokhoz, akiket az értelmetlenség és a magány érzése nyomaszt. Tehát kedves Mária Rádió hallgatók, a karizmatikus mozgalom alappilléreiről szól Leó pápa. Én ismertettem a Lélekben a Kerességről elmondott csodálatos szavait. Azt mondja, hogy szeretne szólni a dicsőítő imáról is. A Szentléleknek ebből a magával ragadó megtapasztalásából új ima élet született. Tehát hallottuk a Szent Atya így fogalmazott, hogy meg lehet tapasztalni a Szentlélek különleges jelenlétét. Tehát ebből a magával ragadó tapasztalásból új ima élet született, ami megadta az új képességet, hogy spontán és őszinte módon lépjetek párbeszédbe Istennel, valamint új nyitottságot adott a dicsőítésre, és az imádásra, és háladásra. Az imádás és a dicsőítés, melyek oly jellegzetesek összejöveteleiteken, a keresztény imádság lényeg elemei, ti pedig az elmúlt években hozzájárultatok ahhoz, hogy ezeket újra felfedezzük, és ismét előtérbe kerüljenek. Igen, a Szent Atya beszél a következő pilléről, Isten igéje. A lélek megújult kiáradása a Szentírással való első találkozásra vezetett benneteket. A Szentlélek ihlette Isten kinyilatkoztatott igéjét, és ő az is, aki azt mindig élő és hatékonyát teszi az egyházban, megszólaltatva a hívők szívében, különösen pedig a liturgiában. A Szentírás ezért számotokra a lelki táplálék csodálatos forrásává vált, mely megvilágosít és megerősít. Ugyanakkor a megkülönböztetés forrásává is lett, amely eligazít mindennapi döntéseitekben, tartalmat ad a közös imának, lehetővé téve, hogy magának, Istennek az ihletett szavaival forduljatok az Úrhoz. Milyen csodálatosak ezek a kifejezések, kedves testvéreim, ahogy a Szent Atya a karizmatikus mozgalom alappilléreiről szól. Tehát eddig elhangzott a lélekben megkeresztelkedés, Isten igéje, és most következik a közösség. A Szentlélek a közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumában is arra buzdította a katolikusokat, hogy minden évben imádkozzanak 9-et a Szentlélekhez, mennybe menetelés pünkösd ünnepe között. Különösen a keresztények egységének szándékára azt mondja, hogy ti világosan értitek a felhívás jelentőségét, hiszen tapasztaltátok, hogy az egyház egysége a lélek gyümölcse, mert amint Szent Ágoston mondja, a Szentlélek az egyházban az Atya, Fiú és a felfoghatatlan közössége. Tehát a Szentlélek az Atya és a Fiú felfoghatatlan közösségre. A lélek teremti meg az összhangot a különféle karizmák és a karizmatikus megújulás összetevői között, valamint a többi keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel is. Ó, de szép ez, kedves Mária Rádió hallgatók! Azt mondja a Szent Atya, a lélek teremti meg az összhangot a különféle karizmák és a karizmatikus megújulás összetevői között, valamint a keresztény felekezethez tartozó testvéreinkkel is. És végül azt mondja a Szent Atya, hogy a tevékeny szeretetről is szeretnék beszélni, és így fogalmaz, Szent Ágoston azt írta, hogy a Szentlélek, amikor az embereknek adatik, meggyújtja bennük a szeretet tüzét, Isten és az ember iránt, és ő maga is a szeretet. Az ember ugyanis magától nem szeretheti Istent, csak ő adhatja meg hozzá a képességet. Ez Szent Háromságról szóló könyvéből idézi a Szent Atya, és így folytatja, ezt ti magatok is megtapasztaltátok. A lélek megújult jelenléte a szeretet új képességet ébresztette bennetek, mert maga az isteni szeretet ihlet. Ez a szeretet Isten is testvérétek felé irányul, közelségre és együttérzésre indít. Különösen azok iránt, akik szenvednek. A karizmatikus megújulásból számos szeretett szolgálat született azok javára, akik lelki vagy anyagi szükséget szenvednek. Arra biztatlak hát benneteket, hogy őrizzétek elevenen ezt a szeretetet a szegények iránt, mert ez tárja fel Isten igazi arcát. Ó, de csodálatos, kedves Mária Rádió hallgatók, mindez, amit elhangzott, a karizmatikus megújulásból számos szeretett szolgálat született azok javára, akik lelki vagy anyagi szükséget szenvednek, arra biztatlak hát benneteket, hogy őrizzétek elevenen ezt a szeretetet a szegények iránt, mert ez tárja fel Isten igazi arcát. Kedves barátaim, mondja a Leó pápa, köszönöm elkötelezettségeteket és bátorítalak benneteket küldetésetek folytatására, álljátok egyházmegyéitek és plébániátok szolgálatába, felajánlott tapasztalataitokat és evangelizációs módszereiteket, hűségesen kövessétek papjaitok útmutatását, közös megkülönböztetésetek során pedig hallgassátok meg a bölcs emberek szavát, akkor is, ha nem tartoznak a csoportjaitokhoz. Ápoljátok a közösségeitek közötti összhangot és az együttműködést, vigyázva arra, hogy soha ne engedjetek az önreklámozás vágyának, illetve a hatalom vagy a személyes tekintély keresésének. A Szentlélek legyen mindig világosság és erőforrás egyéni és közös utatokon, a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja pedig oltalmazzon benneteket, most pedig ezekkel az őszinte érzésekkel örömmel adom rátok apostoli áldásomat. Hát kedves már rádió hallgattók, még a Szent Atya megköszönő jelenlévőknek, hogy meg is hallgatták, csodálatos mindez, amit itt a Szent Atya elmondott, úgyhogy hallottuk ezt a nagy pecsétet, amit a Szent Atya rátett a karizmatikus mozgalom különböző ágaira, és hát ezt szeretném mondani, hogy az egyháztól a Karis, a Szent Atyát, a hármas küldetést kapott. Tehát az egész karizmatikus mozgalom rátette az egyház a pecsétjét, és azt mondja, van küldetésük. Megosztani az első, megosztani az egyház minden tagjával a Szentlélekben való keresség élményét. Há, de csodálatos, kedves Mária hallgató. Tehát az útnak, amit maga a Szentlélek nyitotta az egyházban, küldetése van. Megosztani az egyház minden tagjával a Szentlélekben való keresség élményét. Ez az első. A második, a keresztények egységért való munka, feladat, és a harmadik például a szegényeket szolgálni. Mindezt egy élénk kommunikációs hálózattal, nagyszobában rendezvényekkel, vezető találkozók és szemináriumok által nyújtott hitnevelés, valamint egy elkötelezett tanbelés kánoni bizottság szolgálata révén valósítja meg. Hú, kedves Mária rádió hallgatók, ez csodálatos, mindaz, amit itt elmondtunk, és ami az egyház belső feladatait ittja meg a mozgalom számára. A szervezetben csodálatos rétegződés van, van nemzetközi szolgálat, kontinentális szolgálat és országos szolgálat, és hát itt néhány közösséget szeretnék felsorolni, néhányról már beszéltem, említettem, néhányról még fogok beszélni. Tehát a Karis által támogatott regisztrált és együttműködik karizmatikus közösségek és egyesületek a közösségben, a nagy közösségben következők. a Sálom katolikus közösség, erről én szóltam, aztán az Emmanuel közösség, erről is beszéltem már, a Föltámadt Úr közössége, Jézus ifjúság, aztán szó lesz az Alleluja közösségről, még a Boldogságok közösségéről, a Mária munkája, Ime a Te anyád mozgalomról, ezek mind nagy, hatalmas, nagy lelki családok. Aztán külön majd szó lesz az evangelizációs iskolák és szolgálatokról, aztán a Semenev közösségről és jó pár más közösségről, mert csodálatos valóság, hallottuk, hogy a Szentlélek nagyszerűen működik, és hát nekünk semmi más nem kell tennünk, hogy akit hív, a Szentlélek az örömmel tudjon igent mondani, és megtenni azokat a lépéseket, amit a Szentlélek bíz rá. Kedves Mária rádió hallgatók, ahogy ezeket felsoroltam, bennem egy hatalmas nagy öröm és hála van, elsősorban azért, hogy katolikus egyházban vagyunk, hogy a Szentlélek ilyen csodálatosan működik, és jelen van megtapasztalható módon, és erről tanúságot lehet tenni. Aztán van még jó néhány más egyesület, például a Verbum Dei missziós testvériség, és ezek mind-mind az egyház által elismert csoportok, és az egyház így beszél róla, hogy ez egy lelki út. Aki úgy érzi, hogy a Szentlélek erre hívja, az induljon és tegyen lépéseket mindezen az úton, ebben az irányban. Hát mi is köszönjük meg Istennek ezeket a csodálatos dolgokat, és hát én azt kérem, ugye, hogy hallgassák a műsorainkat, mert csodálatos dolgok vannak benne. Azt látjuk, hogy ezek a hatalmas közösségek nagyon sok embert megérintenek, és hát így szoktuk ezt mondani, meg ők is így tanúskodnak erről, hogy az az isteni erő jelenlét, ami kisugárzik belőlük, ez érint meg sokakat. Nem az emberek, hanem az az Isten erő, a Szentlélek különleges jelenléte. Kedves Mária rádió hallgatók, Szentlélek különleges módon jelen van, megtapasztalható módon meg lehet érezni, hát érjünk vele, és akkor meg fogjuk tapasztalni, meg fogjuk érezni. Örvendeni és ujjongani fogunk annak, hogy milyen csodálatos Isten szeretete felénk. Kedves Mária rádió hallgatók, műsorunk véghez érkeztünk, jó Isten áldja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És új méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kény szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Emőke, üdvözöllek, Isten hozott.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözöllek én is, Tibor.
1: Kedves emlők, első kérdésem az szokott lenni, hogy visszaemlékszel-e, mikor volt életedben először olyan megtapasztalásod, hogy Isten élő valóság?
2: Így utólag, hogyha visszagondolok, akkor többször volt, de egy kézzelfogható jelenléte az körülbelül 2 évvel ezelőtt a nővérem szeminárium záró küldetési miséjén volt, amelyre meghívást kaptam vendégként, és amikor beléptem a templomba, éreztem egy olyan kézzelfogható szeretetet, egy átölelést, és akkor éreztem, hogy újra jó helyt vagyok a templomban.
1: Bocsáss meg, voltál-e első áldozó?
2: Igen, természetesen. Keresztény családban születtem, és keresztény szellemben neveltek. Édesanyám katolikus volt, és édesapám református. Mi gyerekek mind katolikusok kellett legyünk, mert csak akkor házasodhattak ők össze. És mi jártunk templomba, de nem volt Isten élményem. Tehát sem az első áldozásnál, sem a bérmálkozásnál nem volt az a szívenütő nagy élményem, hogy igen, ott van Isten mellettem mindig, és szeret és segít mindenbe, de ott volt. Így utólag visszagondolva, végig ott vezette az életemet, és végig ott volt, és gondoskodott rólam. Csak én azt nem láttam.
1: A bérmálási felkészítőkre rendszeresen jártál, tehát hogy sikerült?
2: Igen, és ifi csoportban mindent így követtem, abban az időben még igen.
1: És akkor mindennek ellenére megmaradtál egy ilyen formasági vallásosságban?
2: Igen, úgy éreztem, hogy kötelességből megyek én a templomba, hiszen édesanyám azt szeretné, hogy ott legyek. Ő valójában azt akarta nekem, hogy én a helyes utat kövessem, és Istenhez közeléljek. Csak ezt dacból sok minden befolyás hatására én nem tudtam azt kellőképpen megélni. Bár voltak olyan evangéliumi részek gyerekkoromban is, amelyek úgy szíven ütöttek, Péter tagadása, mert az én valóságom is volt akkor.
1: Igen, volt ilyen eltérésed, deviációdal?
2: Akkor gyerekként még nem volt, bár így, ha visszagondolok, lehetséges, hogy az én kis gyermekkoromban volt egy törés, és talán annak köszönhetően, és a tini koromban is egy másik törés, de ottan az egyházi berkekben volt, hogy talán nem tudtam megélni az Isten kapcsolatomat úgy, ahogy szerettem volna. A gyermekkoromban egy megtört gyermekkorom volt, mert nagybátyám úgy molesztált, és akkor az okozott nekem úgy mélyebb, ilyen gondokat, mert szüleimnek nem szóltam, és akkor én cipeltem a terhet.
1: Ez kemény gondok, tehát nem egyszerű dolgok ezek.
2: Na, valószínű, hogy így felnőtt fejjel visszagondolva, talán emiatt is nem tudtam megélni, mert én a saját kis dolgaimmal voltam, vágytam az Isten közelségre, imádkoztam mindig, bár nem mondhatom azt, hogy elhittem, amit én kértem a Jóistentől, hogy én megkaphatom. Tehát talán így tapasztaltam akkor meg, és a másik ütős dolog, ami miatt úgy szintén úgy egy hátralépést tettem, egy nagy hátralépést, a Szent Jónás, 17 vagy 18 éves lehettem, a Szent Jónásomban megtapasztaltam azt utána, hogy az elmélkedésben valószínű tanításképpen beszélte a papbácsi annak a bűnnek a következményét, de én úgy éreztem, hogy az én bűnöm volt ott kiprédikálva, és még figyelt is ráadásul
1: ilyen
2: a papbácsi.
1: Ilyen sok van.
2: Igen, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor itten befejeztük. Én akkor megfogadtam magamnak, hogy én többet Szent Jónásra nem fogok menni.
1: Értem.
2: Mert milyen dolog, hogy az én titkomat, amit a Jézusnak osztottam meg csak, kipellengírozzuk a templomba. És akkor így ezzel volt egy nagy szakadás a vallásosságom, Isten kapcsolatomban is, bár imádságban megmaradtam továbbra is, tehát bármi történt, édesapám halála, nagyon-nagyon drasztikus esetekben mindig az ő segítségét kértem, hogy megtartson, hogy ne hagyjon el sohasem, hogy fogja a kezemet, így ilyen röpfohászokban mindig hozzáfordultam. Már nem mondhatom azt, hogy imádságos életet éltem egyáltalán. Hát,
1: szükségszerűen.
2: És akkor... Igen, a mostani állapotokkal összehasonlítva az teljesen más volt.
1: Igen.
2: És akkor kezdődött a félrecsúszás.
1: Igen,
2: hogyha már félrecsúszás.
1: Igen. Milyen irányba mentél?
2: Igen. Hát édesapám halál akkor, hát talán a második évben volt az, hogy azon gondolkoztam, hogy az életem értelmetlen édesapa jelenléte nélkül, mert ő volt a oszlop, a tartó oszlop, és valahogy én úgy képzeltem el az Isten kapcsolatomat, amilyen édesapámmal a kapcsolatom, amilyen harmonikus és bensőséges és szeretetteljes volt, és nem tudtam megtapasztalni akkor még. És nagyon sokszor jártam a temetőbe, a sírjához elmesélni a dolgokat, mert én úgy éreztem, hogy ennyivel még tartozok neki, bár most tudom, hogy nem kellett volna, és akkor megfogalmazódott bennem egy ilyen alkalommal az életem értelmetlensége, és Isten úgy szólt hozzám, hogy itt racionáljak, és gondolkozzak el, hogy mekkora badarságot forgatok a fejembe, hogy elküldött egy mókust, és az ott ugrándozott előttem, és én gyermekként 14 évesen, 15 évesen, hát persze, hogy arra figyeltem, hogy mennyire aranyos a mókus, mert hát temetőben én soha nem láttam mókust korábban, meg élőben sem. És akkor így nyilvánult meg nekem a Jóisten, és rögtön azt mondtam, hogy Uram, bocsáss meg, hogy én nem rád figyelek, és hogy milyen gondolatokkal foglalkozom, és akkor átadtam az életemet 15 évesen az ő kezébe. Mert azt mondtam, hogy nála van a legjobb helyem, mert nála biztonságban vagyok. És még akkor is, hogyha tényleg nem hittem benne, megtettem ezt a lépést. Tehát megvolt a bizalom, a mély bizalom Isten iránt, de kézzelfoghatóan még akkor sem tudtam, hogy elfogadni. Tehát az én fejemben nem tudtam elfogadni az ő gondoskodását, a jelenlétét. Pedig ott volt, és tényleg tapasztalhattam. És a szeretetteljes családi légkör, amíg édesapa meghalt, az mindig neki köszönhető, az ő szent lelkének, az édesanyjának a Isten általi vezetése. Tehát olyan szép családi légkörben nőttem fel, ott veszekedés nem volt, ott nem hordta le egyik a másikat, csúnyán nem beszéltek. Tehát azt mondom, egy ideális légkörben nőttem én fel, és ezt is a Jóistennek köszönhetem, hogy ő ilyen szülőket választott nekem, hogy életre hívhasson általuk.
1: És akkor milyen irányba haladtál?
2: Hát akkor már a liceumban találkoztam a jógának a behatásaival, hogy milyen könnyen lehet tanulni, hogyha jógázunk, meg meditáció, meg minden ilyen badarságok, és ott már konfrontálódtam azzal, hogy ez a jóga, ez annyira messze van az én hitemtől, ebben hol van az én Istenem? Nincsen sehol. Na akkor szerencsére egy 3 évre rá abba hagytam a jogás dolgokat, meditációt teljesen, mert annyira kiábrándultam, hogy a társaim minél előre haladottabbak voltak időben, tehát 11-12 éve jogáztak, olyan módon nyilvánultak meg, hogy az engem megdöbbentett, mondom, felnőtt emberek így nyilvánulnak meg, mit keresek én itt közöttük? És akkor eltávolodtam tőlük. De hát jött a reiki. Mert hát amikor az ember bekerül egy szellemi körbe, akkor ezek a szellemek nem hagyják, hogy szabaduljon. És akkor igen, egymásnak nyissák a kapukat. És akkor így volt nekem a reikivel, ott kaptam az első évben egy beavatást. Magyarországon voltam, szintén a jogán keresztül jutottam a reikibe, bocsánat. Elmentem egy életmód táborba, és ott volt egy kanadai reiki mester, hű, nagy bemutatások, stb. Hát, na, én inkább a hitbe szerettem volna haladni akkor is, de volt az a határozottságom, az elköteleződésem. És sodródtam az árral, és megkaptam az első rejki beavatást. Hát, azt mondtam, uram, te hol vagy? Megint nem talállak. Én kerestem a szabadságomat, én kerestem a szeretetet. Sehol nem találtam ezekben.
1: Mennyi időt voltál a rejkibe?
2: A rejkiben egy másfél év volt. Nem intenzíven volt, tehát megkaptam az első beavatást, és amikor már a második beavatásra került volna sor, nem voltak találkozások időközben. Amikor a rejkimester Kanadából Vásárhelyre jött, akkor voltak beavatások. Az elsőn részt vettem, onnantól kezdve nem találkoztunk, nem gyakoroltam. Egy alkalommal gyakoroltam, nem tudom, valami tükörtechnika, vagy nem tudom mi volt, hogy úgy biztosítunk magunknak védelmet, hogyha egy ilyen folyékony tükröt teszünk magunk elé. És egy társamat ilyenkor majdnem elütötte az autó. És na, ott megdöbbentem, hogy uram, mikkel dolgozok én? Fúj. Na, és a második beavatáson azt mondtam, én hátraléptem, azt mondtam, köszönöm, ebből nekem ennyi elég. Nem tudom, hogy hogyan volt ez a határozottság, de azt mondtam, kész, befejezem ezzel is. Akkor jött a Pránanadi, szintén még a liceumi berkekből, volt ez egy tanár az iskolában, egy fizika tanárra kerültem így beszélgetésbe, és ő tartott otthon ilyen pránanadi kurzusokat. És hogy kétszer mentem el, hát nem is tudom. Nem talált egyáltalán sem gondolatvilágommal, sem semmivel, és mondtam, ne haragudjon, de én ide többet nem jövök. Ez nem az én világom, nem nekem való, nem kérek belőle. És nem harag, semmi ilyesmi nem volt, hanem én eltávolodtam teljesen, és visszavezettem még, hogy hogyan keveredtem én ebbe a dologba bele, vagy miért, talán miért nyitottam. Ez a nagymamám testvére foglalkozott így jóslásokkal, meg kártyavetés, meg kávézacból jósolt, fekete tyúkja volt, meg nem tudom milyen badarságokkal, még a rendőrség is volt, hogy ide jöttek hozzá, hogy megtalálják a megoldást arra a kázusra, amit ők nem tudtak intelligenciájukkal megoldani. Tehát nagyon-nagyon híres volt Vásárhelyen. Valószínű, hogy ennek is volt hatása az életemre, de hála drága Jóistennek megtörtem Tibor segítségével ezt a befolyást, mert nagyon vágytam. Amikor már találkoztam a Jóistennel személyesen, akkor vágytam a tisztaságra, hogy mindenféleképpen a szívemet a Jóistenhez közelítsem.
1: Utána volt-e még valamilyen szellemi kapcsolatod?
2: Így volt, horoszkópot olvastam, reinkarnáció, gondolkodtam, hogy ilyen életek, olyan életek, újjászületés, meg stb. Persze az sem Isten útja. De az is még a jogán keresztül volt.
1: Igen, mert ott a reinkarnációs elmélet, ott az alap.
2: Így van.
1: Karmikus rendszerbe.
2: Igen.
1: A következőt utána?
2: Hát így, ha belegondolok, akkor az egyetemi éveim alatt végig kísért. 99-ben már elkezdtem dolgozni, és ott már nem tartottam kapcsolatot semmivel. Én beledobtam magam a munkába, munkamániássá váltam. Tehát ha lehetett, reggel 8-kor elmentem, este 8-kor hazajöttem, 12 órákat vállaltam, munka után elmentem, még magánórákat tartottam, mert volt igény rá. Na és ha szomjúztak az angol tudásra, akkor azt mondtam, hogy ha a Jóisten használ, akkor adjam át a tudást a gyerekeknek. Tehát ő megmutatta nekem az útat, hogy valójában a tanítás az egy nagyon-nagyon szép életút lehetett volna, de érdekes módon még a szellemvilág befolyásának köszönhetően 16 év után kiléptem a tanügyből is. Az is, én azt mondom, hogy utólag egy rossz döntés volt, mert úgy tudott a legjobban használni az Úr a tanítás által.
1: Igen, hogy jutottál el akkor Istenhez, hogyha ennyi ilyen élménydús szellemi kapcsolataid voltak?
2: Hú, hát a nagy törés az 2 évvel ezelőtt volt. Amúgy nem tudtam templomba se járni azért a szellemi kapcsolataimnak köszönhetően. Nem tudtam bemenni a templomba. Ha bementem, szédültem, rosszul voltam, forgott a világ, az ájulásig rosszul voltam a templomba, és akkor persze oda jutottam, hogy nem mertem menni. Tehát inkább a félelem vett erőt rajtam, mint az erő, hogy túl tudjak jutni ezeken. És 2 évvel ezelőtt, amikor a nővérem úgy komolyabb egészségügyi helyzetbe került, akkor nagyon mélyen imádkoztam a mennyei atyához, hogy mutassa meg magát a nővéremnek, hogy szeresse meg úgy a szívét, és úgy jelentkezzen az ő életében, hogy be tudja őt fogadni, és van nekem egy sérült testvérem, ő halottként látta meg a napvilágot, és a Jóisten újra lehet az életed az ő tüdejébe, és rajta keresztül ő nagyon-nagyon sok negatív befolyást hordozott magába, és ez rákba torkollott, első stádiumú rákba. És akkor azt mondtam, hogy ha Isten van, akkor megmutatkozik az életébe. Én ezt határozottan állítottam, de magamban, nem hangosan. És tudtam, hogy az én közelségemet már nem tudta elfogadni a nővérem. Tehát az, hogy mertem azt mondani, hogy fel fog épülni ebből, hogy higgyen, mert van élet még a rák után is. Nem fogadta el, hanem éreztem, hogy távolodik el tőlem, és próbálja, hogy az életet eldobni magától. Nem volt hite, menekülni tud. És akkor azt mondtam, hogy Jézusom, akkor ha én nem tudok neki utat mutatni, akkor kérlek, hozd elé azt az embert, akit meghallgat, akin keresztül te tudsz hozzászólni, hogy igen, te szereted őt, és meg akarod őt menteni a betegségből. És a központba, ahova a sérült testvére minden nap, hétfőtől péntekig foglalkoztatásokra jár, ott a pszichológus nő református vallású, és meghívta a nővéremet a szemináriumra. Már úgy tudom, hogy a beiratkozások megtörténtek, és ha jól tudom, 2. héten jelentkeztek, még lehetett jelentkezni. Én itthon persze összeszorult a szívem, hogy na, csak az volt a kérdésem a Jóisten fele, hogy ne szektás dolgokba keveredjen bele, hanem ő vezesse. És akkor utólag kiderült, hogy katolikus templomban vannak, és a szeminárium is katolikus szemléletben Isten követéssel zajlik, és akkor megnyugodtam, megköszöntem a Jóistennek, és amikor ő megtapasztalta a Jóistent, akkor ő meg akarta mutatni nekem is. Tehát ő is ki akart engem rángatni abból a helyzetből, amiben én belekerültem a jóga, a reiki, a szellemvilágnak különböző érintése által, hogy tapasztaljam meg azt, amit ő megtapasztalt. Mert mondta, hogy olyan jó érzés úgy jönni haza a templomból, hogy a lábam nem éri a földet, hogy repülök. Mondom, Istenem, hát ez milyen érzés lehet? Hát ilyen 10-12 perc alatt, ami valójában 25 perc a templomtól hazáig az út, ő 10-12 perc alatt itthon volt. Mondom, Melinda, mit csináltál? Hát én hazajöttem a templomból. És? Hát én repültem. Hű, de jó érzés. Hát ó, uram, hát vajon milyen érzés lehet ez? És akkor úgy naivan, mint egy kisgyerek, úgy tettem fel ezeket a kérdéseket az úrnak, hogy mutasd meg nekem is, mert én annyira örvendek, hogy te át tudtad ölelni az ő szívét, hogy megnyitotta feléd a szívét, hogy igen, be tudja fogadni azt a szeretetet, amit te adni akarsz neki, és felemelni a fejét, hogy tovább kell jussunk a kis akadályokon. Na, és azt mondom, amikor ő a szemináriumot végezte, én ilyen kis naiv kérdésekkel voltam az úr fele, és a szeminárium záró miséjén, a küldetési misén azokat az apró kicsi gyermeki kérdéseket úgy egy öleléssel honorálta meg az úr, amikor bementem a templomba. És amikor elfoglaltam a helyemet, persze megkaptam a szívecskét, nem is tudtam, hogy ott üzenet van a Jóistentől, és megláttam a plakátot, hogy Jézus él. Hát azért akkora ütés volt az én szívemen, hogy akkor éreztem, hogy az a kőfal, amit a szívem köré építettem, a megkövesedett szívem, kezd bomlani lefele, és kezd csörgedezni vér a szívembe. Hú, hát mondom, nagyon jó helyt vagyok. Rengeteg áldást kaptam. Idegen emberek Magyarországról, meg szerte, ország szerte ott voltak, és mindenki áldott. Nagy István, a színész, akire én felnéztem fiatalként, ő is figyelt, áldást adott, kért az Úrtól rám. Mondom, Istenem, hát én itt a Magyarországban vagyok. És ezzel kezdődött a tűz az én szívembe, hogy jobban és jobban megismerjem Istent. Megkaptam a meghívást akkor tőle, a nővéremen keresztül, és hát én azt mondom, hogy mindenben így a gyermeki naívságomat hívtam segítségül, mert én nem tudtam ugye, hogy a Szentléleknek mi a szerepe. Én nekem Jézus központú és Isten központú volt a hitem. Szizanyát egyáltalán nem ismertem, így, hogy elfogadjam, mint hitem terén, hogy közben járóként esetleg nem, semmi kapcsolatom nem volt, és apró kis kérdésekkel fordultam Jézushoz. Például ezen a küldetési szentmisén már megkaptam a hívást az örökimádatra. Felvetődött a kérdése a helyi templomban, hogy örökimádási alkalmakat szerveznek a kápolnába. És hát úgy kezdtem gondolkodni, hogy én tudom ezeket a kötött imákat, de úgy többre vágyok. Vágyok szabadon imádkozni, úgy, ahogy a közösségi találkozókon a testvérek imádkoznak. És az első Szentlélek híváskor én azt mondtam, hogy Istenem, én mit keresek itten? Annyira hívő emberek vannak, akik téged be tudtak fogadni a szívükbe, de én annyi akadállyal küzdök még. Én nem tudok imádkozni szabadon. Én nem tudok beszélni a Szentlélekkel, nem tudom hívni őt. Tehát ilyen korlátokkal találtam magam szembe. És akkor a dicsőítésen keresztül Jézus hozzám szólt, hogy azt kért itt magától egyikőtök, hogy méltó-e az én szeretetemre? Mert tényleg feltevődött a kérdés bennem akkor, hogy mit keresek én itten? Itt szeretet van, itt elfogadás van, itt Isten hit van, Isten közelség van, Szentlélek működik itt. Én mit keresek gyarló bűnösként közöttük? Valahogy úgy kívülállóként éreztem magam, és akkor ezt a falat kezdte törni Jézus azzal, hogy igen, hallottam a sugallatát, hogy ő szeret mindannyiunkat, és ugyanazzal a tűzzel és szeretettel szeret mindannyiunkat, és vágyik mindannyiunk szívére. És akkor kezdtem járni a közösségi alkalmakra. Nem ígértem, hogy minden alkalommal ott leszek, de vágytam. Persze küzdöttem ilyen dolgokkal, hogy akadályok jöttek a szerdai alkalmakkor, akkor hétfőn voltak még az alkalmak, a hétfői közösségi találkozókon, hogy ne tudjak elmenni. De akkor nemet mondtam azokra, és elmentem mégis. Határozottan azt mondtam, nem, nekem szükségem van Istenre, és inkább hagytam a szellemi befolyásokat. Volt komoly rosszulét is még utána, hogy ha mentem a templomba például, volt úgy, hogy ezt a határozott igenemet megpróbálta megtörni a gonosz. És tavaly a lelkinap alkalmával döntést hoztam, hogy igen, én ettől a szellemvilágtól szeretnék szabadulni, mert nem tudok szabadon közeledni úgy a jó Istenhez, hogyha...
1: És amíg nincs döntés az emberben, addig ez nem tud összejönni.
2: Így van.
1: Komoly döntés nélkül ezt a gonosz nem veszi számba, és nem engedi, hogy... Nagyon szépen köszönöm az ide szánt időt, és akkor imádkozzunk ezekért, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, hogy úgy eltávolodnak megbotránkozás, vagy bármi miatt különböző idegen erőkhez fordulnak, hogy rátaláljanak az élő Istenre. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében, szívedelmű testvérünkkel, emőkével, Uram, tekints le mindazokra, akik hozzá hasonlóan bármilyen megbotránkoztak, tévedtek, vagy csalódtak, vagy bármi is lett volna, mert becsapta a gonosz őket. Hogy józanságot és bölcsességet te rendelt ki számukra, Uram, hogy találkozhassanak veled, hogy megismerjenek téged, megtapasztaljanak, és megkedveljenek, hogy valóban szent jelenlétet be tudja tölteni az életüket, és teljesít tudja tenni a szeretetedben, Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Én köszönöm a beszélgetést, és Isten áldása kísérjen téged mindabban bet kitelsedésre, amiben belekezdtél, amiben megnyilvánultál, Jézus nevében. Búcsúzunk, kedves hallgatónk, a mikrofonnál Bajcsi Tibort hallották a tanúságtételek műsorával. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. 2026. augusztus 16-a van, vasárnap reggel. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy kapcsolódtak rádiónk adásába, de hogy mit is hallhatnak a mai vasárnap délelőtt, ismertetem önökkel. Néhány perc múlva Karácsony Dibor atya várja önöket a napindítóval, majd rövid olvasmányt hallhatnak Veres Judit Mária önkéntesünk összeállításában Veled megyek címmel. A zarándok élete Olasz Béla segédlelkész tolmácsolásában 8 óra 40 perctől kezdődik, majd ezt követően a reggeli csendességgel várja önöket Kertész Mária. 9 órától az édesanyák védelmében Tamás József atya. Műsorát hallják ismétlésben, 9 óra és 10 perctől az önök ima szándékaikat fogadjuk, 9 óra és 25 perctől pedig rózsafüzért és szentmisét közvetítünk Felső bányáról. 11 órától, 11 óra 10 perctől ismerkedés kis Szent Terézzel a Kármelita nővérek adását hallják, majd 11 óra 30 perctől a Gyöngyszemek műsort, és 12 órától imára hívjuk önöket a déli úrangyala imára, 12 óra és 10 perctől Mátra Verebély Szentkuti beszélgetéseket hallhatnak, ebből válogattunk egy második rész, 13 órától Barsi Balázs atya elmélkedéseiből válogattunk az Igazság szabaddá tesz címmel. Ezt követően imádkozunk a békéért, majd várjuk önöket innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból a zenés köszöntővel. A zenés köszöntő után pedig egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy ma délután 6 órától is lesz Szentmise Nagyváradról a Székesegyházból. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jó magam és minden munkatársam nevében egy áldott, békés vasárnapot kívánok, sok örömet. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Kivel beszélek? Azt mondom, imádkozom. De ki az, akivel beszélek? Te vagy-e Istenem? Vagy csak magam vagyok? Magammal perelek. Magamnak udvarlok. Magamat vádolom. És erre a monológra mondanám, hogy ima,

És ki mondja meg nekem, hogy ez melyik énem? A jó-e vagy a rossz? Lehet, hogy hullámok által szólsz hozzám, de én föl nem fogom. Vagy a te nyelvedet nem értem? Telve ajkam áhítatos szavakkal, csak hogy betömjem a fülem. Vagy tényleg te hisz bennem, nálam, értem? És imádkozni nem más, mint felismerni, hogy jelen vagy. Felismerni szóban is, tettben. Itt, most, mindig. Vég nélküli imában.

A régi neveket már nem értem. Voltak épp hány neved van, Istenem? És mi az igazi neved? Atyámnak hívjalak? Atyákból zsarnok is lehet. Uramnak hívjalak? Kény úrrá változhatnak az urak, rabszolgává alázva másokat. Királynak hívjalak? De mi most egy király? Státus szimbólum széles mosollyal a reklámfotón. Tudom. Neveid mind csak rejtjelek. Körül írni a megfoghatatlant, a szóval ki nem mondhatót. Rólad, létedről valamit mondanak. Még többet mondanak mi rólunk, és arról, amit képzeletünk lényedből megragad. De egyetlen nevet sincs megkifejezni teljes lényeged minden korban, mindenkinek. Mert nincs szó kifejezni mindent, mert minden korban és mindenkinek újra meg újra meg kell találni a téged és a te neved. És mégis szólnom kell veled. Meg akarlak szólítani az egyetlen igazi néven. A régieket már nem értem. És félek, hogy így névtelen, oly idegen maradsz nekem, mint hang a telefonban, amely csak annyit mond, halló. Hadd mondjam, testvérem, barátom, útitársam vagy egyszerűen, Jézus, vagy csak, hogy te, akkor megint hozzád beszélhetek, akkor a

régi nevek is újat jelentenek, akkor mindig mellettem tudlak téged. Örömöm, örömöd, bánatom, bánatod. Beszélnem kell. Beszélnem kell veled. Ha te nem vagy, én sem vagyok.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övi a hegyek minden orma, övi a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű, nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Sápad, eloszlik köde már az éjnek, pirkad a hajnal, rózsaszínű fénykél, forduljunk buzgón a világ Urához, hangos imánkkal.
1: Hogy minnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzze, s jó atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
0: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten, s örök egyszülöttje, és a Szent Lélek, akit áld az ének minden világon. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett.
1: Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek, ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasukban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek mind a mérajok, tűzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művelt csodákat.
0: Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr és megpróbált. de nem adott halálra engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel láttuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal egészen az oltár szarváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja.
1: Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Úrunk, Atyáink Istene. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: És áldott a te dicsőséges szent neved. Dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
1: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén. Nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy királyi trónodon. Nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy, aki a mélységekben tekintesz és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldja az Urat az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve. Alleluja!
0: Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harsona szóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja.
1: Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez. Ha meghalunk vele, majd élünk is vele. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet,
1: és nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Mindnyájan bűnösök voltunk, hogy megnyilatkozzék Isten irgalmassága. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadító támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig gyermek a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
1: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mindnyájan bűnösök voltunk, hogy megnyilatkozzék Isten irgalmassága.
1: Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk.
1: Mindenható Isten, világ mindenség királya, áldunk Téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket, hogy megismerjük igazságodat és felségednek szolgáljunk.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk.
1: Istenünk, Te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja. Add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk.
1: Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük, ezt a napot lelki örömben tölthessük el.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk.
1: Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét, hogy mindig mindenért hálát adjunk neked.
0: Téged dicsérünk, Urunk, és Te benned van bizodalmunk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, Te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek Téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

csodáljam meg az életet. Isteni barátom, nem akarom feledni a csodálkozást. Hadd mondjam el, bármerre járok, ezt még nem láttam, még nem tudtam, még új nekem. Csodálkozás nélkül az élet egyhangú és értéktelen. Aki már nem tud csodálkozni többé, úgy érzi, minden egyszer már megtörtént. Nincs új a nap alatt. Megszűnik tűnődni, nincs mit javítani. De élete az ilyen élet. Istenem, minden gondolat és kérdés a csodálkozásból ered. Csodálkozás repeszt szét minden megkérgesült burkot, ózsdi eszmét kivinhet nézetet. Csodálkozni alázatot jelent. Csodálkozás lehet a kezdete a szeretetnek, hogy szeressünk téged, a teremtőt, és szeressük az embereket. Barátom, hadd csodáljam bármerre járok, hogy vagy, és ahogyan szeretsz. Hadd ejtsen ámulatba a világ meg a kozmikus messzeség. Hadd csodálja kutatást, technikát, nagy tetteket. És akkor gondolkodóba ejt, ez hogy lehet? Mi rejlik mögötte? És nekem meg az életemben vajon mit jelent? Élhetjük-e egyáltalán csodálkozás nélkül az életet?

régi képek megfakultak. Istenem, adj nekünk új képeket magadról, meg a titkaidról. Magunkról, meg a titkainkról. Az ég, a pásztor és a bárány régi képei megfakultak. Meg lehet, túlságosan is a képekhez kötöttünk. Fotónak hittük őket rólad és a te titkaidról. Nem mértük föl, hogy téged, titkaidat és terveidet csak körül írnunk lehet, s hogy saját korukhoz szólnak a képek. Minden korszak új módon gondoljon el téged. Istenem, nézd, micsoda zűrzavar! Némelyek sutba dobják a régi képeket, és a képekkel együtt téged is. Mások meg esküdöznek. Te magad vagy a kép. Add, hogy az írás képei mögül, a hit, a templom képei mögül lássuk előragyogni arcodat. Hogy megsejtsük, mi az örök igazság, és új formákban ábrázolva azt, fölismerjük az új vonásokat. Istenem, a képrombolók eldobják minden képedet. Helyette tételek kalodájába akarnak zárni téged, a megfoghatatlant, de te, akár más nagy titok, igazság, halál, szerelem, boldogság tételbe nem vagy szorítható. Ajándékozz azért új képeket nekünk. És mi nem csak az örök létben, most is felismerünk.

Szükséged van rám? Uram, miért nem tudok élni nélküled? Miért örömtelen az örömöm nélküled? Miért lesz színtelen a látásom nélküled? Miért nincs abban szeretet, amihez kezdek nélküled? Miért nem nyújtja kezét a siker, haszon, elismerés? Nem értem, hogy lehet nélküled élni, nélküled szeretni, nélküled örülni, nélküled nevetni, nélküled sírni. Én nem tudok. Bármibe fogtam nélküled, megszürkült, mint egy hétfő reggel, hamuvá lett a számban, olyan volt, mint por a kezemben, mint víz a homokban. Néha azt kívántam, bárcsak megszabadulnék tőled, hogy magamnak éljek, magamnak örüljek, megmutassam, hogy az én életemben, az én világomban nincs mit te keresned. Néha valósággal szenvedtem, mert nem tudtam tőled elszakadni. Talán egykor olyan erősen szerettelek, hogy nem tudlak téged elfeledni, hogy újra meg újra vissza kell térnem hozzád, hogy nem tudok nélküled élni. Azért fogsz olyan szorosan, mert szükséged van rám, mert szeretsz engem. Néha arra gondolok, hogy féltékeny vagy. Egyáltalán miért szeretsz, uram?

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Kapcsiság ellen furfanggal című részt.

11. Lajos francia királyhoz beállított egyszer egy parasztember, s termésének egyik legszebb darabját, egy hatalmas répát vitt neki ajándékba. A király nagyon meghatódott a szívből jövő ajándékon, és 1000 aranykoronával jutalmazta. Megtudta ezt a paraszt ember gazdag szomszédja. Ő is felkerekedett, és egy nemes, arab paripát vitt a királynak ajándékba. Ám 11. Lajos észrevette az ajándék mögött meghúzódó kapzsiságot. Átvette az ajándékot, megköszönte, azután előhozatta a répát, és oda nyújtotta a gazdagnak. 1000 aranyamba került, fogadd el tőlem viszonzásképpen.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Kedves Mári Rádió hallgatók, legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép részt, ahogyan az Úr bátorítja követőit, 5-ös fejezet 13-as, 14-es vers. Kedves Mári Rádió hallgatók, van egy kérdés, melyet ritkán teszünk fel önmagunknak. Nem azt, hogy sikeresek vagyunk-e, nem azt, hogy mennyit keresünk, nem azt, hogy hány ember ismer bennünket, hanem azt, hogy vajon jobb lesz-e valakinek a napja, miután találkozott velünk? Vajon gazdagabb lesz-e, értékesebb-e, lesz-e töblete, minőségi töblete? Mert kedves Mária Rádió hallgatók, jó tudnunk azt, hogy életünk végén talán ez lesz az egyik legfontosabb, vagy talán az egyetlen kérdés, amit feltehetünk. Nem az, hogy mennyi embert ismertünk, mennyi gyűjtöttünk, kik voltunk, mit értünk el, hány diplománk van, hanem hogy milyen emberek voltunk azok számára, akik ismertek bennünket. Olyan emberek voltunk-e, akikkel érdemes volt találkozni, akikkel öröm volt találkozni, akikkel megérte találkozni. A Szentírásból tudjuk, hogy minden találkozás, ha nyitott rá az ember, üdvösségszerző lehet. Nincs olyan, hogy véletlen találkozás. Isten minden nap embereket bíz ránk. Embereket küld a mi életünkbe. És lehet az a családunk, munkatársaink, talán egy idegen, de lehet az a szomszéd, a pénztáros az üzletben, a buszon mellettünk ülő ember. És talán a legtöbb emberről nem is sejtjük, hogy mennyi terhet hordoznak, milyen nehézségeken mennek át, milyen kereszteket cipelnek. Lehet, hogy valaki éppen akkor veszített el a reményét, a hitét. Lehet, hogy valaki egész nap nem hallott egyetlen kedves, emberi, meleg szót sem. És éppen akkor találkozik velünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, milyen nagy felelősség az, amikor kilépünk otthonról, a családi házból, amikor valakihez szólunk, vagy nem szólunk. Egyszer egy idős papbácsi mesélte, hogy volt egy tanára a szemináriumban. Nem emlékezett arra, hogy pontosan mit tanított, hogyan tanított, de arra emlékezett, hogy hogyan nézte őt. Azt mondta, mindig úgy nézte, mintha azt mondaná, örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy vagy. És ez a papbácsi azt mondta, hogy lehet, hogy a hivatásomat nem egy prédikáció döntött el, hanem az, ahogy az a tanár velem bánt, ahogy rám nézett. Kedves Mári Rádió hallgatók, egyetlen mosoly, egyetlen bátorító mondat, egyetlen őszinte kérdés, érdeklődés néha egész életeket tud megváltoztatni. Milyen jó látni azt, hogy ha megnézzük az evangéliumokat, Jézus után mindenki több lett, gazdagabb. Érdemes végig gondolni. Akivel Jézus találkozott, az más emberként ment és élt tovább. Zakeus reményt kapott, a házasságtörő asszony új életet, a vak Bartimeus látást,

Péter megbocsátást, a tanítványok küldetést. Jézus jelenléte felemelte az embereket. És ez a keresztény ember küldetése is, felemelni a másikat, hogy több legyen, hogy jobb legyen, emelni, tanítgatni, repülni. És mitől lehet jó velünk egy találkozás? Nem attól, hogy mindig okos dolgokat mondunk. Nem csak az, hogy mindig vidámak vagyunk. Hanem az, hogy tudunk figyelni, meghallgatni. Tudunk örülni a másiknak, az ő sikerének. De tudunk adni reményt, vigasztalást. És valamiképpen a szentek ilyen emberek voltak, akikkel érdemes volt találkozni. Amikor az emberek találkoztak egy Assisi Szent Ferenccel, azt mondták, mellette közelebb kerültem Istenhez. Amikor az emberek találkoztak egy kalkuttai Szent Terézzel, azt mondták, árad belőle a szeretet. A szentek nem magukra mutogattak, nem önmagukat mutatták, hanem Krisztust mutatták meg, Istenre mutattak. Kedves Mári Rádió hallgatók! Holnap reggel, vagy a mai napon akár, új emberek közé megyünk. Talán senki sem fog emlékezni arra, amit mondtunk. De emlékezni fognak arra, hogyan érezték magukat mellettünk. Érezték-e, hogy fontosak? Érezték-e, hogy meghallgatták őket? Érezték-e, hogy Isten szeretetéből valami elérkezett hozzájuk, valamit megtapasztalhattak. Milyen szép is volna életünk, hogyha minden egyes reggel így indulnánk. Uram, add, hogy ma olyan ember legyek, akivel érdemes találkozni, aki rád mutat. Hogy ne keserűséget vigyek magammal, hanem békét. Ne ítélkezést, hanem irgalmat, ne közönyt, hanem figyelmet, ne önzést, hanem szeretetet. Mert lehet, hogy valakinek éppen a velem való találkozása lesz a napnak a legnagyobb ajándéka. Nem tudhatjuk, hogy az Úr mit készít számunkra, éppen ezért nagy a mi felelősségünk. És ha így élünk, akkor rajtunk keresztül Krisztus találkozik az emberekkel. Éppen ezért a mai napon, a jövő héten legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Mert mindig van egy jó szavuk, egy bátorításuk, szerető jelenlétük a másik számára. Legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Jézus így szólt hozzá. Asszony, nagy a te hited. Legyen neked, amint akarod. És abban az órában meggyógyult a lányom.

Kánaáni asszony pogány volt. Nem tartozott Izrael népéhez. Mégis olyan hitet talált benne Jézus, amelyet kevesebben dicsért meg ilyen nyíltan. Nem csupán abban mutatkozott meg ez, hogy elhitte, Jézus képes meggyógyítani a lányát, hanem abban is, hogy nem adta fel. Amikor a mester hallgatott, ő tovább könyörgött. Amikor pedig a tanítványok el akarták küldeni, nem sértődött meg. Az elutasítás ellenére is még közelebb ment Jézushoz. Leborult előtte, és csak ennyit mondott. Uram, segíts rajtam! Ez az asszony nem a körülményekre tekintett, hanem Krisztusra. Nem engedte, hogy az előtte bezáruló ajtók kioltsák benne a reményt. Biztos volt abban, hogy ha eljut Jézushoz, megoldást kap a problémájára. Mi sokszor éppen az ellenkezőjét tesszük. Ha az imáinkra nem érkezik azonnali válasz, könnyen elcsüggedünk. Ha akadályokba ütközünk, azt hisszük, Isten már nem figyel ránk.

Talán a te életedben is van olyan imakérés, amelyet már feladtál, amelynek teljesüléséről már lemondtál. Jézus ma arra hív, hogy ne fordulj vissza félúton. Menj tovább. Isten meghallgatja azokat az imákat, amelyek akaratával összhangban vannak, és valóban a javadat szolgálják. Bár válasza nem mindig akkor és úgy érkezik, ahogyan szeretnéd. Ő soha nem marad közömbös gyermekei könyörgése iránt. Lehet, hogy ma még csak a hallgatását tapasztalod. Ennek ellenére légy álhatatos az imában. A csoda talán közelebb van, mint gondolnád.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést az anyák védelmében. Védjük az anyákat, az édesanyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ahogy a régiek mondták, a ház négy sarka az anya szívén és gondoskodásán nyugszik. Az anya a család kincse, és kincsként kell kezelni. Elmúlt alkalommal az okosságról volt szó, az okosságról. Most egy gyakorlati erényről elmélkedünk, ami érték a mi életünkben, és pedig ez nem más, mint az optimizmus. A Jóisten mindent a legjobbnak teremtett. Az ő végtelen szeretetéből az ember földi boldogságát akarja. A hívő ember az örök boldogságot akarja elérni. Ahhoz, hogy ebben a lelki boldogság és az örök boldogság meglegyen, meg kell látni mindig a jót, vagyis optimistává kell alakulni. Minden jó, sőt a legjobb, amit a gondviselő Isten eltervezett, és az optimista ember ezt meglátja. Csak a jót akarja látni, és azt hangoztatja mindig az optimista ember. Nem a negatív oldalt, az ostoba ember a negatív oldalakat keresi, hogy hol van a hiba, hol van kifogásolni való, hol van rombolni való. Óvatosan kell mindent kezelni. A tanúság kedvéért említjük meg a családi életben, hogy bármilyen közösségben szükséges az okosság, az óvatosság, hogy nem látni meg, ne lássuk meg a szálkát embertársunk szemében, amikor a magunk szemében gerenda van. Vagy mindig jó elismeréssel lenni a hitvessel szemben. A Szentírás leírja, Mária a legjobb részt választotta. Nem szabad a butának, elmaradottnak nevezni egy asszonyt sem, mert sok asszonynak ez a fájdalma. Mert volt olyan ember, aki azt mondotta mindig a feleségének, te semmihez se értesz. És persze, hogy ez az asszony lelkében fájósabb volt. Egy alkalommal a férfi ment le a pincébe, hogy a villany vezetékkel dolgozzon, megcsúszott, és kezét lábát törte. Felesége hetekig ott volt mellette, heteken keresztül alig pihent, férjéről gondoskodott. És a férfi aztán beismerte, és azt mondotta egyszer, bocsáss meg, amért azt mondtam, hogy te semmihez se értesz. Mert ami a legértékesebb, ahhoz nagyon értesz. A szeretethez, az jósághoz nagyon értesz. Optimizmus. A hitvesben a jót kell meglátni, nem pedig kritizálással a negatívumot. Nagyon sok ember kritizálja az ételt. Nem tetszik. Nagy fájdalom ez a hitvesnek. Nagy fájdalom, mert mindent beleadott, hogy jó legyen az étel, és a család meg legyen elégedve. A kritizálással csak fájdalmat tudunk okozni, de dicsérjük az ételt akkor is, amikor nem tetszik. Assisi Szent Ferencről olvasom, a legjobbnak tartotta a leprás embereket, legjobbnak, optimistán gondolkozott, és az elhatározást szült benne, hogy a szülői vagyont értékesítve szétossza a szegény embereknek. Ugyanazt tette Árpádházi Szent Erzsébet is, hogy mindenkiben jót látott. Lássuk meg a jót másik emberben, főleg a hites társunkban, hogy tudjuk neki örömteljesíteni az életét. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. 2026. augusztus 16-a van, évközi 20. vasárnap, a pontos idő 9 óra és 11 perc. Görgényi Tünde vagyok, és az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm kedves hallgatóinkat. És a következő negyed órában fogadom az önök imakéréseiket, ima szándékaikat, hiszen 9 óra 25 perctől kapcsoljuk felső bányát, ahonnan a rózsafüzér imát és a szentmisét közvetítjük. Az imát és a szentmisét én személyesen felajánlom minden kedves hallgató szándékára, különösen azokért, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, nem tudnak talán még a házból sem kimozdulni, több kismamáért, hiszen veszélyeztetett helyzetben vannak, hogy magzatuk épp egészséges gyermekként szülessen majd a világra. Egy újszülött, egy koraszülött kisbabáért, aki alig 500 grammos, én hiszem, hogy a Jóisten életben tartotta eddig, már pár hetes, ezután is megerősíti és minden segítséget megad a családnak, de egy 11 éves kisfiúért is, Márkért is imádkozunk, aki súlyos balesetet szenvedett, koponyasérülés és mindenféle egyéb sérülés. Vannak még, akikről nem is tudunk, és nehéz helyzetben, kihívások között, megpróbáltatások között élnek, őértük is imádkozunk. Hívhatnak, írhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555, bármelyik számot tárcsázhatják, egy kis türelemmel és odafigyeléssel élő adásba kerülhetnek. Arra kérem a hallgatókat, hogy majd amikor élő adásba kapcsolom, akkor a háttérben ne feledjék el kikapcsolni, illetve lehalkítani a rádió készüléket. 0758 420 555 az SMS számunk, ide is írhatnak, illetve a www.mariaradio.ro honlapra az ima szándék gombra kattintva. És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg. A rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, testvéremért, testvéreimért, családjukért, a daganatos betegekért, az én gyógyulásomért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. És telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szívem szeretetével üdvözlöm én is, sajnos kórházból, Déváról, Ilonka néni vagyok. Az önök kéréseim mellé az enyémet is oda teszem. Önökkel együtt imádkozva, hálát adok mindenért. És köszönöm, hogy a tegnap is olyan szépen meghallgathattuk a misét Nagyváradról, a Mária Rádió jó voltápol, a Jóisten tartsa meg önöket még sokáig, mert nagy szükségünk van betegek és szenvedőkért, és családjainkért, apjainkért, amik ők is mellettünk állnak nehéz pillanatainkban, és minden magányos, idős beteg, nehézséggel küzdködő embertársunkért, gyermeket váró édesanyjákért, és mindenkiért. A nagy közösségért, ha Jóisten tartson meg, szeretetben, imával együtt, egymásért imádkozzunk, Isten áldja önöket.
0: A Jóisten áldja, kedves Ilonka néni. Köszönjük a hívását, együtt fogunk imádkozni önért, minden önkéntesért, hiszen Anna néni ülkéből is kórházba van, ő érte is imádkozunk, hogy a Jóisten mielőbb gyógyítsa meg. Szeretném a mai rózsafüzért is, a minden imát felajánlani szándékomra, írta Csaba Szilágy Somjóról. Jézusom, bízom benned. Köszönjük, kedves Csaba, együtt imádkozunk önnel. Családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a szent olvasót, írta egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani Robiért, aki nehéz műtét előtt áll, egy váradi hallgató írta. Imád kérek, lelki-testi gyógyulásunkért, Jézusunk, bízunk benned. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, élőadásban van a kedves hallgató. Mindörökké, amen.
2: Tetszik hallani.
0: Nagyon jól hallom, igen, élőadásban van.
2: Ezt a rózsafüzét szeretném felajánlani, hálából a kapott kegyelmet, a gyógyulásomért, a Mária Rádió minden dolgozójáit, a beteg papbácsikét, minden bocsánatáit, és minden betegét, akiért nem imádkozik senki se. Kívánok Istentől megáldott szép napot, köszönöm szépen, dicsértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Áldott szép napot kívánok én is önnek. A ma elhangzó rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom Fenyőkuton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, a Mária Rádióért és minden betegért. Udvarhelyről érkezett ez az üzenet Margittól. És e-mailben is kaptunk egy üzenetet, Zágomból írja Zsuzsa, a mai rózsafüzért és imákat felajánlom nagymamám egészségének a megőrzéséért. Köszönöm. A rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre, az egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért is imádkozom, és egy fontos szándékért. Köszönöm.
3: Köszönöm.
0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Halló.
0: Igen, élőadásban
3: van. Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Margit néni.
3: Az a helyzet, hogy én is alig hallom, s a néni szegények nem hallják, tudom.
0: Igen.
3: Drága jó Isten, áldjunk meg, adjon sok erőt, egészséget, kedves családoddal együtt. Látom, hogy itt néni vagyok, tiszteletávó. Én felajánlom ezt a rózsafüzét. Jó, tudjuk a lábam, testvéleti gyógyulásért. Az unokáim mentek külföldre, hogy a jó Isten segítse meg, éljenek oda munkahelyekre. Szeretnék ajánlani egy házának a drága Timó Pimba unokám két gyermeke szüleiért. Anna néni nagyon-nagyon hiányzik, úgy várik, hogy valami baj, két hónap, hogy nem tudom. Hát tudjuk hazament, nem ment, nyilván én is megyünk. Azt mondják, hogy olyan sok a hiány, keresik. Felajánlom. Minden élő családtagom, mindenki jó tevőm, rossz tevőm, halottaimért. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől, Margit néni. Hát nem zavarjuk Anna nénit, de háttérben imádkozunk érte, és hisszük, hogy a jó Isten meghallgatja a mi imánkat. Hálából ajánlom ezt a rózsafüzért a napjainkért, a sok kegyelemért, felajánlom a Szentlélek kiáradásáért, és önökkel vagyok mindig a rózsafüzérben, Gyimesből írta Erzsébet néni. A mai rózsafüzért felajánlom minden, felajánlom hitben való megerősödésemért, családom minden tagjáért, lányom, fiam, férjem, életéért, egy nagyon fontos szándékra, Évike életéért és tisztánlátásáért, Jézusom, bízom benned, Csíkszeredából írta egy hallgató. A rózsafüzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból, Jézusom, bízom benned. A rózsafüzért, a szentmisét felajánlom családom élő és az elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen! Halló, itt a Mária Rádió.
2: tiszteltessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Láhunk tagjaimé, a család béké, a Mádirádi megmaradásai, azoknak hozzátartozók, az utolsó utazók és a csókajóké, köztisztebben vannak az én családomban is. A szüzelt akkor nevű palácsa, újabb balácsát és szerencsétlenségtől, azon túl egy komoly szándék kiderítési. Imádtunk tiszta szüle a lélek együtt egymást, együtt imádtunk, dicsekesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk együtt imádkozik. Mi is csatlakozunk az ön ima kéréséhez. A rózsafüzért felajánlom hálából a mindennapi kegyelemért. Felajánlom a családomért, a kisfiam testi és lelki fejlődéséért, anyagi gondjaim megoldásáért, valamint azért, hogy rendeződjön az életem. Köszönöm szépen! Ezt a mai rózsafüzért felajánlom a szűzanyának a tiszteletére, és azért, hogy védjen meg minden katasztrófától, felajánlom ugyanakkor a békéért, a szeretetért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, Gyimesből egy állandó hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szent Rózsafüzét önökkel imádkozva felszeretném ajánlani az Ebbik Kakocsok figyelmekét, testi lelki gyógyulásomért, elhűn férjemét és minden hozzám tartozott elhűntjaim, lelki küzét, gyermekeimért, azok családjaiért, az unokákért, egészségükért, békéért, Mária Rádió minden dolgozójáért, további áldott szép napot, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk imádkozik. Hálából a drága szűzanyának ajánlom fel ezt a szentolvasót, egy mindennapos hallgató írta innen Sepsiszentgyörgyről. Köszönjük szépen. Együtt imádkozunk.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a gyermekeimért és hitük megerősödéséért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes hallgatóját. Köszönöm a jó Istennek a mindennapi kegyelmeket, amivel megajándékoz bennünket. Köszönöm a családomat, a szűzanyát kérem, hogy vigyázzon rájuk, és óvja meg őket minden bajtól, betegségtől. Hálát adok a családomban levő két kismamáért, akiért imádkoznak, és imádkozunk minden nap, hogy a jó atya adja meg neki egészséggel, és békességben éljenek családjukkal együtt. Felajánlom még a testvéreimért és azoknak családjáért, a családban minden egyes családtagunkért. Köszönöm szépen, hogy bejuthattam, és áldott vasárnapot kívánok Isten kegyelméből.
0: Áldott szép vasárnapot kívánok én is önnek és minden kedves hallgatónak, és most meghívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, hamarosan Felsőbányát kapcsoljuk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztust! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Felsőbányáról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Rózsafűzért és szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Veres Attila plébános, kantori szolgálatot ellátja Laura Angella. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szent Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet ad meg. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert üdvözlék Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket formálódza. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, igében kezdetre, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vezesd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak írgalmakra. Szent Szűz, eljön a te órád, csak egy szót szól Isteni fiatnál, és megmenekül a világ. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
2: aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá védettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának ment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának ment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezesd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Szent Szűz, eljön a te órád, csak egy szót szólj isteni fiadnál, és megmenekül a világ. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezesd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Szent Szűz, eljön a te órád, csak egy szót szól isteni fiadnál, és megmenekül a világ. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint

között, és áldottad te méhednek gyümölcse Jézus, akinek úgy a szent lelket elküldötte, asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban teljes, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek ők a szent lelket elküldöttek. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának menet. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek ők a szent lelket elküldötte. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek úgy a szent lelket elküldötte. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte, asszonyunk Szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk órájának ben. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te életnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában men. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk Szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában men. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bor tüzétől, vezess a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Szeretjük, eljön a te órád, csak egy szó szól Isteni fiadnál, és megmenekül a világ. Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekbe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekbe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekbe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.
most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyek megőrvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben fölvett. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekbe fölvett. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdettel, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Szent Szűz, eljön a te órád, csak egy szót szól Isteni fiadnál, és megmenekül a világ. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
aki éget a mennyekben megkoronázott, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, mert üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged a mennyekben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk

szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízok és remélek, anyám, te utána nevedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, hogy jöjj, segíts imádkozni, anyám, hogy jöjj, segíts küzdeni, anyám, hogy jöjj, segíts szeretni, anyám, hogy jöjj, és meg vagy elveszni, tisztelni és segíteni, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, mindig harmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúja, vigasztalója, bűnös oltalma és menedéke, földi reménye és megnekékessége, kiértem egy segélyedet vasztalanul, kitávozott tőlem meghallgatatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedésre, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben és halálban.

0: A Szentírásban olvasható, álhatatossággal mentitek meg a lelketeket. A mai evangéliumi Jézus élettörténet is erre ad számunkra példát, hogy mi is tanuljunk az imádságban, a kérésben álhatatosságot magunkért, miénkekért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mi is megtisztult szívvel, lélekkel vegyünk részt a Szent Misén, melyet a hívekért mutatunk be. Gyónom!
1: Mindenhatalmas Istenem, és megtek testvéreim!

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Tartsatok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, és szeressék nevét, és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, és vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodjanak szövetségemhez, mint elvezettem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert háza minden nép számára az imádság háza lesz. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélkedést a serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányokat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvetésük által kiárad a megbékélés a világra, mi más lesz újra felvételünk, hanem élet a halálból. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségű következtében irgalomra találtok, hogy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkit megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, neki áltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Így válaszolt: nem valló elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária rádióhallgatók, Krisztusban kedves testvérek! Vakációs időszakot élünk, amikor sok helyütt ez alkalom arra, hogy az unokák a nagyszülőknél töltsék a iskola szüneti heteket. És a történet szerint az unoka a nagymamáját látja, amint az levelet ír, melléje somfordál és megkérdi: Nagyi, kinek írsz te levelet? Rólam is írsz neki? A nagyi letette a kezéből a ceruzát, és kíváncsiskodó unokájára mosolyogva így válaszolt: igen, te rólad is írok a levélben, ám most elmesélem neked, hogy ahelyett, amit írtam, inkább arról szólnék, amivel írtam a levelet. Ezzel a ceruzával, nézd, amit most tartok a kezemben, és egyszer majd neked fogok adni. A gyermek kíváncsi pillantásokat vetett erre a ceruzára, hogy vajon mitől is lehet oly különleges. És a nagymama el is kezdte mesélni az unokájának: minden attól válik különlegessé, ahogy rá tekintel. Mert igen, ez is egy olyan hétköznapinak tűnő dolog, amit megszokottan használunk, egy ceruza. De ha jól szemügyre vesszük, egy ceruzában is sok mindent felfedezhetünk. Az első tanulsága a ceruzának, amit rajta lehet látni, hogy neki is nem a külseje az, ami fontos, az egy faréteg, hanem az, amit az a faréteg rejt a bensejében, a grafitszál, annak köszönhetően tudunk írni vele. Te is, kisunokám, ezért a dolgok, az események, az emberek bensejére figyelj, ki mit hordoz a bensőjében. A második, amit megtanulhatsz egy hétköznapi ceruzától, hogy egy ceruza mindig hagy jelet maga után. Tudd te is, kisunokám, hogy amit teszel, mondasz, annak nyoma marad. És ügyelj arra, hogy amit teszel, mondasz, annak nyomában jó érzés, jó élmény maradjon másokban. A harmadik, amit megtanulhatsz egy ceruzától, az az, hogy a legtöbb ceruza végén van egy kis radír darab, amivel ki tudod törülni, amit rosszul írtál, és lesz alkalmad utána újra helyesen leírni azt, amit korább elrontottál. Nem baj az, kisunokám, ha valamit elsőre nem tudsz jól elvégezni, ha valamit elhibáztál. A baj az lenne, ha úgy hagynád, és nem akarnád kijavítani azt. Ki lehet javítani mindent, amit emberileg tettünk. Fontos, ha valamit elrontottunk is, ne hagyjuk úgy. Ki lehet radírozni, és újra megpróbálni, hogy már helyesen cselekedjünk. A negyedik, amit egy ceruza mutat mi nekünk, hogy mi emberek nem mindig írunk, de tesszük, és más is csinálunk, és közben van időnk arra is, hogy a ceruzát kihegyezzük. Újra legyen éle, hogy majd szépen lehessen vele írni. A hegyezéssel látszólag elveszek belőle, a fatestet a ceruzáról levési a hegyező pengéje, de ettől csak újra jobb képességűvé válik az a ceruza, jobb teljesítményre lesz képes. Meg kell tanulnod, kisunokám, az élet lefarag bennünket is sokszor a fájdalmak pengéjével. De te ne bánd, csak azt keresd, hogy a bajban, nehézségben, amibe kerültél, te hogyan lehessél jobb ember. És az ötödik lecke, amit egy egyszerű ceruza taníthat mi nekünk, hogy a ceruzát egy kéz tart, és vezeti az írásban, a rajzolásban. Sose feledd hát, kisunokám, hogy van egy kéz, amely az életünk vonalvezetését kézben tartja. Nekünk embereknek az életünket hitünk szerint Isten keze vezeti. Kisunokám, ezért bízzál mindig az Isten kezében, hogy az ákon-bákon betűkön, az össze-vissza kuszált vonalakon át is lehet a te életed, hogy az Isten keze vezeti a jóra. Egy ismertetőben olvasható a felsorolás, ami elmondja, hogy egy anyának mit is kell megtanítani a gyermekének, amíg az felnő mellette. Gyermekem, ne csüngjél mások véleményén, mert a magabiztosságod az belülről fakad. Ez lenne az értelme annak, hogy mit is jelent a kijelentés, hogy te helyesen szeresd önmagad. Mondj nemet bátran, és ezt fogják fel tőled egyszavas mondatnak, amit nem kell semmivel sem kibővíteni, vagy megokolni. Nem kell, túlmenően kedves légy a saját békéd és nyugalmad rovására. A te nyugodtságod többet ér, mint a népszerűséged. Az elutasítás nem a világ vége. Teljesen rendben van, ha nem teszel meg mindenkinek mindent. A jó indulatodat azonban őrizd meg rendületlenül. Fogadd el a változásokat az életben, pláne ha az a fejlődésedre szolgál. A kényelem feladása a kapu, amelyen át belép a te életedbe a növekedés. Tanulj meg bízni megérzéseidben, fejleszd az intuíciós képességedet. Tanulj meg takarékoskodni, tiszteld a pénzt. Eszköz legyen, amivel elérni lehet azt, amit magadnak szeretnél. Legfőképpen, hogy megőrizd a függetlenségedet. Önállóságod jelenti azt is, hogy egyre inkább önellátó vagy. Magad szervezed a napodat, beosztod a teendőidet, tudsz főzni, tudsz magad után rendet tenni. Válasz okosan barátokat, mert a rossz társaság éveket veszel az életedből, amíg az igaz barátokkal messzire haladsz. Vedd észre talentumaidat, azt, ami egyedivé tesz tégedet. Ne hagyd, hogy mások mondják meg, hogy te ki vagy. Tanulj meg tisztán, érthetően beszélni, kommunikálj bátran, kérdezzél nyíltan, állj ki az igazadért. A jó teljesítményhez, jó pihenéssel készülj elő, szükséges számodra a feltöltődés is, az nem luxus. Az otthon egy biztos pont az életedbe, ahova tudhatod, mindig visszatérhetsz, történjen bármi is. Kell egy hely a világba, ahol magad otthon érzed, gondoskodjál erről is. Mai evangéliumban arról hallhattunk, hogy egy anya a gyermekért könyörög Jézusnál, és azóta az anyák, nagymamák megszámlálhatatlan sokasága tette ugyanazt. Olyan szép is a kereszteléskor elmondott imádság az anyának. Imádkozzál érte minden nap a gyermekért, akit most karodban tartol, te édesanya, és érte áldod az Istent itt az ő templomában. Kedves édesanya, bízd a gyermekes sorsát a gondviselő Istenre, tanítsd meg imádkozni. Igen, van bőven tanítani valónk a nemzeti, kulturális és vallási örökségünkből osztani az utánunk jövő generációknak, legfőképpen átadni az álhatatosan hinni tudást, hogy te gyermekem, mint ez a mai evangéliumban tapasztalt anyai, női lélek is tanúsította, hogy te is ilyen kitartó bizakodással, kitartó hittel forduljál Jézushoz, bármi bajba is vagy te, vagy a tiédek. Tartsál ki a Jézus felé való fordulásban, és így megmented a lelkedet. Hiszek az egy Istenben. Imádkozzunk testvéreim bizalommal mennyei atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar.
1: Add Urunk, hogy egyházad minden népnek szabadon hirdethesse az evangélium örömhírét. Segíts, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágítson minden embert. Segíts, hogy mindnyájan erős hittel ragaszkodjunk szent tanításodhoz. Add, hogy akkor is állhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesíted azonnal kéréseinket. Add, hogy a hitből fakadó imádság betegeinknek testi lelki enyhülést nyújtson.
0: Mennyei atyánk, tőled kaptuk a hit ajándékát, éled meg mindnyájunkban a hit gyümölcseit, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el szent mise áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra. Felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk bennük téged magadat. Krisztus

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van köztünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, mi urunk, Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után Jani kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.

Megemlékezünk tehát Szent Atyán Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, kereszthalál, föltámadása által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, míg fiad el nem jön, felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egy házad áldozatára, melybe Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének erej által, mi, akik fia szent testét érét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján is az ő tagjai közé számítassunk. Minket is, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben, Leó pápánk, a nőpüspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diakónussal, és az egész népeddel együtt. Add, hogy a Te útjaidon járva hitben és reményben örömet, bizalma sugározzunk a világba. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, kiknek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, vigy fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a mindig segítő boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent Apostolokkal, a vértanokkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk, magasztaljunk, Jézus Krisztus a Te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk szavára, és Isten tanításán fölbátorodva, így imádkozunk.

0: Minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékosan békébe, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldog meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk. Irgalmas Urunk, Istenünk, e szentségi eleddel által Krisztus vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiat képére alakítottál a földön, dicsőségébe is részesüljünk a mennyben, kér és uralkodik mindörökkön örökké. Hirdettem a kedves híveknek a következőket. Hétfőn nincsen szent mise templomunkban, kedden este 6 órától idősebb Sipos Zoltán, fia Zoltán lelködvért, Nagy Mária, férje Sándor lelködvért. Szerdán reggel nincsen szent mise, csütörtökön este 6 órától Galkó Sándor, lánya Mária lelködvért, Odenlasz János, neje Erzsébet lelködvért, és napragyán Jolán lelködvért. Pénteken nincsen szent mise, szombaton este 5 órától esküvő, és este 6 órától is esküvői szertartás lesz templomunkban. Jövő vasárnap délelőtt 11 órától lesz az ünnepélyes bérmálási szent mise. Csütörtökön délelőtt 10 órától a bérmálkozásra készülő fiatalokat várom, és csütörtökön délután 5 órától szintén. Kedden érkezik hozzánk Tóth Péter előadása. Este 7 órától, tehát a szentmisét követően, kedden este 7 órától Márton Áronról szóló előadással a remény zarándoklata. A nehéz időkben teremtődnek azok az egyéniségek és karakterek, amelyek minden korra szólóan útmutatóak lehetnek. Így jöjjünk el, vegyünk részt mi is ezen az előadáson, hogy közelebb kerüljön mi hozzánk is Márton Áronnak a karaktere. Anya Szent Egyházunk házasságot hirdet. Ciprián Lukácsó, Rádu Lukácsó és Székely Juditta szülők fia házastársó hajtja venni Almási Szidóniát, Almási Lajos és Matko Erika szülők hajadon leányát. Pál Kálmán Adelin, Pál Kálmán és Börbusz Mona szülők fia házastársó hajtja venni Mondok Júlia Nikolettát, Mondok Joán és Rász Rita szülők hajadon leányát. Hálát és köszönetet mondok én is az eltelt időszakban a Mária Rádió jelenlétért az egyház közösségünkben, az innét közvetített szentmisékkel, rózsafűzérrel. Reméljük, mi is hozzájárultunk, hogy a rádió is beteljesítse azt a küldetését, melyet vall és hirdet, hogy egy remény sugárnak lenni a szíveknek, lelkeknek. Kedves híveknek kívánok szép vasárnapot! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjünk békével! Istennek veled!

Kedves hallgatók, Rózsafűzért és Szent Misét közvetítettünk. Felsőbányáról a nagy boldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott Veres Attila plébános. A kántori szolgálatot ellátta Laurán Angella. A mikrofonnál Mayer Henriettát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Felsőbányát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Felsőbánya földrajzi fekvését tekintve Nagybányától körülbelül 9 kilométerre keletre a Gutin-hegység lábánál az Azar-patak völgye mellett helyezkedik el, erdős, hegyvidéki környezetben, Máramaros megyében. A város egy hegyekkel övezett völgyben fekvő bányaváros, amelynek fekvése meghatározza a történelmét, éghajlatát és gazdaságát. A Nagybánya Gutin-hegység tengelyében való elhelyezkedése miatt mindig is fontos bányászati központ volt. A település bányászati központként jött létre, fejlődését az arany és ezüst ércben gazdag Gutin-hegység határozta meg. 1329-ben említik először Medius Mons néven, és már a középkorban szabad királyi bányavárosként működött, a századok során többször változott, mindig a bányászati jellegre utalva, 1888-1913 között kapta a Felsőbánya nevet. Felsőbánya több mint 700 éves múltra tekint vissza, története a középkori bányászatra, a királyi kiváltságokra, a száztelepesekre, valamint a Magyar Királyság és Erdély történelmi fordulataira épül. A város ma is őrzi középkori bányavárosi jellegét és sok történelmi emléket. 1333-1335 között a pápai tízedjegyzék már működő plébániát említ külön papjával. Ez azt jelzi, hogy a város egyházi szervezete már ekkor kialakult, és a templom is a Mária tiszteletére volt felszentelve. 1452-ben Hunyadi János meglátogatta a várost, és annyira megtetszett neki a templom orgonája, hogy magával vitte. Cserébe a templomnak adományozta a bányajövedelmek tizedét. A templom és a plébánia jelentős királyi támogatást élvezett, ami megerősítette a katolikus közösséget. A reformáció hatására 1547-ben a templom és az úrbura a protestánsnok kezére került. Ez a korszak jelentős vallási átrendeződést hozott. 1690-ben a katolikusok visszaszerezték a templomot, első Lipót elrendelte, hogy az úrbura ismét a templomot illesse. A plébánia anyakönyvei 1719-től folyamatosak. A felsőbányai római katolikus magyar ajkú közösség 20%-a ma is aktív, körülbelül 1500-1600 főt számlálnak. A régi templom állapota leromlott, ezért az 1840-es években döntés született az újjáépítésről. A felsőbányai római katolikus templom 1847-58 között épült, Tischler Albin tervei alapján neoklasszikus stílusban. 1858-ban szentelte fel Nagy Boldogasszony tiszteletére. Máramaros, de egyben a Szatmári Egyházmegye legnagyobb katolikus temploma, illetve a környék egyik legfontosabb Mária zarándok helye, a bányavidék és a bányászok büszkesége. A bányászat mellett a fazekassággal is foglalkoztak, cégek voltak ezeknek a zászlóit, a templomban őrzik, az 1852-es évekből, az 1886-os évekből pedig a bányász zászlókat. 1889-ből van másfél százados ősiséggel rendelkező textiliák, és a mögötte felsorakozó itt élt elődeik generációiknak az érzületvilága. A templom a korábbi években is több felújításon ment keresztül, az 1830-as években annak is van egy emléktábla állítva, dr. Cumbel Lajos, aki megfogalmazza az egyházi bányász himnuszt, ami az egész térségben elterjed, és azóta is azt éneklik. Egy másik felújításra az 1980-as években kerül sor az akkori plébános Buchmiller István, akinek ugyancsak egy emléktáblát helyeztek el a templomban. Azonban az 1980-as évek végén egy nagy vihar megbontotta a tetőt, ami a hívekre és a művészi alkotásokra egyaránt veszélyes, de a komolyabb és költségesebb munka ezután következett, ami a katolikus közösség számára az utóbbi idők legnagyobb sikerét jelenti, hiszen hasonló méretű pozitív eredménynek már régen voltak szemtanúi a felsőbányai magyarok. 2020-ban indítva az új felújítási tervet, Veres Attila plébános idejében az országos helyreállítási terv Szent László út projektjének keretén belül 2,7 millió euróból sikerült kívülbelül felújítani a templomot, amely 2026-ban fejeződött be. 2026. május 30-án Schönberger Jenő, a Szatmári Egyházmegye püspöke áldotta meg. Ez a templom a Mária tiszteletére van, és Mária oltalma alatt van az egész város is. A templom belső tere tágas, háromhajós hatást kelt, bár valójában egyhajós, oldalfülkékkel. Még látható a templomépítésnek idejéből fennmaradt falképek és díszítő elemek. A mennyezetén lévő hat falkép például a szűzanya életét mutatja be. A főoltár kép a templom leglátványosabb része, a 19. századi klasszicizáló festmény és a központi témája a nagyboldogasszony mennybe menetelét ábrázolja. Az akkori bécsi iskola két professzora, Franz Geiling és Karl Schalein műveiket szignálják az oltárképek, illetve a mennyezet freskói is az övék, a Mária életét mutatja be a legtöbb a többi szent tisztelete mellett. A tabernákulum felett aranyozott díszítés és angyali szobrok találhatók. A főoltár szerkezete magas, oszlopos, fehér arany színvilágú. A templom méretei is csodálatra méltóak, nem beszélve a bejáratnál lévő monumentális Szent István és Szent László szobrokkal. A templomban helyet kapott a Szent József, Szent Antal, Jézus szíve és a Szűz Mária mellékoltárok. A templomnak két tornya van, eléri a 60 méter magasságot, és a keresztek rajta a 2,5 méter magasságot, aranyozottak, szépen csillogóak, akármelyik napszakban a hitnek a fényét sugározzák az emberek szívében. A templom tornyán felújítódott az óraszerkezet is, automatizálva lett. A templom tornyában három harang hívja a híveket, a nagy harang a nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve. A két torony között van elhelyezve a Mária medál kereszt formában. A jelenlegi orgonája a 19. századi mechanikus trakturás hangszer, amely a kóruson helyezkedik el, faburkolattal, aranyozott díszítéssel. A felsőbányai nagyboldogasszony templom a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye máramarosi főesperesség nagybányai esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét a nagyboldogasszony ünnepi napján augusztus 15-én tartják. Örökös szentségimádási nap február 2. Urunk bemutatásának napján, azaz gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén tartják. A műsor a Felsőbányai Katolikus Plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ismerkedés kis Szent Terézzel. Gondolatok Szent Teréz életéről, az önéletrajz alapján, az Ágnes anyának ajánlott ákéziratból. 24. rész.
1: A Jóisten, aki meg akarta mutatni, hogy egyedül ő a lelkem igazgatója, éppen ezt az atyát, akit egyedül én becsülgettem, használta fel céljaira. Akkoriban mindenfajta és nagy belső megpróbáltatásaim voltak. Olyanok, hogy néha még a mennyország létezésében is kételkedtem. Olyan lelki állapotban voltam, hogy semmit sem akartam mondani belső érzéseimről, nem tudva, hogyan fejezzem ki őket, de alig, hogy a gyóntató székbe léptem, éreztem, hogy kitárul a lelkem. Kevés szóból is csodálatosan megértettek, sőt, kitalálták a gondolatomat. Olyan volt a lelkem, mint egy könyv, amelyben az atya jobban olvasott, mint én magam. Dúszadó vitorláimat rátaszította a bizalom és szeretet hullámaira, melyek eddig is erősen vonzottak, de járni rajtuk nem mertem. Azt mondta, hogy hibáim nem okoznak fájdalmat a Jóistennek, s hogy mint helyettese az ő nevében jelenti ki, hogy nagyon meg van elégedve velem. Ó, milyen boldog voltam ezeket a vigasztaló szavakat hallva. Soha nem hallottam még olyat, hogy a hibák tudnak nem fájni is a Jóistennek. Ez a biztosíték örömmel töltött el, segítségemre volt abban, hogy türelemmel viseljem az élet száműzetését. Jól éreztem a szívem mélyén, hogy igaz ez, hiszen a Jóisten gyöngédebb az anyánál is, és ön, drága anyám, nem szíves örömest bocsátja-e meg mindig akaratlan kis figyelmetlenségeimet. Hányszor, de hányszor tettem ezt az édes tapasztalatot. Nincs az a szemrehányás, amely oly mélyen meg tudott volna indítani, mint egyetlen simogatása tette. Olyan a természetem, hogy a félelem visszahúzódásra késztet. A szeretet nem csak hogy előre visz, hanem egyenesen szárnyakat ad.
0: Az a lecke, amelyben a Jóisten részesít, mélyebb nyomot hagy bennünk, mintha a magam erejéből akarnék valamit megtanulni. Istennek ez a lehelet finom figyelmeztetése Teréz lelke számára nem volt hatástalan. A csendes szellő érintésében rögtön megtapasztalta Istent, mint Illés a hegyen, szíve nyitva állt arra a figyelmeztetésre, melyet meg kellett hallania. Isten mindenkit fel tud használni saját eszközéül, ha egy adott pillanatban jónak látja. Teréz eléggé nyomorultnak érzi magát lelkileg ahhoz, hogy Isten lehajolhasson érte és felemelje. Egyszerű szavakkal idézi fel Isten működését. Azt mondja, hogy kitalálták a gondolatait, s ez inkább arra a kegyelemre utal, amely a gyóntató atyában működött, amikor ráhagyatkozott Istenre, és közvetítette az ő irgalmát. A hibák körüli forgás eltávolítja Terézt a Jóistentől, s amikor a lelki vezető által rádöbben, hogy fölöslegesen hadakozott, megtalálja a kiútat. Az egyetlen lehetséges út a szeretet lesz, amelyre örömmel lép rá, mert a kegyelem már szabadon áramolhatott a szívében, megszűnt az akadály. Példának azt a szeretett tapasztalatot hozza fel, amely számára nagyobb tanítómesternek bizonyult, mint a szidás.
1: Ó, anyám! Főleg az ön megválasztásának áldott napja óta repültem a szeretet útjain. Ezen a napon Pauline eleven Jézusommá lett, másodjára is anyám lett. Majd 3 éve részem van abban a boldogságban, hogy szemlélhetem a csodákat, amelyeket Jézus tett, drága anyámat véve eszközéül. Látom, hogy csak a szenvedés tudja megszülni a lelket, és Jézus felséges szavainak a mélysége jobban feltárul előttem, mint valaha. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad. De ha elhal, sok termést hoz. Milyen bőséges termést is gyűjtött be ön. Könnyek között vetett, de csak hamar látni fogja munkájának gyümölcsét. Visszatérése csupa öröm lesz, mert kévéket fog hozni a kezében. Ó, anyám, ezekben a virágzó kévékben most elrejtőzik az ön apró fehér virágja, de az égben majd lesz hangja arra, hogy megénekelje az ön szelídségét és erényeit, melyeknek nap mint nap tanúja itt, számüzetésben lévő életünk árnyékában és csendjében.
0: Akire szeretettel figyelünk, attól szívesen tanulunk. Teréz ebben a helyzetben kerül, amikor az ő drága Paulinja lesz a közösség előjárója, az, akire egész pici korától, mint példaképre tekintett, s akit édesanyjuk halála után anyjává választott. Látja azokat a rejtett áldozatokat, amelyeket az ő Paulinja hoz, s helyes hozzáállása az evangélium tanításában rejtőző erőre hívja fel a figyelmet. Eszébe se jut, hogy rosszul szeressen, elkezdve vigasztalni az ő Paulinját, amivel akár az önsajnálat vermébe is taszíthatta volna. A földbe hulló búzamag halára megdicsülten ragyog a rejtett életben, mert nem csak az ő számára lesz gyümölcsöző az önmegtagadások sorozata, hanem általa a közösség is kegyelmeket nyer. A búzamag halála akkor válik tragédiává, amikor az ellenállás ellenére kikényszerítjük az önmegtagadást, amikor nem önként merülünk bele az adott helyzetbe. Ha elfogadjuk a búzamag halálát az egónkkal szemben, nagyobb teret adunk a kegyelem áradásának. Bár csak tudnánk úgy nézni a másikra, hogy megénekelhessük annak erényeit a szeretetben.
1: Mindig úgy néztem önre, drága anyám, mint eszményképemre. S vágytam arra, hogy mindenben önre hasonlítsak. Mikor láttam, hogy milyen szépen fest, és milyen elragadó költeményeket ír, azt mondtam magamnak. Ó, milyen boldog volnék, ha festeni tudnék, ha ki tudnám fejezni versben a gondolataimat, s ezzel a lelkeknek is jót tehetnék. Én nem akartam kérni a természetnek ezeket az ajándékait, s vágyaim a szívem mélyén rejtőztek. Jézus, aki szintén ott rejtőzött ebben a szegény kis szívben, megmutatta neki, hogy minden csak hiúság és búbánat a nap alatt. A nővérek nagy csodálkozására festenem kellett, s a Jóisten megengedte, hogy hasznomra tudjam fordítani azokat a leckéket, melyeket drága anyámtól kaptam. Anyám azt is akarta, hogy az ő példájára verseket és színdarabot írjak, s ezek tetszést arattak. Épp úgy, mint Salamon, aki szemügyre véve keze munkáját, amelyel oly haszontalanul fáradozott, meglátta, hogy minden csak hiúság és búbánat, magam tapasztaltam meg, hogy csak abban rejlik boldogság, ha elrejtőzünk, ha nem ismerjük meg a teremtett dolgokat.
0: Isten előtt nincs titok. Most ezt mutatja meg nekünk Teréz arra utalva, hogy ami a szívében rejtőzött, az Isten jónak látta felszínre hozni. Bár vágya teljesült annélkül, hogy maga indítványozta volna annak beteljesülését, belátja, hogy bár önmagában jó dolog, de nem biztos, hogy a lélek épülésére szolgál. Megtette, amit kértek tőle, s bár vágyott rá, mégsem ragaszkodik hozzá, hanem felülvizsgálja nem csak az eredményt, hanem azt is, hogy ez az ő életére milyen hatással van. Hamarosan levonja a következtetést, hogy számára minden szinten az elrejtőzés a legmegfelelőbb, mert az ő Istenét ebben megtalálhatja.
1: Másfajta vágyaim is vannak, melyeket Jézus mind teljesített. Gyerekes vágyak, mint az a hóesés utáni, a beöltözésem napján. Tudja, drága anyám, hogy mennyire szeretem a virágokat, s azzal, hogy 15 éves koromban fogójá tettem magam, egyszer s mindenkorra lemondtam arról a boldogságról, hogy szaladgálhassak a tavasz kincseivel teleszórt réten, s mondhatom, soha nem volt több virágom, mint mióta a Kármelbe léptem. Szokás, hogy a jegyesek gyakran hoznak virágcsokrot jegyesüknek. Jézus nem feledkezett meg erről. Kötegekben küld nekem temértek búzavirágot, nagy margarétát, pipacsot, mindenfajta virágot, a legelragadóbbakat. Van egy kis virág, amelyet konkolynak neveznek. Ilyet nem láttam, mióta Lisieux-ben vagyunk. Nagyon szerettem volna viszont látni, hiszen gyermekkorom virága ott szedtem mindig az Alençon-i földeken. Eljött ide a Kármelbe, hogy rám mosolyogjon, s megmutassa, hogy a Jóisten a legkisebb dolgokban, épp úgy, mint a legnagyobbakban, már ebben az életben is százszorosan ad azoknak a lelkeknek, akik mindent elhagytak az ő szeretetéért.
0: Amikor Teréz felsorolja a mezei virágokat, lelki szemeink előtt megjelenik, amint kiskorában, amíg az apja horgászott, ő a mezőn virágokat szedett. Csodálatos tapasztalatként számol be arról, hogy mennyire visszakapja Jézustól, amit elhagyott érte. A virágok, amelyek a szépségén keresztül békét teremtenek a lélekben, nem kis gesztusról tanúskodik, amikor ajándékba kapja. Isten ilyen, mindig megajándékoz bennünket. Kicsi és nagy vágyaink, amelyek előtte ismertek, mindegy lehetőséget kínálnak arra, hogy még szorosabb kapcsolat alakuljon ki vele, szövegetve az együttlét örömét.
1: A legtitkosabb s a legnagyobb vágyam, merül azt hittem, hogy soha meg nem valósulhat, az volt, hogy drága Selinem belépjen ugyanabba a Kármelbe, ahol mi vagyunk. Valószerűtlennek látszott ez az álom, egy fedél alatt élni vele, örömet, bánatot megosztani gyermekkori pajtásommal. Éppen ezért a maga egészében hoztam meg áldozatomat. Jézusra bíztam drága nővérem jövőjét. Még arra is elszántan, hogy ha kell, a világ végére távozzék tőlem. A múlt évben, július 29-én, mikor a Jóisten széttörte páratlan szolgájának bilincseit, s örök jutalomra hívta meg őt, széttörte azokat a bilincseket is, amelyek a világban tartották szerető jegyesét. Céline betöltötte első misszióját, az volt a tiszte, hogy mindnyájunkat képviseljen gyöngéden szeretett atyánk mellett, s ezt a misszióját úgy töltötte be, mint egy angyal. Az angyalok pedig nem maradnak a földön. Ha véghez viszik Isten akaratát, azonnal visszafordulnak hozzánk. Ezért van szárnyuk. 2 évig rejtegetett előtte Szelinjei titkot. Ó, mennyit szenvedett ő maga is. Végül is az én drága királyom, aki a földön sem szerette a lassúságot, a magasságos egekből sietve elrendezte Szelinjének összekúszálódott ügyeit, és ő szeptember 14-én hozzánk csatlakozott. Egyszer, mikor a nehézségek áthághatatlannak látszottak, ezt mondtam Jézusnak hálaadásom alatt. Te tudod, Istenem, mennyire vágyom tudni, hogy papa egyenesen az égbe mente. Nem azt kérem, hogy szólj hozzám, de adj nekem jelet. A Jézusról nevezett Émé nővérem beleegyezik Céline belépésébe, vagy nem gördít eléje akadályt, felelet lesz ez arra, hogy papa egyenesen hozzád jutott-e. Ennek a nővérnek, ahogyan tudja is, drága anyám, az volt a véleménye, hogy amúgy is sokan vagyunk itt hárman, nem akart már közülünk többet. De a Jóisten, aki a kezében tartja a teremtmények szívét, és odahajlítja, ahová akarja, megváltoztatta a nővér hajlandóságát. Az első, akivel a hálaadás után találkoztam, ő volt. Kedvesen hívott, hogy jöjjek fel önhöz, és könnyekkel a szemében beszélt Szelinjéről. Ó, mi mindent kell megköszönnöm Jézusnak, aki tudta, hogyan tetőzze be a vágyaimat. Most már nincs vágyam, ha csak az nem, hogy szenvedélyesen szeressem Jézust.
0: Minden hivatás elsősorban Istenhez tartozik. Ő a kezdeményező, és ő az, aki elfogad bennünket. Egy olyan szeretetnek a megtapasztalása, amely Istentől indul ki, és a megszólított által Istenhez tér vissza. Amikor Teréz Szelinért aggódik, akkor őt is ott szeretné látni abban a szeretet folyam megtapasztalásában, amiben neki része van. Belemerítkezve, mint ahogy Jézus belemerítkezett a Jordán folyóba, önként és szabadon, s ahol meghallhatja a mennyei atya szavát, hogy te vagy az én szeretett fiam. Teréz megtapasztalja, hogy amit emberileg bonyolult problémának látunk, és fogalmunk sincs, hogyan tudnánk megoldani, az, ha Istenre bízzuk, megoldódik. Minden lehetetlen dolog elrendeződik, és pedig sokkal jobban, mint ahogy mi meg tudtuk volna oldani. Akik leginkább ellenállnak, mindegy akadályként tornyosolnak előttünk, Isten kezében a leghatásosabb szószólóink lesznek. Nekünk pedig nem marad más, mint hogy hálát adjunk azért a csodáért, amit átéltünk. Add, Urunk, hogy önátadásunkban egyre mélyebben meg tudjuk tapasztalni segítő kegyelmeidet, és hálaadásunk mindegy öröménekként szálljon mindig feléd. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Istenem, Istenem, ki az, aki hajnalként kel föl, és úgy tündököl a homályban, mint a hajnalcsillag? Ki az, ki szebb a hódnál, ékessége a nap, nyitva áll szívének ajtaja? A mennyország királynője ő, az én édesanyám és a te édesanyád. Legkedvesebb az asszonyok között, szép, mint a menny, ragyogó, mint dicsőségem egyedüli tökéletességben, ő az én lelkem gyönyörűsége. Ő az asszony, akinek fejét 12 csillag koronázott. Dicsőségem edénye, örök világosságom tükre. Ő az, ki jelenlétének fényével álhomályosít mindent a csillagok udvarában. Ő az igazi világosságnak a testével és közöttünk lakott igének hordozó edénye. Kegyelem a kegyelemben, és a zsoltárosok édes éneke. Ő az én örömöm oka, becsületem és büszkeségem. Ő a mennyország kapuja. Ő mutatja meg a gyermekeinek országába az utat. Ő az én remekművem, a ti vigasztalótok, megváltottok mellett a tart megváltó és szent lelkem mennyasszonya. Kedvesem, még fogjátok érteni, hogy a világ a sötét pillanatokban miért száll le hozzátok udvaromból a nap öltözete asszony, a ti édesanyátok.

Nagy boldog asszonyom, alettél megdicsítve szép tűz Mária, az angyalok ma vezetnek a mennyországon. Kilenc angyali karok mennyei fényben, kerubimok és szerafimok jönnek elődben. Az Atyaisten örömmel várja leányát, elevésre kitarja a teremtő karját. Fiúisten elébe jön anyjának, Szentlélek koszorúthoz a mennyasszonyának. A mennyei főangyalok trónus készítenek, melyet piruló rózsákkal felékesítenek. Csillagsugárból készítve dicső koronát, trónus felül ünnepelnek nap és hold világ. Ragyogó szivárvány lett lábod zsámolya, a piros hajnalnak fénye vállat palástja. Ennyi dicsőséget értél a mennyországon, ahol angyalok emelnek gyémánt trónusra. Hozzád ment a Szent Háromság mennyei fényben, a szüvesség koronáját tartva kezében. Aki mennyben felvitt, attól koronát nyertél, földön és a mennyországban királynő lettél. Üdvözlék, ki angyalok között dicsőségben ül, királynő és jóanyánk, hogy rajtunk szenyerünk. Amen. Ugráról voltam, Veronika.

Kegyes szűzanyja, Isten anyja, végy egészen birtokodba, tiad legyek élve halva, tiad veszélyben is bajba, ha kásárű bánat tör rám, légy akkor is, édesanyám. Ó, kegyes szűz, Isten anyja, végy engemet birtokodba, anyám, hiszek, bízok benned, segítségül hívom neved. Ó, anyám, ne hagyj el engem, légy partfogom segítségül, ne hagyj el, Mária, még a halálomban nincs sem. Mária bízom, Mária reményem, nem rendül meg hitem, bízom Máriában, hogy elvezet egykor az égi hazába.

szeretlek téged, édes szűzanyám. Te veled megoszthatom lelkem bánatát. Te vagy csak nekem, senki már fájó könnyeit te neked hullatál. Vigasztalásért egyedül csak hozzád jöhetek. Csak te törlöd le szememről a bánat könnyeket. Szűzanyám, adj erőt, hogy lelkem erős legyen, add, hogy téged soha el ne veszítselek, hisz édesanyám vagy, és szeretlek nagyon. Ha veled lehetek, lelkem megnyugtatom, és te...

Szeplőtelen Szűz Mária, Jézus édesanyja, égi szűzvirág, ég, föld, lilioma, biztos menyedékünk vagy te, s nekünk is jó anyánk, te bánatunkban is mellettünk állsz, te távol tartod tőlünk a gonosz, nálad mindig van számunkra vigasz, ezért hozzád száll könyörgő imánk, csak te tudsz segíteni, édes szűzanyám. Boldog az az ember, ki te benned bízik, az, hogy szerethessünk tégedet a sírig, ha majd átlépjük a halál küszöbét, ó, fogjad kezünket, és vezess minket szent fiathoz, édes szűzanyám. Te légy életünkben, és halálunk után is jó anyánk. Nagyon szépen köszönöm, Iranka néni, voltam Csíktapot 3.

ima a szűzanyához. A nagyon fájas élet telte, a sok szapás után. Elmegyek mindig a templomba, s hozzád fordulok, anyám. Elsuttogom felét párom, szívem legbensőbb rejtekét, ó, szenvedések királynéja, rád gondolok én. Hozzád megyek én, szűzanyám, tudod, hogy gyermeked vagyok, ó, jöjj segíts, nagyon beteg vagyok. Ha kelészed, meg is halok. Milyen jó lesz téged a minden látni, veled az édes Istent imádni. Anyám, csodállak, anyám, szeretlek. Te hívogat, hogy el ne estek. Most göröngyös az út, és sok a beszéd, ó, bátorít, mond, gyermekem, ne félj. Ha itt gyűlölnek, ha itt megvetnek, kiket szeretek, azok fedeznek. Töröld meg könnyen, fájó szívem, és mond, légy jó, gyermekem. Szűzanyám, ne hagyj el, segíts továbbra is. Szűzanyám, tiéd legyen mindenem, múltam, jövőm, jelenem. És buzgón imádkozom, könnyen lassan megered. Érzem, anyám, hogy leszálltál hozzám, megvigasztalod lelkemet. Amen. Rózália volt a szolgálatáról.

Kézdi Szentlélekű Szalági vagyok, Szaracél úr, most négyzerese. Égi anya, égi anya, kilak királynője, merre könnyed furrón tündökölve, s ez a szemkönyv, amely felénk árad, nagy intőjár a gonosz világnak. Vétek tenger önti el a földet, a rút bűneink miatt hull a könnyed. Szomorítjuk áldott szent fiadat, s ömlik egyre a bánat könyvpatok. Zogogsz egyre, ó szüzanyám drága, hull könnyed a tévejgő világra. Látod a bajt és a betegséget, és hogy mennyit tömérdek a vétek. Nem tudsz már csak értünk sírni, Rini, hulló könnyed a világot hinti. Figyeljünk fel bánat könnyes szódra, hogy megtérjünk itt a végső óra. Drága szívát kérjük esdekelve, adj gyógyírt a sok sebre, szükségünk van reád, ó szüzanya, kezd a szívátent vigasztalása. Emelj fel a bűn sarából.

minket, nyújts oltalmat hügyármekáidnak, adj irgalmat, hincs szét sok kegyálmát, a pokoltól a lárkeket ments meg. Fájó könnyed a búsföldet mossa, hófehérre, szépen csillogóra, mint a mennyben, a földön is végre, uralkodja mindörökre béke. Szeplőtelen áldott szent szíveddel egyesüljön minden hívő ember. A sugárzó oltári szentségben forjunk össze, gyújjon bennünk nemes szent szeretet, s csókoljuk fel szánakozó könnyed. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

meg királyné asszonya, minket megbőrnyedtő bűnsúlya. Imánkkal hozzád fordulunk, irgalmat esve két szavunk. Hallgass meg minket, jó anya, örök boldogság ajtaja. Benned reményünk félragyog, mit Éva védte elrabolt. Királyunk anyja szűz nem és est hű népednek életét. A bűnbánatra kér időt, segíts irgalmas őrizőnk. Imád szavára Mária, a szentek ajkán kér ima. Királynőnk hathatós szava, felénk fordítja az urat. Úrnőnek vannak mindenek, szolgáid vágyát megnevesd. A véget érít életünk, nyugalmat, békét hoz nekünk. Atyát, fiút, a lelkükét, övezze áldás, tisztelet. Kik minden dísznek, ékesebb, fényposzorú fontak neked, Anne.

reményből nem veszünk-e, Mária nagyasszonyunk, néked adta az örökbe jó Szent István szépkonunk, koronának legszebb gyönge, te vagy áldott tűzanya, nem felejt el Árpád földje, mint csak lesz egy tűfia. Országunk Szent koronáján a kereszt már elhajolt, olyan népnek ezredében sok viharos napja volt. Szent kezed volt a mely védte, ezredében a magyar, ó, ne hagyd el ezután se, nyújts felé a védőkor. Elhalmozzuk szóró csókkal, tűzanyánk Szent kezedet, ó, védelmez ezután is ezt az árva nemzetet. Jézus Szent fiat keresztje, szimerünkbe még ragyog, kényszerítsd egy Szent keresztre, hogy küldjen ránk szebb napot. Amen. Csillag Erzsébet voltam hidegségről,

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetedbe vetette. Tekints reánk irgalmas szemeddel, és nyerd el nekünk, gyermekeidnek az, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak, segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetét. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástodat terjeszt ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket. A szerzetes közösségeket éltesd a hit, a remény és a szeretet kegyelmével. Segítsd a papokat, hogy fiad nyomába járjanak, és ajánlják föl életüket minden nap a bárányokért. Esd ki a püspököknek a Szentlélek világosságát, hogy itt a földön az egyházat egyetlen és egyenes úton vezessék, fiad országa felé. Amen.

te vagy a zsenit. Hagyolat hófáé gyönyörű álom, évezrek óhaja, legszebb a világon. És ő felvételt egy ragyogó fénybe, a nagy boldog asszony örök dicsőségbe. Egyházunk egény, te vagy a zsenit, fogad híveidnek hála szavait. Édes szűzanyánk, nemzetünk éke, Szent István óta magyarok reménye. A híres nagykirály elveszítve fiát, Máriának nyújtá a király koronát. Történelmünk viharai szaggattak és téptek, fájdalmak könnyek közt tovább élt a nemzet. Nehéz századok peregtek tova, egy hatalmas kéz létünket óvta. E képben foglaltatik nagyasszonyunk lénye, áldás közvetítő, Isten óvó keze. Urunk aranykelhe, szűzanyánk te vagy, hordoztad és szülted Jézus szent fiadat. Édesanyák tükre, igaz példaképe, századok reménye, megváltásunk ténye. Az örök szeretet kiválasztott téged, általad formálva a kereszténységet. Felhitetett mennybe teste és a lelke, boldog sákonában urunk kitüntette. Ősidők óta népek tudatában, hogy ő ott van Isten országában. Mennybe vitel tényét egyházunk hirdette, 1950-ben dogmává is tette. Boldog asszonyanyánk, ezt lekérünk téged, oltalmazd és áldjad hívő magyar népet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az íge testélőn,
1: és mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségét vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: az.
1: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
2: Húsz éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
3: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
4: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió lelkigyakorlatos háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mátra Verebé Szentkút Podcast sorozatában. A mai vendégünk Bán Jónás, ferences atya, aki Kárpátalján szolgál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Én is üdvözlöm a kedves podcast hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy vállaltál velünk való beszélgetést. Gondolom, hogy sokan ismernek téged, de talán szólnál pár szót, hogy ki vagy és hol szolgálsz, mi a teendőd?
2: Jelenleg nagyszülősön, egészen pontosan a Nagyszülési Ferences Rendházban lakom, de egészen pontosan a Nagyszülési Ferences misszióhoz tartozó falvakban teljesítek szolgálatot, Nevetlenfalu, Tiszaújlak, Aklihegy. Harmadszor kerültem ide vissza Kárpátaljára. Előtte voltam Mátra Erebély Szentkúton is néhány évet, tehát valamilyen szinten a podcast műsornak a helyéhez is kötődöm, a nemzeti kegyhelyünkhöz, Mátra Erebély Szentkúthoz.
1: Engem mindig érdekel, szerintem nem csak engem. Mi a hivatásod története?
2: Ezt a titkot ezt sosem lehet kibontani igazán. El lehet mondani egy hivatásnál olyan helyzeteket, amikor esetleg egy ilyen döntés megérlelődik. De hogy miért érlelődik meg a döntés, az még mindig titok fog maradni. Az Isten és az embernek a személyes titka. Hát mondhatom, hogy ifjúsági hittanra jártam fiatalként a 80-as évek elején. Pilis Csabán ott nőttem föl, nagyon jó hitoktatónk volt, egy angol kisasszony nővér, Konstantin Benedikta nővér. Nyilván benne van az ő példája, az ő elkötelezettsége, ugye az még az úgynevezett kommunista világ volt. Ahogyan ő ezt a titokban, akkor őt már Budapestről kitiltották, tehát abban az időben ez nem egyedi eset volt, hogy egyházi személyek ellen az állam az a maga kényszerítő eszközeivel lépett fel. A régi plébánosom, aki Jóisten már magához szólította, Csete József Ágoston atya, Szervita szerzetes volt, ők is ugyanúgy szétszórattatásban éltek, egy plébániai szolgálatot látott el ott Pilis Csabán. És hát persze a ferences atyáik ott voltak Esztergomban. Fiatalok, akikkel megismerkedtem, és láttam, hogy elindultak ezen a járatlan ösvényen, akik szentek tapostak előttünk, de mi látjuk, hogy mi nem biztos, hogy szentek módjára fogjuk ugyanezt az ösvényt taposni. Ezek az emberek mind-mind benne vannak abban, hogy az ember rámer lépni erre az útra, vagy én magam is rámertem lépni erre az útra. Nem tudnék egy napot, egy pillanatot kiemelni. Azt tudnám mondani, hogy olyan lassan alakult ki, mint egy szerelem. Vagy az embernek úgy megtetszik, az a kislány kerülgeti, próbál vele kapcsolatba lépni. Na, valahogy így alakult ez hivatás történet is, és úgy jó idő után, egy másfél év után jutottam én is oda, hogy na, akkor jelentkezem. Tehát addig csak úgy ismerkedtem ebben az egész ferences élettel és világgal.
1: Hány éves voltál akkor?
2: 18.
1: Akkor egészen fiatalon.
2: Igen.
1: Semmi küzdelem nem volt? Vagy félelem? Más tervek?
2: Hát, hogy nem, mindig megvoltak azok a lehetőségek, hogy azt mondják az atyák, a Ferenc, és pontosan abban a korban sokszor előkerült az a mondat, hogy a klauzura ajtaja belülről kilincsen nyílik. Hát kívülről kulcsal kell bejönni, adni kell valamit, hogy te be tudj jönni, de kifelé bármikor elmehetsz, és azért mindig az a fajta nyitottság, hogy bármikor elmehetsz a rendből, az egy lehetőség is, meg egyfajta olyan kísértés, hogy újra meg kell fogalmazod, hogy miért is maradok én itt. Hát bármikor felállhatnék és elmehetnék. És nyilván az ördög megteszi a maga tétjeit arra, hogy neked okod legyen arra, hogy elmenj. Hát csak nem az a kérdés, hogy miért megyek, hogy miért maradok. És ezeket az okokat újból és újból megfogalmazni, miért akarok én maradni, kiért jöttem én ide. És néha nincs más, mint hogy tényleg csak belekapaszkodik az ember az Úr Jézus keresztjébe, hogy nem tudom, hogy most nem tudok választ adni magamnak se, de maradni akarok, mert ezen az úton indultam el. És látva azért a házasságokat, hát abban is sokszor van egy olyan döntés, hogy hú, hát azért maradok benne, mert így döntöttem. Aztán, amikor túlmegy az ember ezen a sivatagon, utána megint virágos réten találja magát, és a dolgok megint egy kicsit helyre kerülnek, és barátságosabbak és kedvesebbek lesznek. Hát persze, mindig is az ördög nem hagyja abba. Aki látta esetleg a Néli Szent Fülöpről szóló filmet, a Legyetek jók, ha tudtok, hogy abban végig kíséri a filmet az, hogy az ördög mindig hol így, hol úgy, de megteszi a maga kis kísértő lépéseit. És az embernek ébren kell lenni. És ez az éberség arról szól, hogy benne vagyok egy személyes, meghitt és mély Isten kapcsolatban. És persze ebből kicsúszik az ember. De hogy vissza akarok ebben menni, ebbe a barátságba. És ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen fog ezen az úton végigmenni. Persze lesznek benne bukások, de nem az a lényeg, hogy hányszor esünk el, hanem az, hogy mindig fölálljunk ebből, meg újra kezdjük, meg az ember a szeretetét újra megfogalmazza.
1: Igen, a hivatás az egy dolog, de bejön a hivatásba, még van misszió, még van szolgálat. És erre is, akár utólag, ha belegondolsz, amikor mondjuk megteremtett téged az Isten, és olyannak, amilyennek vagy, nem látod, hogy mennyire készített téged előre is, mondjuk úgy szolgálj, ahogy vagy ehhez, ezekhez az emberekhez menj el, amilyen éppen vagy, amilyennek teremtett, amilyen körülmények között állított annak idején, hogy ilyen lettél.
2: A misszió szót használtad, és nyilván itt most Kárpátalján vagyunk, amit sokszor misszióként kezdtük el annak idején a provinciában, a 89-90-ben, amikor idődtek az első atyák, és akkor tényleg missziónak hívtuk, de azért ez nem egy olyan klasszikus misszió. Tehát nem igazán hitetlenek közé ment az első
1: ferencesek.
2: De egy küldetésként, igen. Tehát én csak arra gondolok, amikor én idődtem 90-ben először, még a kispap évek alatt, a szemel, vagy hát a teológiai tanulmány évek alatt, akkor azért mi azt láttuk, hogy itt nagyon hűséges és elkötelezett emberek vannak. És azért ők egy komoly diktatúrát éltek túl. Még akkor is, hogyha esetleg teológiailag nem voltak olyan szinten képezve, mint az életkoruknak, életkorukból adódóan lehetséges lett volna. Hiszen sem könyvek nem voltak ehhez, sem képzések nem voltak. De hát a hűség az igenis megpróbált hűség volt, és a Jóisten mellett és az egyház mellett kiállásuk az hősies volt. Tehát ilyen én azt mondom, hogy inkább az ember csak tanult. Tehát, hogy rácsodálkozott arra, hogy mások az életüket milyen hűséggel és szeretettel tudják végigcsinálni. Tehát számomra én ezt nagyon óvatosan nevezném missziónak. Én azt gondolom, hoztunk egyfajta keresztény és katolikus ismereteket. De sok ember szívében a hűség az már ott volt, és a döntés a Jóisten mellett. Tehát nem úgy indult ez a misszió, hogy embereket kell rávenni arra, hogy van Jóisten, meg kell ismertetni az Istennel, és akkor segíteni abban, hogy döntést hozzanak. Itt azért ennek megvolt az alapja. Mikor mi először 90-ben ide jöttünk, még a mi kurzusunk, az évfolyamunk, ez nagyon meghatározó volt. Mindannyiunkra hatással volt. Hát nyilván az még Szovjetunió volt, de még annó is nagyon lehetett jönni, csak külön engedéllyel. Hiába volt az embernek annak idején ez a kis piros útlevele, ki volt húzva a Jugoszlávia Szovjetunió belőle. Mm. Tehát ide külön engedéllyel, külön komandírovkával, kiküldetési engedéllyel lehetett jönni. Mindent összevetve én azt látom, hogy nagyon örülök annak, hogy Kárpátiára akkor is kijöttünk, meg az, hogy én többször is szolgálhattam, és jelenleg is szolgálhatok itt.
1: Milyennek érezted az első elhívését? Kitüntetésnek?
2: Már papként gondolod?
1: Igen.
2: Vagy még...
1: Ja, még előtte is ide jöttél,
2: mert,
1: ugye?
2: Hát ide jöttünk, mondom, mint az első évfolyamosok voltunk itt, akkor igen, indult a misszió. Hát akkor mi a lehetőségnek vettük akkor a...
1: Kalandnak?
2: Hát hogyne? Ugye a noviciátussal kezdődik a szerzetesi élet, a jelöltség után mindjárt. Azzal indul el, amikor beült, fölveszi az ember a szerzetesi ruhát. És hát abban azért ez egy úgynevezett lelki gyakorlatos év, bezárt év, nem nagyon mozgunk. Hát, de akkor a történelmi változás volt ugye 89-90-ben, hogy a akkori magiszterünk, a Balassi Balázs, hogyha ő fontosnak látta, hogy jöjjünk ide ki, ő maga is jött ide ki, és mondta, hogy hát látnunk kell, mert ez a provinciánk munkájának a jövője lesz. Tehát itt nekünk itt szolgálatunk lesz, és hát lássák a noviciusok, lássák azt, hogy mikor egy fogadalmat tesznek, mire is mondanak igent.
1: Vonzódott ez a hely? Azóta.
2: Nekem nagyon tetszett. Tehát emlékeim vannak azokról a falvakról, ahol most szolgálok. Olyannyira, hogy mikor én kijöttem, volt, aki fényképet hozott, hogy az atya már volt itt kint náluk.
1: De édes.
2: És csak hát egy fiatal 20 éves kisrác vigyorgott a képen, tehát hogy igen. De tetszett, édesanyám erről a vidékről származik, tehát hogy nekem az a szabocsi tájszólás, a szatmári vidék, ez közel volt a szívemhez.
1: És papként az első misszió, mondjuk az első küldetést, milyen az első benyomás volt? Egy kicsit olyan visszaeső vagy
2: igen, igen, igen, ugye az visszaeső is ugye háromszori visszajövetel.
1: Igen, az első milyen volt?
2: Az első helyen volt, ahol én plébános lettem, tehát ahol, ahol már nem valakivel közösen mindent egyeztetve, közösen átgondolva végeztük a lelkipásztori munkát, úgymond káplánként, hanem már itt plébánosként. Nem volt ilyen tén papi főnököm, mert én voltam a plébános, kicsit kipróbálhattam egy csomó olyan dolgot, amit én jónak tartok és szeretek. Mondhatom így, hogy ez ilyen az első szerelem volt akkor így, hogy belekezdtem itt ebbe a plébánosi munkába, ami egy jó szolgálat volt, én nagyon szerettem. Mikor másodjára visszakerültem egy jó pár év múlva, abban meg az volt a nagyon jó, hogy egy jó pár, sok embert ismertem, mert nem ismeretlen arcok közé jöttem, és ez megkönnyíti a beilleszkedést, amikor az ember már ismerősöket keres, kapcsolatai vannak. Tehát, hogy jó visszatérni egy helyre, persze nehézség is van, mert az embert várják az örömök is, és várják a múltnak a kudarcai, mint nem jól csinált, vagy elrontott, vagy maga is érzi ezt, hogy ezt máshogy újra kezdhetném, nem mit tenném, tehát tanulva a saját kudarcokból, hogy nem. De nagyon örömmel jöttem vissza.
1: Mi rögtön tudjuk, hogy miről beszélünk, mert én is itt lehettem 3 évig, de lehet, hogy akik minket hallgatnak, nem igen tudják, hogy miben különbözik itteni misszió, illetve közösségszolgálat mondjuk ilyen magyarországi vidéktől. Egy kicsit mégiscsak más.
2: A társadalom...
1: Sok színű, sok nemzetűségi, sok vallású, ugye?
2: A társadalom összetétel ez, amiben nagyon-nagyon más. Tehát nyilván nyelvhasználat, és a nyelvhasználat egy másik kultúrát is hoz. Tehát Magyarországon, egy magyar plébánián az emberek magyarul beszélnek, az országnak a gondjai egyformán érik az embereket. Hát itt azért egy másik kultúra is jelen van. Itt azért egy akkora olyan országba lép be az ember, vagy léptünk be, amikor idéltünk 90-ben, aminek a túlsó vége Kamcsatkán volt. És ezek egy nyelvet beszéltek, és 8 időzóna. Tehát, hogy amikor valaki beszél arról, hogy ja, hát amikor még iskolába jártam Moszkvába, vagy Szentpétervárra. És akkor ott voltak a tadzsik, kirgiz, üzbék, nem tudom milyen osztálytársaim. Tehát egészen más kulturális kapcsolódások vannak Kárpátalján. Tehát, hogy épp azt arról is beszélgettünk, hogy a 2000-es évek elején, hogy mit gondol egy tiszabecsi, ugye itt a határ másik oldal az első falu tiszabecs. Egy tiszabecsen fölnő fiatal gyerek mit gondol? Hát tanulok németül, franciául, angolul, és majd tanulok nyugati egyetemen, esetleg babysitterkedek majdként. Tehát, hogy ebbe az irányba orientálódik. Hát, és valaki Tiszaújlakon születik, a Tisza másik oldalán, Ukrajnában, és hát főleg még nem volt ugye ez a háborús időszak, akkor hova megyek tanulni? Mint hát az apukám együtt tanult, nem tudom én, belső Szovjetunióban volt egy tadzsik barátja, és hát akkor most Azerbajdzsánba is el tudok utazni, mert megvannak a kapcsolatok, és azt a nyelvet beszélik, és mindenhol az olaszsal messzire tud jutni. És éppen emiatt akár az emberek gondolkodásában, mentalitásában, a jövő perspektívájában is sokkal könnyebben benne volt az, hogy kelet felé más irányba is tudtak gondolkodni és orientálódni. Hát ismerek olyan embert, aki Örményország felé indított üzletet. Hát, hogy belegondolok, hogy magyar emberként eszembe nem jutott volna mondjuk Örményország felé egy üzletet indítani, vagy... Na, szóval Kárpátalja annyiban is más még, hogy a történelemben sokszor cserélt gazdát ez a terület, peremvidék volt, és a túlélésre nagyon berendezkedtek az emberek. Hogy mindegy, hogy ki a vezető, nekünk túl kell élni. És ez a mentalitásban is benne van. Hogy tudjuk, hogy nem vagyunk erősek, alkalmazkodnunk kell. És főleg itt Kárpátalján is nem úgy van, mint Székelyföldön, hogyha esetleg van egy feszültség a magyarok és a románok között, akkor két pártra szakad mondjuk egy falu, és akkor abból adódó feszültséget ugye egymásnak feszülve oldják meg, vagy, mert két pólusú egy közösség. Hát itt sok pólusú egy közösség, rengeteg kisebbség él együtt. És már mondhatjuk, hogy Kárpátalján magyar, hát 15%-ban. Tehát, hogy nincs magyar dominancia. Egy kis faluban esetleg több a magyar, vagy zömében magyar ajkú falu. Tehát együtt kell élni a többi más kisebbséggel, és meg kell tanulnunk, ha együtt akarunk maradni, és együtt akarunk ezen a területen élni, meg kell tanulnunk elfogadni a másiknak a másságát.
1: Ez megtanulták.
2: Igen. És ez a nyelvben is tükröződik. Tehát, hogy a helyi nyelv, a panásemú, az egy kicsit ilyen, kicsit olyan. Kicsit lengyel, van benne egy pár román szó, kicsi magyar van benne.
1: Kicsit
2: ruszin. Ugye? És ebben az is látszik, hogy elfogadjuk egymás kultúráját, elfogadjuk egymás szavait, használjuk egymás szavait. A másik örül neki, mikor az ő anyanyelvén hall egy-két szót egy beszélgetésben, és azt mondom, az együttélésnek ez egy nagyon fontos kohéziója.
1: És akkor is ez volt, amikor először jöttél, aztán másodszor, harmadszor?
2: Én ezt látom, nyilván a háború az nagyon megfordította ezt a történetet, és hogy tudtak egymás mellett élni, most nem tudják, hogy éljenek egymás mellett. Mert megint van egy nagy hatalom, amiknek elvárásai lesznek majd, hogy ki kihez igazodjon. De azt gondolom, hogy ha békén hagynák, ezt sok ember fogalmazzanak, ha minket békén hagynak, mi tudunk egymás mellett élni. Kárpáti emberek mondják ezt, hagyjanak minket békén, és mi fogunk tudni egymás mellett békében és szeretetben élni. És használjuk majd egymás nyelvét, és használjuk egymás szavait.
1: Ezt mondjuk, hogy ez egy csoda, amit kár lenne elveszíteni.
2: Kopik. Ez a csoda. Tehát sok, azzal, hogy most sokan elmentek Magyarországra, és nem csak magyarok mentek el, és nem csak Magyarországra, hanem rengeteg, aki szlávul jobban beszélt, Csehországban találjuk őket. Ugye, akik elmenekültek a háború erről, kicserélődik a nép itt Nagyszőzsis környékén. Tehát jönnek a belső ukrajnaiak, akik nem így gondolkodnak. Belső Ukrajnában volt sok kisebbség együtt. Tehát ezekünk itt ezen a kárpátai régióban volt az, hogy annyi kisebbség él. Tehát, hogy Ukrajnát is, ha megnézzük, Ukrajna legtöbb országgal Kárpátaljánál találkozik. Mert ugye Oroszország, Fehér Oroszország van, de itt ezen a kárpátai régióban itt vannak a lengyelek, a szlovákok, a magyarok, a románok, a moldávok. Tehát sokkal több országgal van kapcsolatban, és ezek mind találkozási pontok is.
1: Térjük vissza a vallási területre, hogy vallásilag mondjuk milyen ez a társadalom, a közösség, a plébánya, hogy néz ki?
2: Vallási sokszínűség is ugyanúgy jellemzi Kárpátalját. Tehát olyan Magyarországon az ember megy, és Dunántúlon bemegy egy faluba, és van egy templom. Hát ja, mert mindenki római katolikus. Na, akkor van egy kis kápolna, mert vannak még mondjuk reformátusok. Vagy van még egy kis új keletű gyülekezetnek közösségi terme. Itt Kárpátalján az ember bén egy legkisebb faluba is, 3-4 templom. Ortodoxok, görögkatolikusok, rómaiak, reformátusok. És akkor még mondjuk a jehovistáknak is egy királyság terme. Vagy, tehát, hogy sok vallásilag is egy nagyon nagyon, nagyon sokszínű kárpátai, és hogy
1: és ugyanúgy,
2: ezt nem ismerem hangosan mondani nagyon,
1: igen.
2: Hogy
1: ja, akkor egyházilag, mondjuk.
2: Egyházilag sokkal jobban el van látva, mint akár Budapest. Hát azért mondjuk egy aklihegyi települést, ha veszek,
1: ja,
2: 611 ember lakja Aklihegyet, református Isten tisztelet minden vasárnap van, és mellette vagy római, vagy görög, mert a görög atyával fölváltva járunk Aklihegyre. Tehát melyik az a magyarországi 611 lelkes település, ahol minden vasárnap két Isten, vagy egy Isten tisztelet és egy szentmise is van. Vagy úgy mellette nevetlen falu, szűk 2000 lakos település. Református Isten tisztelet, görög katolikus szent liturgia és római katolikus szentmise.
1: És vallásilag is egymással jobban vagytok?
2: Igen, de azt gondolom, hogy ehhez hozzátartozik az is, hogy minket összetart ebben a régióban az, hogy magyarul beszélünk. És van egy cipő, ez a magyar cipő, ami mindenkinek ugyanúgy szorít.
1: Jó.
2: Ebben a kisebbségi létben. Tehát, hogy ez eleve is össze is tart bennünket.
1: És ukrán nyelvűek?
2: Ukrán nyelvűek itt nagyszülősön vannak, ukrán nyelvű szentmise is van, és közösség is van. Együtt tudunk élni velük, ahol azt gondolom, ahol mélyebben összeköt bennünket az, hogy keresztények vagyunk. És meg is éljük ezt a kereszténységünket. Ez egy alapvető kapcsolódás. Elsősorban Isten országát építjük. És elsősorban ez egy nagyon fontos, hogy elsősorban egy keresztény ember az Isten országát építi. És azokkal építi, akikkel együtt van. Tartozom bármelyik nációhoz.
1: Ezek az évek alatt tanultál valamit, mert ezt is mondtad, hogy tanultál a küldetésen során. Itt például.
2: Hogyne. Szóval az, hogy itt sokkal élőbb a kapcsolatok például görög-katolikus egyházzal. Magyarországon, ugye a keleti országrészben vannak zömében görög-katolikus testvéreink, és nekünk a ferenceseknek a keleti országban nincs nagyon házunk, hanem úgy ugye, a Szeged, Szentkút, Gyöngyös vonallal ennél keletebbre nem, nincsenek rendházaink. És itt sokkal élőbb a kapcsolatunk. Egymás búcsúira elmegyünk. Ugye főleg azért, mert egy faluban van görög is, római is, és nem csak a templom búcsúinkra megyünk el, hanem van, amikor végzünk közös lelkipásztori munkát is. Volt idő például, amikor én királyházán szolgáltam, és akkor ugyan beszélek igazán jól ukránul, de volt olyan görög katolikus atya, akit hívtam azért, hogy az ukrán nyelvű római katolikus híveket gyontassa. Mert fontosnak tartottuk azt, hogy ő is a szentség által kapcsolódjon Krisztushoz. És ez nyilván sokkal több együtt gondolkodást igényel. Magyarországon, mikor én ott szolgáltam, akkor inkább csak az a ökumenikus hétre korlátozódott. Ezen kívül nem mozogtunk együtt. Itt nálunk sokkal többször minden találkozunk. Minden nap nem is, de azért vannak közös eseményeink.
1: Miben különbözik lelkipásztori munka?
2: Mint Magyarországon?
1: Mint Magyarországon. Például mondjuk az emberek milyenek? Vagyis keresni kell az emberek, jobban kell keresni az embereket, vagy ők már keresnek téged?
2: Kulturálisan más Kárpátalja. Tehát, hogy az ember átjön, akkor egy keleti vidékre indul el. Keleten, ebben az vidéken nem kellemetlen, vagy nem ciki, mai szóval mondva az, hogy valaki vallásos. Ez Budapesten nem, már jobban utolérhető, hogy az emberek nem fejezik ki annyira hitüket, nem mutatják ennek a külső jelét. Egy vidéki templomba bemegyünk, mindig érezhetően sokkal több a hölgy, és sokkal kevesebb a férfi. És Kárpátalján ez nincs így. Sokszor fele-fele bemegyünk a templomba, fele-fele férfiak, hölgyek aránya fele-fele arány. Ez jónak számít, azt gondolom, meg ez a természetes. És nyilván, ahogy most hogy férfiak megcsapantak, az a háborúnak a következménye. De mondjuk vannak olyan települések, ahol van férfi rózsafűzérkör. Ez úgy Magyarországon kevésbé elképzelhető. A férfiaknak az, hogy én vallásos vagyok, az életem egy természetes velejárója lehet. Sokkal jobban kötődnek, mert kimaradt, mert nem volt a szentségeknek a felvételéhez. Egy-két évtizeddel ezelőtt természetes volt, hogy minden gyerek jár hittanra. Hát most már azért sokat járnak nyugatra, és eltanulták e fajta lazasságot. Vagy azt gondolják, hogy másként rendezem be az életemet, és hogy nem szorulok rá annyira jó Istenre. De azért még mindig sokkal jobban kötődnek az egyházhoz. Ez társadalmilag is lemérhető, ugyanis Ukrajnában megkérdezik az utcaemberét, hogyha baj van, kire számít, hát nem a rendőrségre, és nem az államra elsősorban. És nem a polgármester hivatalban, hanem elsősorban az egyházakba szoktak bízni. Tehát akár, hogy valami problémája van az életében, akkor az egyházakhoz fordul. Akár karitatív módon, akár úgy, hogy egészségügyi ellátás szintjén. Hogy az egyház miben tud segíteni. És sokkal nagyobb a bizalom az egyház felé. Magyarországon ez jóval kisebb. Nem jut eszébe az embereknek, hogy az egyházhoz fordulja bármilyen dologban. Tehát ilyen szinten az egyháznak sokkal mélyebb a társadalmi beágyazottsága. És ez a hétköznapi életben is lecsapódik.
1: Vannak nehézségek?
2: Hát, hogy most van, ami aktuális nehézség, az a amit a háború hoz magával, hogy szétszakadottak a családok. Akár egy programot szeretnénk egy faluban, akkor fölmerül az a kérdés, hogy csináljuk, ne csináljuk, mert hogy van, akinek itthon van az apukája, van, akinek nincs, az a gyerek eljön, itt is megint azzal szembesül, hogy neki itt az apukája, nekem nincs itt az apukám, nekem azért nincs az apukám, mert vagy bujdosik valahol, bujkál a behívás elől, vagy Magyarországon, vagy külföldön dolgozik, vagy a fronton van valahol, vagy belső szolgálatot lát el, beljebb, nem is közvetlenül a frontvonal, hanem az a frontvonal mögött. Ünnepeinknek most nyilván egy kicsit ez sokszor az, ami egy pici kérdőjelet tesz mögé. Mi lesz, hogyan folytatódik az élet a háború után? Tudnak-e majd a közösség megint együtt élni, ahogyan korábban egymást úgy szeret, hogy átvéve egymás szavait, énekeit, dalait, közmondásait, bölcsességét, életbölcsességét. Ez egy következő kérdés, hogy meddig tart majd a háború utóélete? Mert azzal, hogy lesz egy tűzszünet, majd bízunk benne, hogy mi hamarabb egy béke, hát kérdés az, hogy az emberek szívében a dolog mikor fog helyreállni. Mikor fogják az emberek úgy érezni, hogy igazság szolgáltatás is történt. Kinek mi lesz az elvárás az igazságszolgáltatás kapcsán?
1: És ez erős az emberek szívében szerintem most is.
2: Hogy ne? Keserűség, fáradtság és a vesztességek miatt egyfajta kiábrándultság és harag is van. Tehát azért nagyon sok fiatalt, mi kevésbé, de a görög és pravoszláv egyházban sok-sok fiatalt temettek. Lévén azért, mert ugye mi kevesebben is vagyunk, tehát arányaiban sokkal kevesebb a református és a katolikus. A görögök és pravoszlávok sokkal többen vannak. Milyen keserűség halmozódik fel az emberekben? A haragjuk milyen irányba fog elindulni? Ez egy nagy kérdés, hogy tudunk-e majd itt békében élni, és nem, igazságot nem fog tudni tenni, azt Jóisten fog tudni. Mi azt gondolom, hogy erre az egész helyzetre a szeretetünkkel válaszolhatunk, és az elfogadásunkkal.
1: És a lelki nyugalomért, a megbocsátásért,

0: De igazából oroszul tudja kifejezni magát. Tehát köztük azért, és bennük ez a feszültség, ez a nehézség még hosszú időn keresztül gyógyulni fog. A magyarajkúak között kevésbé van ez a feszültség jelen. Itt mindenki, aki elkerül a frontra, azt nem annyira hősként nézik, inkább megsajnálják. Kevés magyarajkú ember volt, aki úgy bevonult katonának. Főleg a magyar vidékekről nem. Ahol vegyesen éltek együtt szlávokkal, és mondjuk volt az illetőnek eleve valami szláv kötődése, családi kapcsolatok révén. Igen. És sokkal hamarabb érezte annak a súlyát, hogy neki be kell vonulni, és az országát meg kell védeni. Magyarajkú emberek, és itt értek, itt dolgoztak, de nem érezték annyira magukénak ezt a háborút. Emiatt kevesebben is vannak, kevesebbet is temettek, de a megbékélés az abban a régióban egy nagyon fontos, hogy kulcs szó lesz, én azt gondolom, a következő időszakban. Tudunk-e majd békében és szeretetben együtt élni? Tudunk-e megbocsátani majd egymásnak?
1: Szerintem a megbocsátás az olyan dolog, olyan realitás, ami minden embernek fontos, és hát egy út és kihívás az élete során. Talán egy kicsit megállunk ezen a témán. Mit gondolsz, hogy mit kell tenni, mit kell átmenni, hogy az ember elnyerje a tényleges megbocsátást?
0: Nem véletlen mondja Jézus Péter kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátani, 70-szer, 7-szer, hogy ez egy életforma. Tehát, hogy újból és újból meg kell bocsátanunk, mert valamit egyszer már megbocsátottam, vagy ki tudtam róla mondani azt, hogy megbocsátom. És a megbocsátásnak az útján tettem egy lépést. De én magam érzem, hogy ezen tovább kell menni. Mert az én, miből is érzem? Hogy az én lelkemben nem hozta el a nyugalmat. És igazán majd akkor tudok megbocsátani, amikor belül is ki tudok engesztelődni ezzel a dologgal. Amikor a dolog bennem is egyensúlyba kerül. Tehát ez egy nagyon hosszú út, és az embernek valahol el kell veszíteni a maga igazság érzetét. Nem is igazság, maga igazsága az való ragaszkodását, igazságérzetét ne veszítse el senki, a maga igazságához való ragaszkodását. És ezt föl kell áldozni inkább a szeretet oltárán. Tehát bennem meghal valami. A magam igazsága. És ez nem baj, hogyha meghal sokszor a magam igazsága, mert az csak az igazság, csak az enyém. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus. És nem fogunk eljutni az Jézusi igazsághoz, ha magam igazságához ragaszkodom. És nem leszek szabad az Isten szeretetére és igazságára, ha mindenféleképpen a magam igazát akarom végérvényen eljutatni. De mondjuk azt egy kicsi lépésről, hogy nem lépés.
1: Igen. Igen.
0: Tehát egy kicsi lépés is lépés. Én azt gondolom, akkor azt mondja, hogy ott tartok a megbocsátás útján, hogy nem jut eszembe minden nap, és nem haragszom rá. Ilyen a maga kenyerén, ott, ahol van, ez már egy lépés. Persze jó, ha az ember lelkiismeret jelzi, hogy hát ezért nem az út végén vagy, nem is a közepén, hanem ez egy lépés volt. De nem baj. A Jóisten, én azt gondolom, minden lépésünknek örül, amit az ő irányába teszünk meg. És aztán segít abban, hogy megtudjuk a második, harmadik, ötödik lépés, de ez idő. De ez függ attól, hogy milyen természetű emberek vagyunk. Mert azért más anyagból vagyunk összegyúrva mindannyian. És van, akinek könnyen megy ez az egész megbocsátás történet. Ha csak a jégkorszakban arra gondolunk vissza, amikor a Szid mondja, hogy lusta vagyok haragudni. Igen. Tehát, hogy most mi van, aki alapból lusta haragudni, mert könnyebben megy a megbocsátás. Tehát, hogy kicsit tréfásan mondva, más-más emberek vagyunk. És nyilván más módon érint, amikor megcsorbul az igazságunk. Amikor az kárt szenved. Kérdés, hogy mennyire magam igazához kötöm az én emberi valóságomat, hogy én attól vagyok ember, hogy az én igazamat tudom mindig képviselni és érvényre juttatni, vagy eljutok oda, és hogy de hát el tudom hagyni. Ez tegnap volt az evangélium, a csodálatos halfogás, és ennek a vége, ugye, hogy mindenüket elhagyva követték Jézust. Hát most mondhatjuk a bárkára, és mondhatjuk a halakra, hogy mindenüket, de azért Péternek a hal és a bárka nem volt mindene. Hát életek egy szelete volt. Mi minden még? A haragomat is elhagyhatom, hogy kövessem Jézust. A magam igazához való ragaszkodást, a magam álmaihoz való ragaszkodást is elengedhetem. Mi minden az a minden, amit elhagyok Krisztusért? És ez gondolom egy élet alatt bontakozik ki az emberben, hogy egyre több és több dolgot tudok odaadni Krisztusnak, és tudok elhagyni miatta. És nem kiürül az életem, hanem tere lesz az Istennek ahhoz, hogy egyre nagyobb részben legyünk együtt az életben. És én adok neki a saját életben.

0: életemből teret azáltal, hogy kiteszem a magam kis dolgait a saját szívemből, meg életemből.
1: Na, tegyük hozzá, hogy ez még egy parancs nekünk, mint kereszténynek, ugye, hogy úgy megbocsátani, sőt,
0: igen.
1: Még...
0: persze, mi atyánkban imád.
1: És kötelességünk. És akkor hát egy embernek, egy adott embernek mit kell csinálnia, ha tehetetlennek érzi magát, hogy tudatában van ezzel, hogy meg kell bocsájtani, de túl gyenge, túl tehetetlen hozzá. Másképpen mennyire ez csak egy embernek műve, milyen mértékben ember műve, milyen mértékben Isten műve és kegyelme?
0: Hát nem tudnék most százalékot mondani, hogy mennyiben Isten és mennyiben ember műve. Az, hogy az ember meg képessé válik a megbocsátásra, az a Szentlélek műve. Az a bennünk lakó Szentlélek műve. Egészen biztosan, mert zsigerből az emberből talán más jön elő. De attól függ, hogy milyen a kapcsolatunk azzal az emberrel. Tehát, hogy ha én azt az embert alapvetően szeretem, aki engem megbántott, akkor talán hamarabb túl tudok jutni ezen a dolgon. Ha valami nagyon-nagyon külső ember bántott, sértett meg, azzal meg talán azért, hogy nem találkozom vele. Tehát mindennek lehet egy könnyebb és egy negatív oldala. De a megbocsátás, azt azért minden alkalommal azt látom, hogy közös műve az Istennek és az embernek. És azt gondolom, ezek azok a gyümölcsök, amelyeket hoznunk kell. Hogy minden veszőt, ami nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam. És a megbocsátás az egyik gyümölcs ezen a szőlőtőkén és szőlőveszőn, amit én az életemben mutathatok, hogy Uram, ezek a közös munkáink.
1: A gyümölcsök ehhez is jár, hogy hát egy kis türelem kell hozzá.
0: Türelem kell, hogy megérjen. Bocsánat, azért a jó gyümölcs a fát meghúzza rendesen. Tehát meggyötri, amikor szép nagyján ül egy almak, az teher bizony azon az almafán. Még aztán meg nem érik, és le nem húr róla.
1: Aztán megkönnyebbül.
0: Megkönnyebbül a fa, és fölemelkednek megint az ágai. Na, tehát, hogy azt akartam csak ebből úgy kihozni, hogy persze, közös gyümölcsöt hozni az Úristennel, érlelődni az ő szeretetében, az egy nagyon komoly belső út. És legtöbbször önmagunkkal kell megbirkóznunk ebben. Még akkor is, hogyha sokszor külső dolgokra hivatkozva próbáljuk az eseményt elutasítani magunktól. Azért nem, mert ez az ember, mert az az ember, mert a harmadik igazából bennem van az, nyilván ők is szereplői a történetnek, de a legnagyobb munka az én szívemben van, ami végig kell menni.
1: A megbocsátással még az van, hogy három oldala van. Ugye, hogy nem csak rólam van szó, nem csak az Istenről van szó, de még van a harmadik, akinek megbocsájtok. És nos, mit csináljuk, ha mondjuk mindent megtettünk, mi már elnyertük bizonyos szinten a lelki békét, megbocsájtottuk. Jó, de ez a másik nem fogadta el.
0: Hát, ha azt nevezem sikernek, hogy a dolog úgy lesz jó, hogy én elképzeltem, akkor sok dolgunk sikertelen lesz az életben. Emlékszem egy középiskolai szöveggyűjteményre, hogy az ember tetteinek az értékét nem a siker fejezi ki. Annyira megörültem ennek a mondatnak, hogy alá is húztam gyorsan. Hogy hú, ez egy fontos mondat, erre még szükségem lesz az életben. És hogy meg is jegyeztem magamnak, az ember tetteinek az értékét nem a siker fejezi ki. És egy megbocsátásnál is itt van. Ha én megbocsátottam, én kiengesztelődtem vele, de ő nekem nem tud megbocsátani, azért én nem tudok már mit tenni. Tehát van egy út, amit neki kell végjárnia. Nem tudom helyette végjárni. Könnyűvé tudom tenni azáltal, ha bocsánatot kérek, azáltal, hogyha én kifejezem a szeretetemet felé, de helyette nem tudok végigmenni az úton.
1: De akkor nem, nincs jogom visszavenni, akkor hát ha te nem tudod elfogadni az erőszebb feszítésemet.
0: A megbocsátás nagy befektetés.
1: Igen.
0: A megbocsátás ez pont egy nagyvonalú borra való, amit felajánlok és odaadok, és mit kezdesz vele a te dolgod? Tehát, hogy mikor megbocsátok, az nem azért van, hogy tulajdonképpen befektetek ebbe az üzletbe, de és hogyha ő nem fog nekem, nem térül meg ez az üzlet, akkor visszavonom. Hát, akkor nem igazán bocsátottam meg, hanem csak a szeretetet egyfajta befektetésként kezeltem.
1: Egy kicsit Istenhez hasonlók vagyunk ebben, ugye?
0: Persze. Tehát a mert megbocsátás hát az...
1: itt van az, neked.
0: Így van, hát hasonuljatok a Teremtőhöz. A maga képére és hasonlatosságra teremtett az Isten, és azt gondolom, hogy ilyenkor még kicsit vissza is tükröződik rajtunk ez a hasonlóság.
1: Meg lehetne nevezni kereszténynek ilyen életet, amiben nincs megbocsátás?
0: lehet a kereszténynek nevezni az életet. Nem szeretnék senki élete fölött ítéletet mondani, nem az én dolgom. A jó Isten majd ezt eldönti meg, megbeszélik vele. De hogy megbocsátás nélkül végigcsinálni az életet, elég keserves út lehet. Tehát, hogy önmagát jól megbünteti az, aki nem tud megbocsátani. Ez rengeteg haragot és nehézséget hordoz a szívében. Tehát, hogy megnehezíti jól a saját életének az útját. Tehát mindig lesz kerülgetni valóm az életben akkor. Mondhatom magamnak, letakarhatom az életem negatív dolgait, hogy nekem ezzel nem kell mit kezdenem, de ezek elő fognak jönni a végítéletnél. Élhetek úgy, hogy takargatom a dolgaimat. De ez végig ott van bennünk, és előbb-utóbb úgyis szembe kell vele néznünk, ha máskor nem majd a Jóisten előtt. Nagy dolog az, amikor az ember képes annyira őszintének lenni. Az igazi őszinteség szerintem az egyik arc az igazi őszinteségnek, amikor magammal vagyok őszinte. A szabadsághoz hozzátartozik ez a fajta őszinteség, és ki tudom mondani a magam dolgairól is azt, hogy ezt ki kell javítanom. Ebben én vagyok a hunyó. Nekem kell lépnem.
1: Még egy esetről hadd beszéljünk, hogy van, ha valaki elkésett, nem ért megbocsájtani, vagy megbocsájtást nyerni, mert valaki elment. Hogy várta az élet, mondjuk akár a szülők, vagy a szülők felé, hiába vártak mondjuk haláláig, ugye, és nem jött, mert valaki nem érte ezt a szintet. Akkor mit csináljunk? Hogy valaki meghalt, már nincs élő kapcsolat vele, és akkor mi legyen, hogy legyen?
0: Most, ha pontosan jól értem, ugye az arról szól, hogy én nem tudtam tőle bocsánatot kérni. Volt egy olyan dolog, amit elkövettem ellene.
1: De visszafelé is.
0: Tehát, hogy vagy pedig ő bántott meg engem.
1: Igen,
0: ez még az egyszerűbb történet, mert én még élek, még kibékülhetek. Igen. Még ahhoz, tehát, hogy a megbocsátáshoz nem szükséges a másik ember. Mert ez köztem és az Isten között zajlik. Ha ő nem kér bocsánatot, hát Jézustól sem kért senki bocsánatot, nem?
1: Igen.
0: Mégis imádkozott, hogy bocsáss meg nekik, Uram. Tehát ő kiengesztelődött és megbocsátott nekik. Tehát, hogy senki nem verte a mellét a kereszt alatt, hogy mit tett. És Jézus mégis megbocsátott az embereknek. Tehát, hogy mi is ebből meríthetünk erőt, hogy igen, akkor megbocsátás az én munkám. Hogy nem tudtam valakitől bocsánatot kérni, és én magam később jöttem rá. Szerintem azért ez majd minden őszinte embert érint, mert ha elmentek a szülei, azért azt mondja, hogy nagyon szerettem őket, de talán maradt olyan dolog, amivel nem békültem ki vele, vagy amiért nem kértem bocsánatot. Ez sokszor az ördög is hozza az ember szívébe, hogy megkeserítse, vagy fájdalmat okozzon az illetőnek. Ha hiszük, hogy Jóistennél van, akkor mi mindig rendezhetjük vele. Tehát ugyan azt gondolom, hogy Jóistennel imádságban beszélünk, megkérhetjük, hogy Uram, te vagy az igazi, az Atya is köztem lévő közbenjáró, hát segíts már abban. De ott van a te országodban, bízom benne, de szerettem, hogy mondd el neki, hogy én már ezt nagyon sajnálom. Azt gondolom, az elhunyt szeretteinknek igazából nincs szüksége a mi bocsánat kérésünkre.
1: De nekünk is.
0: Nekünk kell egyedül, nekünk van erre szükségünk, hogy kifejezzük feléjük.
1: Igen. És a másik irányba, hogy mondjuk el szerettünk volna kérni megbocsánatást valakitől, aki már elment, és
0: én nem kértem
1: utólag, igen, utólag mi maradunk mondjuk ezzel az érzéssel, hogy nem kértük tőle megbocsánatást. Mi vagyunk ezek, akik szenvedést okoztak.
0: Akik szenvedést okoztunk a másiknak. Igen. Hát jó Isten, nem megbeszélve, Uram, ezt mondd el neki, de én azt gondolom, hogy ahogyan mondjuk, hogy ők már a békében vannak.
1: Igen.
0: Hát ők már a békében vannak. Ők ezen már túlmentek. Itt a kiengesztelődés és a bűneink bevallására nekünk van szükségünk, hogy elmondjam, hogy igen, itt akár igazságtalan voltam vele, vagy szeretetlen voltam vele, hogy attól függ, hogyan és miben bántottam meg, hogy hát akkor ebből tanuljak, és máson ne járjak így, vagy máson ne kövessem el, de már neki nem tudom ezt elmondani, hát elfogadom, hogy a Jóistennél van, aztán, ha ő már a békében van, akkor ezen is túl van.
1: Jónás atya, gondolom, hogy ez nem csak az első, de nem az utolsó beszélgetésünk, de ezért a beszélgetésünkért nagyon szépen köszönöm. Gondolom, hogy mi maradunk a sárga és szent irigységgel az Akrihegyi lakói iránt. Főleg ezek, akiknek hiányzik a papi szolgálat itt Magyarországon. De gondolom másrészt pedig mondhatom, hogy imádkozunk értetek, és az itteni magyarokért, nem csak magyarokért, mert kárpátaljakért. Még egyszer köszönöm szépen. Isten áldjon meg téged és munkádat.
0: Köszönöm, köszönjük szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

0: kedves ünneplő híve. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal egyedül marad, ha azonban elhal, sok termést hoz. Hogy nem búzaszemről van szó, hanem az emberről, világossá teszi az Úr, amikor így folytatja, aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Testvérek, legtöbbször három dolgot kell megfontolni, amikor az evangéliumot hallgatjuk. Ki mondja ezt, kiknek mondja, és mit mond? Ki mondja ezt? Jézus, az élő Isten fia. Testvérek, amikor azt olvassuk az evangéliumban, Szent Jánosnál, hogy az ige testélőn és közöttünk lakozik, akkor nyilván el kell itt felejteni az ige főnév, melléknév, nem erről van szó. Az ige itt azt jelenti, hogy az üzenet. Tehát amit Isten akar üzenni az embernek, az testé lett. Tehát az első üzenet maga a názáreti Jézus. Az, hogy kicsoda ő. Ez a kereszténységnek a gyöngesége vagy az ereje. Abba a pillanatban, hogy az Úr Jézus én csak egy tanítónak tartom, vagy egy prófétának, vagy egy vallásalapítónak. Nem vagyok keresztény. Maga az üzenet akkor lett nyilvánvaló, amikor harmadnapra föltámadt, de nem úgy, mint Lázár és a többiek, nem jött vissza, hanem új dicsőséges teste lett. De most ezt a zsidók nem találják ki. Ez kitalálhatatlan. A Messiás örökké él, tehát ha Jézus meghalt, akkor nem volt a Messiás. Tehát valaminek közbe kellett jönni. Súlyos értelmi érveink vannak amellett, hogy kicsoda a názáreti. De persze elfogadni az kegyelem is, mert akkor meg kellene változtatni az életünket. De ez a 11 apostol, több mint 500 testvér 40 napon át kommunikált Jézussal, aki néha engedte látni az ő dicsőséges testét, tehát a testnek lesz egy új formája, ami más kapcsolatban van ezzel a világgal. És akkor történt, hogy egy zsidó, Tamás apostol, azt tette, ami a legnagyobb káromkodás lenne egy zsidó ember életében, ha nem lenne igaz, leborult Jézus elé, és azt mondta, én Uram, én Istenem. Most ismerték fel, hogy Isten három valaki, Atya, Fiú és Szentlélek. És a Fiú Isten érettünk emberré lett. Testvérek, ez a Jézus az, aki szól. Tehát ki mondja azt, amit itt mond, hogy aki szereti életét, az el fogja veszíteni. Jézus az élő Isten fia. Ezért, kedves testvérek, kiknek mondja? A korabeli zsidóknak? Vagy az ő híveinek? A keresztényeknek? Nem. Ha Jézus valóban az, akinek magát mondotta, akkor minden embernek szól. Akkor minden embernek szól. És ő maga az első üzenet. Ezért a katolikus egyház kezdetben, hát nem is volt könnyű oktatás, nem osztogatta a Bibliát. Mert azt össze-vissza lehet magyarázni. Hanem előbb le kellett tenni a hitvallást, hogy a názáreti Jézus Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény az ő személye, az ő énje, az az örökké való Isten mélységeiben jött. Ahogy mondja, én felülről vagyok, ti alulról valók vagytok. Testvérek, ez a kereszténység, ami ez alatt van, annak vége. Ezért esik most nyugaton össze az egyház, nem baj. Kell, hogy összessék. Ha nem tudjuk, hogy kicsoda ő, de ha tudjuk, akkor amit mond, Az első üzenet, ő maga, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát odaadta értünk, tehát emberré lett az Isten, ami szinte elfogadhatatlan szeretet. Ez az üzenet. Ezért szokjátok meg a szemlélődő imádságot. A gyerekeket már rá lehet nevelni, elviszik őket Betlehembe. És a kicsi Jézus, az az Isten fia. És nézem őt, ahogy Názáretben növekedik. Kicsoda az, aki ott futkos és játszik a rokon gyerekekkel, testvérek. Ki az a 12 éves kisgyerek? Már nem olyan, mint nálunk a 12 éves idősebb. Nem tudjátok, hogy atyám dolgaiba kell lennem, és Mária megdöbben. Nem azon, hogy egy vallású gyerek szeret a templomban, hanem mi az, hogy apa, hogy apukának nevezi az Istent. De lement velük, és engedelmes volt Názáretbe, és testvérek, nézni azt az életet. Ő maga az a búzaszem, aki bevetette magát a földbe, az azt jelenti, hogy vállal egy vidéki életet, nem a fővárosba. Nem doktorátussal rendelkező szülei vannak, de olyan anyja van, mint Mária. És olyan férfira bízta az Atya Isten, mint József. És ha látnánk a Názáret életet, minden nap ugyanazt eszik. Alig van változatosság. Egy váltás ruha. 30 év. És amikor azt mondja, fiam, szedd össze a szerszámokat, megyünk a szomszéd faluba, ott van munkánk, mert munkanélküliség volt. És ki az, aki megy József után, a 25 éves Jehoshua, Jézus, kicsoda ez? Könnyes szemmel csókolom meg még a lába nyomát is. És amikor elindul hirdetni az evangéliumot. Igen, ezért nem a korabeli zsidóknak szól. Nem csak nekünk szól, amit mond, hanem mindenkinek. És mit mond? Ha a búzaszem földbe nem kerül el, nem hal, nem hoz termést. Igen, a búzaszemben élet van, de csak akkor indul be ez az élet csira, ha a földbe kerül. Ez egy hasonlat. Azért, amikor mi hasonlatot mondunk, az gyöngébb dolog, mint mikor az Isten fia talál egy hasonlatot. Hát így születnek az új nevek. Azt mondjuk, hogy űrhajó. Hát nem is hajó. És nem is siklik a vízen, de hát hasonlít. Lehet vele siklani, nem a vízem, levegőben, de akkor űrhajó. Olyan, mint egy hajó. Na most Jézus, amikor azt mondja, hogy az emberi élet, az ember olyan, mint egy búzaszem, akkor nagyon mély dolgokat nyilatkoztat ki az emberről. Mit jelent az, hogy az emberben élet van, mint a búzamagban? Vannak az életnek külső burkai. Ilyen például a biológikumunk. Azt is megszentelte az Úr, mert ő ember lett. Lakodalomba is örült, hogy finom ételeket eltett, és tudott böjtölni is. A biológiai életünk az is szent, de miért? Mert van egy mélyebb réteg, van egy pszichológiai életünk, érzelmek, csodálkozás, félelem, boldogságérzet. Ma ezt nagyon kutatják, és itt sajnos az európai ember megáll. Mindezek mögött, testvérek, ott van valaki, a személy. Testvérek, ez biztos. Mutasd meg, hogy hol van benned az én. De az biztos, hogy van. Ez a kereszténység alapja. Egyébként a keresztény krisztológia, Jézusról szóló ókori vitákban kristályosodott ki, hogy mit jelent személynek lenni. India ma se ismeri. Lassan fejlődik ám az emberiség. Ma az egyház ellensége is beszélnek személyiség, jogokról, stb. Az egyszerűen, ahogy Kant, ez a filozófus mondja, az a krisztológiai vitákban kellett meghatározni, hogy kicsoda ez a názáreti. Az énje, a személye, az a második isteni személy. A természete, emberi természete tulajdonságai vannak, és isteni tulajdonságai. És íme Európa a kereszténységtől kapta azt, amivel most visszaél, hogy személyiség, személyiség, jogok, szinte az Istennel szemben. Testvérek, a kereszténység alapja olyan, amiben nem hinni kell, hanem tudni. Ha valaki ezt nem tudja, akkor mire épül az egész kereszténység? Jézus erről beszél. Az állatban is van élet. A növényben is. Az állatban már ott van egyfajta pszichológiai élet. De nincs ott valaki. Nincs. A központi idegrendszer és az agy mögött ott van valaki. Ez a valaki. Ez a legmélyebb élet. Az énnek az élete. Na most testvérek, az Úr Jézus erről beszél. A mai ember sajnos nem ismeri. Sőt, egy olyan torz civilizációban élünk, hogy csak az az élet, hogy egyél, igyál, kávítsd el magadat, paráználkodj, gyönyörög, stb. Bocsánat. Isten találta ki az ízlelő bimbónkat, és ő szentelte meg a nemiséget, a szentséges dolog. De ebbe él. Ez az élete, mint egy kis állat. Vagy a pszichológiába, hogy őt mit érez. Most boldognak érzem magam, nem. Egyszerűen ez lesz majd neki az életének központja. 2 éven belül megunja a feleségét, illetve előjön az, hogy hát most nem érezzük olyan jó magunkat. Ja, akkor lecseréllem. Ez nem élet, ez még mindig állati élet. A személy a valaki, az másik valakivel van kapcsolatban. Ezért Isten 3 személy. Ezt nem találtuk volna ki, de nem lehet másképp. Csak a kereszténységnek van igaza. Mert ha úgy képzeljük el, hogy egy Isten az egy személy, akkor hadd mondjam ki, és mindenütt terjesztem, hogy az az isteni pokol. Egyedül lenni egy örökké valóságban. Tehát amikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, én és az Atya egy vagyunk, és küldöm a Szent Lelket meg ő is. Egy isteni természet, egy örökké valóság, egy minden hatóság van, egy végtelen tudás, de 3 valaki birtokolja. Mert hogyha egyik személy lenne az Isten, akkor nem lenne személy. Akkor valami lenne, sors. A valami pedig ez alattam van, a szemüveg tartó ez valami. Meg a kutya, macska az valami. A világ mindenség valami. Mind alattam van mélyen. Én valaki vagyok, tudok magamról. Tehát az Úr Jézus erről beszél, hogy az emberi mag, az emberben van mélyen egy személyes élet. Ő ezért jött. És ez a személy, ez nincsen Isten nélkül. Mert amikor megfogantunk anyánk méhében, akkor Isten megteremtette azt a valakit. Az nem az apámból és anyámból van. Az szabad. Ezért szentségesek a fogantatások. Most itt megy a háború. Isten a semmiből előhívja azt a valakit. Tehát ahogy megtörtént a fogantatás, abban a pillanatban azt a pici kis biológikumot Isten azt akarja, azt mondja neki, te! És ott megjelenik az én. Csak azért, mert ő akarja. Ez a teremtés. Ez az emberi búzaszennek a legbensőbb élete. Isten nélkül élni annyi, mint halottnak lenni, dögöttnek lenni. Ez nem vallási kérdés. Honnét való az én énem? Apám és anyám meghalnak. És akik szeretnek, mind meghalnak. De Isten él. Ez az alapvető. Igen ám, de az Isten 3 személy. Tehát a képére teremtett minket, akkor nem csak vele való kapcsolatra teremtett, hanem az, hogy mi is olyan kapcsolatban legyünk egymással, ahogy ő van a Szent Háromságon belül. Ezt hozta el nekünk Jézus. Most már akkor tudjuk, hogy mi a magba hasonlat, az a valaki. Ez az emberi életcsíra. És mi az, hogy a földbe hull? A földbe hullás az olyan körülmény, amikor elkezd bomlani az ember, de tulajdonképpen akkor csirázik. Csodálatos. Úgyhogy az a kis mag, az kétségbe is esetne, jaj, de hideg van itt a földben, mi lesz velem? A külső burkok hámlanak le rólam, én el fogok pusztulni, és egyszer csak megmozdul valami benne, és csirázik a mag. Ez az odaadott élet. A szent és egynejű házasság. A kemény celibátusba, szüzességbe vállolt agyaság, papság, az örökfogadalmas szerzetesség, az olyan magányos élet a világban, aki mindig csak a szüleit, nagyszüleit gondozta, hogy nem ért rá férhez menni, meg másokért élő ember, és ilyen a keresztény remete, nem az emberektől futott, hanem az emberekért ment oda imádkozni. Ez a földbe hullás, testvérek, és ettől rémül meg Európa. Pedig, ha nem adom oda az életemet, de úgy, hogy, mint ahogyan az Atyafiú Szentlélek, véglegesen erőt kapok Jézustól, és én is minden emberi kapcsolat, örök kapcsolat, a barátság is, ami fölbomlik, az nem is volt kapcsolat, az egy hazugság volt. A szeretetben örökké valóság van. Ezért mondja a gyerek, hogy apa meg anya nem halhat meg. Nincs haláltudata. Mert örökké fognak szeretni. És igaza van. A halálban nem a haláltól félünk, hanem ami mögötte van, a szeretet megszakadásától. És Jézus biztosít, hogy nem szakad meg a szeretet. És testvérek, pontosan most az emberiség egy olyan korszakba élt, hogy ettől retteg. Úgy éli meg a házasságot, hogy feladja a legénységet meg a lányságát. Most akkor többi férfi meg a nő, az így nem létezik. Vége. De ha ezt nem teszi meg, hanem váltogatja a nőket meg a férfiakat, akkor olyan lesz, mint az a buzasz, amely nem esett a földbe, vagyis el fog száradni. Belül rohad. Kívül ki vannak kenve, fenve, egy zártojás az egész. Amikor összedörik az élet a halál pillanatában, kijön a büdösség, hogy ez az élete semmit se ért. Amikor viszont összedörik az élete egy szentpapnak, egy nagymamának, egy nagypapának, kiárad a kenet. Istenem, micsoda életet adott nekünk. Ha a burzaszem egymagába marad, el fog száradni. Egy darabig még élvezi azt, hogy maga körül forog. Hogy nem kell neki, hogy a külső burkok úgy kezdenek lebomlani. De testvérek, ha igazán belement abba az élet, ha igazán beleesett a földbe, és akar benne lenni, belement egy kapcsolatba az Isten miatt, tehát nem kell félni, hogy baj lesz, mert Jézus biztosított, hogy nekünk örök életet adott, vele vagyunk kapcsolatba, tehát utánozhatjuk, mert a halál előtt mondta ám ezt, amikor a haláláról beszélt önmagáról, hogy a búzaszem a földbe nem esik, nem hoz termést. Testvérek, ez egy örvendetes dolog. Melyik házas, melyik fiatal pár ment szomorúan az oltárhoz? Hát azt nem is szabad odaengedni, mert nem is érvényes a házasságuk. Miről mondott le egy fiatal ember, aki igazán szerelmes? Senkiről. Testvérek, az a boldog pillanat, amikor beléphettem a kolostorba. Most van ott nálunk egy fiatal ember, örök fogadalmat tenni készül, a Jeromos testvér, 30 napos lelki gyakorlattal. Szóval, hogy sose feleltem azt, amikor fölölthettem a szerzetesi ruhát, mintha az égbe lettünk volna, mert ez a hivatásunk, nekünk ott kell a földbe hullani. És az a lány, aki jön az esküvőre, hát miről mond le, ne ámítsuk magad semmiről. Boldogan hullik be a földbe. persze. Aztán majd erről is, meg arról is le kell mondani. Nem szingli élet. Össze kell csiszolódni. Mennyire más világ az a férfi, meg az a nő. De éppen ez a szép, hogy abszolút más. És mégis egymásnak van rendelve. És a rokonságot is összecsiszolják. Mert különböző gondolkodásúak. Milyen csodálatos ez. Közben észes testvérek, beszéltem a hugommal egyszer, hogy milyen szüleink voltak nekünk, testvérek. Mindig értünk, éltek. Hát olyan se volt, hogy nyaralás. Ilyen nincs. Mi nélkülünk. Elmentek egy bucsújárásról, vegytek minket. Ők soha nem ették meg a kacsamáját, mert ezt ugye nem szeretik, azt a gyerek szereti. Mindig, mindenről leboltak, testvérek, de boldogan. Ezek boldog emberek. Érted ezt, testvér? Érted? Mert azért vagy itt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mári Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
1: Páradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is, a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét, és mentsd a lelkét. Adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária,
1: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a Jóisten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket, a zenés köszöntő vette kezdetét. Pontos idő 13 óra és 40 perc. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket, és Önökkel együtt szerkesztjük ezt az adást, hiszen jó részben önöki a szó, hívhatnak, írhatnak nekünk, hogy köszöntsék szeretteiket, mindazokat, akiket szívükön hordoznak. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik telefonszámot tárcsázhatják, élőadásba kerülhetnek, de ha valakinek könnyebb írni, megteheti a 0758 420 555-ös telefonszámra. És nézzük meg, hogy a mai napon kik az ünnepeltek, kik a névnaposok. A szerénákat, az asszuntákat és a rókusokat köszönhetjük, köszönhetik a kedves hallgatók, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepel. A tegnap Mária névnap volt, holnap pedig a Rékák, a Jácintok és az Anasztázok ünnepelnek. És szokás szerint készítettünk egy dallistát, ezekből válogathatnak. A mai dallistánk egyes számú éneke, homokba írva, az Anima Sonitól.
1: Dobner Illés és Évi énekli a kettős számú dalunkat a Földtől az Égig.
0: A Dicsuli előadásában hallható a Hálát adok az Úrnak című dicsőítő dal.
1: Négyes számú dalunk Csiszér Lászlótól a Megragadtál.
0: Az ötös a Glóri dicsőítő zenekar előadásában Jöjj hát táncolj.
1: Hadd zengjen új dal, ez a hatos számú énekünk.
0: És a hetes számú egy gyerekdal. Reméljük, hogy találnak egy olyan dalt, amit szívesen küldenének, vagy talán meg is meghallgatnának. Úgy látom, hogy van egy telefonáló, őt köszöntjük most.
1: Halló, Mária Rádió! Halló, halló!
2: Köszönjük, Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretném kérni az összes számokat édesanyámnak, Annának, mivel máma augusztus 16-án 8 éve távozott el a legszerzettebb cég és édesapa idősebb Jan Imre rá emlékezni. 18-án az összes Ilonáknak, 20-án a Szent Istvánoknak, az összes gerincei rokonságnak, Mária Rádió dolgozójának, minden aradó ismerésre. Imre volt a maradó.
1: Köszönjük szépen, kedves Imre! Küldjük az első dalt mindenkinek, akit köszöntött.
0: És ne feledjük, hogy az élőket szoktuk köszönteni az elhunytak lelke üdvéért. Imádkozunk!

És nincs több telefonáló, illetve ez az egy telefonálónk volt Imre Aradról. Mindenkinek, akit Imre köszöntött, küldjük az egyes számú dalt, és mindazoknak, akik ünnepelnek, fogadják szeretettel.

0: És úgy tűnik, hogy van egy telefonálunk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mind örökké, amen.
1: Szeretettel köszöntenék mindenkit. Tehát a Mária Rádiót, mivel Mária nap volt, tehát Mária Rádió, nem kell itt nagy magyarázat mellé, és minden Mária nevű hallgató, önkéntes, köztük magamat is, büszkén viselem ezt a nevet. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a nevet viselem, amit úgy gyerekkoromban nem is fogtam fel, csak most ilyen 60x-esen. Erőt, egészséget mindenkinek, hosszú életet, és bízunk a drága szűzanyánkban, és a mi urunkban. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy telefonált, és jó Isten éltesse önt is.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Jézus és Mária nevezi csöztes.
0: Mindörökké, amen. Köszöntjük szeretettel a papácsit.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, és minden kedves hallgatót. Hát, a jó néhány évvel ezelőtt Rómában sikerült meglátogatnom a Havas Boldogasszony templomát. Éppen szomorú idő volt, mert jó anyám halála után történt. Hova jelölte meg a drága szűzanya, hogy hova épüljön édesszem temploma? A templom bizonysága Mária Istenanya. A templomban őriztetik Jézusnak jászula. Édes drága asszony, Havas Boldogasszony, hol jelölte a helyet, hol álljon a templom? Ahogy megmondotta ezt jó anyám régen, lesz egy jó anyád, majd fenn az égben. Érzem most is jó anyám áldását, életemben érzem Mária oltalmát. Havas Boldogasszony, segítsd az apákat, hogy hálás lélekkel végezzék munkájukat. Erősítsd, vigasztald a sok jó édesanyát, életnek hőseit, adj nekik kitartást. Könnyes imájukkal sok vigaszt nyerjenek. Mária, kérünk, segítsd, oltalmazd őket. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Nagyon szépen köszönjük a papbácsinak a kedves szavait, a Jóisten áldását kérjük életére. Köszönjük, hogy velünk rádiózik.

0: És egy újabb dallal örvendeztetjük meg önöket, mégpedig a mai dallistánk 4-es számú énekével, Csiszér László előadásában Megragadtál.
1: És küldjük kiemelten annak a kedves hallgatónak, aki betelefonált és köszöntötte a Mária Rádiót, és fogadja nagy-nagy szeretettel tőlünk Tamás József atya is, aki, amint hallották, a Havas Boldogasszonyt foglalta Rimbe imájában.

0: Minden szemét énekli Csiszér László Szent Pál apostolnak a szavait, és valóban, amit a világ tár elénk, az minden szemét. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be a rádiónk adásába. A 4-es számú dal hangzott el a zenés köszöntő keretén belül, és van egy telefonálónk, köszöntjük szeretettel őt is.
1: Halló, halló!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Szeretném köszönteni 3 gyermekemet, 9 unokámat. Adjon a Jóisten egészséget, békességet a családi körükbe. Nekem egy kicsi fájdalmam van, de attól eltérően szeretem őket, és imádkozom értük. És önökért is, a Jóisten éltesse önöket is.
1: Köszönjük szépen, dalt is tetszik választani?
2: Amelyik dal következik azt.
1: Rendben.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is köszönjük, hogy telefonált. Jó Isten áldja mindörökké, amen.

Amíg újabb telefonáló lesz, vagy üzenet érkezik, addig köszöntjük szeretettel születésnapján Albert István Csaba segédlelkészt, köszöntjük továbbá Kovács István László Kőhalmi plebános atyát, valamint Simó Ferenc Görgény Vegcsüri plebánost. Jó Isten áldását kérjük életükre, szolgálatukra.

0: nincsen betelefonálunk, hát egyet újra dalolunk, énekelünk, kettős számú dalunk fog következni a Földtől az égig, Dobner Illés és Évitől. Fogadják szeretettel, kedves hallgatók, különösen küldjük az édesanya kérésére, illetve a nagymama kérésére a három gyereknek és a kilenc unokának. Reméljük, hogy a köszöntöttek magukra ismernek, ugyanis nem tudjuk, hogy ki volt, aki betelefonált. Tehát fogadják szeretettel a kettős számú dalunkat.
1: Közben van egy telefonáló, még meghallgatjuk. Sajnos megszakadt. Megvárjuk, hogyha gyorsan tárcsázza, akkor hát, ha sikerül.

0: Így hát nem sikerült, a dal után várjuk vissza a kedves hallgatót, és küldjük ezt a dalt önnek is. Mégis itt van. Próbáljuk meg. Halló, Mária Rádió. Halló. Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hallgatjuk szeretettel.
1: Szeretném köszönteni Gálencén Ronc Klárát, Kicsit Klárát,
0: igen. Halló.
1: És minden Klára névre hallgatót, a Jóisten értesse sokáig egészségbe, szeretetbe, és még szeretném köszönteni Oroszfaluba Gál Klárikát, az unokatestvéremet, a Jóisten értesse őt is egészségbe, szeretetbe, békességbe, a Jóisten áldja meg minden lépését. Köszönöm szépen, Tündika, hogy bejutottam. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük szépen Milike néninek a hívását, és azt is, hogy rádiónknak hűséges hallgatója, támogatója, és nem utolsó sorban önkéntese.
2: Hát akkor szóljon a dal Gelencére is, és Oroszfaluba is, Ranc Klárikának, Kicsit Klárikának és Gál Klárikának, kedves gelencei önkéntesünk érésére.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, a zenés köszöntő, a kívánságműsor adásunk folytatódik. 14 óra és 7 perc a pontos idő. Elhangzott a mai dallistánk kettes számú éneke, a Földtől az égig, Dobner Illés és Évi előadásában. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak rádiónk adásába. Önök is hívhatnak, írhatnak a szokott módon. A 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon ezeket a számokat tárcsázva élőadásban kerülhetnek. SMS-t is küldhetnek a 0758 420 555-ös számra. És mondjuk el azokat a dalokat, amik még hátra vannak, hát ha valamelyiket küldenék. A hármas számú dalunk nem hangzott el a Dicsulitól, Hálát adok az Úrnak.
2: Jöjj hát táncolj, az ötös számú dalunk a Glory Dicsőítő zenekartól. Ez is hátra van még.
1: És hátra van még a hatos számú énekünk, Hadd zengjen új dal.
2: És nem volt a gyerekdal sem bejátszva, ez a hetes számú dalunk. És telefonáló van a vonalban, meghallottam.
3: Az Úr Jézus Krisztus szívemét szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni a Mária Rádió összes dolgozóját. Hagyja a Jóisten a hit remény szeretet jegyében, hogy még nagyon-nagyon sokáig legyenek nekünk, és az adást tudjuk hallgatni. Áldja meg a Jóisten önöket. Én az összes elhangzó dallal, ami még hátra van, köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké amen. Köszönjük, hogy betelefonált és velünk rádiózik.
1: És közben érkezett egy jó kívánság. Isten áldja a Székely udvarhelyi öregek otthonában Tamás József papbácsit. Köszönjük a szép gondolatait, hogy minden vasárnap megörvendeztet. Édesanyák, asszonyok, lányok idézetével. Áldott vasárnapot kívánok sok szeretettel és minden dallal. Egy állandó hallgatótól érkezett ez az üzenet.

0: Kedves hallgató, aki legutoljára betelefonálta, Mária Rádiót dolgozóit köszöntötte, gondolom önkénteseket is. Hát így csatlakozom a jó kívánsághoz, köszöntelek téged, a munkatársakat,
1: én meg téged,
0: és válasszál egy dalt, mi legyen a következő?
1: Hát én a Dicsulitól a Hálát adok az Úrnak a hármas számú dalt kérem, ha már, és küldöm is, ha már így választani lehet, és hálát adok a Jóistennek azért, hogy a mai nap a technika Istennek, hát tényleg hálát adok, hogy nagyon jól működött, és tényleg nagy öröm, amikor ide bejövünk, tudom a munkatársaktól is, hogy mikor bejövünk, és úgy tudunk adást közvetíteni, hogy az öröm legyen hallgatni, mert sokszor persze a kedves hallgatók nem látják, hogy itt mi kapcsolgatunk, meg jövünk, megyünk, meg futunk két kört. Olyan jó, amikor így az Isten kegyelméből szakadásmentesen tudunk közvetíteni, úgyhogy én ezért adok hálát. És van egy kedves telefonálunk, nézzük meg, hogy kit köszöntene.
0: Halló, Mária Rádió. Halló, halló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
2: amen. Én is szeretném köszönteni, aki Mária névre hallgott. Szeretném köszönteni Szápszi Szent György, Balázs Marikát, hogy a Jóisten éltessás is tartsa még sokáig, egészségbe, békességbe, a családja körébe, soférjével együtt köszöntöm. Én is köszöntöm Márton Marikát Szeredába, aki tusítok Leankórába, Maruca Mária. Őt is köszöntöm sok-sok-sok szeretettel, hogy az egyedi valóságot egészségvel viselje, és tovább is tartsa meg a Jóisten, hogy egészségben, békességben és szeretettel. És még köszöntöm a munkatársakat is, akik őket Mária névre hallgatnak, és mindenkit, aki azt a szép nevet viseli, a Mária nevet. És elsősorban még azután a szüzenetet köszöntöm, mindig imádkozok Önökkel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatta.
0: Mindörökké, amen.
2: Önökkel vagyok mindig.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk rádiózik, köszönjük szépen, hogy betelefonált, és csatlakozunk a jó kívánságaikhoz. Hát akkor nem csak a Mária Rádió dolgozói kapják úgymond ezt a dalt tőlünk, hanem fogadja szeretettel Balázs Marika is, itt Sepsi Szent Györgyön is, Márton Marika is Csíkszeredában.
1: Szóljon akkor a hármas számú dal a Dicsulitól, Hálát adok az Úrnak, ezzel a dallal adjunk hálát mindnyájan.

0: Kedves hallgatók, a hármas számú dalunk hangzott el, Hálát adok az Úrnak című dal. Remélem és reméljük itt Jutkával, hogy megszületett a hála a szívükben. Pál apostol azt mondja, hogy szüntelenül adjunk hálát. Vajon tényleg a megpróbáltatások idején is hálát tudunk adni? Hogy vagy ezzel, Jutka?
1: Nagyon sokáig zúgolódtam, amikor valami nem úgy történt, ahogy szerettem volna.
0: Igen.
1: Elvárásaim voltak, aztán lassan-lassan megtanultam, hogy...
0: Kigyógyultál.
1: Igen, kigyógyultam belőle, igen. És megtanultam azt, hogy bármi is történik, nem tudom, hogy miért, tehát köszönjem meg egyszer a Jóistennek, hogy ezt adta, elmondom, hogy nem nagyon örvendek neki, de ha ő így akarja, biztos, hogy a legrosszabb dologból is tud jót kihozni.
0: Isten szeretőknek minden a javukra válik, mondja Pál apostol szintén. Én úgy vagyok ezzel, hogy amikor ilyen megpróbáltatás van, hát főleg régebb, akkor mindig azzal vigasztaltam magam, hogy hát semmi olyan nem tud történni, amiről Isten ne tudna. És ha tudja, és megengedte, hát akkor biztos célja van. Aztán így lassan összejött a hála, úgyhogy...
1: Hát az nekem sem ment egyik napról a másikra.
0: Nem gomnyomás.
1: Nem bizony.
0: Még itt a stúdióban sem minden gomnyomás, de kedves hallgatók, még mindig van bő 10 perc, hívhatnak bennünket bármelyik számon, 0259 420 555, vagy 0359 420 555. SMS-ben is lehet írni, eddig egy üzenet érkezett, egy jó kívánság, akinek könnyebb pötyögni, vagy gyorsan ír, az megteheti a 0758 420 555-ös számra. Három dalunk maradt még a tarsolyunkba.
1: Glory dicsőítő együttestől Jöjj hát táncolj, itt az 5-ös számú dalunk, a 6-os hadd zengjen új dal, és egy gyerekdalunk is van még a tarsolyunkba, ez a 7-es számot viseli. Tehát lehet próbálkozni, hívni bennünket.
0: Az önöki a szó.
1: Szerkesztenek velünk.

0: Na hát telefonálunk, az nem érkezett, üzenetünk sem érkezett, így hát egy önkéntes társamat szeretném köszönteni, mégpedig Kocsis Marikát, aki sokat tevékenykedik itt a Mária Rádiónál, itt a stúdióban, de nem feledkezem el Kinda Marikáról sem, a Jóisten áldását kívánom mindkettejük életére, és telefonáló van a vonalban. Halló, Mária Rádió! Halló, halló!
1: Halló!
0: Hallgatjuk szeretettel!
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, én is köszöntöm Önöket szeretettel, és minden Klára nevű hallgatót. Isten éltessen sokáig, és a barátnőm, aki már egy éve távozott, Isten nyugtassa, az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük, hogy betelefonált és bennünket hallgat.
2: Közben érkezett egy üzenet. Szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyen. Isten áldása kísérjen minden nap, édesanyám, az összes dallal. Önöknek is áldott, jókedvű napot kívánok. Köszönjük, hogy van a Mária Rádió. Zita küldte ezt az üzenetet. Köszönjük szépen, hogy hallgat bennünket. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz. És köszöntjük Magda nénit, rég hallottuk itt a rádióban.

0: következik egy újabb dal, hiszen csak néhány perc maradt még a műsoridő végéig, mégpedig az ötös számú dalra gondoltunk, az a címe, hogy Jöjj hát táncolj. Ezt a dalt mindazoknak küldjük, akik hát fizikailag nem tudnak táncolni, talán idős ágyhoz, házhoz kötöttek, és meggyengült a lábuk, roskadozik, de én hiszem, hogy attól a lelkük táncra tud perdülni.
1: Persze nem zárjuk ki azt, hogyha valakinek nagyon jó kedve van, és nagyon jó lába, hát ne perdüljön táncra.
0: Persze. Sőt, fogadják szeretettel a mai dallistánk ötös számú dalát, amelyet a Glory dicsőítő zenekar előadásában hallhatnak. Jöjj hát, táncolj! Táncoljunk együtt!

0: Ugye jó volt ez a dal?
1: Így van.
0: Reméljük, hogy a kedves hallgatóknak is tetszett, és ha minden láb nem is sikerült, perdült táncra, de reméljük, hogy a szívük azért igen.
2: Hát el kell áruljam a kedves hallgatóknak, hogy itt megkérdeztem Tündét, hogy felkérhetem-e táncolni.
0: Mondtam, persze, csak nem tudok.
2: És nem jött el, visszautasított.
0: Hát mondtad, hogy ez keringő, hát nekem az magas. De azt biztos állítom, hogy ha Jézus megjelenne és felkérne egy táncra, összekapnám magam, hogy ne lépjek a lábára, sem a talpa alá.
2: Igen.
0: Kedves hallgatók, a pontos idő 14 óra és 28 perc, néhány perc van, tényleg néhány perc van még az adás idő végéig, hogyha valaki ezt a pár percet kihasználná, és szeretné köszönteni az ismerősöket, rokonokat, barátokat, megteheti. Várunk egy kicsit. Tárcsázhatják a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös számot.
2: És itt is van egy kedves hallgató, őt köszöntjük most. Halló, Mária Rádió.
3: A Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Én nagy-nagy szeretettel köszöntöm. Tündikét és Jutkát, hát örvendek, hogy ilyen jó hangulatban vannak. A Jóisten áldja, óvja, védje önöket. Én az egész világ gyerekeit szeretném megörvendőztetni ezzel a gyerekdallal. A sok vakációzó, táborozó gyerekeket, köztük az én unokáimat is. Hogy a Jóisten még adjon egy kicsi jó egészséget nekik, hogy tudjanak vakációzni, azonban kezdődik az iskola, és kitartást majd. Hát köszöntöm a sok-sok lelki testvéremet, az én kicsi családomot és a Mária Rádió nagy családját. Hát mindenkinek kívánok egy áldott, békés, csendes, szép délután. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betelefonált. Hát akkor szóljon az utolsó dalunk, a gyerekdal. Minden kisgyereknek, nagyobb gyereknek is persze.
0: Hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk.
2: Igen, szóljon az unokáknak, és segítsen minket a jó Isten, hogy tudjuk megtanítani a gyermekeket.
4: Mi és vagyok egy... Nyilas Sáromberkérő.
0: Szeretettel köszönjük.
4: És Nagy Ernyébe egy Márkos Mária, születésileg, de Csatlós Mária nevezett most. Szeretnék küldeni egy dalt, Isten éltesse a Mária nevezetőeket.
0: Köszönjük szépen a hívását, hát csatlakozunk a jó kívánsághoz. Mi is köszönjük, hogy még így az utolsó percet is kihasználta, és velünk együtt szerkeszti ezt az adást, így lett szebb ez a mai
4: nem
0: adás.
4: Nem mindennapos hallgató, de azért a mottóját nem felejtettem el, hogy fénysugár a lelkünkben.
0: Köszönjük szépen, hogy mindörökké, amen. És a dal címe Isten szeret minden gyermeket, és amint említettem, mi minnyájan Isten gyermekei vagyunk, ezért fogadják szeretettel a Máriák,
2: Csatlós Mária kiemelten, akit most köszöntöttek, és minden gyerek.

0: Kedves hallgatók, elhangzott a mai dallistánk, 7-es számú dala is, a gyerekdal. Nekünk nagyon-nagyon gyorsan búcsúznunk kell, igaz, hogy csak rövid időre, mert lejárt a műsoridő, de engedjék meg, hogy búcsúzás előtt röviden ismertessük önökkel a mai délutáni műsort. Hamarosan a medjugorjei üzenetet hallják ismétlésben, majd 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök ima szándékaikat, 15 órától pedig az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk imádkozni innen a stúdióból a hittanús gyerekekkel. 15 óra 20 perctől Isten a sorok között című műsorunk 49. adásával jelentkezik Karácsony Tibor atya és Zaldár Éva Mária. 16 órától pedig a református fél óra lesz hallható. 16 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió műsorát hallhatjuk. Újra ima szándékokat fogadunk 17 órától, majd a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 17 óra és 15 perctől. 18 órától Szent Misét közvetítünk Nagyváradról a Székesegyházból. Ezt követi a hét plebániája, majd 19 órától az Úrangyala imádkozásra kerül sor, és 19 óra 5 perctől a Meseház című műsorunk lesz hallható. Egy újabb műsor ismertetővel majd 19 óra és 30 perckor jelentkezünk. Én megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánunk önöknek. Áldott szép vasárnap délutánt. A mai adás szerkesztői búcsúznak önöktől.
1: Jörgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: És búcsúznak gondolom azok is, akik besegítettek nekünk szerkeszteni a...
0: Igen, köszönjük szépen.
1: Köszöntőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, veletek örülök és hálát adok Istennek azért, hogy megengedte nekem, hogy veletek legyek, vezesselek és szeresselek benneteket. Kicsi gyermekek, a béke veszélyben van, a családok pedig támadás alatt. Kicsi gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza a családi imához. Tegyétek látható helyre a Szentírást, és olvassátok minden nap. Szeressétek Istent mindenek felett, hogy jó legyen számotokra a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. június 25-ei üzenetet hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió lelkigyakorlatos háznak közös udvara, Dózsa György

mint nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk ismételten minden kedves hallgatót. Továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. 14 óra és 42 perc a pontos idő. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket.
1: Hamarosan az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, amelyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, felajánlunk a békéért, Leó pápánkért, püspökeinkért, papjainkért, különösen Zsolt atyáért. Felajánljuk a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, egyházban szolgálatot teljesítő testvéreinkért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért. De imádkozunk azokért is, akik magányosak, egyedül élnek. Imádkozunk keresztény családokért, útonlevőkért, fiatalokért, önkénteseinkért, munkatársainkért, támogatóinkért. Imádkozzunk elhunyt testvéreink, önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelki üdvéért.
0: A szokott módon hívhatnak minket, de azoknak mondjuk, akik talán most hallgatnak bennünket először, vagy eddig nem mertek hívni, 0259 420 555, vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy a www.mariaradio.ro címre az ima szándékom gombra kattintva.
1: És már is van egy kedves hallgatónk.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Én is meg szeretnék emlékezni azokról az elhaltakról, akik a Mária névre hallgattak, és most a kontamáci temetőben alusszák örök almikot, és még szeretnék megemlékezni nagymamám lárkiről is, ő a gyimese, a cikolyai temetőben alussza örök almát, őt is Máriának hívták, és az egész Máriákról emlékezek, akik a Mária névre hallgattak, most a béka almát alusszák. Imádkozok értik, és mindenkiért, és akkor még ajánlom a háború megszűnéséért, a békéjét, a szeretetét, a fiatalságével lennek imádságos lelkületesek, és minden jótevő emberért is, önnekért is ajánlom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok, mindig Isten fizesse, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, hogy betelefonált, hogy velünk imádkozik.
0: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a jótevőimért, a hozzám tartozó halottakért, az élő családomért, Isten fizesse, Margit írta.
1: Egy súlyos depressziós beteg, 52 éves férfi testvérünk, két fiú gyermek édesapja kórházba került. Imádkozzunk gyógyulásáért, gondolatainak megtisztulásáért.
0: És imádkozunk mindazokért, akik hozzá hasonló helyzetben, nehézségben vannak. És telefonáló is van a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, szeretettel köszöntöm Tündikét és Jutkát.
0: Én is köszöntöm Erzsébet.

0: Urasítérét felajánlom hálából égi édesanyánknak, hogy meghallgatta imáinkat, és az unokánk Ábel jobban van. Megköszönöm és felajánlom a rózsafüzér Tündikéért, hogy a Jóisten áldása és a szűzanya oltalmazza életét és munkáját. Hálás szívvel köszönjük áldásos imáit. Felajánlom a betegekét, beteggondozókét, orvosokét, ápolókét, mindenkiért, akik a Mária Rádiót hallgatják, támogatják, és együtt imádkozunk egymásért. Még felajánlom szüleimét, és minden halottaink lelke üdvéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, és örülünk, hogy jobban van Ábel, a Jóisten áldása kísérje. Családunk egészségéért, gyermekeimért, unokáimért, férjem szabaduljon meg az alkohol rabságából, írta Katalin. Ezt a rózsafűzért fiam családjáért ajánlom fel, akinek házassági évfordulója van, kérem a szűzanya áldását kísérje anyai áldásával. Köszönöm.
2: És telefonálót is köszöntünk, Halló Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
2: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva rózsafűzért felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családban. A Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, köztük a lelki testvéremért, aki az udvarhelyi kórházba várja gyógyulását, az ápolókért. Hálás szíve köszönöm meg a jó indulatok, jókot, amikor telefonálunk, érdeklődünk, hogy aranyosok, kedvesek, a Jóisten áldja meg őket, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, világbékéért, hitünk erősödéséért, és mindenkiért a nagyvilágba Isten áldását kérve, mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek, és üzenem Tündikének, hogy várom szeretettel szövédre, Csurkát is.
1: Köszönjük szépen, Berta mama. Köszönjük, a jó Isten áldása kísérje. Imád kérünk Lőrinc Anna önkéntesünk részére, aki most gyenge egészségi állapotban van, mindenki imáját hálásan köszönjük, az ülkei ima csoport tagjai küldték ezt az üzenetet.
2: Rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, édesapám lábának gyógyulásáért, családomért. Isten fizessem.

0: Alo, alo.
1: Alo, din ce te și căzut, Iisus
0: Hristos? Din drăghi, amen.
1: Să nu fiți de șoză să-și mă merg din la prezentii și să vă ia din mă cu sâte, că nu mai ala ne avă, că pe pe geamă de dragă și să-i ană și de sâți, ană, din ea în băceană tăi, de la Dumnezeu să-și tăviai, ești la pidodi la așa mic. Halut tăi minden hozam tot, să vă lăt la așa zi, papă să îndicară, înăti, világ békét, egyház közösségünk minden tagjai, ellenségeimért, institutisban szenvedő lelkekét, betegekét, az orvosokét, és alkalmas időjárásét, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékokra. A rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm szépen az imákat. Rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, gonosz távozásáért. Testvérem tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota. Csíksomlyói segítő szűzanya, takarjon be palástjával bennünket. Szirgalmasság rózsafüzérét és a mai nap minden imáját felajánlom testvéremért születésnapja alkalmából. Kérlek, szűzanyám, vedd őt a te oltalmadba, vigyázz rá, adj neki erős hitet, segíts ki a nehézségekből, és rendelj jó embereket az életébe. Jézusunk, bízunk benned. És telefonáló van a vonalban, halló Mária Rádió.
2: Csak egy pillanat, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Élő áruny tagjaim, a család békéjét, komoly szándék kiderítésű, már rádi munkatárs, azoknak hozzávalóik, tartozóié, az utolérők, a sóferoké, legutóbb a lányomnak a tennap születése napja volt. A szűzanyát kérem, adja vissza az egészségét, amíg tudja neválni a családja. Imádkozzuk együtt egymás, édesanyja volt a gyilvegyőkről. Dicsertesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, tegyük ezt, imádkozzunk együtt. Rózsafüzért és a Szent Misét felajánlom a gonosz távozásáért, a férjem szenvedély betegségből való gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, írta Péter szobátáról. Ezt a rózsafüzért felajánlom családomért és a hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, szeretetért, békességért, egyetértésért, egy fontos szándékért, egy édesanyja írta. És hallgató van a vonalban. Halló Mária Rádió. Megszakadt, de kérjük a kedves telefonálót, hogy próbálkozzon újra. Ezt a rózsafüzért minden imád felajánlok családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. Köszönöm, egy édesanyja írta. Mai rózsafüzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, családomért.

0: És hallgató van a vonalban, Halló Mária Rádió. Halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt az irgalmasság rózsafüvéjét önökkel imádkozó felajánlom betegeinkért és halottainkért. Köszönöm! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Imádkozzunk együtt! Veronika írja Vármezőről, a mai rózsafüzért felajánlom elhunyt szeretteimért, és a magam és testvérem egészségéért. Rózsafüzért felajánlom Robiért, aki nehéz műtét előtt áll, írta egy mindennapos hallgató Váradról. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van. Halló! Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzért felajánlom nővéremé, akit egy hete helyeztünk örök nyugalomra. Örök világosság fényeskedjék neki. Férjemé, testvéreimé, szüleimé, nagyszüleimé, és mindazokért, akikért imába tartozom. Önökért, a Jóisten áldja meg önöket, és nagyon szeretem az adásokat. Reggeltől estig hallgatom, és támogatója vagyok. Nagyon szépen köszönöm. A Jóisten áldja meg, további szép napot.
0: Köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy hallgat bennünket, és támogat is. Rózsafűzért felajánlom a családomban békéért, szeretetért, egyetértését, írta egy hallgató Marosvásárhelyről. Ezt a rózsafüzért felajánlom kicsi unokám gyógyulásáért és minden beteg gyógyulásáért. Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom műtét előtt álló betegekért, gyermeket váró kismamákért, hálás szívvel együtt imádkozva, Isten fizessem.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: A rózsafűzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a egészségemért, a bűneim bocsánatáért, azokért, akik szeretettel és őszinteséggel viszonyulnak hozzám, akik segítenek. Isten áldással legyen rajtuk, valamint a hozzám tartozó halottaknak a bűnei bocsánatáért, lelki nyugalmukért, a Mária Rádió dolgozójaiért, önkénteseiért, valamint a világ békéért, a hozzám tartozó halottakért. Köszönöm szépen, hogy megtettettek hallgatni.
0: Mi is köszönjük.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Emlékeztetjük a kedves hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, ne felejtjék a háttérben kikapcsolni a rádió készüléket, hogy ne legyen zavaró. Köszönjük szépen. És üzenetekkel folytatjuk, drága Szüzanyám, kérem a közbenjárásodat abban, hogy otthon legyen megértés, és hogy a testvérem ne uralkodjon. Gyógyíts meg, kérlek, Jézusom, bízom benned, és hiszek, köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató. Halló, mi halljuk, hogy ott van, csak éppen nem halljuk, hogy mit szeret.
3: Az Úr, nem hallik.
0: De mi jól halljuk önt.
3: Most
0: mindörökké, amen.
3: A szemmiségt elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességére és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a két unokámért, a négy dédunokákért, és a háború megszűnéséért, Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejött.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy mindig velünk imádkozik. Ezt a rózsafűzért felajánlom, a jó Jézus adjon testi-lelki gyógyulást a lányomnak, és minden beteg emberért. Köszönöm szépen. Rózsafűzért felajánlom Tankó Attiláért, akiért a megemlékező Szent Mise holnap este lesz, 6 hónapja, hogy elhunyt, nyugodjon békében.

0: A mai rózsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekünk és családja egészségért, egész családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásunkért, elhunyt szüleim és férjem szülei lelki üdvéért, lelkük üdvéért, szerencsés utazásunkért és jó orvosi eredményekért, fontos szándékokért, bűneink bocsánatáért, gonosz távozásáért, Mária Rádió családjáért és fennmaradásáért hálásan köszönöm, írta szeretettel Érike.
1: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, legközelebb majd délután 5 órától fogadjuk az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. A mikrofonnál
0: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde fogadtuk az önök ima kéréseiket. Ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, a hittanús gyerekekkel fogjuk nem sokára elimádkozni az irgalmasság rózsafüzérét.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: atyánk, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom, bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög éretünk, az Atya, a Fi és Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai műsorunkban tovább folytatjuk az Isten keresést a magyar irodalomban. Ady Endréről beszéltünk az elmúlt műsorban, most pedig Babits Mihályra térünk át. 1883-ban született, 1941-ben halt meg. 1933-ban Babits így válaszol egy folyóirat cikkére, amely azt fejtegette, vajon katolikus költő-e ő. Így ír, idézem, katolikusnak születtem, a vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból. A versnek feladata minden mély emberi érzés kifejezése, de nem okvetlen feladata konfessziót tenni, nyilvánosan hitvallást valamely egyház hittételei mellett. A költészet tárgya az Isten szomjazó lélek örök emberi lírája. A többi talán a gyontató fülébe való. A katolicizmus én előttem az, aminek neve mondja, maga az általános vallás mindenütt és minden időkre érvényes, az egyetlen, amely az emberiség vallásának nevét igényli, nem egy kóré, tájé, fajé vagy nemzeté, ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét éreztem nem egyszer nyilvánosan is hitet tenni. Szinte érzem az égető kérdést, milyen viszonyban állok a létező pozitív egyházzal? Hívő vagyok-e vagy hitetlen? Gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást is tát. De melyik igaz katolikus az, aki kételjei, lázadásai ne küzdött volna soha? A költőnek mindent ki kell vallania, ez az ő létjoga és kálváriája. Babits életén és költészetén végig sajog a mindenség, a végtelen utáni vágy. Az Ima című versében írja, örökké, újra más, és több kell újra nékem. Az Isten fogai közt című versében ezt írja, ó, milyen csöpp kis reszkető élet voltam a végtelenben. Istenben találja meg a megoldást, de ezt hosszú, kínos és tanúságos keresés előzte meg. Ez az út tükröződik költészetében. Első kötetének utolsó verse, a lírikus epilógia, kulcsa fiatalkori lírájának.
1: Csak én bírok versemnek hőse lenni. Elsős, utolsó, mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. És már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi. De hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vak dióként, dióban zárva lenni, störésre várni, bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szöket rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, én vagyok az omega és az alfa.
0: A mindenséget és a szabadságot szeretné megragadni, de hogyan? Különböző filozófiai irányokban remél választ kapni kérdésére. Talán legjellemzőbb rá korban a filozófiai idealizmussal rokon elképzelés, amely, ahogy hallottuk a versben is tükröződik, a lényeg az én. Ez az, ami bizonyos. A külső világ valóság értékéhez kétség fér. Bár kínlódva érzi, hogy még tovább magamnál nem jutottam, mégis az én által próbálja elérni a végtelent. Ez a magyarázata nem csak virtuozitása törekvő formájának, de tartalmában a sátánosságának és a nem egyszer káromlásnak tűnő kijelentéseknek is. Például az Ima vers, a Sorshoz című verse, vagy a Fortissimo verse. Ő is, mint egyes filozófiai irányok a bűnben, az Istennel való szembeszállásban látja az én, a személyes szabadság teljes kibontakozását. De versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázad. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, vallja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy októberi ájtatosság, vagy az Isten kezében című versében.

Babits Mihály, Fortissimo. Haragszik és dúl fúl az Isten, vagy csak talán alszik az égben. Aluszik vagy halott is éppen. Ki költi őt föl, emberek? Anyák, sírjatok hangosabban. Akit föl nem ver annyi ágyú, rezzenti-e gyenge sírástok. És ne is könnyel sírjatok, mert a könny mind csak földre hull, hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul. Ne oly édesen, mint a forrás, ne oly zenével, mint a zápor, ne mint a régi jobb ég, hanem parthalla, mint az árvíz. Sírjatok, vagy a görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. A drága fiúk hullanak vérben a hóra napra nap. Ne hagyjatok aludni senkit, ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva. De érdemes-e félni még, és érdemes-e élni még? Ó, miért nem hallani hangotok? Menjetek a piacra sírni. Sikolcsatok a templomokban, vadak asszonyai, vadakká simuljatok őrítő őrült imában, és a hasztalan ima, sírás. Mi káromolni tudunk még, férfiak. Ma már hiszünk, káromlani érdemes alvó magasságot a sorsban. Hányjuk álmára kopogó bestemmiáknak jégesőjét. Miért van, ha nincs? Miért nincs, ha van? Tagadjuk őt. Talán fölébred. Cibáljuk őt, verjük a szókkal, mint aki gazdahorkol égőházban a süket istenét. Süket! Süket! Ó, ma milyen jó volna süketnek, mint az Isten. Süket a föld, nem érzi hátán hadak alázó dobogását. Jó volna süketen csírázni, mint virághagyma föld alatt. Minden süket földben. Istenben csak az ember szakadt ki a süket Istenből, iszonyokra kikelt belőle féreg módon, Isten férgének, viszkető nyüzsgésre, fájni. Mert ami nem süket Isten, fájdalom, még az Istenbe visszahal.

Az Ima című versében, a Sorsos versben, vagy a Fortissima, amit hallottunk, ezekben a versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázat. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, vallja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy az Októberi ájtatosság című versében is, vagy az Isten kezében című versében. A fiatalkori költészete annak kiábrándultsága igazolja, hogy e szellemben nem találhatott megoldást. Száz vágyú bánat, száz bánatú vágy kínozza változatlanul, írja a Két nővér című versében. A háború alatt a bezárkózó önös magányból kilendíti a jóság utáni vágy. Ekkor indul ezen az úton, amelyen rájön, hogy a magába zárkózott ember sohasem közelítheti meg a végtelent, csak az, aki mer szembenézni a valósággal, a világgal, embertársaival, Istennel, és aki így ráébred a helyes arányokra, ekkor világosodik meg előtte, hogy csak aki jó, az tud lélekben szabad maradni. Mert a jóság, szeretet, a mások felé való feltárulás, a szabadság része, első ablak, melyen az önzés elhagyja magát, olvassuk a Jóság dala című versében. A szabadság növekszik a jóságban, és növekszik az Istennel való találkozásban is. Az Elbocsátott vadban című versében olvashatjuk, hogy vezessen hozzád a szabadság, kéri az Istent. S ő, aki Nietzsche hatására talán megvetette az erényt, mert az nem erő. Most újjunk, hogy alázatossá lehetett. Tehát kezdi érezni az alázatban rejlő erőt és szabadságot, az igazság erejét és annak a szabadságát. Ezt hallhatjuk a Bénára, mint a Megfagyott tag című versében. Istennél végre megtalálja a végtelen vágy megoldását, a rokonságot a mindenséggel, az ember végtelen értékét. Erről szól a Zsoltár Férfi hangra című versen.

tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog. A te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs, madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert a te kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benne teljesedjenek, s korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napban mártotta ecsetét, hogy kifesse a lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmet, szerelmek bűnét és gyászát, hogy bűn és gyász egyensúly legyen? Eleve elosztott számodra szépet, derűt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltönt gyanánt. Úgy van, eunok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok védkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb a részed énedből. És nem ismered fel a sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokba tenne erőt ránk. És a planéták félrehajítják pályád előtt az adamant rudakat.

0: És a művet lezáró Jónás imájában című versében már a költő szólal meg személyesen.
1: Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.
0: Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten Jézus,
1: én szívem. Békesség Istentől, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögött Köteles László. Mai műsorunkban egy olyan témáról beszélünk, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül, hiszen nap mint nap találkozunk vele a hírekben, sőt, bennünket is érint. A hőség, a repedezett földek, a kiüresedő kutak és az elapadó patakok, folyók mindannyiunk életét érintik, megnehezítik. Egyes adatok szerint Romániában az egy főre jutó napi vízhasználat körülbelül 883 liter, ami éves szinten 6 milliárd 374 millió köbméter vizet jelent. Beszéljünk hát ma a szárazságról, az aszályról, a Biblia szemszögéből, de nem csak a körülöttünk levő aszályról.

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Gondoltak már arra, hogy milyen mélyen határozza meg az életünket a víz? Amíg folyik a csapból, természetesnek vesszük, de mi történik, ha húzamosabb ideig nem esik eső, apad a folyók vízszintje, kiszáradnak a patakok? Az ENSZ és a környezetvédelmi szervezetek jelentése szerint bolygónk szárazföldi területeinek csaknem 30%-át érinti tartós aszály, és a szakértők szerint a világ az úgynevezett vízcsőd korszakába lépett. Az aszály nem csupán mezőgazdasági statisztika. Az aszály, fogalmazhatnánk így is, egy csendes gyilkos, amely lassan emészti fel a környezetünket, a gazdaságot és a mindennapi biztonságunkat. Ma azonban nem csak a meteorológiai szárazságról lesz szó, mert a lélek is tapasztalhat aszályt, aminek a jellemzői között megtalálhatjuk a lassan kiszáradó kapcsolatokat, a kiégett életet és azt, amikor úgy érezzük, már Isten is hallgat. Mielőtt visszautaznánk az időbe, csaknem 3000 évet, nézzük meg a jelen képeit. A Világbank legfrissebb globális vízügyi jelentése megdöbbentő adatokat közöl. A Föld évente 324 milliárd köbméter édesvizet veszít az elhibázott vízgazdálkodás és a klímaváltozás miatt. A globális vízfelhasználásunk a századforduló óta 25%-kal nőtt, ráadásul ennek a növekedésnek az egyharmada olyan régiókra esik, amelyek eleve a kiszáradás szélén állnak. A meteorológiában megszületett egy új fogalom, ez a flash drought, vagyis a villámaszály. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli hőség és a szél napok alatt képes kiszívni a nedvességet a talajból, teljesen tönkretéve a termést, még mielőtt a gazdák egyáltalán reagálhatnának rá. Kelet-Afrikában, a Közel-Keleten, de már itt Európában, sőt a Kárpát-medencében is évről évre aggasztóbb rekordok dőlnek meg. Idén a hőmérséklet a környékünkön túllépte a 40 Celsius fokot, amihez foghatót még nem tapasztalhattunk. A World Economic Forum előrejelzései szerint, ha a jelenlegi folyamatok nem változnak, a század közepére az aszályok közvetve és közvetlenül több millió ember megélhetését, sőt életét fogják veszélyeztetni a táplálékhiány és a higiénia összeomlása miatt. Amikor nincs eső, a gazda tehetetlenül nézi a földet. Elvész a munka gyümölcse, és megjelenik a félelem, a hiány, a bizonytalanság. De ez a dráma nem új keletű. A Királyok első könyvében, a 17. fejezetben is találkozunk vele. Izrael földjén Aháb király uralkodik. A lelki sötétség és a bálvány imádás kora ez, amikor az emberek elfordultak az élő Istentől, és Baálhoz, a vihar és az eső pogány istenéhez kezdtek el imádkozni. Ekkor lép színre a semmiből szinte egy ember, a gileádi Illés, és odaáll a király elé, és ezt mondja: az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmad, sem eső, hanem csak az én szavamra, és az ég bezárul 3, egyesek szerint 3,5 évre. Isten embere kimondja az ítéletet, és az országra lassan rátelepedik a csend. Elmúlik az első hónap, nincs eső. Elmúlik a harmadik, a hatodik hónap. A fű elsárgul, a folyók medre kiszárad, a por mindent ellep. Baál papjai hiába táncolnak és vágnak sebeket magukon, a helyzet nem akar változni. De mi történik Illéssel? Őt is érinti a szárazság, de a történetben nagyon jól látszik az, hogy Isten még ebben a helyzetben sem hagyja el a szolgáját, az övéit, ráadásul egy nem mindennapi megoldást alkalmaz a megmentésére. A szárazságban elküldi Illést Isten egy patak mellé. Menj el innen, fordulj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett, amely a Jordántól keletre van. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsolom, hogy gondoskodjanak ott rólad. Olvassuk Isten szavát a prófétához. Ez a történet első nagy leckéje. Isten elrejti Illést. Sokszor, amikor az életünkben krízis van, amikor körülöttünk minden összeomlik, Isten nem a reflektorfénybe küld minket, hanem a csendbe, az elrejtettségbe. Illés, a próféta, engedelmeskedik Istennek. Oda megy a Kerit patakjához, és itt egy csodálatos, mégis szürreális kép jelenik meg előttünk a történetben. Isten szava szerint a hollók, amelyek a természetben dögevők és a saját fiókáik elől is hajlamosak elvenni a táplálékot, reggel és este kenyeret és húst hoznak a prófétának. Isten felülírja a természet törvényeit is, ha jónak látja, hogy gondoskodjon az övéiről.
Hányszor éreztük már az életünk folyamán, hogy a lehetőségeink beszűkültek egyetlen apró patakpartra, hogy el vagyunk vágva a világtól, a megszokott biztonságunktól. Isten a kerít pataknál arra tanítja Illést és minket is, hogy ne a körülményekre nézzünk, hanem a forrásra. De a történet itt még nem áll meg. A szárasság fokozódik, és a Szentírásban van egy nagyon rövid, mégis szívbe markoló mondat. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földön. Gondoljunk csak bele Illés helyzetébe. Ott ül a patak partján, napról napra látja, hogy a vízállás csökken. Tegnap még bokáig ért a víz, ma már csak a kavicsok nedvesek, végül a patak teljesen kiszárad. És szinte látjuk magunk előtt a prófétát, ahogy nézi a kiszáradt patakmedret, és nem érti az Istent, ahogyan mi sem értjük. Hányszor száradnak ki a mi patakjaink is? Kiszárad egy munkahely patakja, ami eddig a megélhetést biztosította. Kiszárad egy barátság, egy házasság, vagy éppen az egészségünk indul hanyatlásnak, vagy szárad a környezetünk, a körülöttünk levő világ. Mit tehetünk ilyenkor? Vagy kétségbe esünk, vagy megértjük, hogy a patak kiszáradása nem annak a jele, hogy az Isten elhagyott bennünket, hanem egy új fejezet kezdete. Amikor a kerítpatak kiszárad, Isten újra megszólal, de az új parancs még az előzőnél is megdöbbentőbb. Isten azt mondja Illésnek, kelj fel, menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába és lakj ott. Parancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Isten egy pogány területre, Sareptába küldi az ő prófétáját, ráadásul kihez? Egy özvegy asszonyhoz. Az ókorban az özvegyek voltak a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb réteg. Ha egy özvegynek nem volt felnőtt fia, aki gondoskodjon róla, a társadalom peremére szorult. Isten nem egy gazdag kereskedőhöz, nem a királyi udvarba küldi a prófétát, hanem a legszegényebbhez. Amikor Illés megérkezik a város kapujához, találkozik az asszonnyal, aki éppen fát gyűjtöget. Illés vizet kér tőle, és egy falat kenyeret. Az asszony válasza hűen tükrözi az asszály teljes, pusztító valóságát. Az élő Úrra, a te Istenedre mondom, hogy nincs egy sült kenyerem sem. Csak egy maroknyi liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Most éppen fát gyűjtögetek, hogy hazamenve elkészítsem azt magamnak és a fiamnak. Azt megesszük, azután meghalunk. Ez a végállomás, az aszályban a reményvesztettség tetőpontja. Az asszony már beletörődött a halálba, kiszámolta egy utolsó vacsora és vége. De figyeljük meg, mit mond a próféta. Ne félj! Menj és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb készíts belőle egy kis pogácsát nekem és hozd ide, magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajkorsó nem fogy ki addig a napig, amíg az Úr esőt nem ad a föld színére. Ez a hit abszurditása, adni a semmiből. Először Istennek adni azt, ami az utolsó reménységünk lenne. Az asszony hitt, elment, és megtette, amit Illés mondott, és a csoda megtörtént. A liszt nem fogyott el, az olaj nem apadt ki. A szárasság közepén, a teljes hiány idején Isten megmutatta, hogy ő nem a bőség istene, hanem fogalmazhatunk így, az elégség istene. Nem adott nekik raktárat telegabonával, nem adott hordónyi olajat, mindig csak annyit adott, ami az adott napra elég volt. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ismerős ugye a fohász. Az aszály ideje a prioritások átrendezésének az ideje. Amikor a külső források elapadnak, ráébredünk, mi az, ami valójában számít. A maroknyi liszt és a kevés olaj Isten kezében az élet megmaradását jelenti. Kedves hallgatóink, miközben a világunk a fizikai vízhiánnyal küzd, tegyük fel a kérdést, vajon nem szenvedünk-e mi magunk is sokszor lelki aszálytól? Hogyan ismerhető fel a lélek szárassága? Amikor elfogy az öröm a mindennapjainkból, amikor az emberi kapcsolataink rideggé, formálissá, kiszáradtá válnak, amikor a szívünk megkeményedik, mint a napon kiszáradt, megrepedezett föld, amikor a hitünk rutinná válik, vasárnapivá válik, és nem érezzük az Isten jelenlétét a hétköznapokban. A vízügyi szakemberek azt mondják, hogy az aszály ellen nem a tűzoltásszerű védekezés a megoldás, hanem a megelőzés, a tározók építése, a víz megtartása. Ugyanez igaz a lelki életünkre is. Milyen tározóink vannak? Mivel töltjük meg a szívünket a hétköznapokban? Van-e időnk az elcsendesedésre, az imádságra, az Isten szavára, vagy hagyjuk, hogy a világzaja és a rohanás minden csepp lelki energiát elpárologtasson belőlünk? Illés története arra tanít minket, hogy a szárasság időszaka, bár fájdalmas és nehéz, nem tart örökké. Istennek célja van vele.
A Kerítpataknál és Sareptában Illés megtanulta a teljes Isten függőséget. Megtanulta, hogy Isten akkor is hűséges, amikor az ég zárva van. És eljött a nap, amikor a Kármelhegyen Illés imádságára Isten megmutatta a hatalmát. A próféta felment a hegy tetejére, térdei közé hajtotta a fejét és imádkozott. 7-szer küldte el a szolgáját, hogy nézzen a tenger felé. 6-szorra semmi sem látszott, de 7-szerre a szolga így szólt. Íme egy kis felhőcske emelkedik fel a tengerből, akkora, mint egy ember tenyere. És abból a tenyérnyi felhőből hatalmas, mindent felüdítő eső lett. A legkönnyebb feladni, perlekedni Istennel és emberekkel, hibáztatni másokat, hogy elrontották, nem vigyáztak eléggé, a legkönnyebb morogni, zúgolódni, a legnehezebb felfelé nézni. De lehet, hogy Isten ma még csak egy tenyérnyi felhőt, egy apró jelet, egy bátorító szót, egy kedves gesztust küld, de ez az apró felhő, a felüdülés, a zápor ígérete. Jézus Krisztus azt mondta, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ő az a forrás, amely soha semmilyen aszályban nem apad el. A kérdés csak az, hisszük-e ezt teljes szívünkből? Illés nem kételkedett. Tette, amit Isten mondott neki, és ennek meglett az eredménye. Ahhoz, hogy az aszály megszűnjön, legyen az a természetben tapasztalt, vagy a lélekben tapasztalt, csak ennyit kell tenni, felfelé nézni, az Istenre. Csak egy megjegyzés legvégül. Illés egymaga imádkozott az esőért, és jött a válasz. Vajon mi lenne, ha az Isten népe végre ahelyett, hogy a körülményeket nézi és panaszkodik miattuk, végre összefogna és ugyanazt tenné, mint egykor a próféta?

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassuk most meg, milyen is volt a műsorunkban már említett sareptai özvegy hite. Nagy tiszteletű Varga Róbert igehirdetésének részletei következnek.
2: Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvasom, a 17. fejezetből az Illés története egy részét. Így szól Isten igéje. Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje. Kelj föl és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát és elment Illés Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedeketek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj csak, menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt és hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a házanépe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Jézus mondja, hogy sok özvegyasszony élt akkor Fönícia városában, Sareptában. De nem küldetett Illés máshoz, csak ehhez az özvegyasszonyhoz. Miért? Azért, és ez a történetből is kiderült, mert ennek az asszonynak a szívében már ott volt a hitnek kicsiny csírája. Isten ezt akarta föllobbantani, megerősíteni, kiteljesíteni, Illésen keresztül, de ennek az asszonynak az életében akarta az ő dicsőségét megmutatni. Lassan elpusztulnak először a gyengébb tövények, aztán az erősebbek is, és egyszer nincs tovább élet, ahol nincsen víz, ahol nincsen harmat, nincsen eső. A szárasság miatt kezdtek az állatok megdögleni, és aztán pusztultak az emberek is az ínség miatt. Nincs gyümölcs, zöldség, gabona, s ezért kenyér sincs. Akinek volt megtakarított pénze, és kicsit az akkori társadalmi viszonyokba is betekintetünk, az még egy ideig tudott venni, a vége felé már súlyos aranypénzen, vagy dekára mért aranyon élelmiszert, de aztán egy idő után már aranyért sem lehetett kapni élelmet, és akkor jött az, különösen a özvegy volt valaki, mert a család fenntartó férfi meghalt. Először elhatogatta a berendezési tárgyait, ha volt egyáltalán, aztán eladta önmagát szolgának, aztán rabszolgának, aztán a gyerekeit is eladta, és egészen mélyre, mondhatjuk így is, állati sorba süllyedt egész rövid időn belül. Az akkori viszonyok égbe kiáltó nyomorúságával láthatunk így be, pedig Izraelben volt egy olyan törvény, hogy minden harmadik évben mindenkinek a jövedelme tizedét félre kellett tenni az özvegyek és az árvák eltartására. De hát ott Sareptában, ahol ez az özvegyasszony élt, ott semmilyen törvény nem volt, senki nem védte és támogatta az özvegyeket. A társadalom peremére szorultak. Így van ez, ahol nincsen belső rend. Márpedig ahol az Isten mércéje, az Isten igéje, mint mérce nem működik, mert nem fogadják el, ott mindenfajta belső rend összeomlik, ha egyáltalán volt valami. Ott minden káoszba fullad, ott ember embernek a farkasa lesz, és csak a pénz számít, semmi más, meg a hatalom, meg a dicsőség. Minden emberi érték lassan, de biztosan elpusztul és amortizálódik. Ott az emberek kemény szívűvé és közömbössé válnak egymással szemben. A lelki szárasságnak ugyanolyan következményei vannak, mint a fizikai eső nélküli állapotnak. Ez a sareptai asszony már semmiben sem reménykedik. Még van egy marék lisztje, hát vannak itt férfiak, akinek jó nagy markuk van, de az se olyan sok, meg egy kevéske olaj, mennyire elég ez? Milyen szörnyű életprogram, nem? Ezt még megsütöm, megkeverve az olajjal, kenyérszerű valaminek, azt megesszük, és aztán meghalunk. Nincs tovább, vége van. Elfogyott az utolsó tartalék is. Hányszor kimondják ezt fiatalok és idősek is. Egyen nyomorult helyzetben, egy urna vagy egy koporsó mellett áll. Vagy csak egyszerűen, mert egyik napra a másikra munkanélküli lett. Vagy úgy látják, hogy a beteg állapota nem változik. Lassan, de biztosan megy lefelé az egészségi állapota, a pusztulás felé. És kimondják és kimondjuk azt, hogy nincs tovább. Elfogy a lelki tartalék, nincs több kitartás, nincs igazán cél sem. Életre lehetőség sincs tovább. Olyan jó, hogy Isten első biztatása az, hogy ez nem így van. Nála nem így van. Ahol felborul minden emberi rend, ott lehet, hogy így van. Hogy nincs kilátás, nincs jövő, ahogy nem régen mondta, a régi mondatot megint valaki, ebbe az országba és erre a világra nem érdemes gyereket szülni. Szeretném azt is mondani, hogy érdemes, mert az Isten nem adja föl. A mi személyes nehézségünkre nézve se, az ország bajira nézve se, ő soha nem mond le rólunk. Akármilyen mélyre süllyedünk a kilátástalanságba, akármilyen romos az életünk, nincs ilyen az Istenre, hogy nem érdemes, meg nincs tovább. Ez az asszony az ő józan logikájával kimondta, megesszük ezt a kevés kis kenyérkét, ami készül majd a lisztből, meg az olajból, aztán meghalunk. Micsoda program? Teljes kilátástalanság. Isten azonban soha nem adja fel. Ő Izraelben úr volt, Szidónban is úr, meg a mai Magyarországon is ő az úr. Akárki akármit mond, hogy milyen az ország, meg a hatalom, a mi atyánkban Jézus azt mondja, hogy az övé az ország, meg az övé a hatalom is, nem másé. Az úr uralkodik. Akkor is így van ez, ha időnként ebből nem sokat látunk. Mi mindig látni akarunk, pedig hinni kellene. Istené az ország, a hatalom és a dicsőség is. Mi eljutottunk akár anyagilag, testileg, az utolsó tartalékokig is. Isten azt mondja, hogy nincs vége. Folytatódik. Ha velem jársz, átéled azt a csodát, hogy soha nem kerülhetünk olyan reménytelen helyzetbe, ahonnan az Isten ki ne tudna hozni. Ebben a sötétre festett történetben is felragyog ennek a két embernek a hitén keresztül az Isten csodálatos világossága, Isten megerősíti őket, bátorságot, hitet ad a szívükbe, illésnek, s ennek az asszonynak, és az történik, amit az Isten helyesnek lát. Legyen valaki hívő keresztény, vagy éppen még Isten nélkül élve, él és jár, akkor is igaz mind a két ember, hát adott Isten hitet illésnek is, és adott hitet ennek a pogány asszonynak is, mert az Isten úr, és az Isten uralkodik. A döntő azonban az, hogy valaki képes, akar-e hinni az Istennek. Ha nem képes, akkor lehet kérni hitet. Akkor odafordulhat az Istenhez, és azt mondta, hogy Uram, jelenleg ez a helyzet. Ezt meg ezt megtesszük, aztán már nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább. Hogy nemrégen egy vállalkozó mondta, befizettük az adót, és akkor nincs tovább. Most nem tudom, holnap után mit fogunk enni, mert mindent be kellett fizetni, ami bevétel volt, annyira kevés maradt, hogy az két napra elég. És az Isten megkönnyörül, és megkönnyörülhet rajta. De ott van-e a készség bennünk megtenni azt, amit Isten mond, és nem gondolkodás nélkül. Nem azt mondja, hogy vakon higgyetek bennem, nem mond ilyet. Ez az asszony is nagyon józanul fölméri az előttük álló lehetőséget. Megesszük ezt az utolsó tartalékunkat, aztán meghalunk. Ez józan gondolkodás. Fölmérte a helyzetet, levonta a következtetést, ennyi. De milyen jó, hogy az Isten túllép ezen. És azt akarja, hogy mi meg túllássunk ezeken a dolgokon, túllássunk akár egy ilyen helyzeten is. Azt a beleegyező készséget keresi bennünk is, amit megtalált ennek a pogány asszonynak a szívébe. Azt mondja Illésnek, hogy jó, én megteszem, amit mondasz, sütök kenyeret, adok neked először, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. De szó nélkül azonnal megtette. Ezt az engedelmességre való készséget várja tőlünk az Isten. Illés azt mondja, hogy készíts először nekem egy kis lepényt, aztán majd a magadnak, meg fiadnak is. És akkor mondja az asszony, hogy a te Istenedre esküszöm, hogy nincs több ennél a marék lisztnél, meg kevés olajnál. Aztán kiderül az üzenetből, mert Illés folytatja, nem fog kifogyni a liszt a tartóból, ahol tartották, a vékából, és nem fog kifogyni a korsóból az olaj. Nem fog kifogyni egyik sem, mert ez az Isten üzenete. És ezt tapasztalják utána mind a ketten, hogy süti az asszony a lepényt, és ott a liszt. Fölteheti valaki kérdést, hogy hogyan csinálta az Isten. Erről nem beszél a Biblia. Azt sem mondja meg, hogy Kánában a vízből hogy lett bor. Vizet vittek, és bor lett, ennyi. Az Isten csodája mindig láthatatlan. Sokszor érthetetlen is, de mégis az történt, amit mondott Isten, nem fogyott el a liszt, és nem fogyott ki a korsóból az olaj sem. Isten tartotta meg őket. Erre a megoldásra nem gondoltak. Eszükbe se jutott, legalábbis az asszonynak biztos, hogy nem. Ahogy Mózesnek semmikor ott álltak a tengerparton, és azt mondja Isten, hogy indulj el. Neki a tengernek? Igen. Majd szétnyitom a tengert. De ezt nem tudta Mózes. Szétnyílt a víz, és száraz lábbal keltek át. Mert Istennek mindig olyan megoldásai vannak, ami nekünk eszünkbe se jut. Elcsüggedünk, mert valami nem úgy történt, hogy nagyon szerettük volna. Megmondom őszintén, én sokszor átéltem ezt. Le tud lombozódni az ember, hogy már megint nem adta meg Isten, amit kértem. De aztán megadta azt, amit nem úgy kértem, és talán nem is arra gondoltam, és kiderült, hogy annak igenis köze van annak ahhoz, amit nem kaptam meg, sőt, benne van a csomagban az is. Az imádság lényegét megadta az Isten. Nem véletlen, hogy Rákóczi azt vésette az ágyújára, nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, az áldás, a dicsőség, a hatalom. Ő már tudta sok-sok harc háború után, hogy minden az Isten ajándéka, amit az ember kap. Nem fogyott el a liszt, és nem fogyott el az olaj sem. De előre el kellett hinni, mikor még ezt nem látta, hogy ez úgy lesz, ahogy Isten mondta. Ez a pogány asszony, és ezért emlékezik meg róla Jézus, és ezért írja le Lukács evangélista. Ez a pogány asszony hitetlen létére, aztán hívő lett, jobban elhitte Isten szavainak az igazságát, mint sokan ott akkor Izraelben. Szaván fogta Istent. Ha azt mondta, hogy nem örül ki a lisztes fazék véka, akkor nem fog kérülni. Ha lesz elegendő olaj, akkor biztos, hogy úgy van. És sütött, és főzött, és minden úgy történt, ahogyan azt Isten mondta. Mire jutottak el a végén? Azt olvassuk a végén, kimondja ez az asszony, hogy Illés az Isten küldöttje, amit mondott, az meg az Isten igéje, Isten szava. Mi eljutottunk-e már ide, hogy megértjük, megértettük, és elhittük, és elhisszük. Istennek igenis vannak küldöttjei, velünk is azt akarja, hogy azokká legyünk, akik viszik a jó hírt, az örömhírt, szeret az Isten, nincs olyan, hogy nincs tovább, nála mindig van tovább, megtanít túllátni mindazon, amit éppen most látok, kivehet félelmet, bátortalanságot, nyomorúságot az életünkből, vagy ad ahhoz erőt, hogy tudjuk viselni, hordani, egyszer pedig véget vet mindennek, és lesz békesség, nagy öröm az ő színe előtt. Eljutottunk-e már erre a felismerésre? Mindig van tovább a mindenható Istennel. Isten nélkül rendetlenség, káosz és csüggedés, Istennel rend, biztonság, békesség és jövő, sőt jövő kép nekünk is, meg ennek az országnak is.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez közeledve vigyük magunkkal Illés és a sareptai özvegy példáját a következő napokra. Ha kiszáradt a patakunk, bízzunk abban, hogy Istennek már készen van a következő lépése. Ha csak egy maroknyi lisztünk maradt, merjük azt hittel odaadni neki. Ha nem volt rég eső, merjük bátran azt is odaadni Istennek, mert ő igazán tudja, hogy mit kezdjen vele. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, vigyázzanak egymásra, figyeljenek oda a környezetünkre, óvják a ránk bízott, teremtett világot, és mindenek előtt őrizzék meg a szívük forrását tisztán. És ne feledjék, vigyázzanak magukra is, és másokra is. Az éter hullámain keresztül való mielőbbi találkozás reménységében búcsúzik ma önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békességistentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

kiszakadnál, fellélegeznél, kapcsolódnál. A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái: Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szent Atya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával.

0: temezte. Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsin dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol ágostorrendi villanovai Szent Tomás plébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepültelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szent Misének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
1: Il tempo e l'eternità.
0: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mind nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szepültelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szent Atya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértése

0: Ehhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta: Mária az, aki egy istállót otthonná tud változtatni Jézus számára néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennyei dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnifikát himnus ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent Hatodik Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek az a napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép, minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá a meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útitásként
1: Compagna di viaggio.
0: És védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell,
1: ai due modelli iconografici,
0: amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az Úr angyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetes nőknek. Nézzetek szembe a közönyünk globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leo pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leo. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leo pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szentatya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leo pápa buzdította a közgyűlést. Keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot. Buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leo eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsi Szent Györgyi stúdióból Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. Következő szűk 13 percben a kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén hívhatnak és kérhetik ima kéréseiket, ima szándékaikat. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva. És amíg a kedves hallgatók telefonálnak, érkezett már e-mailünk. Drága szüzanyám, kérem közbenjárásodat abban, hogy otthon legyen megértés, és hogy a testvérem ne uralkodjék. Gyógyíts meg, kérlek, Jézusom, bízom benned. Veronika írja Vármezőről, a mai rózsafűzért felajánlom elhunyt szeretteimért, a magam és testvéreim egészségéért. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Hát a rózsafűzést és a napi szentmiséget szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségét, férjem örök nyugodalmáit, és Péter Marika néni lelküzét, akit holnap helyeznek örök nyugodalomra, a Csikmincenti temetőben, nyugodik békességbe az Úr Jézus Szent nevébe. A hátramaradottaknak a Jóisten adjon kitartást, a Jóisten akarata megnyugvásába. Köszönöm szépen, hogy eljutottam.
0: Dicsértessék
1: az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benne.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.
1: Halló.
0: Igen, tessék.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Tetszenek hallani?
0: Igen, tessék mondani, hallgatjuk.
1: Felajánlom ezt a rózsafüzet hálából a kapott kegyelmekért, hogy most már az apatársam, ha nem is gyógyult, csak gyógyulgat, de Váradról, ahol operálták, hazahozták Szatmára a kórházba, itt már közelebb van, most már egy kicsit a család is megnyugszik. És még kérem szépen a közös imád, a Kolozsváron rezidenciás orvos unokám számára, hogy ahogy lejár a rezidenciás idő, hogy alkalmazzák orvosként, amire tanult annyi éven át. Köszönöm szépen a mindenki imáját, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Közben érkeztek üzenetek, felajánlom családi békéért. Következő üzenet, felajánlom az utazókért, hogy jól érhessenek vissza a munkahelyükre. Igen, Mária Rádió, tessék.
2: Halló?
0: Igen. Igen, tessék, élőben van, hallgatjuk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani a csíkszeredei bőrgyógyászati osztály minden munkaközösségének, doktornőmnek, minden munkaközösségemnek, és az altársaimnak, hogy mondjam, Zsegedben, Józsikáért, Lóvészre, Anuskának, s Csík, nem teszem, de mindegy, a másik hajtársamnak.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott.
2: Kívánom. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni.
0: Dicsértesek.
2: Julianna voltam, Csíkmenoságról.
0: Köszönöm szépen. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Következő üzenetel, hogy szeretteimért ajánlom fel ezt a mai rózsafűzért.

Következő üzenet: elhunyt férjem ért és elhunyt sógorom lelkük üdvéért ajánlom fel ezt a rózsafűzét, írt egy néptelen hallgató.

0: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.
1: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a zsinnában gyógyulásáért, a lelki testi gyógyulásomért, a két unokámért, és a négy dédunokákért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a gyermekem nyugalmáért, meg a férjeméért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen.
1: Fel szeretném ajánlani a rózsaszínt és a ma esteli említést és a jövőnek is hálából, és nagyon fontos szándékra, a családom egészségéért, és minden beteg emberért. Köszönöm, hogy bejutottam, Jézusével bízom benned, kísértették a jó.
0: Mindörök ilyenben köszönjük is, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

Érkezett még egy üzenet, imád kérek a gyermekeimért és az unokám gyógyulásáért, írta egy néptelen kedves hallgatónk.

Ezt a mai rózsapűzét felajánlom hálából a családomért és a családi békességért, szintén egy néptelen hallgató.

Kedves már a rádió hallgatók, ennyi fért a mai ma szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a szentléleki ima csoporttal. A rózsafűzért ajánljuk fel a kimondott, ki nem mondott szándékokért is, akik önökkel volt, Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Halló, tetszik hallani?
1: Mitej tetszik a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen. Hallanak jól, ugye?
1: Igen, igen.
0: Na rendben van, akkor megy be mindjárt a bevezető rész.
1: Jó.
0: Mondom azonnal.
1: Jó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió műsorvezetőjét és minden Mária Rádió hallgatót. Ezt a Szent Rózsa küzét felajánljuk az elhangzott szándékokért, egyházközségünk minden családjáért, betegeinkért, a szenvedőkért, a kórházban levő betegekért, plebániánkért, papbácsinkért, családorvosunkért, idősökért, ifjúságért, a gyermekeket váró édesanyákért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, jó papi és szerzetes hivatásokért, és a világ békéért, s nem utolsó sorban a Mária Rádió dolgozóért, önkénteseiért, és a Mária Rádió nagy családjáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem akatom.

0: 念。みよちゃん、故郷の役場も先生たち、めごたなば、ゆうよなろたおさあ、ほんでげんめごたおころとん、おみんとめんばん、うじょふうどんいし。
1: みんなのぴけんやるんけとんめんなきんも、いしぼしゃしめきかいんけ、みきかみいしめこしゃしゅんこたらんぴけじゅうた、いしなりにけきしゅうきしばん、だそぼきちめごぼぬすとらめん。
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem máltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: tájása, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedetünket kormányozza.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen vezetben most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: A dicsőséges olvasó első szentitka, aki a halálból feltámadt. Jézus harmadnapon dicsőségesen feltámadt. Feltámadásával befejezte megváltásunk nagyművét, az Atya pedig igazolta őt. Mi meddig ülünk még a halál árnyékában? Mikor támadunk fel lelki halálunkból? Szabadítsuk ki véglegesen lelkünket a bűn fertőjéből, hogy szabadon szolgálhassunk Teremtőnknek. Minél mélyebb halálból kerülünk fel, annál dicsőségesebb a feltámadásunk. Könyörögjünk, édes üdvözítőnk, aki diadalmason legyőzted a halált, add kegyelmet kérlek, hogy látom a bűnökből kibontakozva, tisztán és örömmel szolgálhasson neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a te ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, a Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözlőd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki a halálból

menj. Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek, gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: A dicsőséges olvasó második szentika, aki a mennybe fölment. Jézus feltámadás után még 40 napig maradt a földön, utána szűzanyja és az apostolok szeme láttára fölment a mennybe. Hogy mekkora a mennyország gyönyörűsége, azt még a szentírás kiváltképpen Pál apostol is csak némileg tudja érzékeltetni. Jézus mennybe menetelével számomra is megnyitotta a mennyet. Úgy kell tehát élnem, hogy bejuthassak majd oda. Könyörögjünk, édes üdvözítőm, oldozd fel kérlek szívemet minden kötelékétől, amely a világ hiúságaihoz láncolja, és add kegyelmedet, hogy szüntelenül téged keresselek, és benned megtaláljam minden boldogságomat. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen

Mária, kegyelemmel tájért, hogy Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsei, Jézus, aki a mennybe fölment.

a kényelemmel teljes, hogy túl van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony!

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűk Mária, Istennek szent angya, imádkozzál érettünk bűnösökért,

adott vagy te az asszonyok között, és áldottat emélyednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának nem. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe föl.

Jézus, aki a mennybe fölment.

aki a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsei Jézus, aki a mennybe fölment.

0: és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
0: A dicsőséges olvasó harmadik szentitka, aki nekünk a szent lelket átültel. Jézus pünkösdnapján átültel a szent lelket. A szent lélek leszállt az apostolokra, akik imádkozva várták, hogy Istennek tetsző életet élhessünk, szükségünk van erőre és tisztaságra. Az, aki a félénk apostolokot bátor harcosokká, a gyenge füzeket pedig vétanukká edzette, minket is megerősít küzdelmünkben, csak kérnünk el rá. Könyörögjünk, vigasztaló Szentlélek, töltsd be szívemet és lelkemet szent kegyelmeddel, erősítsd meg akaratomat, hogy mindenkor tisztán és bátran szolgálhassak mennyei Atyának, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi

átelni, és ott úr van te veled, áldoghatja az asztalok között, és áldogta te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent átket átműtte. Hasonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkoztál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket átültem.

már teljes az úton, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket átküldte.

most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhedlen gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket átültem.

Óra, Arianna, nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszony között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelked átültem.

már teljesen tudom tevered. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket átküldte.

0: meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a rákeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
1: A dicsőséges olvasó negyedik szent titka, aki téged szentjűd, a mennybe fölved. Isten a boldogságos Szűz Máriát lelkével és testével együtt fölvette a mennybe. A sír szélén állhat minket minden és mindenki, csak jó és a rossz cselekedeteink követnek minket az örökké valóságba. Ha azonban Szűz Máriát követtük erényeiben, és igyekeztünk hűségesen megtartani Isten parancsait, biztosan számíthatunk Jézus és Szent Anya segítségére, életünkben és halálunk óráján egyaránt. Könyörögjünk, boldogságos Szent Szűz, kérlek, esti számomra kegyelmet, hogy életem minden napját Isten szeretetében tölthessem, és ekként azután a halállal is megváltunk kegyelmében találkozzon majd Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged

Mária kedelem által, és ott volt a kevelet, áldott volt a asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölölt.

0: valamilyen kegyelemmel teljes az Úr van te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Aki téged szent szűz a mennybe fölvesz.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Aki téged szent szűz a mennybe fölvesz.

Halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent

Mária kegyelemmel teljes az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szeret.

0: esetén, most és halálunk órájának ment.
1: Özvény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának ment.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A dicsőséges olvasó ötödik szentika, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. A boldogságos szüzet isteni fia mennyország királynőjévé koronázta. Ilyen korona vár ránk is a mennyország dicsőségében. Igyekeznünk kell tehát, hogy Istennek tetsző életünkkel meg is érdemeljük azt, hogy hozzásegítsen gyermeki módon, gyöngéden tisztelnünk kell Szűz Máriát, mindenfelé teljesztve tiszteletét. Könyörögjünk, Szűz anyám, add, hogy téged mindig szeresselek, buzgón tiszteljelek, és tiszteleted teljesztésén mindvégig munkálkodhassam. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
3: Mi Atyám, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Húza a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Oh, Jesus.

sem azokat, akik a legjobban rátorulnak irgalmadra. Amen. Szentséget tűz Isten Anyja Mária, fogad keresed áldozatunkat, amelyet anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas fáradásunkat és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük.

Köszönjük, hogy velünk imádkoztok. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió. Dicséretessék a Jézus Krisztus. Az Atya,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a nagyváradi Székesegyházból, ahonnan szent misét közvetítünk, mert bemutat Pék Sándor, általános hénök, plébános. A kantori szolgálatot ellátja alá Gabriella. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Az evangéliumi részben egy asszonyról fogunk hallani, egy idegen asszonyról, kánoáni asszonyról, aki Jézustól a leánya gyógyulását kéri. Jézus elmondja neki, hogy az ő küldetése Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az asszony kitartóan, hűségesen, rendkívüli hittel, alázattal kéri Jézust. Uram, a kiskutyák is esznek az asztalról lehulló morzsákból. És Jézus nagy elismeréssel, asszony, nagy a te hited, meggyógyítja még abban az órában a leányt. Most a szentmise kezdetén, amikor lelkiismeretvizsgálatot, bűnbánatot tartunk, tekintsünk önmagunkban, bánjuk meg hibáinkat, tévedéseinket, elmúlt hetünk gonoszságait, önzéseit. És ugyanakkor nézzük meg azt, hogy jellemez-e bennünket ez a kitartás, ez a hűség, ami párosul az alázattal. Tudunk-e így imádkozni, kérni Istentől, embertől? Tekintsünk önmagunkba, tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, bűnbánatot, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom.
1: Ha mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor én sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat fölülmúlják. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mind örökkön, örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: tanítsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét, és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez, mind elvezetem szent helyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az igazság háza lesz. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálád.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiárad a megbékélés a világra, mi más lesz újra felvételük, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja, hogy kegyelmi adományait és meghívását, amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok. Úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus erre kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Jézus mennybe menetele előtt azt mondta tanítványainak: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezt megelőzően, amikor kettessével elküldte őket maga előtt minden helységbe, ahová menni szándékozott, azt mondta: menjetek, de ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra. Keressétek Izrael házának elveszett juhait. Ugyanezt mondja itt ennek az asszonynak, ugyanis Jézus az ő működésében, abban a három esztendőben valóban elsősorban Izrael fiainak, lányainak elveszettjeit kereste. Küldetése elsősorban az ő népéhez szólt. A népéből, a zsidó népből származott. Viszont az egyház indulásával az ő üzenete, tanítása, az evangélium egyetemessé, világméretű üzenetté vált. A tanítványok elmentek minden irányba, a Szélrózsa minden irányába, és mindenhol hirdették az evangéliumot. Így vagyunk mi is keresztények. És így keresztény minden más nép, nemzet. Persze ezt mi már jól tudjuk. Viszont van ennek az igazságnak egy személyes szintje is. Jézus üzenete, az ő tanítása, az evangélium az persze minden néphez, nemzethez, fajhoz, minden korok, minden emberéhez szól, de ugyanígy egyetemes életünk minden területére vonatkozóan. Az ő üzenete egyetemes a személyes életünk minden területét illetően. Hadd soroljak fel néhányat. Igen, az evangélium az nem csak a léleknek, hanem a testünknek is. A testre vonatkozóan is szól. Igen, az evangélium az nem csak a betegségben, hanem az egészségben is üzen mindannyiunknak. Az evangélium vonatkozik a családi életre. Vonatkozik a férje, a feleségre, a gyerekek nevelésére. Vonatkozik a kapcsolatokra, az összes emberi kapcsolatunkra. Vonatkozik a szerelemre, a párkapcsolatra. Igen, az evangélium üzen a karriert illetően, az anyagiakat. Az evangélium, Jézus tanítása vonatkozik arra is, hogy hogyan bánok a pénzemmel. A biztonságunkra, a barátságokra, a személyes fejlődésünkre, arra, hogy mit tanulunk, mit kutatunk, mi felé fordítjuk az arcunkat. vonatkozik a hobbira, hogy a szabadidőmet hogyan, mivel töltöm el, a pihenésemre, a környezetemre, hogyan bánok a világgal, az otthonomra, hogyan, milyen tárgyakkal rendezem be. Az evangélium üzenete egyetemes. Nem csak minden emberhez, nem csak minden néphez, fajhoz, nemzethez szól, hanem az életem minden területére vonatkozik. Semmire nem mondhatom azt, hogy hát ehhez az Istennek nincs köze. Semmiről nem gondolhatom, hogy az Isten nem akarja érinteni. Nincs az a tér az életembe, ahonnan az Istent kizárhatom. Ha mégis megteszem, nem gondolhatom komolyan magamról, hogy én igazi keresztény, igazi Krisztus követő vagyok. Ez az egyik nagyon fontos üzenete a mai vasárnapunknak. Az evangélium üzenete egyetemes, az evangélium tanítása életem minden terére vonatkozóan is egyetemes. Persze, hogyha a történelmet nézzük, a zsidóság történetét, akkor szembesülhetünk komoly valóságokkal erre vonatkozóan. De a zsidóságban nincs misszió. Ezt nagyon jól kell tudjuk. Ők nem akarnak senkit zsidónak megtéríteni. Ha valaki zsidónak született, akkor az zsidó. De senkire vonatkozóan ő nekik térítési szándékuk nincs. Ha valaki nem született zsidónak, akkor az nem zsidó. Viszont voltak sajátos helyzetek, egy ilyen éppen, amiről az első olvasmányban hallottunk, a babiloni fogságot követő korszak. De 70 évet töltenek Babilonban. A fogság előtt a proféciák mind-mind a büntetésről szóltak. Térjetek meg! Isten ezt nem tűri, nem fogja tétlenül nézni. Büntetés lesz, változzatok meg, vessétek el a bálványokat. Az összes profécia erre vonatkozott. Amikor fogságban voltak, 70 év, a proféciák mind-mind vigasztalóak voltak. Isten megszabadít titeket. Nem fogtok itt elpusztulni. Vissza fogtok térni az országotokba. Föl fogjátok építeni az országot. Béke lesz az országban. Jólét lesz. Fejlődés lesz. Csak tartsatok ki. Csak tartsátok meg a parancsokat. Csak ragaszkodjatok a ti hagyományaitokhoz. És Isten meg fog titeket vigasztalni. Megtörténik a hazatérés, és két valósággal szembesülnek. Egyrészt 70 év, sokan beköltöznek azokba a városokba, helységekbe, ahol ők éltek, ahonnan őket fogságba elvitték, idegenek. Másrészt a fejlődés, a béke, a jólét várat magára. Hatalmas terheket hordoznak. Föl kell építeniük az országot. Nincsenek hatalmas, gazdag birtokaik, amikből gyorsan haladhatnának. Rendkívül lassan haladnak. És szenvednek a szegénységtől, a rengeteg munkától, az igazságtalanságtól, és egészen pontosan erre szólt ez az Izaiási üzenet. Egyrészt azt mondja Isten, az idegenek, akik ott vannak, és hajlandóak arra, hogy megtartsák a szombatot, a törvényeket, hogy áldozatot mutassanak be, azokat fogadjátok be. Isten azt mondja, az én házam, az imádság háza lesz minden ember számára. Másrészt, mint egy feltételként, azt mondja a profécia, hogy ha ezt megteszitek, hogy az idegeneket befogadjátok magatok közé, és továbbra is megtartjátok a törvényt, akkor fog majd beköszönni a béke, a jólét, a biztonság, amiről a proféciák mint olyan szólnak. Meg is történik mindez. A Szentleckében mintegy a gondolat folytatásáról hallottunk. Ősegyház. Jézus tanítása, főleg Palesztinában, Izraelben, a pogányok körében nyer meghallgatást. A zsidóság elzárkózik. Pál apostol, aki ízig-vérig egy zsidó férfi, aki az életét a törvényre tette föl, aki úgy mondanánk ma teológusnak tanult, szenved attól, hogy az ő népe engedetlen, elutasítja Krisztust. És nagyra értékeli azt, írja, hogy a pogányoknál a misszió működik. Hogy görögök, meg rómaiak, meg mindenféle fajta népnek a fiai befogadják az evangéliumot. És születnek a plébániák, Korintusban, és különféle helyeken, Efezusban, mind-mind pogány helyeken. És azt írja gyönyörűen Pál apostol, ó, bárcsak versengenének, hogy ki az, aki jobban tiszteli, jobban szereti az Urat. Bárcsak a pogányok és az én népem fiai, a zsidóság versengene arról, azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki méltóbban, élőbben, nagyobb hittel nyitja meg a szívét, az életét, az Isten akarata előtt. Jézus nyilvános működésében valóban az ő népének elveszett fiait, leányait kereste, de nagyon sok olyan dologra találunk, ahol éppenséggel ezt a nyitottságot fedezhetjük föl. Kafarnaumi százados, ez egy római katona, aki kéri a szolgájának a gyógyulását. Minden misében mondjuk az ő szavait, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Jézus azt mondja, nem találkozta mekkora hittel egész Izraelben. Szamáriai asszony a kútnál, Jézus megszólítja, adj innom. Az asszony el is csodálkozik, hogy lehet az, hogy te, mint zsidó férfi, tőlem, szamáriai asszonytól inni kérsz. És Jézus mondja neki, ha tudnád, hogy ki vagyok, akkor te kérnél engem, hogy adjak neked vizet, mert nekem élő vizem van. Ha ebből iszol, soha többet nem fogsz megszomjazni. 10 leprás. Egyetlen leprás tér vissza köszönetet mondani. Egy szamaritánus. Jézus szóvá is teszi. Nem, de 10 gyógyultak meg. Hol a másik 9? Csak ez az idegen jött vissza köszönetet mondani. És ma ugye a kánoáni asszony, akire azt mondja Jézus, hogy asszony, nagy a te hited. Ez a másik nagyon fontos üzenete a mai vasárnapunknak. A kereszténység nem fér össze semmiféle fajta fajgyűlölettel. Nem fér össze az idegen gyűlölettel. A keresztény embernek a szívében nyitottnak kell lennie minden ember irányába. Nem számíthat, hogy kinek milyen anyanyelve van, kinek milyen a bőre színe, ki honnan, melyik kontinensről származik, ez nem számíthat. Hanem, hogy Izaiáson keresztül az Úr üzeni, aki el akarja fogadni a szombatot, meg akarja tartani, akik azra vágynak, hogy szolgálják az Úr nevét, szeressék, azokat nagy szeretettel, megértéssel, jósággal kell a keresztény embernek befogadnia. Hiszek egy Istenben.
1: Mindenható Atyában, mennek és földnek, teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Imádkozzunk testvéreim bizalommal mennyei atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar.

0: Add, Urunk, hogy egyházad minden népnek szabadon hirdethesse az evangélium örömhírét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Segíts, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágosítson minden embert.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Segíts, hogy mindjárt erős hittel ragaszkodjunk szent tanításodhoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy akkor is álhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesíted azonnal kéréseinket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy a hitből fakadó imádság betegeinknek testi-lelki enyhülést nyújtson.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Mennyei atyánk, tőled kaptuk a hit ajándékát. Érleld meg mindnyájunkban a hit gyümölcseit, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra, felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtettel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk. Mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön, örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki esz és uralkodol mind örökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: Béke veled és a te lelkeddel.

0: Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Irgalmas Urunk Istenünk, e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiad képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben. Él is uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Következőket hirdetem, még lehet jelentkezni az őszi zarándoklatainkra. Mária Radnára szeptember 8-án, Szent Jobbra 13-án, Mária Pócsra pedig október 9-én fogunk zarándokolni. Ma az esti szentmise után Ave Maria koncert lesz, szeretettel invitálunk mindenkit. Az ünnep alkalmával szívből köszönjük a sok munkát, fáradtságot, áldozatot, szolgálatot, éneklést, adományt, virágot, Isten fizesse mindenkinek. A Nőszövetség idén is tanszergyűjtést szervez a rászoruló gyermekek számára. Kérjük a támogató segítséget, szeptember 6-ig a sekrestyébe lehet elhozni mindenféle fajta felajánlást. Veni Sancte táskaszentelési szentmisét tartunk szintén szeptember 6-án, első vasárnap, 12:30 szentmise keretében. Ekkor kezdjük a jelentkezést majd az első áldozó hittancsoportba is, a sekrestyébe lehet majd feliratkozni. És szintén ide tartozik, hogy szeptember 13-án vasárnap van a gyűjtés a katolikus iskolánk támogatására. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Nagyváradi Székesegyházból, melyet bemutatott Pék Sándor általános helynök. A kantori szolgálatot ellátólá Gabriella. Mikrofonnál Szatmári Ferencet hallották, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. További szép vasárnap estét, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a ma esti házigazdái
1: Nyözörgő Bence,
2: Jancsó Mila,
3: Tamásztő Robotond,
0: meg Bajko Melinda vagyok. És most a ma esti mesét Bóti hozta, valami érdekeset hozott, úgyhogy halljuk is, hogy mit.
3: Róka regge. Egyszer egy dimbes dombos erdőben, nagy lompos farkával takarózva, ott szundított a róka, lyuk előtt a róka. Szundított, szundikált, még arra ébredt, hogy nagyon éhes. Hű, de jó jönne most egy csirke, vagy legalábbis a combja, gondolta. El is kéne menni a menyhéthez a boltba. De útközben az jutott eszébe, hogy mégsem megy el a menyhéthez, mit költse, ha kell, ha nem, a pénzét, tud ő még fogni magának egy csirkét. Hát persze, s lompos farkával, az avar seperve, már is a falu felé vette az útját. Ment, ment, osont, lopakodott, ahogy azt még kölyök korában tanulta, volt az iskolában. Addig settenkedett, még végre a falut elérte. Lapult, és nagy merészen bekukucskált az első kerítésen. Volt, amit nézzen, majdnem, hogy csettintett örömében. Annyi volt ott a csirke, kakóca, sírce, pulykafi, pipe, s annyi a szebbnél szebb tyúk, liba és réce, hogy egy pillanatra megállt a szívverése. Ki is nézett magának a legszebb, a legfinomabbnak ígérkező kakócát, bedugta szépen az órát, a résem, majd bebújt egészen. Nos hát, ugrott egyet, és már a karma között érezte a kakastollát. Lett erre riadalom az udvaron, de szerencsére a vén kakas nem hagyta el a hideg vére. Elkukorékolta magát, hogy kukurikú, kutya, kutya. Jött is a kutya, mintha a puskából lőtték volna. Vau, vau, engedd el azt a csirkét, asszontalanja. Engedte a róka, hogy ne engedte volna, hiszen még jó szerrel még meg se fogta. Majdnem a kutya kezében maradt a farka boltja. Az volt a szerencséje, hogy kicsi volt a kerítés része. A kutya nem tudott átbújni. Utána inalt a róka, ahogy csak a lába bírta, ki a határba. Már árkon bokron túl járt, de még akkor is hallotta a lármát, a kutyas a majorság fölháborodását. Csíp meg, rémánkodtak a megriadt hércék. Fog meg, hápogtak a részék. A böbőrit, hápogtak a ludak. Az írháját, azt, az írháját, követelték a pulykák, s kórusban velük a tyúkok. Megnyúzom, fenyegetőzött a kutya, neki-neki ugorva a kerítésnek. Mikor már jó messze volt a róka, lihegve visszanézett. Röstelte nagyon a vereséget, de örült, hogy épp bőrrel megúszta. Maga elé kanyarította a farkát, mert még mindig érezte rajta a kutya mancsát. És nem hiába, gyönyörű díszét a kutya bizony eléggé megtépázta. Hiányzott egy jókora tincsinyi. Addig fésülte, nyalogatta, amíg valahogy rendbe rakta. Ígyni, mondta, s ha nem is tért vissza a régi kedve, azért mégiscsak meg volt elégedve. S már majdnem azt mondta, a kutya sem fogja észrevenni, hogy nem a régi. De elharapta a szót, mielőtt kimondta volna, és eloldalgott a menyhéthez a boltba. Van szerencsém, mivel szolgálhatok, fogadta a menyhétke. Egy friss, finom csirkével, ha volna. Vanni van, méghozzá fagyasztva. Tetszik tudni? Manapság már mindenki így fogyassza. Hogyan? Kérdezte a róka, mert azt hitte, gúnyot űznek belőle. Fagyasztva, kérem, ez a módi. Igen, igen, enyhült meg az arca, mert eszébe jutott a kudarca. Hát persze, a módi. Engem is tulajdonképp inkább a hír csábított. Nehogy lemaradjak, de mondja csak, menyhítke. Valódi? Micsoda? Hát a csirke. Hát persze, nyugtatta meg a menyhítke, mosolyogva. Csak azért kérdem, tudja, hogy miért adom a pénzem. Fizetett a róka, vette a csirkét, s jó képet vágva elindult haza a lyukba, ahol már várta a családja. A felesége pompás paprikás rittyentett, s a kölykök még most is nyalják a szájukat utána. A közmondás, hogy azóta a róka a csirkét csak fagyasztva fogyassza. Aki nem hiszi, kérdezze meg magát a rókától.

0: itt a vége felé eszembe jutott egy érdekes történet. Magyarország ismerőseim mondták, hogy lehet, hogy ez egy városi legenda, hozzáteszem. Egy tanítónő Magyarországon a kisgyerekeknek tanította az állatokat, a házi állatokat, és úgy kérdezte, hogy na és akkor mi borítja a kutya testét? Csak a gyerekek mondták, hogy hát szőr. És akkor mi borítja a hal testét? Csak akkor mondták, hogy mit tudom, pikke, vagy nem tudom, tehát itt több ilyen felsorolt, és akkor megkérdezte, na és mi borítja a csirke testét? És az egy gyerek jelentkezett, és mondta, hogy fólia. És a tanítónő ledöbbent ezen állítólag, hogy miért mondta a gyerek, és aztán kiderült, hogy hát azért, mert az a gyerek életében nem látott csirkét, csak a boltban befóliázva, és azt hitte, hogy az borítja a csirke testét. Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon szép mese, de na, ez kb. Olyan, mint azt is mondták, hogy annak idején, hogy amikor megjelentek a lila tehenes csokoládék, hogy milyen színű a tehén, kérdezték a gyerekektől, és mondták, hogy lila. Na, nyilván ezek ilyen, szerintem eltúlzott dolgok, de ez jutott így különben eszembe erről. Én egyébként ez a rókás történet, meg az, hogy a róka az egy jó vadász, ez eléggé gyakran előjön.
1: Amúgy a rókának sokan azt mondják, hogy okos, de amúgy a mesék többségében ugyan ravasz, és az én műsoromban volt szó arról, hogy híres és hírhet. Itt pont olyan ravasz, a rosszaság, a rossz okosság. Nem egyetlen, hogy nem okos, hanem hogy rosszat csinál a gondolataiból, és hát, hogy is mondjam, okos, de gonosz.
0: Van ilyen ember, aki okos és gonosz?
2: Biztos van, vagy most olyan kell mondjunk, akit ismerünk.
0: Hát, ha tudtok esetleg, azt is mondhattok, de most nem kell feltétlenül megnevezni, csak hogy kérdem, hogy van ilyen ember, hogy okos és gonosz?
2: Van.
0: Biztos. És az ellenkezője is van, ugye?
2: De az ellenkezője az, hogy buta és kedves.
0: Olyan is van. De szerintem igen. Okos és kedves is van, meg buta is kedves is van, meg
2: buta
0: és gonosz is van, meg mindenféle, ugye? De ezek inkább ilyen jelzők. Mindenkiben van szerintem időnként butaság és okosság, és én hallottam már egyébként, hát nem túl észkombánynak tartott emberektől is érdekes kijelentéseket. Én azt gondolom, egy kicsit egy helyzetfüggő is, és az, hogy most éppen valaki jelenleg gonosz, vagy kedves, vagy jó indulatú, az is állapot. Ti erről mit gondoltok?
2: Hogyha egy ember megszületik, akkor szerintem lesz egy olyan, hogy vagy kedves lesz, vagy gonosz, persze néha fog változni, de hogyha például úgy születsz, hogy neked a DNS-ed olyan, hogy meg a sejtjeid, hogy olyan hormonok vannak benned, hogy neked most a gonoszságon jár az eszed, akkor ezt nem nagyon lehet megváltoztatni.
0: Itt mindjárt két kérdésem van hozzád. Az egyik az, hogy tudod, mi ez a DNS?
2: Igen.
0: Az mi?
2: Az, ami felalkossa az emberi tulajdonságokat, hogy például, hogyha a DNS-em most így születtem, zöld szemem van, de hogyha a DNS-em most máshová kapcsolódott volna, akkor lehet, hogy barna szemem lenne.
0: A DNS az a genetikai örökítő anyag, amit ugye a szülőktől, mindkét szülőtől kapunk, és az bennünk kombinálódik, és aztán véletlenszerűen a kettőből leszünk egy keverék.
1: Hát lehet, hogy ez kicsit sok, de én három dolgot szeretnék mondani, igazából csak kettőt, hogy mondták is, hogy vannak ilyen hibrid állatok, hogy van, mit tudom én, most egy kutya és egy macska szaporodik, én nem láttam ilyet. De lehetséges, hát én sem tudom, hogy lehet, de...
0: De van az összvér például, a ló és a szamár keveréke.
1: Ja.
0: Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy ő már nem szaporodó képes. Vagy legalábbis így értettem.
1: És a másik dolgot, amit szeretném gondolni, az, hogy azért lesz ilyen keverék a például, mit tudom én most...
0: Minden ember az.
1: De igen, keverék, és minden ember külön. Lehet, hogy hasonlítanak, de mégsem ugyanazok. Ez azért van, mert például most megyünk két tehenet. Most legyen egy fehér bika és egy barna nőstény. És akkor ezek összepárosulnak, lesz például egy tarka tején. És akkor ez így lesz, hogy néha a szülők tulajdonságai fogják megalkotni a...
0: Igen, a kettő keveredik, igen. És akkor így van.
2: Erről a hibrides dologról eszembe jutott, hogy a tudósok ugye vissza akarják hozni a mamutokat. A régebbi elefántot.
0: Mondanám, hogy vissza akarják hozni, hát, inkább csak kísérleteznek.
2: Hát azzal, de hogy... vissza akarják hozni, mert szeretnék, hogy így olyan legyen, mint egy állatkert csak. És akkor csináltak egy ilyent, hogy kivették a DNS-t, mert találtak egy ilyen befagyott mamutot, és kivették a DNS-ét, és beletették egy ilyen egérbe, és most már vannak ilyen mamutegerek, hogy ugyanolyan kicsikék, de olyan szőre van, mint a mamutoknak, és benne van a genetikai kódja a mamutnak.
0: Igen. Egyébként ez egy teljesen új, a biológián belül egy teljesen új tudományterület, illetve a genetika nem új, de ez a génsebészet, ahogy manapság ezt nevezik, ez egy teljesen új, és sőt, egyesek szerint egyébként ez a jövő tudománya is, hiszen nagyon hasznos tud lenni például a különböző genetikai eredetű betegségek kezelésében. Tehát azért a genetika az egy nagyon érdekes tudomány, de hadd nem menjünk ebbe bele.
1: Volt a mesél kezdetén, hogy a roka be akart menni a mennyéthez, csak akkor a pénzét elköltötte volna, és inkább szerzett volna magának, de nem sikerült. Erről amúgy eszembe jutott a zsugoriság. A zsugoriság az, amikor valaki őt valami érdekli, de nem akarja elkölteni a pénzt, hanem inkább magának akarja a pénzt.
0: De... meg is akarja szerzni, de a pénze is maradjon.
1: Igen.
0: Meg.
1: Amúgy a Smanyabokból is a rákúr ilyen, pont ilyen.
2: A zsugoriság az egy bűnnek számít, vagy pedig amikor csak a pénzt akarod?
0: Igen, a nagyra vágyás.
2: Igen, de az a zsugoriság, vagy pedig, hogy mondják más néven az, hogy csak a pénzt akarod?
0: Pénzsóvárság.
2: Pénzsóvárság, igen.
0: Igen, ezek egyébként ugyanaz a kategória nagyjából, és igen, ha öncélúan ezt akarod, akkor az bűn, mert ugye ez önzés. Tehát én úgy szoktam ezt értelmezni, hogy minden, ami önzés, ami csak rólam szól, minden bűn. Mert ugye ez eltávolít másoktól, meg a Jóistentől, tehát ezért szokták ezeket bűnnek nevezni, irigység, meg mindezek ugye bűnök. Milyen azok a tulajdonságok, amik például, ha itt már ilyen irigységről, meg ilyenekről volt szó, mondjuk ezek nem csak tulajdonságok, igazából nem is tulajdonságok, hanem ezek ilyen érzés kategóriák, ugye nem mindig vagyunk irigyek. Előfordul mindenki, vagy néha irigy. Nem? Volt már veletek? Fordult elő, hogy irigyek voltatok?
1: Nem.
0: De velem igen?
1: Nem.
2: Én nem emlékszem, hogy fordult volna velem.
3: Velem szerintem igen. És szerintem nagyjából mindenkivel, még egy kicsike gondolatot is szerintem oda tudnak tenni.
1: De amúgy a kis testvérem, ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen meg tud sértődni, azért mert, hogyha például a tegnap Robloxoztam Botival, szeretett volna játszani, csak kellett tanuljon. Hát ő nem érti meg, hogy így járt, kész, vége, ez most megtörtént, ő akkor is akart játszani. A másik is szokott történni, hogy most ez megtörtént, nem lehet megváltoztatni.
0: Te sértődékeny?
1: Igen, nagyon sértődékeny.
0: Szoktatok megsértődni?
2: Kicsi koromban sokat megsértődtem, de most már nem annyira, nincs semmiért megsértődjek mostanában.
0: Titeket meg lehet-e sérteni? Sértődékenyek vagytok-e? Van-e olyan, aki meg tud sérteni?
1: Hát engem nem igazán.
3: Meg lehet szerintem mindenkit sérteni, akármilyen dologgal, meg lehet bántani a másikat.
0: Ez is egy másik, ugye, hogy sértéseket vágunk egymás fejéhez, de ez megint csak ugye állapot, pillanatnyi állapot. Szerintetek egy tulajdonság az, hogy valaki mondjuk ravasz, vagy okos, vagy ezek az ilyen jelzők, amiket szoktunk egymásra mondani, ez vele született, vagy kialakul bennünk?
1: Ez nem tudok hozzászólni.
2: Szerintem te születsz a hajlammal, hogy tudsz ilyen lenni, és akkor könnyebben kialakul benned, és akkor most már olyan vagy.
3: Mind a kettő is, mert te is tehetsz róla, meg azért is, mert nekem is az apukám nagyon jó matekból, és én is ugyanúgy nagyon jó vagyok.
0: De ilyennek példa, hogy valaki jó vagy gonosz, vagy ezek velünk születettek, vagy ezek úgy bennünk alakulnak ki a környezet hatására, vagy a nevelés hatására? Mit gondoltok?
1: A kis testvérem úgy árukodik, és akkor én nagyon sokat meg vagyok rá sértődve, mert van néha, hogy megkérem, hogy ezt tartsa meg titokban, nem akarja, és ezzel ránk kényszerű dolgokra, hogy csináljam meg.
0: De neked az egyik kísértőd az a kis tesód?
1: Igen.
0: Érzed? Igen. Meg fogod majd látni, hogy aztán, amikor kicsit nagyobb lesz, akkor úgy fogsz örülni neki, hogy van egy tesód, és hogy egy csomó mindent meg tudsz osztani vele. Hát most egy kicsit idegesítő, meg kicsi is tanul.
1: A következő évben lesz amúgy 9. Én, amikor elsős voltam, ennyire árukodós nem voltam. Meg kéne értse, hogy árukodni nem szép dolog.
0: Egyezünk meg, tényleg nem szép dolog árukodni, de ő még kicsi, és ezt még kinőheti.
1: Ő is mondta, hogyha megkérném, hogy szokjon le, és legtöbbször anyukámra hallgat is, mert hogyha megkérném szépen, hogy szokjon le az árulkodásra, mondja, hogy én nem tudok. És akkor kérdem, hogyha anya megkérdezni, hogy ne szoknál le az árulkodásra, mondja, igen.
0: Ő amúgy szeretne leszokni, de nem megy neki?
1: Nem megy, és nem is igazán akar.
0: Ja, nem is igazán akar. Elképzelhető, hogy van olyan tulajdonságunk, hogy van olyan szokásunk, amiről ha a fene-fenét eszik, se tudunk lemondani? Hogy gondoljátok?
1: Én nem tudok róla leszokni arról, hogy titkotkat tartsak. Mert például a kis testvérem is mondni, ha egy-egy nem illendő szót, akkor én megtartom a szavat, de én nem tartja meg.
2: Ugye nem tudom, én egy kevek, de annyi rosszat hallottam már kicsi testvérekről. Egy jó dolgot még életemben kicsi testvérekről nem hallottam.
0: Bati, neked van kis tesód?
3: Van.
0: Nálatok is úgy van, mint Bencéknél?
3: Fordulékony. Van olyan, hogy jó, van olyan, hogy rosszabb.
0: Tehát alapvetően azt hiszem, hogy nem lehet azt mondani, hogy minden kistesó rossz. Vannak állapotok, időszakok, amikor, na, igen, előfordulnak, hogy azért a tesók között, hogy idegesítik egymást, de elmondom nektek, hogy amikor nagyobbak lesztek, akkor már annyival másabb lesz, és olyan vagány lesz, hogy van egy tesód. Ugye? Boti, te nagyon bologatsz, úgyhogy Boti, azt gondolom, hogy már tapasztalja, hogy milyen jó dolog, hogy van tesója.
1: Mikor elsőnek megláttam kicsi testvéremet, és tudott járni, akkor úgy örültem neki, de most már nem igazán örülök, szerintem a jövőben se fogok annyira örülni, mint a régen, mert a kis testvérem nagyon szeret ugye árukon is, mondtam, hogy nem akar leszokni.
0: Na, de hát ha megpróbálja. És majd ő is ki fogja ezt nőni, és majd te is egy kicsit nőni fogsz, és akkor majd mindketten megértőbbek lesztek egymással. Elképzelhető, hogy vannak szokásaink, vagy tulajdonságaink, amikről ha akarunk, se tudunk lemondani?
3: Mit mondani? Szerintem mindenről valahogyan le lehet. Vagy az, hogy rádöbbensz, hogy az tényleg nem jó, s leszoksz róla, vagy az, hogy történik egy olyan eset veled, és csak úgy leszoksz róla.
0: Elképzelhet, hogy egy életesemény megváltoztat?
3: Igen, nálam is az oviba az történt egyszer, hogy tejet ittam, volt benne egy jó nagy darab föl, és szinte megfulladtam tőle, és azóta egyáltalán nem szeretem, amikor föl van a tejbe.
2: Nekem nem még körülbelül amikor 9 éves voltam, akkor volt egy olyan szokásom, hogy nem nagyon gondoltam át a dolgokat, de ugye amikor rollerrel leestem, és kitörtem a fogam, akkor az megváltoztatott, és most már jobban átgondolom a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy a gyerekek azok, akik a könnyebben tudnak és változnak is, hiszen rengeteg tapasztalat éri, felnőttek is tudnak változni, de amikor már egy-egy tulajdonságunk olyan nagyon megerősödik bennünk, akkor már sokkal nehezebb, és én azt hiszem, hogy kell küzdenünk mindenféle olyan tulajdonságunkkal, amit úgy nem szeretünk, vagy nem túl jó bennünk, de van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy hát akármennyit kínlodom vele, nem tudok erről leszokni, ez azt jelenti, hogy ez én vagyok, tehát ezt meg kell tanulni elfogadni, hogy ilyen vagyok. És nem mindig könnyű elfogadni, hogy hát bizony időnként helyzetekben én így vagyok, vagy rossz indulatú is tudok én ám lenni, vagy éppen nem mindig nagy szeretettel fordulok mások fele, de azt gondolom, hogy ezek ilyen átmeneti állapotok is lehetnek, de ne adjuk fel sohasem azért azt, hogy harcoljunk, küzdjünk a rossz tulajdonságaink ellen, és akkor van ennek egy másik ellenoldala. Például, ha el kell fogadnom, hogy hát már pedig nekem van ilyen rossz tulajdonságom, mivel tudom ellensúlyozni?
2: Hát, hogyha belegondolok, hogy vannak jó tulajdonságok.
0: Nagyon jó, én is pont erre gondoltam, hogy emellett nekem és mindenki másnak is ezer jó tulajdonsága is van. Senki sem, és egyikünk sem fekete vagy fehér, hanem mindenikünk mindenféle, sok-sok nagyon gazdag érzelem és tulajdonság halmazzal rendelkezünk, úgyhogy én azt hiszem, hogy én nem is nagyon szeretem egyébként, ha valaki azt mondják, hogy ez okos, ez buta, ez gonosz, mert ez helyzet függő is, és jó, hogy egyesek sokszor mondanak okos dolgokat, vagy sokszor gonoszkodnak, de azt hiszem, hogy egy csomó egyéb tulajdonságuk is van azoknak az embereknek, csak közelebbről megismerjük, akkor valószínű, hogy nem csak ilyen egyoldalúak azok az emberek, sehogy mi sem. Én köszönöm ezt az érdekes rókás történetet Botinak, azt is, hogy ennyire őszintén elmondtátok ezeket a belső gondolataitokat, meg beszéltetek a tulajdonságaitokról. És a hallgatóknak köszönjük, hogy ma este is itt voltak. Reméljük, hogy maradnak továbbra is a Mária Rádióval, és hogy a jövő héten is találkozhatunk. Áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus!
4: Húsz éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
5: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
6: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
5: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatók, akik ezen a vasárnap estén a Mária Rádióval töltik az estét, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Néhány perc múlva a Zsuluzsmából az esti dicséretet végezzük, majd egy rövid gondolatot hallhatnak minden napunk ajándék Istentől címmel. 20 órától Hit Kultúra Tudomány című adásunk újabb részét sugározzuk, majd 9 órától Kiáltás ima nemzetért. Imádkozzunk nemzetünk lelki megújulásáért. Folytatva az imát, a béke rózsafüzérét imádkozzuk 9 óra és 15 perctől, ezt követően pedig a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. Hogy megismerjenek téged, 9 óra 25 perckor kezdődik ez az adás, és 10 órától a Zsuluzsmából a befejező imaórát fogjuk imádkozni. 10 óra 10 perctől a Provita Hominis adásnak az ismétlése hangzik el, majd egy rövid lelki olvasmányt hallhatnak Veled megyek címmel. Megismételjük 11 órától az éjszakai virasztás elmélkedését is, majd az elmélkedés után a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adásával zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap 2026. augusztus 17-én hétfőn reggel 7 órától közvetítünk Szentmisét Mezőpetriből, majd délután 6 órától Csíkszentkirályról. Jó rádiózást kívánok, egy áldott új hetet és kellemes estét. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Szent háromság fénykút feje, szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
1: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk, a hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
0: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is ki vígaszunk, szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen. Amen. Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid között uralkodja.
0: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyukat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja!
1: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldog ember, aki az Urat féli, akinek öröme telik az Úr félelmében.
0: Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, mert áldást élvez az igazak nemzetsége.
1: Házát jólét és gazdagság tölti be, és igazsága örökre megmarad.
0: Az igaz úgy világít, mint a fény a sötétben. Jóságos ő, irgalmas és igazságos.
1: Boldog, aki szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert szilárdan áll mindörökké.
0: Örök emlékezete

0: örökké. Amen.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja! Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja!
0: Alleluja! Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja!
1: Alleluja! Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja!
0: Alleluja! Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült mennyasszonya. Alleluja!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja!
0: Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, minnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Bölcsességének nincs határa.
0: Nagy az ő ereje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Asszony, nagy a te hited, legyen hát akaratod szerint. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Asszony, nagy a te hited, legyen hát akaratod szerint. Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó származik, kérjük őt szívvel, lélekkel.
0: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
1: Mindenek Atya és Ura, te elküldted fiadat a világba, hogy mindenütt dicsőítsék nevedet. Erősítsd meg a népek között egyházat tanúságtételét.
0: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
1: Add, hogy tanulékonyan fogadjuk az apostolok ige hirdetését, és hitünk igazsága szerint alakuljunk.
0: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
1: Te, aki szereted az igazságot, tégy igazságot a jogtalanságot szenvedők ügyében.
0: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
1: Uldozd fel a megkötözötteket, nyisd fel a vakok szemét világosságodra, állítsd talpra a megtörteket, és oltalmazd a jövevényeket.
0: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
1: Teljesítsd jóságosan a te békédben elhunytak vágyait, add, hogy fiad által eljussanak a szent feltámadásra.
0: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
3: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Gondolkodj cselekvő emberként, és cselekedj gondolkodó emberként, mondta Henry Bergson.

Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy csatlakozva a férjemhez én is nagy-nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy itt lehetünk. Nagyon kedves a szívünknek Kaposvár. Több szempontból is, hogyha lenne a világnak szellemi térképe, akkor Kaposvár helyén egy nagy, komoly és erős bástya lenne. Miért mondom ezt? Mert sok szó esett már ma este a szellemi küzdelmekről és a szellemi harcról, és nem én vagyok az igazán szakavatott ebben a témában, sokkal inkább Püspök atya, vagy akár Miklós atya. Miért vagyok itt mégis? Miért rendelte úgy a sors vagy a gondviselés, hogy ma itt a belső harcokról kellene, hogy mondjak Önöknek valamit? Én azt gondolom, hogy azért, mert sokszor jó egymással megosztanunk a saját tapasztalatainkat. A saját tapasztalatainkat a külső és a belső harcaink terén, és ha megengedik, akkor én most ezt teszem meg Önökkel. Elmesélem Önöknek, hogy hogyan alakult az én sorsom, az én hivatásterületemen, és később aztán az alapítványban, hogyan éltem meg ezeket a külső és belső harcokat, és mire tanított engem a Jóisten ezekben a harcokban. Hogy hogyan lehet jól harcolni és jól helytállni. Ha a világnak lenne szellemi térképe, akkor ezen a szellemi térképen lennének evangelizációs és de-evangelizációs központok. Európa tekintetében, csak hogy az elmúlt néhány év tapasztalatából idézek Önöknek, evangelizációs központnak tekinthető volt Málta, Írország, Lengyelország és hazánk is, Magyarország. Erős bástyák voltak ezek, hagyományosan katolikus országok. Mi történt az elmúlt két évtizedben, vagy talán még rövidebb időszak alatt is? Ezeket az erős bástyákat, evangelizációs központokat támadások érték. Támadások olyan erőterek részéről, amelyek nem feltétlenül beazonosíthatóak rögtön első ránézésre. Milyen területeken zajlott ez a küzdelem? Málta hagyományosan katolikus országként életvédő ország volt. Málta hagyományosan katolikus országként hitt a házasság szentségében, férfi és nő szentségi kapcsolatában. Málta sok fronton állást foglalt, és az elmúlt időszakokban sok fronton elbukott. Amikor egy-egy ilyen evangelizációs központot szellemi támadás ér, annak több jele is mutatkozik. Akik támadják ezeket a szellemi központokat, azok először nem látható módon elkezdik befolyásolni a közvéleményt. Az emberi szíveket és lelkeket támadják, a gyermekeket támadják, a családokat, az ifjúságot, a fiatalokat és a házasságokat. Ez a támadás jelenleg is zajlik, minden fronton zajlik és minden országban zajlik. Ez az a küzdelem, amiről a férjem mondta, hogy ez már nem csetepati, ez valóban harc. Én most legelősebben ezt a harcot ugyanígy érzem a megfogant magzati életekért, zajlik egy küzdelem, élet és halál küzdelme, amelyre a II. János Pál pápa is beszélt. A gyermekeink lelki üdvéért, egészséges testi és lelki fejlődéséért zajlik egy nagyon komoly harc, családaink épségéért és egészségéért, a házasságokért, a fiataljaink tisztaságáért. Amit nagyon erősen támadnak ezek az erőterek, azok valóban a mi kis közösségeink, az emberi kapcsolódási pontjaink, a kötődéseink. Mivel támad? A szexualitással. Támadja a tisztaságunkat és az elköteleződésünket. Visszatérve tehát az evangelizációs központokra. Máltán elkezdték megdolgozni a közvéleményt egyes NGO-k, hálózatrendszerek, nagyon komoly befektetések árán, arról, hogy jó lenne lazítani egy kicsit a nagyon szigorú abortusz törvényeken. Dollármilliárdokat investálnak ugyanis bizonyos pénzügyi központok és az általuk működtetett hálózatok az abortusz liberalizációjába világszerte, az eutanázia gyakorlatának elterjesztésébe, és ugyanezek a pénzügyi körök és az általuk működtetett hálózatok dollármilliárdokat investálnak a teljes körű drogliberalizációjába, a gender mainstreaming terjesztésébe és a nyitott határok politikájának népszerűsítésébe. Csak néhány programpontot mondtam el Önöknek,
Az én életutam során a személyes tapasztalatom arra mutatott, hogy ezek a programpontok, ezek az ügyek és ezek a tevékenységek valahol a mélyben kapcsolódnak. Amikor még újságíróként és televíziós műsorvezetőként néhány évvel ezelőtt elindítottam először a Terc, aztán a Credo című műsoromat, akkor nagyon sok olyan témával foglalkoztam, amelyek borzolták a kedélyeket. Ezek a témák voltak az abortusz többek között, a gender ideológia terjedése, LMBTQ lobby csoportok működése, és sok azok közül, amelyeket az imént felsoroltam önöknek. És amikor ezek mögött, a témák mögött alaposabb kutatást kezdtünk el végezni, és mondjuk kerestük a forrásokat, a finanszírozókat és a háttérerőket, akkor nagyon sok kapcsolódási pontot találtunk, például az abortuszlobbisták és az LMBTQ szervezetek között. A gender mainstreaming terjesztői ezer szállal kapcsolódtak sok esetben akár az illegális migrációt bátorító csoportokkal. Miért? Mert a hátterükben álló finanszírozói körök is egyek voltak. És ne legyen kétségünk afelől, hogy azok az elborzasztó folyamatok, amelynek kapcsán sokszor hallom egyre többször barátaimtól, kollégáimtól, munkatársaimtól, hogy a világ megérett a pusztulásra, hiszen olyan nagy ma már a romlottság, és amelyek kapcsán egyesek egyre többet foglalkoznak az apokalipszissel, és ezek a folyamatok nem véletlen folyamatok, és nem organikus folyamatok. Ezek szervezett, tervezett és a háttérből finanszírozott folyamatok. És míg az ellenoldal esetében ez a szervezettség, ez jól kitapintható és észlelhető, addig a védekezés oldalán inkább zavarodottságot látok, mint hogyha összezavarodott volna az erkölcsi iránytűnk, mint hogyha sok esetben még a keresztény testvérek sem tudnák, hogy mi a jó és mi a rossz, merre van az előre és merre a hátra. Bizonytalanságot és bátortalanságot látok, és félelmet és reménytelenséget. Sok esetben látok szétforgácsolódottságot is. Nem kapaszkodunk össze, nem szerveződünk hálózatokba, hanem magányos küzdelmet folytatunk. Szóval ez a két erőtér áll egymással szemben, és amiről szeretnék önöknek, nektek itt ma este mesélni, az az, hogy a saját tapasztalataim alapján hogy jöttem rá, hogy hogyan kell vert seregből győztes csapattá válnunk. Miért mondom, hogy vert sereg vagyunk? Mert mi kétségbe esetben látjuk ezeket a támadásokat és ezeket a folyamatokat, aközben megbénít minket a félelem, és miközben harcba készülünk, aközben nagyon rossz állapotban vagyunk. Nincs muníciónk, nincs lelki erőnk, nincs bátorságunk. Nem vagyunk igazán elkötelezettek a harcban, és azt sem tudjuk sokszor, hogy ki az ellenfél, merre megyünk, és ki ellen küzdjünk. Miért? Mert ahogy arra a férjem is utalta, az ellenfél nagyon ügyes az összezavarásban is. Sokszor elterelő hadműveleteket alkalmaz, és sokszor elvonja a figyelmünket a lényegről. Míg valóban nagyon komoly fegyveres konfliktusok zajlanak a világban, és sok komoly kihívás is ér minket, gazdasági válság, járvány, világválság, belső feszültségek, politikai harcok, a közben a valódi támadás, ahogy mondtam, az emberi kapcsolatok, a szeretett kapcsolatok ellen zajlik. Ez az, ami igazán erőtlenné tesz minket. Így forgácsol minket szét valójában az ellenfél. Amikor mi meghirdettük a védett alapítvány megalapítását, akkor úgy fogalmaztunk, hogy mi egy erkölcsi mozgalmat indítunk. És azt mondtuk, hogy az áll filantrópokkal szemben mi egy valódi emberbarát mozgalmat indítunk. És még egy pontot szögeztünk le, hogy magányos küzdelmek helyett mi a hálózatosodást szeretnénk előmozdítani azon emberek körében, akik a normalitás, az élet, a szeretet és sok minden más mellett állnak, amit mi is fontosnak tartunk. Ezek voltak az alaptételek, amelyeket megfogalmaztunk magunknak is. Hadd osszam meg önökkel azokat a tapasztalatokat, amit az alapítvány elindítása után átéltünk. A legnagyobb meglepetésünkre, bár belföldön is nagyon nagy örömmel fogadták az alapítvány létrejöttét, külföldről kaptunk hihetetlenül pozitív, megerősítő üzeneteket. Olyan országokból, amelyekről nem is gondoltuk, hogy egyáltalán eljutott az alapítvány megalapításának a híre oda.
ha tolmácsoljam most ezeket az üzeneteket önöknek. Az Egyesült Államokból a Family Watch International-nek a vezetője azt üzente önöknek, hogy maradjatok állva, ragyogó fény vagytok a világban. Ezt önöknek üzente ide Magyarországra Sharon Slater, a Family Watch International vezetője. Aztán kaptunk üzenetet Nagy-Britanniából, Andrea Williams-től, aki egy brit keresztény jogvédő szervezetnek a vezetője. Ő azt mondta, hogy ne hagyjátok, hogy veletek is megtörténjen az, ami velünk már megtörtént. Miért mondta ezt Andrea? Azért, mert náluk is volt az Egyesült Királyságban gyermekvédelmi törvény például. A 80-as években Margaret Thatcher kormányzása alatt. Néhány évvel később a következő kurzus hatályon kívül helyezte ezt a gyermekvédelmi törvényt, és újabb néhány év leforgása alatt megjelentek az iskolákban az átfogó szexuális program terjesztői, különféle érzékenyítő tréningek. Újabb néhány év telt el, és ma már ott tartunk, hogy könyvtárakban történetmesélő órák keretén belül drag queenek tartanak 3-4-5 éves gyermekeknek felolvasó estet. A gyermekvédelmi törvénytől néhány év leforgása alatt eljutottunk ide. Miért fontos ez? Nem pusztán az ideológiai küzdelem miatt, hanem azért, amit szintén Andrea Williams tolmácsolt nekünk, és amire figyelmeztetett minket, hogy milyen hatással van mindez a gyermekek lelkére. Ő azt mondta, hogy miután tömegesen elterjedtek ezek az ideológiák és ezek az érzékenyítő tréningek a brit iskolákban, sőt kötelezővé tették őket az oktatás beemelésébe, egyre több gyermeket vittek pszichológushoz és pszichiáterhez a szülők a következő tünetekkel. Depresszióval, étkezési zavarokkal, testkép zavarral és szuicid, öngyilkossági hajlamokkal. Ezek nagyon súlyos pszichés, mentális tünetek voltak. És olyan tömegesen jelentkeztek, hogy a szakemberek elkezdték kutatni, vajon mi állhat ennek a hátterében, és semmi olyan nagy és nagy mértékű fordulat nem mutatkozott, mint az átfogó szexuális nevelés program elterjesztése, a gender mainstreaming megjelenése, az LMBTQ lobby csoportok nyomulása az iskola előkészítőkben és az általános iskolákban. Elbizonytalanították a gyermekeket a szexuális identitásukban, és ez az elbizonytalanítás ilyen súlyos pszichés és lelki tüneteket okozott. És mi volt a következő lépés, amire szintén Andrea Williams figyelmeztetett minket, az, hogy mivel már a pszichológusokat is érzékenyítették az Egyesült Királyságban, ezért azokat a gyerekeket, akiket elvitték hozzájuk, ezek a pszichológusokat azt mondták, hogy úgy fogják megtalálni a lelki békéjüket, úgy fognak újra helyreállni mentálisan, hogyha nemet váltanak. Mert valószínűleg a nemi identitás zavar, a testkép zavar abból fakad, hogy nem azonosak a saját nemükkel. És ez az, amiről bizonyára önök is már sokat hallottak, de ez már csak a végkifejlet, az elborzasztó számok és statisztikák az Egyesült Királyságból. 4400%-kal nőtt meg a nem váltó műtétre jelentkező pubertáskorú lányok száma az Egyesült Királyságban. Ez csak a kislányok száma. 4400%-kal növekedett. Miért a lányok? A lányok azok, akik minden lelki változásra érzékenyebben reagálnak. Korábban például ugyanígy a tinédzser lányok körében voltak nagyon gyakoriak az étkezési zavarok, anorexia és bulémia. Ők voltak azok, akik a legérzékenyebben rezonáltak a környezetük változására. És most ugyanígy az Egyesült Királyságból vannak ezek az adatok, csak ezt tudom most még meghivatkozni, ugyanígy tömegesen a tinédzserkorú lányok körében mutatkozik most a testképzavar, és a nemi identitás zavar. Ez tehát a lényeg, hogy gyermekeink sorsa, a gyermekeink élete, a gyermekeink identitása, a gyermekeink lelki egészsége, boldogsága és békéje. Ez a tét, és ez az, amire Andrea Williams kér minket, ne hagyjátok, hogy ez Magyarországon is bekövetkezzen. És még egy üzenet Németországból Birgit Kellétől, akit talán olvastak önök is, hiszen magyar fordításban is megjelent már több könyve, amelyet a gender mainstreamingről és az LMBTQ lobby csoportok tevékenységéről írt. Ő azt üzeni önöknek, egyébként a lengyel testvéreknek is, hogy nem tudom, hogy meddig tudtok kitartani,
de kérlek benneteket, hogy értünk is, tartsatok ki minél tovább. Miért üzenik nekünk az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Németországból ezek a szakemberek ezt? Mert árgus szemekkel figyelik, hogy mi zajlik Magyarországon, és drukkolnak nekünk, hogy azt a küzdelmet, ami ránk vár, amiben vagyunk, és talán tudomást sem veszünk róla, azt meg tudjuk vívni, és hogy győzni tudjunk. Hiszen sok küzdelemben eddig talpon maradtunk, és nagyon bíznak bennünk, hogy ebben a küzdelemben is talpon fogunk maradni. Ezért nem csak önmagunkért küzdünk, nem csak a gyermekeinkért küzdünk, hanem ő értük is, mert ha mi ezt a küzdelmet jól megvívjuk, akkor ez nekik is bátorítást fog adni arra, hogy van kiút, hogy érdemes ebbe a harcba beszállni. Tudom, hogy ezek nagyon nagy szavaknak tűnnek, de higgyék el, akkor is, hogyha úgy keveredtünk bele, mint Pilátus a krédóba, de nem csak, hogy benne vagyunk ebben a szellemi harcban, hanem nagyon fontos szerepet, nagyon központi szerepet játszik Magyarország ebben a szellemi harcban. És visszatérve az evangelizációs és de-evangelizációs központokhoz. Elindult Máltán egy folyamat, a közvélemény megdolgozása az abortusz törvény liberalizációjára. Elindult ugyanígy egy folyamat az azonos neműek házasságának elfogadtatására. A közvéleményt, amikor úgy érzik azok az NGO-k, akiket dollármilliárdokkal pénzelnek a háttérből, hogy kellően megdolgozták, akkor kiprovokálnak egy népszavazást többnyire. És ebben a népszavazási kampányban is beszállnak a saját civil szervezeteikkel, és lobbiznak az abortusz liberalizációja, és például az azonos neműek házassága mellett. Ugyanez a küzdelem lezajlott Írországban is. És talán emlékeznek még önök azokra a képsorokra, amikor Írországban az abortusz liberalizációjáról szóló népszavazás után fiatal lányok sikoltozva ünnepelték a népszavazás eredményét, megváltoztatták a szigorú írországi abortusz törvényeket. Ezek a lányok azt sem tudták, hogy mit ünnepelnek. Mi zajlott le a háttérben Írországban? Nagyon komoly gazdasági és pénzügyi erők is megmozdultak az NGO-kon kívül. Az NGO-k finanszírozását onnan tudjuk, hogy az Amnesty Internationalnek vissza kellett fizetnie azt a támogatást, amit a nemzetközi szervezet nyújtott az ír tagszervezetének, mert az ír törvények tiltják, hogy egy-egy népszavazás alkalmával külföldi tőke beavatkozzon a közvélemény befolyásolására. Utólag kiderült ez a finanszírozás, vissza is kellett fizetniük a pénzt, de akkor már késő volt, hiszen megdolgozták a közvéleményt, és megtörtént a népszavazás, módosították a törvényt. Kik avatkoztak be még az írországi népszavazásba? A nagy tech cégek, azok a digitális tech cégek, akik egyébként szintén nem passzívak ebben a szellemi küzdelemben, megfenyegették az ír kormányt, miért tették meg ezt? Azért, mert a székhelyük Írországra van bejegyezve. Gondolok itt a Google-ra, Facebook-ra, Amazon-ra és számos más tech cégre, akik állást foglaltak jó néhány alkalommal és jó néhány fronton az LMBTQ ideológia mellett. Szóval ezek a tech cégek megfenyegették az ír kormányt, hogy amennyiben az ebben a népszavazási kampányban nem áll a semleges álláspontról elmozdulva az azonos neműek házasságát támogató álláspontra, akkor kivonják a székhelyüket Írországról. Súlyos központi adóbevételtől esett volna el az ír kormány, így a politikusai kimozdultak a semleges álláspontról, és elkezdtek lobbizni az azonos neműek házassága mellett. Meg is született az eredménye, Írországban módosították az erről szóló törvényt, és ma már törvényesen házasodhatnak az azonos neműek. Nincs tehát szó itt ideológiai vitáról. Nincs szó finom rábeszélésről. Nincs szó lassan zajló küzdelemről. Nagyon kemény, nagyon erőszakos és nagyon offenzív támadásról van szó, amely minden hangszeren játszik, minden fegyvernemet bevet és minden szinten politizál. Mondok önöknek még egy példát. Az úgynevezett átfogó szexuális nevelés program, amely csak azért nem került bevezetésre 2010-ben Magyarországon, mert történt egy kormányváltás. Ez az átfogó szexuális nevelés program, erről keveset tudunk itt, hála jó Istennek Magyarországon, de sajnos nemzetközi szinten sok ország már megtapasztalta ennek is a hatásait. Néhány részletet hadd villancsak fel önöknek ebből.
ez az átfogó szexuális nevelés program az UNESCO és a WHO által jóváhagyott és terjesztett úgynevezett szexuális felvilágosító program, de én csak tömeges megrontásnak nevezem. Ennek a részletei 3 és 4 éves korban beszélnek a gyermekeknek a szexuális örömszerzésről, a maszturbálásról. 9 és 12 éves korú gyermekeknek tanítanak az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokról. Terjesztik az átfogó szexuális nevelés program keretén belül a gender ideológiát, és népszerűsítik az azonos neműek szexuális kapcsolatát és együttélését. Nagyon sok mindent tanít még ez az átfogó szexuális nevelés program, amit még egyszer mondom, az UNESCO és a WHO is népszerűsítést terjeszt. Az erről szóló döntés évtizedekkel ezelőtt született meg az ENSZ egyik fórumán. Erről a fórumról az arab országok képviselői és az afrikai országok képviselői fölálltak és távoztak. Egyöntetően úgy nyilatkoztak, hogy soha az országaiba ezt a programot bevezetni nem engedik a gyermekeik védelmében. Európai Unió, Amerika tagállamai és a többi ország maradt a tárgyalóasztalnál. Afrikai országok és az arab országok képviselőinek távollétében elfogadták az átfogó szexuális nevelés programot és annak terjesztését. És a tiltakozó országokat más csatornákon megkeresték. Többek között olyan szegény sorsú fekete afrikai országokat, mint Nigéria. És Nigéria vezetőinek azt mondták az ENSZ képviselői, hogy amennyiben nem engedik bevezetni az országok iskoláiban az átfogó szexuális nevelés programot, nem kapnak nemzetközi támogatást az ENSZ-től. Dönteniük kellett tehát a fekete afrikai szegény sorsú országok vezetőinek, hogy vagy éhezik a lakosságuk és elesnek a dollármilliárdos támogatástól, az úgynevezett segélyalapoktól, vagy bevezetik az iskolájukban az átfogó szexuális nevelés programot. Bevezették. Nincs tehát itt szó, még egyszer hangsúlyozom, finom rábeszélésről, durva nyomásgyakorlásról és offenzíváról van szó. És még egyszer mondom, a kulcs, és erre fókuszáljanak önök is, a megfogant magzati életek, a gyermekeink szexualitása, az ő egészséges lelki és testi fejlődésük, a családjaink képsége és a házasság. Ezt támadja az ellenfél. Itt zajlik a valódi küzdelem. Így próbál meg szétzilálni minket, a kötődéseinket és a családi kapcsolatainkat támadja. Megkaptuk hát ezeket az üzeneteket, és nem mondok több példát, bár tudnék még nagyon sok nemzetközi példát hozni arra, hogy hogyan támad az ellenfél. Csak hangsúlyozni tudom a kulcsfontosságú szerepünket ebben a küzdelemben, ugyanis még egy olyan bástya vagyunk, amelyik áll. De egy nagyon fontos üzenetet el kell mondanom önöknek, mert ez van a szívemen, és ez az, amit én saját tapasztalatból meg tudok osztani önökkel. Minden, amit eddig mondtam, azt újságíróként, illetve a Védett Társadalom Alapítvány szervezetében való munkálkodásom során tapasztaltam meg, ezeket az információkhoz így jutottam. Minden másról, amiről most fogok beszélni, pedig saját tapasztalatból, arra, hogy hogyan lehet jól küzdeni ebben a harcban. Én is úgy küzdöttem ebben a harcban, mint egy vert sereg. Nagyon nagy magabiztossággal, de valójában belülről nagyon is sérülékeny voltam és sebezhető. És nagyon nagy a felbuzdulás bennünk magyarokban is, hogy ebben a küzdelemben mi részt vegyünk, és ezt a harcot megvívjuk, de valójában nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire rossz állapotban vagyunk, hogy még nem vagyunk harcképesek. Amikor én ezzel szembesültem, mert Isten megengedte, hogy szembesüljek vele, akkor csak azért imádkoztam hozzá, hogy Uram, tégy engem méltó és alkalmas eszközötté a küzdelemre. Méltóvá úgy, hogy lelkileg tisztán tudjam és jó szívvel tudjam ezeket a küzdelmeket megvívni. Ugyanis nagyon fontos, hogy ki ellen küzdünk valójában. Pál apostol ezt már leírta a korintusiakhoz írt levelében, hogy a valódi ellenségünk sokszor nem az, akit látunk. Akit látunk, az csak egy élő pajzs, akit az ellenség maga előtt tol.
Az LMBTQ szervezetek élő pajsként tolják maguk előtt a homoszexuálisokat, a biszexuálisokat és a transzneműeket, és azt szeretnék az LMBTQ szervezetek kiprovokálni a mi szívünkben is, hogy ezt az élő pajzsot támadjuk, hogy őket gyűlöljük, hogy valójában ellenük folytassunk harcot, és ne a mögöttük álló erőterek ellen. Amilyen tapasztalatot szeretnék átadni most itt önöknek, nektek, az az, hogy soha ne az ellen küzdjünk, aki velünk szemben áll. Ők csak az élő pajzs. Chesterton azt mondta, hogy a jó katona nem, valójában nem az ellen vívja a harcát, aki vele szemben áll, hanem azokért, akik mögötte állnak. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Küzdjünk azokért, akik mögöttünk vannak. Küzdjünk a gyermekeinkért és a családjainkért. Én emelném a tétet. Nem csak küzdenünk kell és felvonulnunk ezen a harctéren, hanem úgy, mint az agykirály katonába, össze kell kapaszkodnunk, és ki kell kérnünk az ellenféltől az élő pajzsból tagokat. Ez a mi küzdelmünknek a lényege. Föl kell sorakoznunk, szorosan meg kell fognunk egymás kezét, ami azt jelenti, hogy ki kell engesztelődnünk egymással, ki kell engesztelődnünk a családtagjainkkal, az ellenségeinkkel, szövetségre kell lépnünk. Isten nem szeretné, ha egyedül küzdenénk ebben a küzdelemben. Össze kell kapaszkodnunk, hálózatosodnunk kell a család szintjén és a társadalom szintjén is. Minden lehetséges szövetségessel össze kell fogóckodnunk, mert egyedül ezt a küzdelmet nem fogjuk tudni megvívni. És jó szívvel kell vívnunk ezt a küzdelmet, mert gyűlölettel, haraggal és az ellenfél elleni düvel nem tudjuk ezt a küzdelmet jó megvívni. Az ellenfélért is kell küzdenünk. Érte is zajlik a küzdelem. Tehát agykirály katonát, csak ezt tudom mondani, kapaszkodjunk össze, és kiáltsuk át a túloldalra agykirály katonát. És ha nem ad, akkor szakítunk. Akkor be kell menni az ellenfél sorai közé, és ki kell onnan hoznunk azokat, akiket megtévesztett, akiket elrabolt, akiket elejtett, akiket maga előtt tol élő pajsként. És tovább megyek. Püspök atya gondolatára fűzöm most az enyémet is. Olyan magnan kell lennünk, amelyik meghal. És föl kell tenni magunkban a kérdést, hogy kész vagyok-e áldozattá válni ebben a küzdelemben. Mit jelent ez az áldozat? Itt nem szabad spórolnunk az energiáinkkal. Mert én úgy gondolom, hogy a történelem során sok rendszer támadta már a kötődéseinket. A kommunizmus is ugyanígy támadta a nukleális családmodellt. A marxista eszme egyik nagyon fontos alaptétele volt felszámolni a hagyományos családmodellt. Hadd ne beszéljek a liberalizmusról és a mai divatos progresszív ideológiákról. De úgy érzem, és sokan érzik még ezt így, hogy ez most az utolsó nagy bevetés, az utolsó totális támadás a kötődéseink, a családjaink és a gyermekeink ellen. Ezért nagyon komoly áldozatokra lesz szükség a részünkről, hogy meg tudjuk védeni a mieinket, és ki tudjuk kérni az ellenfél soraiból azokat, akiket élő pajzsként tol maga előtt. Arra kérem önöket, és arra kérlek benneteket, hogy jó szívvel, szeretettel, tiszta lélekkel vívjuk ezt a harcot. Erősödjünk meg, ne legyünk belülről sebezhetőek. Nem tudom, ismeritek-e C.S. Lewis Csűrcsavar levelei című könyvét, én nemrégiben olvastam. C.S. Lewis rendkívül szellemesen, nagyon könnyed és szórakoztató formában, de a gonosz technikáiról és manipulációiról ír ebben. Olvassátok el! Egy idősebb ördög tanítja a fiatalabb tanítványát arra, hogy hogyan kell behálózni az emberek lelkét, hogyan kell eltéríteni őket a jó útról. Ott talál rajtunk fogást a gonosz, ahol a leggyengébbek vagyunk. Az egyik ilyen kis epizódban azt írja le C.S. Lewis, hogy egy Istenről elmélkedő embert a könyvtárban nem isteni gondolatok megkérdőjelezésével próbál meg elcsábítani a gonosz, hanem egész egyszerűen megkordítja a gyomrát. És azt mondja, hogy itt lenne az ideje enni. Én megtapasztaltam, hogy
ha kitartó vagyok az imádságban és álhatatos, ha jó lélekkel vívom a küzdelmet, de nem jó szívvel böjtölök, és nem próbálok megszabadulni a kötöttségeimtől, akkor ott fog megtámadni engem, ahol éppen a leggyengébb vagyok. Ez is saját és személyes tapasztalat, hogy úgy tudjuk megerősíteni magunkat, hogyha függetleníteni tudjuk magunkat a rabszolgaságunktól, a megkötözöttségeinktől. Ez Isten nélkül nem fog menni. Ez csak imában megy, csak Isten segítségével megy, de a kegyelem és az erőfeszítés közös kell, hogy legyen. Az erőfeszítés a mi részünkről, a kegyelem a Jóisten részéről. Tegyünk erőfeszítéseket arra, hogy győzzük le a rossz kötöttségeinket. Nagyon sok függőségben vagyunk. Internetfüggőségben, információfüggőségben, politikafüggőségben. Az étkezés is nagy rabságunk, és mindenféle függőségben vagyunk. Úgy tudjuk megerősíteni magunkat, és úgy tudunk készek lenni ezekre a küzdelmekre, hogy igazán megpróbáljuk függetleníteni magunkat minden olyan területen, ahol úgy érezzük, hogy fogás lehet rajtunk. Ezek a személyes tapasztalataim, és lehet, hogy nem ilyen gondolatokra számítottak tőlem, de úgy éreztem, hogy most ezekről kell ebben a zárt közegben, és ezen ünnepélyes alkalom keretén belül beszélnünk őszintén egymással, hogy hogyan tudunk jó lélekkel és alkalmasan küzdelmet vívni ebben a szellemi harcban. Nyitottak vagyunk a kérdésekre, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy meghallgattatok minket.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium ígéi. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangélium első pillantása meglepő, hiszen Jézus elhagyja Galileát, és Tírus, valamint Szidon vidékére megy. Olyan földre érkezik, ahol pogányok élnek. Ekkor egy kánoáni asszony fut utána, és szívszorító kiáltással könyörög: Uram Dávid fia, könyörülj rajtam, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Ez a kiáltás minden ember kiáltása. Amikor egy édesanya szenvedő gyermekét látja, amikor egy édesapa nem tud segíteni a családján, amikor valaki hosszú évek óta betegséggel, magánnyal vagy bűnnel küzd, ugyanígy kiált Istenhez. Figyeljük meg, hogy az asszony nem önmagáért kér, nem gazdagságot, nem sikert, nem hosszú életet kér, hanem gyermekének szabadulását. Az igazi szeretet mindig a másik javát keresi. Sokszor a mi imáink is ilyenek. Egy édesanya, egy édesapa gyermekért imádkozik. Egy nagyszülő az unokájáért, egy házastársa másik megtérésért. Isten előtt ezek a könnyek rendkívül értékesek. Az evangéliumban azonban meglepő dolog történik. Jézus hallgat. Az asszony kiált, de Jézus nem válaszol. Hányszor történik ez velünk is? Imádkozunk, és úgy érezzük, hogy Isten hallgat. Kérünk gyógyulást, békét, megoldást, és semmi sem változik. Ilyenkor könnyű azt mondani: Isten nem hallgat meg engem. Pedig a hallgatás nem elutasítás. A szülő sem teljesíti azonnal mindig gyermeke kérését. Isten sem azért késlekedik, mert nem szeret, hanem mert mélyebb hitre akar vezetni. Az asszony nem fordul vissza, nem sértődik meg, nem mondja: ha nem válaszolsz, akkor nem hiszek benned, hanem tovább könyörög. Ez a kitartó hit. A keresztény ember egyik legnagyobb erénye nem az, hogy egyszer szépen tud imádkozni, hanem hogy akkor is folytatja az imát, amikor nem látja az eredményt. Lehet, hogy valaki 20 éve imádkozik gyermekért, lehet, hogy valaki évtizedek óta könyörög házastársa megtérésért, lehet, hogy valaki hosszú ideje hordoz betegséget. Az evangélium azt üzeni, hogy ne add fel. Istennek megvan az ideje. A mai asszony példája azt tanítja, hogy az ima ereje nem csupán a szavakban van, hanem a kitartásban. A mai evangélium után az ima szándékunk legyen az, hogy kitartóan tudjuk az Urat kérni, nem fáradunk bele, akkor sem, ha nem teljesül mindig úgy a kérésünk, ahogy mi szeretnénk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
11: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémültükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta: jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvérek, Máté evangéliumát olvastatja velünk az egyház, és a legutóbb a kenyérszaporítást olvastuk, és azt látjuk, hogy lassan, ahogy múlik az idő, Jézus a tanítványokat tanítja, képezi, és ők növekednek a Jézus követésében, ugyanakkor Jézus egyre jobban, fokozatosan nyilatkoztatja ki magát nekik. Ez az első alkalom, amikor konkrétan elhangzik, hogy te valóban az Isten fia vagy. Valószínű, hogy már sejtik a tanítványok, hogy ő nem csak egy egyszerű proféta, hanem annál sokkal több, de itt hangzik el először, háromszor van összesen Máté evangéliumában, de itt először hangzik el, hogy ő az Isten fia. Tehát ennek a kinyilatkoztatásnak a folyamatában most éppen itt tartunk, egy hatalmas csoda történt, nem csak a tanítványok szeme láttára, hanem a kezükben, a kezük által történt a kenyér szaporítás, úgyhogy valamit már biztosan sejtettek, hogy Jézus nem lehet csak egy egyszerű ember, csak egy egyszerű tanító, hanem annál sokkal több. Jézus már megtanította őket az alapvető fontos dolgokra, hiszen a hegyi beszéden már rég túl vagyunk, ott pedig mit tanított? Azt, hogy az imádság rendkívül fontos, hogy mindennek az alapja az ima élet, az Istennel való személyes kapcsolat. Ha valaki azt mondja, hogy vallásos, ha valaki azt mondja, hogy keresztény, ha valaki azt mondja magáról, hogy ő hívő ember, de nincs ima élete, de nincsen kapcsolata az Istennel, akkor az csak egy elmélet. Igen, biztosan be van írva az anyakönyvbe a neve, de pontosan a lényeg hiányzik. Jézus azt mondta, hogy nincsen keresztény élet, nincsen semmiféle élet az Istennel való személyes kapcsolat nélkül, és ezt a személyes kapcsolatot nem csak a közös imádságban kell megélni, amit annak idején a zsinagógában tettek a zsidók, hanem kell legyen egy olyan része is, amikor az ember egyedül van, bezárkózik, és megszólítja az Istent, mint mennyei édesapát. Beszélget vele, kijönti neki a szívét, elmondja neki az örömét, a bánatát, az aggodalmait, a terveit, az álmait, a vágyait, mindent. Beszélget vele. Ugyanakkor fontos része ennek, hogy egy kicsit csendbe is maradjunk az Istennel való együttlétünkben, hogy alkalmat és lehetőséget adjunk arra Istennek, hogy szóljon hozzánk. Ebben nagy segítségünkre van, ha elővesszük a Szentírást a személyes imaidőnkben, mert legegyszerűbb módon a Szentírás szavain keresztül szól hozzánk Isten. Jézus pedig nem csak erre tanítja az apostolokat és minden tanítványát, hogy legyen ima életük, legyen személyes kapcsolatuk az Istennel, amikor bezárkoznak, és nem érdekli őket, hogy most néz valaki, és akkor lássák, hogy én milyen imádságos vagyok, vagy milyen nagy templomjáró, vagy valami, hanem olyan rész, amikor arról nem tud senki, nem is kell. Egyedül Isten, ő mindent lát. És Jézus végre valaki, mert erre vágyik szerintem az egész világ, hiteles. Mert amit megkövetel a tanítványaitól, és amire tanítja őket, azt ő elsősorban megéli. Amikor, gondolom, ott a kenyérszaporítás előtt annyit tanított, valószínű egész nap, és olyan jól beszélt, hogy nem akart senki hazamenni. Azt mondták, hogy hát ha éhezünk is itt, akkor is ezt nem hagyhatjuk abba, mert olyan jókat mond, hogy inkább éhezünk, de szívjuk magunkba a tanítást. Mert Jézus egész nap taníthatott. Megtette a csodát, hogy ne bocsássa el az embereket étlenül, de elfáradt ő is. Elfáradhatott fizikailag, de még inkább lelkileg. Ha neki, az Isten fiának, igaz, hogy ő teljes mértékben ember is volt, Isten is, ember is, az ember Jézus elfáradt, kimerült. Nem lehet mindig csak adni, adni, adni, valamikor töltekezni is kell. Nem véletlen a nyár folyamán adja elénk az egyház ezt a részt, mert ilyenkor van az ideje annak, hogy kivegyük a szabadságot. Hogy egy kicsit pihenjünk, hogy ne azt tegyük, amit egész évben, amit egész héten, hanem valami mást, ami felüdít, ami pihentet, ami kikapcsol. És ennek a szabadságnak, pihenésnek, kikapcsolódásnak az egyik nagyon fontos része kell legyen, hogy szálljunk időt az Istennel való kapcsolatunk építésére. Töltsünk időt az ő jelenlétében. Jézus pedig miután elfáradt, elmegy. Hogy biztos legyen abban, hogy nem zavarja senki az imádságban, ő elbocsátja a népet, de hogy a tanítványok is tudjanak egyedül lenni, a tanítványokat elbocsátja, hogy szálljanak a csónakba, menjenek át a túlsó partra, a tömeget elküld, és mikor egyedül marad, felmegy a hegyre, és imádkozik. Valószínű, hogy órák hosszát töltött Isten imádásában, Isten jelenlétében. Biztos vagyok benne, hogy nem az időnek a nagy részét nem az töltötte ki, hogy ő mondott neki valamiket. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy az imádság az arról szól, hogy mondunk valamit az Istennek. Hát mi újat tudunk mondani neki? Hát mindent tud, mindent lát. Persze szereti a saját szánkból hallani, mert az is építi a kapcsolatot. Olyan, mint egy családban, a házastársak között is, vagy a gyerekünktől. Tudjuk, hogy mi van, de azért szeretnénk, ha elmondaná, elmesélni újból. Hogy kitárja a szívét előttünk, mert ez építi a kapcsolatot, erősíti, bensőségesebbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy ő csendben is töltött időt ott, az Atya jelenlétében, és engedte, hogy Isten szóljon hozzá. Tehát Jézus erre tanítja a tanítványokat, és meg is éli ezt. Van komoly személyes kapcsolata az Atyával. Utána a következő lényeges pillanat, hogy Jézus miután az imáját befejezi, a tanítványok már néhány kilométerre bent vannak a tó belsejében, kínlódnak, mert viharos szél van, nem akar haladni a dolog, tehát se vissza, se előre, ott dobálja a hullám az ellenszélben a hajót, és egyszer csak megjelenik Jézus a vízen járva. Ezen gondolkoztam, hogy vajon mire jó az, hogy az ember vízen jár? Hát ha én azt mondanám Jézusnak, hogy adjon nekem valami csodálatos képességet, biztos nem azt kérném, hogy a vízen járjak, hát annak nem olyan sok haszna van, főleg nem az örök üdvösségünk szempontjából. És mégis nagyon fontos tanítás rejlik benne. Először is meg akarja mutatni újból, hiszen már volt a vihar lecsillapítása, már volt a csodálatos kenyérszaporítás, és újból meg akarja mutatni nekik, hogy ő Úr a természet erői fölött. És ők megijednek. Megijednek, és szól hozzájuk, mikor azt hiszik, hogy kísértetet látnak. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Jézus mindig ezt mondja nekünk. Mert mi állandóan aggódunk, félünk, jaj, mi lesz velünk holnap, mi lesz, ha megöregszünk, mi lesz, ha betegek leszünk, mi lesz, ha nem lesz pénzem, mi lesz, ha ez van, ha az van, szétaggódjuk magunkat, főleg olyan dolgokért, ami nem is fog bekövetkezni soha. Nagyon jók vagyunk abban, hogy aggódunk olyan dolgok miatt, ami miatt nem kellene aggódni, ahelyett, hogy Istenre rábíznánk magunkat. Ő mindig ezt mondja, ne féljetek, bátorság. És akkor azt mondja, én vagyok, mert ez a mondat így elhangzott, én vagyok, akkor annak két értelme van a tanítványok számára. Az egyik az, hogy megnyugodhatunk, nem egy kísértetet látunk, ő a mi mesterünk. Ő Jézus, aki jön felénk a vizen járva. Hát egy kicsit megnyugodtak, hogy jó, nem kísértet. De van benne még egy nagyon fontos üzenet, egy kinyilatkoztatás is ebben a két szóban, hogy én vagyok. Ugye emlékszünk arra, amikor Isten Mózesnek az égő csipkebokorban bemutatkozott, kinyilatkoztatta magát. Hogyan mutatkozott be? Az vagyok, aki van. Tehát én vagyok. Azzal ellentétben, hogy minden más valamikor még nem létezett, mi sem, a teremtett világ sem, az angyalok, tehát minden valamikor meglett, létrejött, van egy kezdet, és aztán telik múlik az idő, és sok minden elmúlik, a mi földi életünk is elmúlik, de nekünk halhatatlan lelkünk van, úgyhogy mi leszünk a földi élet után is, tehát valamikor lettünk, vagyunk, leszünk, Isten meg csak úgy egyszerűen van. Neki nincs kezdete, nincs vége, ő egyszerűen csak létezik, ő maga a létezés, és ő időn kívül él, ő a szeme előtt látja az egész világtörténelmet a kezdetektől a végéig. Egyszerre az egészet, fel se tudjuk fogni. Állítólag a halálunk pillanatában mi is meg fogjuk látni így egyben az egész életünket, elejétől végig. Mint egy film lepereg előttünk, de egyszerre fogjuk látni az egészet. Nem időben, tehát nem kell megvárni, míg lezajlik újból, míg a film lemegy. Nem egyszerre látjuk majd az egészet, mert Isten egyszerűen van. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akkor egy kinyilatkoztatást is ad. Azt akarja mondani, hogy én Isten vagyok. Ilyet egyébként egy normális zsidó ember nem mert volna kimondani, mert megkövezték volna Isten káromlásért. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen. Ha nincs más Isten, ilyet épeszű ember nem mondhat, hogy én vagyok. És Jézus kimondta. Ha nem mondta volna, vagy mást mondott volna, hazudott volna. És ennek a bizonyítéka az volt, hogy ott járt a vizen. Sőt, ezt a hatalmat a természet erői fölött meg is tudta osztani Péterrel. Péter bátor volt. Nem tudom, a többiek miért nem próbáltak vizen járni? Féltek? Nem tudom. De Péter bátor volt, és azt mondta, ha valóban te vagy Uram, akkor parancsolj, hogy menjek hozzád a vizen. És Jézus csak ennyit mondott, jöjj. És Péter elindult és járt a vizen. Nem tudom hány lépést, de járt a vizen. A többiek kimaradtak ebből az élményből. Én sajnáltam volna, ha többiek között lettem volna, hogy egy ilyen egyedi dologból kimaradtam volna. Péternek volt erre lehetősége. Csodálatos dolog. De a kinyilatkoztatásnál tartottunk, ugye? Tehát elhangzott az én vagyok, az a mondat, tehát egyenlővé tette magát az Istennel, azzal az Istennel, aki Mózesnek bemutatkozott az égő csipkebokorban. De van egy másik kinyilatkoztatás is. Istenről sokszor beszélnek a zsoltárosok, beszélnek a proféták, és ilyen dolgok is elhangzanak, például, hogy Isten az, aki a tenger hullámain jár. Habakuknál, vagy Jób könyvében olvashatjuk. Vagy a zsoltárok sokszor idézik ezt, vagy valamilyen formában, megfékezed a tenger zúgását, hullámainak harsogását, vagy te parancsolsz a háborgó tengernek, tobzódó hullámait megfékezed. Tehát egy újabb kinyilatkoztatás, hogy ő a hullámok tetején, tehát nem egy sima vízről beszélünk, mert a tenger háborgott éppen, dobálta a csónakot, amelyben ők voltak. A hullámok tetején jár. Tehát még egy dologban megmutatta, hogy ő valóban Isten. akiről szóltak a proféták, akiről Zsoltárokban is olvashatott a zsidó ember. Tehát ezekkel, amit láttak ott, és amit hallottak, hogy én vagyok, ezekkel mind azt akarta kinyilatkoztatni, és teljesen világosan megértették, hogy ő isteni személy, mert a végén el is hangzik, hogy te valóban az Isten fia vagy. Megértették ezt. Na most Péter bátor volt a többiekhez képest, nem tudom a többiekben mennyi bátorságot, de ő benne is hamar elfogyott. Az a kis bátorság, mert jöttek a hullámok, jött egy nagy erős szél, és megingott. Megingott a hite, megingott a bátorsága, és elkezdett süllyedni. És mi történt? Jézus hagyta őt süllyedni. Nem ment oda hozzá, hogy kihúzza, megvárta, míg felkiált, és azt mondta, ments meg, Uram. Amikor viszont ezt kimondta, rögtön oda ment és kihúzta. Abban a pillanatban. Nem hamarabb, nem is később. Isten soha nem késik. És soha nem avatkozik be az életünkbe, semmilyen jót nem kényszerít

Aki a legbátrabb volt, hát az is nem tudom hány lépést mehetett a vizen, de annyi volt, elfogyott az a csepphite neki is. Egy pici szidást kapott, ugye? Te kicsinhitű, miért kételkedtél? De ez nem egy ilyen letolás volt, egy megszégyenítés, nem egy büntetés, vagy ilyesmi, hanem inkább egy bátorítás volt. Azt akarta mondani, hogy hát nem tudod, hogy Isten vagyok, itt vagyok, mitől félsz? Soha nem hagylak el. Azt gondoltad, hogy most hagylak belefulladni a vízbe? Hát itt vagyok. Neked is ezt mondja, testvérem. Szeretlek. Veled vagyok. Nem hagylak el soha. Soha nem távozok el mellőled. Bezárhatod a szívedet, és akkor nem tapasztalod azt, hogy veled vagyok, de én attól még ott vagyok. Fel sem tudjuk fogni ezt a feltételek nélküli szeretetet. Ez az, amit meg kell tapasztaljunk, és ez az, amiről tanúságot kell tegyünk. Ez felfoghatatlan ebben a világban, mert ebben a világban nem szeretnek minket csak ha valamit leteszünk az asztalra. Már a szeretet is sokszor az üzletelésről szól. Akkor szeretlek, ha ezt megteszed, akkor én igen. Ingyen szeretni, talán egy édesanyja tud. De még ő sem mindig. Izajásnál azt olvassuk, hogy megfeledkezhet-e az édesanyja a csecsemőjéről. Igen, előfordulhat. Isten akkor sem feledkezik el rólad. És akkor visszatérek oda, hogy mire jó ez a vizenjárás? Hát nem olyan sok mindenre, de ez egy jelképes valami. A vizenjárás az olyan, ami Isten természet fölötti ereje nélkül lehetetlen. És ilyen dolog sok minden van a tanítványságban. Mert Jézus olyan dolgokat kért tőlünk, ami az ő ereje nélkül nem valósítható meg. Már az se valósítható meg, hogy én szeressem az Isten teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmmel. Nem vagyok képes rá. Előbb nem fogadom be az ő szeretetét, ha nem tölti be a lelkemet és nem csordul túl, akkor nincs miből viszont szeressem őt. Mert ő az, aki előbb szeret engem. Ezért mindennek az alapja az Istennel való személyes kapcsolat. És nem azért megyünk Istenhez, hogy adjunk neki valamit, ő neki mindene megvan. Azért megyünk, hogy befogadjuk az ő szeretetét, és viszont tudjuk őt szeretni. Ha nem engedjük, hogy szeressen, megszeretgessen minket, nem adjunk időt neki az ő jelenlétében töltve, akkor nincs bennünk szeretet. Őt sem tudjuk szeretni, magunkat is utáljuk. És a többi embert se tudjuk szeretni. Nincs türelmünk, idegesít mindenki, kritikusak vagyunk, és mi is csak feltételekkel tudunk szeretni. A feltételek nélküli szeretet az az Isteni. Azt, ha befogadjuk, akkor van esélyünk arra, hogy ezt tovább adjuk. Tehát már ez is lehetetlen. Mi lehetetlen még? Hát majdnem minden, amit Jézus kér tőlünk. Mire kér még minket Jézus? Hát hogy bocsássunk meg, még az ellenségünknek is, mindenkinek, aki rosszat tesz nekünk. Lehetetlen. Emelj fel a kezét, aki azt gondolja, hogy hát én könnyen megbocsátok mindenkinek. Ez nekem könnyen megy. Én nekem ez a képességem megvan. Hát nem nagyon van. Ezt a képességet is csak Istentől tudjuk megkapni. A megbocsátás képességét, az ellenség szeretetét. Aztán sorolhatnám még, ott van például, még a mi időnkben se volt könnyű, a mai világban még úgyse, azt szinte bolondnak néznek, ha azt mondja két fiatal, hogy mi várunk a nász éjszakáig, úgy készülünk tisztaságban a házasságra. Hát könnyű ez? Könnyű megmaradni a tisztaságban az egyház tanítása szerint, Isten akarata szerint várni a nász éjszakáig? Hát nem könnyű, de ez az Isten szándéka, és így tanít meg minket az önmérsékletre, az önmegtagadásra, és arra, hogy aztán hűségesek tudjunk maradni ahhoz a házastársunkhoz. Az se könnyebb, mint tisztaságban készülni a házasságra. Isten segítségével nem könnyen, én sikerült ezt megtegyem. Nem pap vagyok, diakónus, nekem van feleségem, vannak gyermekeim, unokám is van, tehát ne botránkozzon meg senki. Sikerült. De nem dicsekszek vele, ez a képesség bennem nem volt meg. Isten adta az erőt, és sokszor nagyon keményen kellett harcoljak a test kívánságai ellen. De sikerült, Isten segítségével.
És még mondhatnék sok olyan dolgot,

ami a tanítványság része, és amire nincs képességünk. Isten ad erőt ehhez. Egy fontos dolog, tanúságot tenni a hitünkről, hirdetni az evangéliumot. Óriási tévedés, ha azt gondoljuk, hogy a pap feladata ez. Hát ha az egyház gyengül, és a templomban kezdenek elfogyni az emberek, főleg a fiatalok, lehet, hogy az egyik oka az, hogy azt gondoljuk, hogy a pap kell hirdesse az evangéliumot. Mi pedig szépen imádkozunk, megpróbáljuk a nagy bűnöket elkerülni, aztán befizetjük az egyházadót, és akkor jó emberek leszünk. Nem, testvérek, minden megkeresztelt embernek kötelessége ebbe a nagy küldetésbe, menjetek és hirdessétek az evangéliumot, bekapcsolódni. Mindegyikünk kell tanúságot tegyen, mindegyikünk kell hirdesse az evangéliumot, ha más nem, legalább a házon belül. És sokszor ott a legnehezebb. Mert ha elkezdjük, felhozzuk Istent, akkor lehet, hogy mindjárt szemünkre vetik, hogy te beszélsz. Hát igen, mert a házon belül sajnos nem tudjuk elrejteni a gyengeségünket. Néha kitör belőlünk az életszentség, úgy idézőjelben, és ezért talán nem vagyunk mindig hitelesek, de őszintén elmondhatjuk, hogy igen, törekszem, nekem sem sikerül mindig, de próbálkozom, igyekszem, és az Isten szeret. Egyszer elmentünk egy ilyen evangelizációra tanító kurzus keretében, így kettesével a plébániának a főleg olyan családjaihoz, akik nem sűrűn jöttek templomba, direkt oda küldött minket a plébános, bekopogtunk valahova, és mondtuk, hogy hát Isten szereti magát. Egy nagyon szép terve van önnel, és akkor akarja, hogy erről beszéljünk, tanúságot tegyünk. Hát nem küldött el éppen melegebb égtáját, de elég határozottan elbúcsúzott tőlünk, hogy nem kíváncsi ránk se, az üzenetünkre se, és éppen már csukta be az ajtót, amikor a mellettem levő megszólalt, és azt mondta, de Isten akkor is szereti magát. Hogy megállt az ajtó, nem csukódott be. Kicsit visszanyílt, tényleg? Mint mondtam, ahhoz vagyunk szokva, hogyha megfelelünk, akkor esetleg, jó esetben szeretnek minket. De hogy még valaki akkor is szeressen, amikor éppen becsukom az orra előtt az ajtót, na hát ez nem jellemző. Hát erre csak az Isten képes. És a lelkünk ennél kevesebben nem éri be. Az isteni szeretetre vagyunk megtervezve, abban kell éljünk. Isten pedig téged is, testvérem, feltételek nélkül szeret. Nem a bűneidet szereti, de a bűneid ellenére téged akkor is szeret, mert az övé vagy. Akinek van gyermeke, van unokája, pontosan érti, hogy miről beszélek. Valószínű, hogy egyikünk gyermeke, vagy egyikünk unokája se tökéletes és nem hibátlan. De akkor is szeretjük, mert a miénk. Mi az Istené vagyunk. Szeret minket, saját képmására alkotott, az egyszülött fiát is odaadta értünk, fel sem fogjuk, hogy mennyire szeret minket. A bűneink ellenére is azt várja, hogy megnyissuk a szívünket, hogy befogadjuk ezt a szeretetet, és lassan befogadjuk azt az erőt is, ami a vízenjáráshoz hasonló. Hogy tudjunk szeretni, feltételek nélkül mi is, ahogy ő szeret minket, tudjunk megbocsátani, szeretni az ellenséget, szeretni önmagunkat, türelmesnek lenni a többiekkel, tisztaságban megmaradni házasság előtt, házasságban a hűségben, és legyen erőnk és bátorságunk hitünk kiállni és megvallani az Istent, megvallani azt, hogy mi hozzá tartozunk, hirdetni az ő evangéliumát. Ez mind olyan, mint a vízenjárás. Isten természet fölötti segítsége nélkül nem fog működni. Isten téged is, testvérem, ma arra hív elsősorban, hogy nyisd ki a szíved, fogadd be az ő szeretetét, tölts rendszeresen időt az ő jelenlétében, hogy megszeretgethessen téged, mert erre van szükséged, hogy ezt a feltételek nélküli szeretetet, elfogadást megtapasztald, hogy gyógyuljon a lelked a sok elutasítástól, meg a sok feltételes szeretettől, amit az emberektől kapunk, és ahogy gyógyul a lelkünk, egyre többet be tudjunk fogadni ő belőle, és be tudjuk fogadni a vízenjárás képességét is, mert a keresztény élet, a Jézus tanítványának lenni talán sokszor a vízenjárásnál is nehezebb, de az ő erejével lehetséges. Adja Isten, hogy sikerüljön ez mindnyájunknak. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Szent háromság fénykut feje, szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
1: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk, a hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
0: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is kivígaszunk, szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen. Amen. Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid között uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyukat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja!
1: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldog ember, aki az Urat féli, akinek öröme telik az Úr félelmében.
0: Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, mert áldást élvez az igazak nemzetsége.
1: Házát jólét és gazdagság tölti be, és igazsága örökre megmarad.
0: Az igaz úgy világít, mint a fény a sötétben. Jóságos ő, irgalmas és igazságos.
1: Boldog, aki szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert szilárdan áll mindörökké.
0: Örök emlékezete marad az igaznak, rossz hírtől nem kell félnie.
1: Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, szíve erős, nem ismer félelmet. Ellenségei szégyenben maradnak.
0: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre. Feje dicsőségesen felemelkedik.
1: Látja ezt a gonosz és bosszankodik, fogát csikorgatja és magát emészti. A bűnösök vágya szerte foszlik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja! Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja!
1: Alleluja! Dicsérjétek Istenünket, ti összeszolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja!
0: Alleluja! Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja!
1: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült mennyasszonya. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
1: Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, minnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé.
0: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő erejem.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő erejem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Egy a leprások közül, akiket Jézus meggyógyított, visszatért hozzá, és így kiáltott. Dicsőség az Istennek. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta a lázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Egy a leprások közül, akiket Jézus meggyógyított, visszatért hozzá, és így kiáltott. Dicsőség az Istennek. Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó származik, kérjük őt szívvel, lélekkel.
1: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
0: Mindenek Atya és Ura, te elküldted fiadat a világba, hogy mindenütt dicsőítsék nevedet. Erősítsd meg a népek között egyházat tanúságtételét.
1: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
0: Add, hogy tanulékonyan fogadjuk az apostolok ige hirdetését, és hitünk igazsága szerint alakuljunk.
1: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
0: Te, aki szereted az igazságot, tégy igazságot a jogtalanságot szenvedők ügyében.
1: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
0: Uldozd fel a megkötözötteket, nyisd fel a vakok szemét világosságodra, állíts talpra a megtörteket, és oltalmazd a jövevényeket.
1: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
0: Teljesítsd jóságosan a te békédben elhunytak vágyait, add, hogy fiad által eljussanak a szent feltámadásra.
1: Urunk, hallgass meg imádságunkat.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Pro Vita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 814. adásával. Köszönöm a visszajelzéseket mindenkinek, és a mai adásban Jérôme Lejeune professzorról, a rendíthetetlen életvédőről lesz szó, aki egyébként gyerekgyógyász és genetikus professzor volt, a Down-kór okának a felfedezője, és akinek a születési évfordulója, a 100 éves születési évfordulója június 13-án Szent Antal napján volt. Nagyon szépen meg is ünnepelték akkor a spanyolországiak. Hát mi egy kicsit későbbre tettük ezt, és szeretnénk, hogyha sikerül az októberi rendezvényünkön, a szokásos évi rendezvényünkön ezzel a témával foglalkozni, és az ő emlékének szentelni. De addig is itt a Mária Rádióban meg szeretnénk róla illő módon és méltóképpen emlékezni, annál is inkább, mert a Maradjatok még szeretetemben magazinban is egy nagyon-nagyon szép cikk van róla, be is szeretném ezt olvasni, és amennyi belefér a mai műsorba, egyébként akkor folytatjuk a következőkben is, mert nagyon szép élettörténete van, és nagyon szép munkássága, és az, amin keresztül ment, és 2021 óta tiszteletre méltónak van címezve. Elsőként most a magazinnak a cikkét adom közre, és majd a következőkben majd mondom. Annyit még zárójelbe, az az érzésem, hogy az 1991. február 22-23-án megtartott budapesti életvédő konferencián, hogy jelen volt, és ott láthattam őt. Nagyon-nagyon várták a Human Life Internationalnek a 13. világkongresszusára, de az úr másként ítélte, és előtte 3 nappal az örökké valóságba költözött, tehát így a második alkalommal már nem volt szerencsénk vele találkozni, de így is, hogy egyszer személyesen, hát láttam akkor még ilyen nagyon kezdetleges életvédő konferenciák voltak, nem nagyon ismertük egymást, akkor volt ez egy ilyen indító szervezés mondjuk, de úgy emlékszem rá. Tehát Jérôme Jean-Louis Marie Lejeune professzorról van szó, akit 2021. január 21-én Isten szolgájának nyilvánított a Szent Atya. Egy rendkívül művelt emberről van szó, aki zseniális tudós, genetikus és orvos volt, szerető férj és 5 gyermek édesapja. Arról az emberről van szó, aki kiváló karrierjét a leggyöngébbek és az elutasítottak védelmének szentelte. Tudós a 21-es trizómiának a felfedezője. Villám karriernek hívják az olyant, mint amilyen az övé volt, amikor 1958-ban a 32 éves Lejeune professzor egy Down-szindrómás gyermek kromozómáit vizsgálta, Raymond Turpinnel és Mart Götiével együtt felfedezett egy plusz kromozómát a 21-es páron. Az embereknek normál esetben 23 pár, vagyis 46 kromozómájuk van, míg a Down-szindrómásoknak 47 kromozómájuk. Jérôme Lejeune professzor a felfedezésével bebizonyította, hogy kapcsolat áll fenn a mentális fogyatékosság és a kromozóma hiba között. Ez globális jelentőségű felfedezés volt. Lejeune 1960. június 24-én védte meg a mongolizmusról szóló disszertációs munkáját, mert a Daunt még úgy is nevezték akkor, 4 évvel később pedig kinevezték őt a Párizsi Orvostudományi Kar genetika professzorává. Kezdetét vette az utazgatások időszaka szerte a világon. A triszómiáról tartott előadások sorozata a tudományos konferenciákon. Az ezt megelőző tudományos tevékenységének köszönhetően az atomsugárzás következményeinek is szakértője volt, ez is az előadásai témája volt. Lejeune a Párizsi Nemzeti Tudományos Kutatási Központ igazgatója, majd nem sokkal ezután az ENSZ és a WHO szakértője lett. Gyakran adott elő az Amerikai Egyesült Államokban is, és számos híres egyetem és személyiség különféle neves díjakat és titulusokat adományozott neki. De mindez véget ért abban a pillanatban, amikor a francia politikai porondon bekövetkezett változás arra késztette őt, hogy elhagyja a laboratóriumot és a konferencia termeket, és a leggyöngébbek nyilvános védelmezőjévé váljon. A kutató Lejeune sohasem szűnt meg orvos lenni. Az úgynevezett mongolizmus, amit a felfedezése után átnevezett 21-es triszómiának, kutatásának célja a betegek megsegítése volt. Hitte, hogy a kutatás elvezet ennek a betegségnek a hatékony terápiájához, melynek köszönhetően a betegek szert tehetnének azokra a mentális képességekre, melyekkel rendelkeznek, de melyeket jelenleg nem képesek aktiválni. Ahogy azt a disszertációs munkájában írta, egyelőre csak a méltóságukat adhatta vissza oly módon, hogy bebizonyította, hogy a betegségük egy genetikai véletlen, nem pedig a szifilisz következménye, amivel akkoriban az így módon sérült gyermekek szüleit gyanúsították. Ennek nagy pszichológiai jelentősége volt a triszómiás gyermeket nevelő családok számára. De Lejeune ennél többet akart elérni. Meggyőződése volt, hogy a tudomány nem állhat meg pusztán az elméletek és absztrakciók szintjén, hanem konkrét módon kell szolgálnia az embereket. A genetikának nem szabad narcisztikus jelleget öltenie. Buzgón és szenvedélyesen kell keresnie a valódi tudást, mely végső soron képes tenni valamit a szenvedőkért. Lejeune így fogta fel tudósi és orvosi hivatását, ezért gondosan törődött a betegekkel. Mindegyiküket név szerint ismerte, pedig ezrekről volt szó. Olyan érzékenységgel tudott beszélni a triszómiával diagnosztizált gyermekek szüleivel, mint senki más. Megnyugtatta őket, és elmagyarázta nekik az új helyzetet. Olyan szenvedélyesen tudott beszélni az emberről, mint senki más, miközben az emberi létet egy szimfóniához hasonlította, egy hangversenyhez, mely az embrionális stádium hajnalától egészen az élet végének alkonyáig tart. Hitt abban, hogy a tudomány lehetővé teszi azt, hogy az emberi élet hangversenyén ne jöjjön létre kakofónia. Eközben azonban 1970-ben a francia nemzetgyűlés elé került Peyret törvényjavaslata, mely liberalizálta az abortuszt, és többek között akkor is lehetővé tette, ha a gyermeknél gyógyíthatatlan betegséget állapítanak meg. Addig Franciaországba az abortusz csak az anya életének veszélyeztetése esetén volt megengedett. Lejeune professzor elszörnyedve vette tudomásul, hogy tudományos felfedezését az akarata ellenére azok likvidálására fogják használni, akiken eredetileg segíteni akart. Franciaországban heves viták folytak. Egy nappal a Pérez projekt televíziós bemutatása előtt egy 10 éves trizómiás kisfiú, aki konzultációra jött Lejeune professzorhoz, a professzor nyakába borult és sírva fakadt. Meg akarnak ölni minket. Meg kell minket védened. Mi túl gyöngék vagyunk, magunk nem vagyunk rá képesek, mondta a gyermek. Attól fogva Lejeune még buzgóbban küzdött a nem szeretett gyermekek védelmében. A változó világnézet ellenére fáradhatatlanul bizonygatta, hogy az orvostudomány nem változott, és továbbra is az a feladata, hogy ne ártson, s hogy mindent megtegyen, amit csak lehet, hogy segítsen a betegen, ez esetben a meg nem született gyermekeken. Franciaország 1968 után szó szerint forrongott. Minden vitában elhangzott, hogy el kell tolni az erkölcs és a szokások addigi határait. Lejeunet különféle műsorokba és vitákra hívták. Amikor szembesítették őt a sérült gyermekek szüleinek mindennapos szenvedésével, ezt felelte. Nem lenne szabad a mi hivatásunkat végeznie az olyan embernek, aki miközben a szülőket arról tájékoztatja, hogy a gyermekük súlyosan beteg, a fájdalmukra gondolva nem érez mély megindulást a szívében. De a másik embert nem lehet úgy megóvni a bajtól, hogy mi magunk bűncselekményt követünk el, és egy gyermeket megölni gyilkosság. Valakinek a megölése nem hoz enyhülést a másik szenvedésében. Ha az orvoslás szem elől veszíti ezt az alapelvet, akkor megszűnik orvoslás lenni. 1971-ben az egyik népszerű francia magazin nyilvánosságra hozta a 343 nő kiáltványát, amit sok olyan híres személyiség írt alá, akik nyíltan megvallották, hogy elvetették a gyermeküket. 2 évvel később 330 orvos írt alá egy hasonló abortuszpárti kiáltványt. Ez egy széles körű kampány része volt, melynek célja az abortusz teljes liberalizálása volt. Lejeune akkor tájt szerkesztette meg a francia orvosok nyilatkozatát, melyben azt írják, hogy az eugenikai okokból vagy az erkölcsi, gazdasági, avagy társadalmi konfliktus megoldásának céljából elvégzett szándékos terhesség megszakítás nem orvosi beavatkozás. Ezt a nyilatkozatot 18 ezer francia orvos írta alá. Az abortuszért harcolók újra meg újra ismételgetett érveire, akik a testük feletti jogot hangoztatták, a professzor azt válaszolta, hogy a magzat egy más test. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a szülőnő mindent megtesz azért, hogy a gyermek a szülésnél kijöjjön belőle. Márpedig egy test részétől bizonyára nem szabadulna meg.

amikor tudomást szerzett a kívánságra elvégzett terhesség megszakításról, a francia megszakításról, az IVG rövidítést, úgy értelmezte, mint a zavaró élet megszakítását. Tehát itt egy ilyen szójáték van, és a kifejezés, de a szavak rövidítése ugyanaz. Rendíthetetlenül fejezte ki az élet iránti csodálatát, még a nem kívánt és másokat zavaró élet iránt is. Kezdetben van az üzenet, vagyis a genetikai információ, és ez az üzenet benne van magában az élet tényében, és ez az üzenet maga az élet. Kezdte beszédét a fogantatás csodájáról, majd így beszélt. A tudomány minden nap új csodákat fed fel a rejtett életről. A kicsiny emberek élettel teli világa sokkal lenyűgözőbb, mint dajkáink meséi, hiszen a meséket igaz történetek alapján találták ki. Ha gyermekkorunkban lenyűgöztek minket Hüvelyk Matyi és Pöttöm Panna kalandjai, ez azért volt, mert minden gyermek, minden felnőtt, akik most vagyunk, egykor Hüvelyk Matyi és Pöttöm Panna volt az édesanyja méhében. Amikor a gyermekek megöléséről folytatott vita az ember kezdetének kétségbe vonásáig fajult, Lejeune nagyon határozottan válaszolt. Szerintem nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre. Az ember a fogantatás pillanatában kezdődik. Nem egy erkölcsi vagy szentimentális állításról van szó, hanem egy tudományosan bizonyított tényről. Abban a pillanatban, amikor megtörténik egy emberi élő lény fogantatása, már egy emberrel van dolgunk. Ez nem egy hal, nem is hajtás, sem amőba. Ez egy ember. Akik azt állítják, hogy az abortusz nem bűncselekmény, azok megengedik a gyilkosságot. Máskor meg ezt mondta, ha az ember nem a fogantatás pillanatába kezdődik, akkor sohasem kezdődik el. Honnan kapta volna ugyanis az új információt? Lejeunenek az abortusz legalizálásával kapcsolatos határozottan elutasító álláspontja megdöbbenést váltott ki a tudósok körében. Úgy tűnhetett ugyanis, hogy az az ember, akinek minden nap beteg gyermekekkel van dolga, ráadásul felfedezte, hogy a terhesség egy fázisában meg lehet állapítani ezt a betegséget, az ilyen gyermekek elpusztítása mellett foglalt állást. Ám ő ehelyett egyértelműen ezt mondta, nem szabad új erkölcsöt kreálnunk, az orvosok semmivel sem jobbak ebben, mint bárki más. Az erkölcs egy nagyon egyszerű dolog, és mindenek előtt ezt mondja nekünk, ne öld meg embertársadat. Ez egy alapelv, amiről nincs vita, és aztán mindenkinek meg kell tennie azt, amit tud, hogy segítsen a szerencsétlenen. Ennek az elvnek nevében alapította meg Genevieve Pulóval először a nők és a gyermekek segítség leendő anyáknak egyesületet, mely anyagi és pszichológiai segítséget kínál a szükséghelyzetben lévő anyáknak. Később megalakult a Hüvelyk Matyi Ház, az azonnali segítségnyújtás központja, mely fedelet nyújt az egyedül álló anyáknak és a még nem született vagy az újszülött gyermekeiknek. Lejeune professzor tisztán látta, hogyan élnek vissza a tudománnyal az abortuszról folytatott vitákban. Amikor abortuszt javasolnak a gyermekek valamilyen betegsége miatt, valójában azt javasolják, hogy öljük meg őket. Miért? Mert nem vagyunk képesek meggyógyítani egyelőre. A dialektika, mely azt állítja, hogy az élethez való jog a gyógyítás lehetőségétől függ, úgy akar küzdeni a betegségek ellen,
hogy eltávolítja a betegeket. Vagyis az áldozatok eltávolításával szünteti meg a fertőzést. Ne áltassuk magunkat, folytatta a professzor. Ilyen már volt. Amikor Pasteur gyerek volt, Párizsban a veszettségben szenvedőket két matrac között folytogatták. A történelem arra tanít minket, hogy az emberiséget nem azok szabadították meg a veszettségtől, meg a pestistől, akik azt javasolták, hogy folytsák meg a betegeket, és gyújtsák rá a házat a fertőzöttekre. Miért? Mert a tudomány nem indulhat ki tévedésből. Nem építhet hamis hipotézisekre. Teoretikusnak nem szabad a természettel ellenkező állításokat hirdetnie. A tények megingathatatlanok. Ugyanígy az az állítás is, mely szerint a magzat nem ember. Ugyanolyan téves és ugyanabba a zsákutcába vezet. Lejeune jól tudta, hogy a betegek magzati stádiumba való eltávolítására tett kísérlet kromozomális rasszizmus, miközben maga az abortusz egy nagyobb és többszintű harc része. Az élet ellenzői tudják, hogy ahhoz, hogy a keresztény civilizációt elpusztítsák, a családot kell tönkretenniük annak a leggyöngébb pontján, s ez a gyermek, a leggyöngébbek közül pedig a legvédtelenebbeket kell kiválasztaniuk, vagyis azokat a gyermekeket, akiket még nem láttál, akiket még senki nem ismer és nem szeret a szó hétköznapi értelmében, akik még nem látták meg a napvilágot, és akik nem képesek sírni a rettenettől. A professzor különösen is érzékeny volt az emberi méltóságra, ezért a többi ember pusztító veszélyre is felhívta a figyelmet, az eutanáziára, és meg is szavazták törvénynek nem olyan rég, a mesterséges megtermékenyítésre, és így tovább. Így figyelmeztetett. Elődeink tapasztalata minden nap növeli azt a képességünket, hogy megváltoztassuk a természetet a saját törvényszerűségeit felhasználva. De minden nemzedéknek meg kell tanulnia értelmesen felhasználni ezeket az ismereteket. Ma kétségkívül hatalmasabbak vagyunk, mint bármikor azelőtt, de attól még nem vagyunk okosabbak is. A technológia egyre gyarapodik, nem úgy a bölcsesség.

rendíthetetlen. Lejeune professzor bioetikai témákkal kapcsolatos rendkívül találó gondolatai leleplezték korunk civilizációjának hazugságait, és egyúttal tanúskodtak a hitéről, hogy milyen lehetőségei vannak az embernek, ha úgy dönt, hogy teljes mértékben kihasználja emberségét. Ellenfelei azzal vádolták, hogy az álláspontja a vallási meggyőződésén alapul. Ő azonban közérthetően tudományos érvekkel válaszolt nekik. Az a társadalom, mely megöli a gyermekeit, elveszítette a lelkét és a reményét. A legnagyobb tanulság, amit a biológia nyújt nekünk, az az emberi élet kezdete annak a csodálatos alázatosságával, az anyamébe elrejtett gyermek, aki hallja az aorta fáradhatatlan munkáját, és akit a saját szívének gyors dobogása tart életben. Már ez is a rendíthetetlen remény leckéje. Ezt a szívedet kérdezd meg, mely már az életed 24. napján a testedben dobogott, hogy hogyan kell cselekedned. Minden nap törekedni kell a valódi értékek és a kemény valóság közötti nehéz szintézisre.

engedélyt a tudományos kutatások végzésére, ami a termék, az anyagi források és a munkatársok elvesztésével járt. Sőt, azt is rebesgetik, hogy megtagadták tőle a Nobel-díjat. De semmi sem állította meg őt. Lejeune nem bánta meg, hogy kiállt a védtelenek mellett, és nem hátrált meg. Pénzt kezdett gyűjteni további kutatásokra, és folytatta a munkáját. Amikor látta, hogy a társadalomban nem tudja érvényesíteni az abortusszal kapcsolatos véleményét, elszántan más lehetőségeket kezdett el keresni, hogy megmentse a gyermekeket, különösen a betegeket. Már csak egyetlen módját látom annak, hogyan menthetjük meg őket. Meg kell őket gyógyítanunk. Ez hatalmas feladat, de hatalmas remény is. A Pápai Tudományos Akadémia tagjaként lelkesedésével arra ösztönözte II. János Pál pápát, hogy alapítsa meg a Pápai Életvédő Akadémiát. Egy olyan helynek látta ezt, mely támogatást nyújt az életvédelmezőinek, de nem sokáig örülhetett neki. Jérôme Lejeune 1994. április 3-án halt meg, nem sokkal azután, hogy kinevezték az intézmény első elnökévé. A pápát ez nagyon elszomorította, mert számított ennek a nagy tudósnak a munkájára. Halála után a rokonai által alapított Jérôme Lejeune alapítvány folytatta a harcot a meg nem születettek védelméért, a betegekről való gondoskodásért és a genetikai betegségek felszámolása érdekében végzett tudományos kutatások folytatásáért. Ezután a megrázó történet után kívánok mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Kapcsiság ellen furfanggal című részt.

11. Lajos francia királyhoz beállított egyszer egy parasztember, s termésének egyik legszebb darabját, egy hatalmas répát vitt neki ajándékba. A király

nagyon meghatódott a szívből jövő ajándékon, és 1000 arany koronával jutalmazta. Megtudta ezt a paraszt ember gazdag szomszédja. Ő is felkerekedett, és egy nemes, arab paripát vitt a királynak ajándékba. Ám 11. Lajos észrevette az ajándék mögött meghúzódó kapzsiságot. Átvette az ajándékot, megköszönte, azután előhozatta a répát, és oda nyújtotta a gazdagnak. 1000 aranyamba került, fogadd el tőlem viszonzásképpen.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Klubrádió Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Takó István plébános elmélkedését hallják, amely az első pinteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.
1: Az Úr legyen veletek!
2: És a lelkedben!
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza, és ime jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, Uram Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta, végül oda mentek hozzá tanítványa, és arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte szavakkal, Uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony, igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd, és a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem, ez annyira aktuális, annyira sokan vagyunk, akikért most a gonosz szellemet nagyon tágan, hogy annyiféle baj és gond van, és hogy ez az asszony kitartó is, ez nekem annyira tetszik. Olyan okos, jaj. Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, hát jó, és nem való elvenni a gyerekek kenyerét is oda dobni a kutyáknak. És akkor azt mondja ez az asszony, hogy igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Ennyi hittel, hogy nem biztos, hogy azt kapjuk, a nagy húsos falatokat elégedjünk meg, és tényleg elég lenne nekünk. Uram, segíts rajtam! Ez a mi kérésünk, egy állandó kérés, és sokféle ilyen történet van, egyet hallottatok már, de ott van Jairus története, ugye... Vagy ott van Keresztelő János története, mindjárt látni fogjuk. És azt látjuk, hogy ezeknek az embereknek az életében akadályok vannak, különféle akadályok nehezítik, hogy előre haladjon a hitben, előre. Ti nem, ugye? Ti mindannyian akadályok nélkül vagyunk, és egyenes autópályán haladunk, ha nem. Ezt nem is ígérte, ilyet nem mondott az Úr Jézus, úgyhogy jó helyen vagyok mégis, mert hogy ezek az akadályok vannak, és ezek az akadályok sokszor alkalmasak arra, hogy megtorpanjunk, kicsit megálljunk, meghátráljunk, elcsangáljunk egy kicsit el. De ezek az akadályok alkalmasak arra is, hogy megerősödjünk, mindjárt látni fogjuk. Életveszélyes meghátrálni, megállni, megtorpanni. Le kell győzni ezeket az akadályokat. És ez nem egy elméleti kérdés, hanem ez arról szól, hogy ha komolyan veszük az Úr Jézusnak a követését, akkor tudjuk, hogy ez létkérdés. Kemény harcokat kell megharcolni, akkor, amikor az Úr elkezdi bennünk ezt a kapcsolódást, mert a hit az kapcsolódás végül is, egy bizalmi kapcsolódás. De miért nem veszük az akadályokat? Hogyan lehet ezeken győzedelmeskedni? Ezt gyakran idézem, én úgy szeretem ezt, hogy a hit a remélt dolgoknak a valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, vagy a remélt dolgok szilárd alapja, más fordítása, meggyőződés arról, amit nem látunk. Mindenfélét gondolunk, és beszélünk erről, és okoskodunk, de a hit az mégis kapcsolat egy élő személlyel, Jézus Krisztussal. Ugye, ez is egy fontos dolog. Kapcsolat a feltámadott élő Jézus Krisztussal. És aki hisz, az tulajdonképpen vele van közösségben, és innen tovább én már hiába mondok egyebet, bármit is. Ez a fontos, hogy közösségben lenni. Azt olvasom, hogy aki csak oda megy, ahol Jézus előtte megy. Hányszor vagyunk úgy, hogy nem, azért nem azon az úton vagyunk, ugye? Érezzük és mégis megtesszük, aki nem akar olyan útra menni, ahol Jézus nem megy vele. Oda ráncigálnánk az Urat néha, de hát nem. Ezeken az utakon ő nem megy velünk, és akkor csodálkozunk, hogy kitörjük a bokánkat. Ha még csak a bokánkat törnénk ki, de a nyakunkat is ki tudjuk törni. Folyamatos, egyre mélyülő és tartalmasabb közösségünk van az Úrral, és ez még az akadályuk, itt még az akadályuk sem akadályuk. Fontosak persze, is vigyázni kell rájuk. Tehát nem egy megszerzett tudás, hanem kapcsolat, és minden kapcsolatot ápolni kell, és ezért van szükségünk az imádságra, a szentírásra, a szentségek közösségre. Ez nagyon-nagyon fontos, tudjátok. És nyilván a szentségekre, eukarisztiára, számunkra, katolikusoknak, nekünk azok is fontosak. Ha nem ápoljuk a kapcsolatokat, akkor azt tudjuk, azok kihűlnek. Miért hűlnek ki ezek a kapcsolatok? Mert nem ápoljuk őket. És ezért az ellenség ezt próbálja gyengíteni, lazítani, erőtleníteni, megszakítani. Mert a hitünk tulajdonképpen az Úrral való kapcsolattól függ. Milyen akadályok vannak a hit útján? Három történetet veszek, ez az egyik, de bármelyiket vehetnénk egyébként, ugye azt mondja ez az ember, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Ez mennyire erős, és mennyire szép. De most nem erről szeretnék, mert én mást olvastam föl. Egy kicsit visszautalnék Jairusra, mert ott jól látszik, hogy ő hogy veszi az akadályokat, és hogy győzi. Jairusról azt tudjuk, hogy ő a helyi zsinagógának az egyik vezetője volt. Hát szinte a hivatalból tartozott ő az Úr Jézus ellenségeinek a táborába, akiknek hivatalból kellett gyűlölni az Urat. De a 12 éves leánykája súlyosan beteg lett, és nem tudtak rajta segíteni, és akkor ez a tekintélyes férfiú a nyílt utcán sok ember szeme látára leborul Jézus előtt. Ezt el kéne képzelni, nem tudom, hogy kihez fogható tudnék mondani, mert politikából nem hozhatnék, mert hát ezek most már szépen leszerepeltek, egyiknek sincs olyan tekintélye, hogy az a... Hát ők tényleg, tehát hogy nem a politikumból kellene, de most nem akarok mai példákat hozni. Egy nagyon-nagyon tekintélyes valaki, és azért az Úr Jézusról nem úgy kell gondolkodni most per pillanat, itt abban a helyzetben, mint ahogy mi gondolkodunk. Hát azért egy szakadt vándorprédikátor volt ő igazából, egy mester, de azért nem. Na, értitek. És akkor ez a tekintélyes férfi a nyílt utcán lehet érdekel, és azt mondja, hogy jöjj és segíts, mert a lányom halálán van. Tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Néha hálát kell adnunk ezekért a dolgokért. Mert ezek alázatra tarítanak minket, hogy le kell borulni, és kérni kell. A baj, a probléma, a betegség. Hányakat? Engem is, és mindannyiunkat egy kicsit az hozott, nem? Hogyha megnézzük, azért a nehézségeink hoznak közel az Úrhoz. Hálát kell tudni adni ezért akkor. Van pozíciója, tekintélye, pénze, rangja, leborul az Úr előtt. A baj az mindig lehánt rólunk mindent, ami mögé eddig el tudtunk rejtőzni. A diplomáinkat, a címeinket, a nem diplomáinkat. Mindent leránt. Mert abban segít, hogy elismerjük, hogy rászorulunk valakire. Jézus elindul azonnal Jairus háza felé, és ott tetszenek emlékezni, az is van. Ez egy nagyon kedves dolog, hogy nagy sokasság veszi körül, és a tömeg lomhán mozog, el lehet képzelni, azért mindenki ott van, és mindenki meg akarja érinteni, és valaki megérinti, másként érinti meg, mint a többiek. Jaj, ez a, tudjátok, ez a, valaki hittel érinti meg, és az Úr Jézus ezt megérzi. Hát és, Uram, ki érintette meg a ruhámat? Mi van? Hát hogy ki érintette? Hát ezren vagyunk itt körülötted, bárki megérintette. De azt, aki hittel érinti meg az ő ruháját, azt észreveszi. Megáll, körülnéz, megkérdezi. Most, és képzeld el Jairust, jaj, Uram, hát halálán van alá, te most mi van? Most ezzel foglalkozol? Most ne gyerünk, idejében oda kell érnünk. És Jézus elkezd beszélgetni ezzel az asszonnyal. Tessék tovább Jairusra gondolni, mit érezhet. Mert Jairus azt gondolja itt még, hogy itt meg tudja gyógyítani azt, aki beteg. Arra nem is gondol még, hogy a halálán levőn is tud segíteni. És jönnek is, hogy leányod meghalt, ne fáraszt tovább a mestert, és ezzel lett vége. És ezért kellett késlekedni, és akkor tényleg nincs értelme tovább menni. Na, hiába imádkoztál, hiába reméltél, túl késő. És akkor az Úr Jézus meghallja ezt, kihallja ezt, akkor azt mondja, ne félj, csak higgy. Azért rajta tartja a szemét, de most itt van ez az asszony, aki szintén fontos, aki hittel megérintett, de rajtad, ne félj, csak higgy. És itt van ez a kényes pont, hogy akkor tovább megy, elindul, annak ellenére, hogy hozzák a hírt, meghalt, tud-e menni Jairus vele, vagy próbál udvarias lenni, és utána szólni, uram, már nincs értelme, elhiszem, hogy szívesen segítettél volna, de hallottad, meghalt, ne fáradj tovább. Hányszor vagyunk már így, mi is, hogy... És az Úr Jézus azt mondja, ne félj, csak higgy. Akadály ez az én életemben, hogy azt mondják, vége van. Nincs értelme. Ott Jairus maga sem tudja pontosan, hogy mit jelent ez, hogy ne félj, csak higgy. És ezen az akadályon átemeli Jézus, és követi, akkor most már haza mennek. És ez a legnehezebb formája a hitnek, amikor nem értem, mit tesz Isten, de tovább megyek vele. Nem tudom, hogy mit tesz, mit akarhat. Hát nem értem, hát hányan vagyunk, hányszor vagyunk felháborodva. Hát ez kéne. És megérkeznek az udvarra, ott már elkezdődik a temetés elő, már mind arra vártak, hogy már mikor kell egy kicsit siratni. Egy másfajta virrasztó, ugye? Mint ami itt van. Milyen durva, nem? Fizetett sirató asszonyok várják, hogy már végezhessék a dolgok. Itt vége van, itt már vége van. És akkor Jézus elkezd intézkedni, ott, azon az udvaron, ahol ő idegen, ő szabja meg, hogy ki mehet be a halottas házba, szobába, csak azok, akik érintettek ebben, az édesanyja, édesapa, Péter, Jakab, János, akikkel ott volt a Táborhegyén, most ünnepeltük, ugye nagyon szép volt, hogy a fiatalok idejöttek, és itt ünnepelték a Táborhegyet, magát azzal, ami ott történt, a színeváltozást. Akik tudtak, csatlakoztak, kicsit kevesen csatlakoztak, de ők, az biztos, hogy ők ezt égen kitartottak, és megéltük együtt egy kicsit, mindenki a maga személyében. A többiek menjenek ki, akik itt siránkoznak, és ő rendelkezik itt most. Ez a hit gesztusa, hogy tudomásul veszem, hogy Jézus az Úr. Szerintem Jairus nem is érti. Hát hogy értené? Hát ő a fájdalmával van elfogadva, de megy, engedi, hogy az legyen, amit az Úr mond. És a kislány felül, és ilyenkor felszakad a kérdés, hogy kicsoda ez, mert ilyet még nem láttak. És ilyes hamar, amíg él, meggyógyíthatod. Amíg még. A halál után már nincs, és mégis van. Kicsoda ez, és akkor van egy ilyen Gyökösi Endre könyv, az is. Kicsoda ez, tehát több is van. Egy kis füzetkék, kicsoda ez a Jézus Krisztus, 1-2-3-4, aki a viharos tengert elcsendesíti, aki a leprásokat megtisztítja, aki... halottakat föltámasztja. Mik voltak az akadályok tehát? Hát a pozíciója, nem lehet egy ilyen vezető embernek Jézussal barátkozni, nem hogy letérdelni. Aztán a lassítás, mert ő felgyorsította, ne. Gyerünk, mert elkésünk, megálmásukkal, mindenki fontosabb Jézusnak, mint én, mindig a másik bajával. Ő, ugye, hányszor mondjuk ezt? Hát most nem én vagyok a fontos. Oda erőszakoskodik valaki, és azzal foglalkozik. Nem velem. Ilyen kérdelyek szoktak előfordulni a kétségbeesésünkben. Jairus mégis hisz, és bizalommal elmondja ezt egyetlen mondatban. És jön a vészhír, bocsánat, meghalt a lány, és akkor már tényleg nincs értelme tovább menni, és azt a mi értelmünk szabja meg, hogy Jézus mire képes, és mire nem. Hányszor volt olyan, hogy megáll az ész, és ácsorok szoktak mondani. És ő tovább végezte nyugodtan a maga munkáját, mert a Jóisten és isteni teljhatalommal segített azok, akik hisztek benne. Átemeli ezeken az akadályokon, minket is átemel, hidd el, hogy átemel, hogyha engeded. Amit tudok tenni, hogy akkor is megyek tovább, megyek, akarok, ott akarok lenni, meg akarom érinteni mindezek ellenére. És akkor itt van ez a másik történet, egy pogány asszonyról szól, Jairusnak a lányával van baj, itt is a lányjal, csak ugye az ő lánya nem beteg, hanem ördögi megkötözöttségben szenved, és tehetetlen volt akkor is, mint ahogy sokszor ma is emberek, de Jézus nem tehetetlen. Az asszony ezt reméli, szinte tudja, és ezért szólítja meg, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ebben a megszólításban benne van a hite, hogy ez a názáreti Jézus a megígért messiás, az Isten Krisztusa. Érdemes hozzá jönnöm. Tőle várok segítséget. És az Úr Jézus szóra sem méltatja ezt az asszonyt. Nem foglalkozik vele. Kiált. Az asszony újra kiált, és Jézus tovább megy. Szólj már rá, küld már haza. Jön utánunk, és itt kiabás, itt alkalmatlankodik, vagy hagyjál? Hagyjad. Illetve, hogy mondd azt, hogy ne hagyjad. Meddig fogja ezt még csinálni? És akkor azt mondja, hogy hát igen, hát nem, nincs nekem hozzá küldetés. Pogány. Nincs hite. Ezt nem mondja. Mintha ki lenne rekesztve a segítség köréből, és az azt, hogy mégsem fordul vissza, utoléri őket, szintén leborul, ahogy Jairus is tette, és azt mondta, hogy Uram, segíts rajta. Hát, nem jó elvenni a fiak kenyerét és a kiskutyáknak adni, mintha provokálna az Úr. Szinte sértő, amit mond, bántó, megalázó. És az evangélium nem rejti ezt véka alá, de mit tesz az asszony? Nem hátrál meg. Ha így beszélsz velem, mondhatná, akkor nincs szükségem rád. Nem sértődik, nem fordul vissza. Jézus az, aki tud segíteni. Azt mondja, Uram, a farizeusok még véletlenül sem mondják soha azt, hogy Uram. Mit mondnak? Mester, rabbi. Ti pedig ne szólítsatok senkit mesternek és atyának, mert egy a ti atyátok a mennyei. Azt mondja, Uram, biztos, hogy tud segíteni. Nem bánom, hogy közben mit mond nekem, csak segítsen, mert tud. Jó? Nem bánom, hogy mi történik, de én hiszem és tudom, hogy ő tud segíteni. Nem bánom, hogyha egy kicsit várni kell. Nem bánom, hogy úgy tűnik, hogy most mással van elfoglalva. Nem bánom azt, hogy nem azt teszi, amit akarok, amit szeretnék, én bízom benne. És ehhez ragaszkodik. Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról lehulló morzsákból. Mekkora hit van ebben. Nekem már az is, és alázat is. Nekünk az is elég, ami lehullik. És ez nem önmagának a lenézése. Nem az, hogy én semmit sem érek, hanem annak felismerése, hogy az Úr az, és én vagyok, aki rászorulok. Nem az úgy, hogy ez jár nekem, érted? Ne az, hogy ültes asztalhoz engem. Ez nekem kijár. Hát mennyit szenvedtem. Hát mennyit dolgoztam. Hát mennyit imádkoztam. És a másik ott is. Nem az mondja. Nem az mondja, hogy ez nekem kijár. Az mondja, tőled várom. Tőled jöjjön. Ha csak egy morzsa is. Az legyen tőled. Ezt mondja. És erre néz körül Jézus, hogy hát nagy a te hited. Menj. A lányod meggyógyult. Az, hogy nem az akadályok vitték el Jézustól, hanem az akadályokon keresztül még mélyebbre jutott Jézusban. Jézus hallgatása nem választotta el, a tanítványok elutasítása nem választotta el. Jézus kemény szavai nem választották el, mert tudta, hogy nem az a döntő, hogy én értem-e Istent, hanem hogy bízom-e benne. Mi történik, amikor Isten nem válaszol? Ne menjünk el. Mi történik, amikor nem úgy válaszol, ahogy szeretnénk? Ne engedjük el az Urat. Mi történik, amikor a körülmények azt mondják, nincs értelme tovább? Akkor is mondjuk, Uram, hát könnyű hinni akkor, amikor minden rendben van, amikor egy gyermekért imádkozunk, amikor egy házasságért küzdünk, amikor hosszú időn át kérünk valamit, és úgy tűnik, semmi sem változik. Ott kezdődik a kipróbált igazi hit, ez a kapcsolódás. Nem az a hit, amely mindent ért, mindent megmagyaráz, hanem amelyik mindenek ellenére az Úrnál marad. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy győzelmet nyerjünk. Ezt olvasjuk a zsidókhoz írt levélben. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy győzelmet nyerjünk. Ez az asszony sem hátrált meg, pedig még a nagyok hite is meginokhat, és ezért kell még beszélnünk Keresztelő Jánosról, mert Azt mondhatnánk, hogy Keresztelő János itt biztosan nem ingott meg, hát ő nagyon tudatos volt, ő készítette elő az ő, úgy ő mondja azt, hogy íme az Isten báránya, arra sem vagyok méltó, hogy a sarú szíját megoldjam. És mi történik ezzel a nagy emberrel, aki készíti az Úr útját? Bebörtönzik, kapják, lecsukják, hűvösre teszik. Milyen szép a magyar mennyi kifejezés van erre. És rászakad a reménytelenség, hogy itt, mert hogyha megváltó megérkezett, ha eljött, akkor nekem miért kell börtönbe szenvednem? Szabadon engednek egyáltalán, bizonytalan, érdemes-e még élnem? Bármelyik nap nagy békességgel meghalhatok akkor, mert eljött a Messiás, elvégeztem végül is a feladatomat, mert nekem az volt a feladatom, hogy készítsem, sőt, hogy mondjam, hogy ti készítsétek el az Úr útját. De ha Jézus nem a Krisztus, akkor még van feladatom, akkor ki kell kerülnöm innen. És meglátogatja két tanítvány, és elküldi, hogy kérdezzétek csak meg ettől a mestertől, az Úrtól, hogy te vagy az eljövendő. Milyen emberi, és milyen bölcs az Úr Jézus, nem szégyeníti meg, nem szégyeled magad, János. Hát hogy mehetsz kételkedni? Szóval mondjátok meg Jánosnak, amit saját szemetekkel láttok, a vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, az evangéliumot hirdetik. Nézd meg, mit tesz a Jóisten. És János ezután békességgel végig szenvedi a vértanú halált. Hogyha még a nagy Jánosnak, a nagy keresztelőnek a hite is meginokhat, na, fejezzük be a mondatot. De mi gyógyította meg? Jézus. És hogyan? Úgy, hogy a kételkedései közepette Jézushoz appellált, ahogy mondják. Jézushoz küldött, felfolyamodott. Tessék írni egy felfolyamodó levelet. Az ő kilétében kezdett kételkedni. Őt kérdezte, te vagy-e, vagy mást várjunk? És Jézus kigyógyította a kételkedéséből. Nem kell azon kétségbe esni, hogyha megingott a hitem, de vigyázni kell, hogy hol keresünk gyógyulást. Mert csak erre is Krisztusnál kaphatunk. Egyedül ő tud talpra állítani, helyreállítani, a helyünkre tenni. Ne félj, csak higgy. De ment Jézus után, nem szakadt ki Jézus vonzás köréből. A pogányasszony ragaszkodott ahhoz, amit Jézusról megismert. Uram, Dávid fia. De ő ehhez ragaszkodott, és ez segítette át. Pál apostol azt mondja Timoteusnak, hogy harcold meg a hitnek a szép harcát. A szép, akkor tudjuk, hogy biztos nehéz, mert nehéz a szép, most nem a fizikai dolgokra gondolok, mert minden nehéz fizikai szép, de hanem a harc. De te, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól, felsoroljad, hogy miktől. Igazságosságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre és szelídségre törekedj. Hallod? Igazságosság, vallásosság, hit, szeretet, béketűrés és szelídség. Harcold meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál és amelyre számos tanú előtt letetted az igaz hitvallást. Ez a harc. De azért szép, mert minden egyes küzdelemben, minden ütközet után erősebb lehet az ember hite. Jobban megismeri azt a Jézust, akiben elkezdett hinni. Ha nincsenek meg ezek az akadályok, ha nincsenek meg ezek a kihívások, akkor nézz egy kicsit körbe, jó? Hogy hol is vagyok? Mi a helyzet? Nem-e álltam ki úgy erről a bizonyos autópályáról egy... Az is kell, néha meg kell állni. De igen. Aki valóban benne hisz, az nem szégyenülhet meg. Nem kell kétségbe esni, akkor sem, amikor a saját hitünk gyengeségét tapasztaljuk. Nekem kicsi a hite. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. De talán nem ez a legnagyobb baj, hogy kicsi a hitünk, hanem az, ha elszakadunk attól, akiben hinnünk ellen. Kánaáni asszonynak nem volt nagy teológiai tudása, de volt valami, ami sokkal több minden teológiai tudásnál, nem akarta elengedni az Urat. Jairus nem tudta, hogy mi lesz a következő pillanatban, sőt, teljesen, tehát hogy így baj van, itt még úgy vagyunk, és egyszer csak már remény sincs, ugye? Tehát az a kevés reménye is megszűnt, ami még volt. De tovább megy. Keresztelő nem érti, hogy miért van börtönben, de küld Jézushoz, kérdezi az Urat. Nem az, hogy minden kérdésre van válaszunk, nem az a hit, hanem hogy a kérdéseinkkel együtt is Krisztushoz tartozunk. Azt mondják, a gyermekeinkkel kapcsolatosan, gyermekeitekkel, hogy amikor kérdeznek, akkor kell válaszolni, amikor jönnek, akkor ott kell lenni. 100%-ban, mert előfordulhat, hogy nem jönnek aztán már. Az Úr Jézus ezt tudja, és ő mindig is ott van, hogyha kérdezzük, hogyha szólítjuk, hogyha kitartunk, ő nem tesz olyat, mint mi lelki atyaként, vagy rendes, böcsületes szülőként is, hogy hát, na most nem, ő, hogyha mész, és ostromlod, akkor biztos, hogy rád fog figyelni. Néha azt gondolod, néha úgy történik, de neked kitartóan kell őt szólítanod. Azt írja Péter, azoknak, akik sokat kellett szenvedniük az Úr Jézus miatt, Isten ereje hitáltal megőriztiteket az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon. Emiatt örvendeztek, ha most szomorkodnotok is kell, egy kicsi a különféle kísértések között, hogy megpróbált hitetek, mert sokkal értékesebb a tűzpróbát a veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Bár nem láttátok, mégis szeretitek, és bár most sem látjátok, hisztek benne, és újjongtok a megdicsőltek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A megpróbált hitetek, ugye? Minden szava erős ennek a résznek, szentírási szakasznak, de ez a megpróbált hit. Isten azt akarja, hogy ne olyan ingatag hitecskénk legyen, hanem kipróbált, masszív, teherbíró, viharálló, amely biztos talajra épít, az ő ígéretére, az ő kijelentésére, arra a biztos kézre, amelybe kapaszkodhatunk, a helyettünk meghalt, föltámadott, értünk föltámadott, élő Krisztusba. Ahhoz, hogy ilyen kipróbált hitünk legyen, ezt a hitet előbb meg kell próbálnia az életnek. A megpróbáltatások edzik, egyre kipróbáltabbá teszik, ezért ne ijedjünk meg ezektől az akadályoktól. Nem feltétlenül azt jelenti az akadály, hogy rossz helyen vagyunk, rossz úton járunk. Néha az akadályokon keresztül tanuljuk meg, hogy kiben bízunk. Jairusnak a késésen kellett átmenni. Már úgy, mintha az Úr késlekedne, érted? Néha késlekedik. A kánaáni asszonynak a hallgatáson, az elutasításon, a kemény szavakon, Keresztelő Jánosnak a börtön sötétségén, a két helyeken, mindenkinek megvan a saját maga akadálya. De ezeket nem egyedül kell legyőznünk. Az a Jézus, aki egyszer megfogta a te kezedet, és kezébe vette az életedet, biztos, hogy átemel ezeken az akadályokon. Csak ne a meghátrálás embere légy, hanem a hité, hogy elnyerjed az életet, ahogyan Péter írja. Ha beteg vagy, Uram, segíts rajtam. Ha valakiért aggódsz, Uram, segíts rajta. Ha nem érted, mi történik, Uram, nem értem, de nem akarlak elengedni. Ha Jóisten hallgat, Uram, akkor is itt maradok előtted. Pedig úgy érzed, hogy már a saját hited is kevés, Uram, növeld a hitem, segíts hitetlenség. És amikor én már nem tudlak fogni, fogd meg te engem. Mert végül nem az a legnagyobb biztonságunk, hogy mi milyen erősen fogjuk az Úr kezét, hanem az, hogy ő milyen erősen fogja a mi kezünket. És ő hűséges, ő meghallgat, ő ott van, jöhetsz bármikor. Ő nem tesz úgy mi. Az, hogy mert hogyha egy anya, még ha egy anya, ugye, ott, és ószövetség egyébként, megtagadná a gyermekét, én akkor sem, mert én a tenyerembe rajzoltalak, a tenyerembe írtalak. És azokat is vihetjük, akik nincsenek itt most velünk, de itt vannak a szívünkben. Mindenki hozott valakit, én meg vagyok győződve. És azokat is vihetjük, és azokért is könyöröghetünk. És ezért nem kell meghátrálnunk. Ezért lehet a mi hitünk is kipróbált hit, és ezért tudjuk mondani a kánaáni asszonnyal együtt, hogy igen, Uram, tudom, azért mégis csak azt a kis morzsányit nekünk az elég lesz. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Takó István plébános elmélkedését hallották, amely az első pénteki vírasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsáss meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, engedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, ki mindig voltál, a megbocsájtó édesatyám, ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam a dicséretedet. Tartsd meg, és növeld a hitemet. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar Ferenc és vértanú boldogalvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin Ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a Ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómában járt Kálmán Peregrin Ferences atya, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának vicepusztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdióbeszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, Ferences atyát, a Pest belvárosi Ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számolj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét ferences vértanú boldogavatási ügye.
1: Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történész szakértő részéről a Szentélyavatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogavatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogavatás elé nézhetünk.
0: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
1: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén, ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogavatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban Szentélyavatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldogái szentélyavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
0: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs ilyen.
1: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogavatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának előkerültek a maradványai. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a

0: be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetük ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
1: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesenben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavaszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le India községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a Leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatádról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerősét, Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz, és ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kis Szaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat. Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett. Ezzel akarták kiszélesíteni a problémát. Ennek két fontos következménye volt. Az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve a katolikus egyesületeket, szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre, 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, raptársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban egyfajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Raffael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelés szítottak a kommunista

0: a hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, vagy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Rafael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásokat kezdje meg, folytassa, és a Rafael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
1: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
0: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanunk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó első rendiek vannak, Kapisztrán, Szent János, Márkiai, Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük.
1: Igen. Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mind pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
0: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben, a szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is. Azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
1: Legyen az utolsó szó az imádság, bizonyára van a rendnek imája az ő boldog avatásukért.
0: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog avatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hitvilágosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Amen. Kedves Peregrin Atya, hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat. Én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
0: Köszönöm szépen.
2: Laudato si, mi signore.
1: A Kálmán Peregrin ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben 6 szent életjutását a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett, és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább. Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első 3 pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a mohamedánok megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de a mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis proféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro Infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzáson nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallotta vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott: most már van 5 igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A ferencrend első vértanúit 4. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt, egyetlen mohamedánt sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Laudato si, mi Signore.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
2: Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle.
3: Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. 2 órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizó műsorának címe, mely 3:30-kor kezdődik, 4 órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napig

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Kegyelemmel teljes, a Szúrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bűnből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, illanodnak.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindéppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, vigyázzatokra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

mert teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aménybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a megtáv lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkapott.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Volt egy olyan nyári tábor az életemben, ahol nem én voltam a táborvezető, de akaratom és szándékom ellenére a táborvezetésnek egy jelentős terhe rám hárult, és úgy éltem meg az egész tábort, hogy nem csinálom ezt jól, és hogy egy csomó mindent tudom, tény is, hogy elrontottam, de azt is tudom, hogy így tudott végigmenni a tábor, hogy én átvállaltam attól, aki nem tudta elhordozni magánéleti okokból a tábornak a vezetését, nekem kellett végezni. Viszont a tábor végére én teljesen kiüresedtem, és úgy éreztem, hogy hát ez volt a lehető legrosszabb, ami történhetett velem. És a tábor végén mindig van egy istentisztelet, ahol úrvacsoraosztás is van, és az úrvacsoraosztásnál a lelkész, amikor adta a kenyeret a kezembe, akkor ezt az igét mondta. Ő egy olyan lelkész, aki a kenyérrel együtt egy bibliai igeverset is mond, és ezt az igeverset mondta nekem, és az úgy szíven talált, mert hogy én erőtlennek éreztem magam, és azt éreztem, hogy a lehető legrosszabbul teljesítettem, és mi az ő erőtlenségemet használta fel az Isten, hogy ő hatalmas és erős tudjon lenni ebben a szolgálatban. És azóta gyakran találkozom az a lányjal, most már asszony, aki akkor tért meg abban a táborban egy ilyen beszélgetésünk során. Nem fogom tudni elfelejteni soha, hogy erőtlenségemben használt az Isten arra, hogy ez a lány hitre jusson, aktív gyülekezeti szolgáló legyen, aztán ő is egy ilyen keresztény szervezetnek a vezetője lett, és most pedig egy lelkész feleségeként szolgál.
1: Kereki Zoltán lelki gondozó gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-i üzenetet hallották.

Családi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben a hercegovinai ferences tartomány főnök Józok Görbés ferences atya szentbeszédét hallják, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus.

Kedves testvéreim, drága, kedves fiatalok, ahogyan tudjátok, az idei ifjúsági fesztivál mottója, az Úr házába megyünk. A 122. Zsoltárból, és tovább folytatódik ez a mondat, íme már itt is áll a lábunk kapuidban. Milyen gyakran van így, a lábunk és a testünk ott van, de a szívnek még be kell lépnie, és sehogyan sem történik meg, és megáll, és ellen áll akár, hogy belépjen. Ezért vagyunk mi itt, ezen a mládi feszten, hogy valóban a mi életünk belépjen az Úr templomába, hogy valóban az életünkkel megértsük azt, ahogyan mondjuk. Ő hív bennünket, menjünk, keljünk fel, induljunk, tegyünk tanúságot, hallgassuk az igét, nyissuk ki a lelkünk fülét. Ő vár ránk. Sokan már megérkeztek, és gyakran, ami lábunk megérkezik vasárnap a templomba, de a lelkünk valahol kívül van. Milyen gyakran szükség van arra a kis segítségre, buzdításra, a lélekre, valakinek a tanúságtételére, hogy megnyíljon az a kapu, hogy a lelkünk is betérjen. Ez a szent szöveg, amit ma hallottunk, arról beszél, hogy a tömegből felkiáltott egy asszony. A tömegből. A civilizációban, amelyben mi élünk, gyakran azt akarja, hogy mind egyformák legyünk, hogy ugyanúgy viselkedjünk, hogy ugyanazokat a törvények szerint éljünk, ugyanazt abba a boltba járjunk, ugyanazt az ideológiát éljük. A tömeg megfújthatja az embert, megfújthat minket. De mássá is tehet minket. Ez az asszony a többiektől másmilyen volt, egyedül álló. Azt írja a szöveg, hogy teljes erejéből felkiáltott. Az evangéliumban sok bátor asszony van, a férfiak kicsit távol vannak, de az asszonyok bátrak, és megmondják az igazságot, és tanúságot tesznek arról, amit látnak. Mindenki hallgatott, ő pedig mert erős lenni, elismerni az igazságot, és áldottnak nevezni Szűz Máriát. Mi gyakran halljuk, amikor valaki azt mondja, hogy boldog az ő anyja, mert amilyen ez az asszony az evangéliumban másmilyen volt. Kitűnt a többiek közül. Jézus gyakran tett így, ellenkezőleg. A lelkiség, a misztika
ez. Ellenkezik a világgal, ellenkező úton jár. Az élet a nagyok és a kicsik, a nagyszerűek és a gyengék, az ismeretlenek és a kegyelem játéka. Ugyanez a helyzet itt Medjugorjéban is. Itt a kegyelem egy szegény, elnyomott, a társadalom peremén élő nép köréből és lakhelyéről árad ki. Ezeken a hegyeken az ösvényeket mezítlábas emberek hozták létre. Kereséstől megfeszült mezítlábas emberek, akik szenvedtek. Ők, ezek a éles sziklák törték a lábukat, fájdalmat okozva. Ó, milyen gyakran van így az életben is. Ahol az ember nem lát eredményt, ott találhatóak a gyöngyök. Ahol az ember nem várja, ott lel kincsre, ahol az ember nem remél, ott találja meg az Urat. A világban, amely nagyon Jézus ellen van, itt is felfedezhetjük ezt az ellenkező utat. A nagyszerű színész Anthony Hopkins gyönyörűen mondja, amikor ő az útján jutott el az értelmetlenségtől az értelemig, és azt mondja, az én filozófiám, amit az emberek mondanak rólam, az nem az én dolgom. Én az vagyok, aki vagyok, és azt teszem, amit teszek. Nem várok semmit, és mindent elfogadok. Ez egyszerűbbé teszi az életet. Olyan világban élünk, mondja ő, ahol a temetés fontosabb, mint az elhunyt, a házasság fontosabb, mint a szerelem, a megjelenés fontosabb, mint a lélek. Olyan csomagolási kultúrában élünk, amely megveti a tartalmat. Ez a világ feltárja előttünk, hogyan lehetséges még a kudarcot vallottaknak is, azok számára is, akikről lemondtak, a siker. Még azok is, akik nem számítanak a világban, a világ legnagyobbjaivá válnak. Akit ti jól ismertek, Steven Spielberg, őt háromszor utasították el a filmes iskolából, és ő lett a filmvilág legjobbja. A tudomány területén Albert Einsteinről iskolás korában azt írták, mentálisan lassú. És ő megértette a felfoghatatlant, megértette, hogy valahol abban a felfoghatatlanban van jelen az Úr. A kultúra világában Vincent van Gogh élete során csak egy festményt adott el, és nincstelenül halt meg. A festményei a legdrágábbak lettek a világban, amelyben élünk. A nagy Steve Jobs az Apple gyár kirúgta, aki ezután azt mondta, akkor még nem láttam, de kiderült, hogy az Apple-től való kirúgás volt a legjobb dolog, ami valaha is történhetett velem.

elvetett a legerősebbé. Ó, milyen jó az élet megértését két részre osztani. Ó, milyen magasztos dolog ez. Ó, milyen jó az ahogyan hallottuk az evangélium rövid részletét két részre osztani, két részre. Ma este szeretnék veletek elmélkedni az élet két részéről, az evangélium két részéről, a parancsolatok két részéről, mert mindennek két része van. Első rész, a mai evangélium ezt mondja, boldog a méh, amely hordozott. Ez az áldott méh, a boldogságos anya valami fontosat tanít nekünk. Megtanítja nekünk, hogy a szeretetnek nincs versenytársa, konkurenciája. Megtanítja, hogy a megbocsátás jót tesz a léleknek. Megtanítja nekünk, hogy beszéljünk kevesebbet, sokat hallgassunk, és mindent meg fogunk érteni. Megtanítja nekünk, hogy Isten az alázatosakkal beszél, és általuk változtatja meg a világot. Megtanítja nekünk, hogy az ember ereje önmagában rejlik, nem kívül van. Amikor a bennünk lévő erő megszűnik erő lenni, akkor az ember széthullik, szétesik. Kedves fiatal barátaim, az örökkévaló ereje belülről fakad. Ez az isteni dimenzió. Jól tudjuk ezt az anyagi világból is. Tudjuk a mi tapasztalatainkból. A hajók nem a körülöttük lévő víz miatt süllyednek el, hanem a beléjük kerülő víz miatt. Ezért ne engedjük, hogy a körülöttünk zajló rossz dolgok elnyeljenek és lehúzzonak bennünket. A második része a mai evangéliumnak ezt mondja, még boldogabbak azok, akik hallják. Akik hallják. Olyan világban élünk, amely nem hall. Olyan világban, amely nagyon sokat beszél. Olyan világban, amely nem figyel, nem hallgat, amely kiabál, zakatol, amely hangos. Jézus azt mondja, még boldogabbak azok, akik hallgatják, akik hallgatnak. Boldognak mondja a hallgatóit. Azok, akik készek az életüket lelki füllé változtatni. Ez a világ bepiszkolja a szívünket, beszennyezi. Jézus azt mondja, boldogok a tiszta szívűek. A világ állandóan konfliktusban van, és állandóan háborúzik. Jézus azt mondja, boldogok a békességszerzők. Ez a világ büntetést ajánl a kicsi és a nagy szabálysértésekért, hogy megőrizze a világot. Jézust azt mondja, boldogok az irgalmasok. Pont minden ellenkezőleg van. Ez a mi missziónk. Amikor az Isten hangját nem hallják,
a sötétség gyorsan bekövetkezik. Ha őt hallgatjuk, akkor felfedezzük a szeretetet. Ez a mi fegyverünk, ez a mi erősségünk. Sokan harcolnak ellene, de Jézus aláírását hordozza. Ő az Isten, és ez a szűzanya útja. Az év elején Kaliforniában bekövetkezett szörnyű tüzek után ismét a nagy Hopkins, akinek a házai leégtek, és minden, ami bennük volt, azt mondta: fontos arra gondolnunk, hogy az egyetlen dolog, amit magunkkal vihetünk, az a szeretet, amelyet adunk. Kedves testvéreim, a keresztények úgy vélik, hogy Krisztus azért szabadította fel őket, hogy felismerjék, mi az igazán fontos. Nagylelkűnek lenni az önzés helyett, kedvesnek lenni a kegyetlenség helyett, igaznak lenni a megtévesztés helyett. Használjátok a szabadságotokat úgy, hogy Krisztus útját választjátok. Jézus megtanít minket arra, hogy milyen fontos ez a második rész, amelyet gyakran elfelejtünk. Megtanítja nekünk, hogy mi papok gyakran idézzük Jézusnak a szavait, amikor azt mondja: szeresd fele barátodat, de gyakran elfelejtjük mondani a mondat második felét, amely be, ott a meghívás, hogy úgy, mint önmagadat. Tanít bennünket a mi atyánkban, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Hallottátok, hogy azt mondja: én pedig azt mondom nektek. Ezért hívlak benneteket ma este, szenteljünk figyelmet ennek a második résznek, a meghívásnak. Mennyire fontos ez a második rész. Milyen fontos hallani, hogy nyissuk meg a fülünket, a lelkünket, és akkor a végén felteszek egy kérdést: mit hallunk mi itt Medjugorjéban? Úgy tűnik nekem, két valóságot, két dolgot. Az első azt mondja: drága gyermekeim, drága gyermekeim, ez a fő formája minden megtérésnek itt Medjugorjéban. Mi gyermekek vagyunk, ne felejtsünk el gyermeknek lenni. Ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, akkor nincs ég, nincs menny. Nélküle nem mehetünk a mennybe. Jézus azt mondja: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Drága gyermekek! Ezzel kezdődik a menny. És a másik valóság: béke. Béke uralkodjon Isten és az emberek között. Nekünk

0: fel kell emelnünk a hangukat ma a gázai gyerekekért, az ukrajnai gyermekekért, és minden gonosz ideológiai mozgalom és cselekedet ellen. Keresztények, meg vagytok hívva, hogy hangok legyetek, nem hallgathatunk, a világ káoszban van, de nekünk nem szabad abban lennünk. Ha mi hallgatunk, függetlenül attól, hogy milyen nemzet, vallás, hogyha keresztények hallgatnak, akkor nem lesz kinek szólnia. Ezért kérlek benneteket, kedves fiatalok, hogyha megértjük Krisztus hívásának második részét, akkor ne féljetek, változzunk ebben az időben füllé, ezekben a napokban, hogy meghalljuk Krisztust, hívjuk meg őt az életünkbe, hogy ne maradjunk sötétségbe, hogy mi is legyünk békesség teremtők. Hallgatni bűn, amikor a gonoszság kérdéséről van szó. Hallgassuk őt, hallgassunk a szűzanyára, járjunk vele, hogy a gyengétség, a szelítség, a jóság embereivé váljunk, mert így fogjuk megérteni minden ember sorsát. Ezért kérlek benneteket, ne féljetek ellenkező irányba menni ezzel a világgal. Ne féljetek egyet lenni, mert számítunk rátok. A lélek boldog állapota az ige hallgatásában van. Ne menjünk ugyanúgy haza, ahogy jöttünk, és a végén azt mondom, ne legyünk formális keresztények. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a hercegovinai ferences tartományfőnök Józó Görbes ferences atya szentbeszédét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Dölanú Szent Johanna, Szent Keresztről nevezett rendalapítónő. 1666. június 18-án született Franciaországban. 12 gyermek közül ő volt a legfiatalabb. Szüleinek kegyszer üzlete volt, az Ardilieri Mária kegyhelyen. 6 éves volt, amikor édesapja meghalt, és segíteni kezdett édesanyjának az üzletben. Ügyes, határozott és kitartó volt, s hamarosan vásár és ünnepnapokon ő volt az üzletben. Anyja halála után 1693-ban örökölte az üzletet. Egy idős zarándoknő kérte, hogy szentelje magát a szegények szolgálatára. Egyre több idejét áldozta a betegek, öregek és szükséget szenvedők segítségére. 1700-ban befogadott egy gyermeket az otthonába. 1704-ben néhány fiatal lány csatlakozott Johannához. Velük alapította a gondviselő Szent Anna kongregációját, amelyet 1709-ben hagytak jóvá. Igen gyorsan túlnőtt az egyházmegye határain. Inséges télen hajléktalanok ezreinek adott ennivalót és szállást. Rendkívül szigorú élete miatt sok megmérettetésben részesült. Lelki magányban, minden emberi vigasztalástól megfosztva, 1736. augusztus 17-én Franciaországban halt meg.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Jobb sántikálni a helyes úton, mint futva haladni a rossz irányba, mondta Szent Ágoston.

0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai műsorunkban egy újabb beszélgetésre hívom meg önöket, Egyed Júlia iskolalelkésszel. A harmadik beszélgetésünk a Mária Rádió oldalán, honlapon, az archívum menüpont alul a kedves hallgatók visszahallgathatják a Júliával folytatott első két beszélgetésünket. Az igaz, hogy ez a mai beszélgetés bizonyos nézőpontokat érintve kötődik az első kettőnek a témájához, de köszöntelek, elsősorban Isten hozott a mai műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Én köszönöm, hogy elvállaltad ezt az újabb beszélgetést is, és amikor együtt dolgoztunk az óvodában pár évvel ezelőtt, vallástevékenységet tartottál, és beteg lett a fiatok. Akkor azt láttam rajtad, és megfogalmaztam magamban, feltűnt nekem, hogy nem voltál kétségbeesve, nem panaszkodtál a fiatoknak a betegsége miatt. Hogy ezt úgy Isten békéjében, szeretetében és igazságában elfogadtad ezt a helyzetet. Ezt láttam én kívülről. Akkor most kezdjük az elején, hogy mi is történt a fiatokkal, és mi történt benned, bennetek, mint szülő, hogyan éltétek meg, hogyan élted meg ezt, mint édesanyja, hogyan éltétek meg ezt a nehéz helyzetet. Mondhatom úgy is, hogy visszatérve az előző két beszélgetésünk témájához, a kudarchoz, krízishelyzethez, nehézséghez, kísértéshez, ki ahogy nevezik, ki ahogy tudja, hogyan éltétek ezt ti meg?
2: Hát azzal kezdeném, hogy akkor, abban a pillanatban, amikor kiderült a betegsége, kétségbe voltam esve. Azt hiszem, hogy ez teljesen normális dolog, hogy az ember olyankor megijed, és nem is tudja a következő lépését. Hát elég rég történt már, tehát ez 2011-ben volt, amikor az akkor 7. osztályos fiamról kiderült, hogy agydaganata van. És amit ugye műteni kellett, és azután kiderült, hogy ez a daganat rossz indulatú, ez azt jelentette, hogy kezelni kellett. Az egész történetben úgy estünk mi bele, mert hogy nem egy hosszan kialakuló betegség volt, hanem egy derült égből villámcsapás módon érkező betegség volt, ami pár hét alatt derült ki, és jóisten után talán a leghálásabb vagyok annak a gyerekorvosnak, akihez a gyerekek tartoztak, mert hogy nagyon gyorsan helyes irányba gondolkodott és helyes irányba küldött el bennünket, és ez volt az első lépés, ami az ő gyógyulása felé vezetett, mert egy hosszú kivizsgálási folyamat végzetes lett volna. Ő a kis agyában volt egy daganat, ami a létfenntartó szerveket nyomta, a szív, légzés, és hát egy jó nagy daganat volt, amit onnan gyorsan kellett műteni. Tehát, hogy a gyorsaságról beszéljek, megpróbáltam készülve a beszélgetésre visszapörgetni az eseményeket, de hogy igaziból egy hét alatt történtek a dolgok. Tehát azelőtt körülbelül 2-3 hétig ilyen hűlésre utaló fejfájásos tünetei voltak, amit kezelt a gyerekorvos, ahogy az szükséges volt, de hogy az nem változott, ezért gondolkodott ő gyorsan, és küldött el egy gyerek neurológushoz, aki megint nagyon gyorsan lépett, és számunkra ismeretlen orvos nagyon gyorsan lépett, és nagyon gyorsan lett diagnózis. Tehát megfogta a kezét Péternek, és vitte a következő helyre, és ott nézték. Tehát, hogy tudásából fakadóan ő ezt nagyon gyorsan és helyesen tudott lépni. Hát ez egy szombati nap volt. És akkora méretű volt ez a daganat, és olyan helyen, ahol úgy kevés idő volt arra, hogy várakozni, vagy gondolkodni rajta. Tehát itt nagyon gyorsan kellett erről gondolkodni. Hogy a Jóisten hogy lép közbe, szerintem ennél az első mozdulatnál ott volt. Tehát, hogy a gyerekorvos nagyon gyorsan jó irányba, helyesen tudott gondolkodni, és jó irányba mert elküldeni minket egy ilyen nehéz helyzetbe. És nem halogatta, hogy hát nézzük meg ezt, vagy nézzük meg azt, hanem egyből a legnehezebb tudásából kiindulva. Igen. És hogy ezt műteni kellett, és hát úgy gondolkodtunk, hogy legyen Budapesten ez a műtét, mert hogy itt az országban is messzi városba kellett volna utazni, vagy Bukarestbe, vagy Kolozsvárra, ahol ezt elvégezhetik. És szükség volt, hát egyrészt nagyon sok pénzre már a műtét kapcsán, és lehetőségekre.
1: Igen, emlékszem, hogy a város akkor mondhatom, hogy a város összefogott azért, hogy teket segítsen, úgy, ahogy tud.
2: Első perctől ezzel a betegséggel azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember tud odaállni a másik mellé. Jó barát is, és alig ismerős is, és teljesen idegen is. Ugye ez egy csodálatos, ha nem hangzik furcsán, de ez egy csodálatos megtapasztalása volt annak, hogy az emberek egymás mellé állnak. És hát mesélem tovább a gyorsaságot, mert hogy ez ugye kiderült ez a diagnózis, és akkor keresni kellett a lehetőségeket, hogy hogyan, de nagyon gyorsan. Amikor a férjem telefonált a budapesti klinikára, ahol ilyen műtéteket, idegsebészetre, ilyen műtéteket végeznek, és fölvette az az orvos a telefont, aki végül műtötte Pétert, az első szava az volt, hogy ön engem hogy talált meg? Nem szoktam felvenni a telefont.
1: Gondviselés.
2: És akkor átküldte az orvosi leleteket, és azt mondta az orvos, hogy ezt pénteken kell műteni. Tehát ez egy keddi nap volt. És a másik gond ott volt, hogy Péter akkor töltötte a 14. évét, hát ahhoz, hogy kiutazzunk akkor Magyarországra, vagy útlevél kellett volna, vagy személyi útlevelet előtte értelemszerűen nem készítettünk, mert hogy tehát hogy pár nap kellett ahhoz, hogy ő a 14. életévét betöltse, és személyit kell készíteni. Na most a személyi készítése az időbe telik.
1: Igen.
2: És ez egy megoldhatatlannak látszó történet volt, mert hogyan?
1: 3 nap alatt.
2: Még annyi se. Hogy ezt most hogyan? Tehát Péter azért elég rosszul érezte magát, tehát fájt a feje, nem igazán bírt ő a lábán állni, és ahogy bementünk az okmány irodába, ugye, ahol készítik a személyi igazolványokat, és mondtuk, hogy nincs jól, és hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a lehető leggyorsabban elkészüljön. Fiatalember, aki ott dolgozott, az rákérdezett, hogy mi a gond, és hogy hát agydaganat, és azt mondta, tessék ideadni a papírokat. Mindent kitöltött, és délután 4-kor tessék jönni az igazolva. Mert hogy engem fiatalabbkor, gyerekkoromban ott azon a klinikán műtöttek agydaganattal. És
1: nem véletlen, nincsenek véletlenek.
2: Nincsenek véletlenek, és a Jóisten megmutatja az utakat, és ad lehetőségeket. Tehát, hogy csodálatos ez a történet. Az, hogy az orvos fölvette a telefont, az, hogy egy nap alatt lett személye, és mi útnak tudtunk indulni Péterrel, az, hogy kerültek segítő emberek, akik ezt a jó pár ezer eurós összeget a mi rendelkezésünkre összegyűjtötték, illetve lehetőséget találtak, ugye lelkész kollégánk volt, aki ezt a részét felvállalta, hogy bankszámlát nyit, és mert hogy erre fizikailag nem így volt van. Ideje az embernek, tehát ezt így ő van. Rendezte. És ő hirdette, és ő mondta az embereknek, és ő mondta mindenütt, mert hogy mindent egyedül megoldani nem lehet.
1: Így van. Így van.
2: És mindig vannak segítő emberek. A budapesti műtét után Péter jól érezte magát, tehát egy olyan jól sikerült műtét volt. Haza is jöttünk, és várni kellett az eredményre, ugye a patológiai eredményre. És pár hét után, két-három hét után derült ki, hogy egy nagyon agresszív és rossz indulatú daganatfajta az, ami az ő fejében nőtt, és úgy akkor kezdtünk érdeklődni, hogy itt mit lehet csinálni, milyen kezelések vannak, ugye gyerekonkológia vagy Kolozsváron, vagy Bukarestben van, és ilyen jellegű, és úgy azt mondták, hogy 6% a gyógyulás esélye. Ez a 6% gyógyulás esélye itt azt jelentette, hogy ez nagyon kevés. Érdeklődtünk Magyarországon, Budapesten is, ott 10% esélyt mondtak, gyógyulási esélyt ígértek, és akkor hát mindenki elkezdett keresgélni. Németországban nagyon jó barátaink, német barátaink élnek, akik szintén odaült a számítógép elé, és végignézte a németországi klinikákat, hogy hol milyen lehetőség van, és a Münsteri klinikán volt egy olyan kezelési lehetőség, amit ott, az ottani gyerekonkológia végzett, ami 50-80%-os gyógyulási esélyt jelentett, és hát ez egészen másképp hangzott. Ez egy olyan kezelés volt, ami még tanulmány fázisban volt, tehát, hogy még nem volt lezárt. Igen. Már 10 éve végezték, de még nem volt lezárt kezelés, és ugye külföldi állampolgárnak a költségeket viselni kell. Ez egy olyan 90 000 euró volt, amikor a német barátunk mondta, akkor azt mondtuk, hogy hát ez nem az a helyzet, amit mi be tudnánk vállalni. És azt mondta, hogy de kell, hogy legyen megoldás. És elment a bankba, és kölcsönt vett fel, és a ház, saját házát tette be biztosítéknak. Hatalmas kölcsönt vett fel, hogy az előleget a kórház számára be tudja fizetni. És ezt mi kérdeztük, de hát még maradt fel összeg, ezt hogyan tudjuk majd visszafizetni, és azt mondta a barátunk, és igaza van. És ez volt az első, nem az első, az egyik tanulás ebből a történetből, hogy azt mondta, hogy senkinek nincs ekkora összege, de mindenkinek van egy kevés, amit össze tud adni.
1: Igen.
2: Mindenkinek van egy kevés, hogy oda tudja adni a másiknak, hogy az, és össze tud gyűlni. Az alatt a kezelési időszak alatt össze tud gyűlni. Ő sem tudta, mi sem tudtuk.
1: Szerintem volt hite ennek a
2: egyértelműen, igen. Igen. És azt kérdezte, hogy akkor ezt így vállaljuk-e. És akkor rábólintottunk, ahol ők laknak, az egy 80 kilométerre van a Münsteri klinikától, és azt mondta, hogy náluk lakhatunk Péterrel, tehát ez rendben volt. Az oda utazást és a hazajövést, mármint az ottani otthonunkhoz való utazást kellett megoldani, és az ottani református gyülekezet tagjai, elsősorban idős emberek, ugye, akik nyugdíjasok, akik szabadabbak időben, ők felváltva vállalták be azt, hogy minket visznek és hoznak, amikor szükséges, mert ez nem egy bennfekvő kezelés volt.
1: Igen.
2: A másik csodálatos dolog, és egyértelműen az Isten vezetése volt ebben a történetben, az ottani orvos, aki Pétert fölvette a klinikára, és aki minden lehetőséget megragadott, és mindent úgy intézett, hogy a lehető legkevesebb költségbe kerüljön. Mert egy ilyen kezelés költsége az minden, tehát a telefonhívástól az eszközökig, amit használnak, minden
1: benne van
2: ebben az összeg, tehát minden pénzbe kerül, és képes volt kiírni. Ugye ilyen német rendszert, egészségügyi rendszert nem értettük, tehát hogy kérdezték, van-e biztosításunk, hát hogy lenne biztosításunk, akkor milyen rendszerben vagyunk, számunkra a privát volt az a szó, amit mi itt használni tudtunk, de hogy az egy másik világ, tehát az egy ilyen luxus kategória, és amikor ő észrevette, hogy ezt mi nem tudjuk, akkor minden helyre, ahol Péter meg kellett jelenjen, kiplakátolta, hogy Péter, és ez a születési dátum, most ő nem privát, hanem ilyen fizető, tehát saját költségét fizető kategóriában van. Tehát, hogy arra odafigyelt, hogy sehol ne legyen tévedés, és a költségek ne legyenek nagyok. Csodálatos ember volt. Nyilván, hogy a kezelés nem ő vezette csak egyedül, hanem az összes orvos, aki ott volt az onkológián. És amit még ebből a történetből nagyon jó tapasztalatként tudok megfogalmazni, a hozzáállása minden orvosnak és nővérnek, akivel ott találkoztunk. Tehát, hogy ez egy súlyos betegség, ez egy nehéz betegség, de van belőle gyógyulás. És nem éreztük egy percig se azt, hogy itt most, idézőjelben mondom csúnya szóval, hogy Pétert halatják. Mert hogy egy ilyen nehéz és ilyen agresszív daganattal kell küzdenie.
1: Úgy helyesen álltak hozzá a személyzet is.
2: Igen, és azért ez az itthoni hozzáállás és az ottani hozzáállás között volt egy különbség. Az egyszer magánember részéről is talán, és hát orvosokkal nem igazán volt itt most a kezelés kapcsán lehetőségünk találkozni, mert az a 6% az nem...
1: Igen. Mennyi ideig tartott a kezelés?
2: Másfél évig.
1: És másfél évig akkor te ott voltál végig, együtt voltatok.
2: Igen. Újra műtötték, hogy megnézzék azt, hogy maradt-e bármi maradvány.
1: A kezelés rákos, után?
2: Igen. Nem a kezelés, a kezelés megkezdése előtt. Tehát ugye kivették a daganatot Budapesten és Münsterben, újra műtötték, és 8 órát tartották altatásban azért, mert egy olyan anyaggal figyelték, hogy van-e rákos daganat, ami
1: kimutatott, világított,
2: igen, és ott volt a patológus mellette, és ami gyanúsnak tűnt, azokat a szövetrészeket rögtön vizsgálta is, és ezért tartott ez a 8 órás műtét, hogy ott helyben rögtön nézte. Hál' Istennek nem volt. Illetve egy, ugye az agyvízben, a gerincszel kapcsolódó vízben egyetlen egy gyanús sejtet találtak, és ezért a kezelés fokozatát egyel emelték. Tehát, hogy egy súlyosabb, nehezebb kezelés volt, hogy biztos legyen. És ez így alakult. A másik csodálatos történet, mert hogy ez az, és a Jóisten vezetését lehet végig látni, hogy amikor Pétert a műtőbe bevitték, ugye Péter 7-es volt, ő hát valamennyire tudott angolul, amúgy a másik nyelv az a spanyol volt, amit egy-két éve kezdett az iskolába tanulni, de hogy németül nem tudott. És nyilván, amíg odaértünk, pár szót, köszönést, ezt-azt megtanítottunk neki, de hogy ő németül nem tudott, és ahogy vitték be a műtőbe, egy ilyen ablakon keresztül tolták be, akkor úgy mondta a férjem, hogy hát, ha lehet, beszéljenek vele angolul, mert hogy németül nem tud, és megszólaltott egy orvos, akkor nem is láttuk, mert hogy teljesen be volt öltözve, vagy esetleg magyarul. Mert hogy egy magyarországi magyar altató orvosnő volt, meglátta a nevét a műtétek között, és azt a műtétet vállalta be, hogy ő legyen ott a gyerekkel, hogy tudjon vele magyarul beszélni.
1: Igen, ez is isteni gondoskodásnak a másik.
2: És a csodálatos hölgy megkeresett a műtét után, és ugye hát kezelni kellett Pétert, ez a kezelés abból állt, hogy 7 hétig sugárkezelést kapott naponta 2-szer, délelőtt és délután, és ez nem bentfekvős, tehát be kellett járni, és ez egy fiatal orvosnő volt, és azt mondta, hogy hát ő a hét közepén sokszor éjszakás, meg tud máshol aludni, és átadta a lakását. Hogy ott lakjunk, ez alatt a hétfőtől péntekig, amíg tart a kezelés 7 hétig.
1: Gondoskodik a Jóisten.
2: Igen, igen. Első nap, amíg Péter még ugye a kórházban volt, műtét után meghívott ebédre. Soha nem főzött húslevest, de húslevest főzött. És nem tudta, hogy kik vagyunk.
1: Igen. Igen.
2: Mi sem ismertük őt.
1: És ez alatt az idő alatt a férjed az itt a gyerekekkel itthon?
2: Igen, igen. Tehát ő aztán hazajött, és a gyerekekkel itthon volt. Furcsa azt mondani, de talán neki volt a nehezebb. Ő az én munkámat is itt az iskolában át kellett, hogy vállalja. És mivel nem volt ott, nyilván, hogy beszéltünk, akkor még Skype volt, napi szinten beszélgettünk, és láttuk egymást, de nem élhette meg azokat azt a sok pozitív dolgot, amit én ott megélhettem. Hát, hogy én láttam Pétert ott nehéz állapotban is szenvedni, és de láttam azt a rengeteg pozitív dolgot is, ami külső dologként megkönnyítette azt, ami nekünk át kellett menni.
1: Tehát azt a jót, amit kihozott a Jóisten, amit megengedett helyzetben, ti számotokronak, hogy kicsit most menjünk befelé.
2: Igen.
1: Mélyebb viszekre evezünk, hogy hogyan indultál te lélekben ezen az úton.
2: Kapkodva.
1: És most mondtad, hogy...
2: Kapkodva. Illetve kapaszkodva a mindennapi teendőkbe. Mert hogy csomagolni kellett. Ki kellett gondolni, hogy mit visz az ember először a műtétre, mire lesz szüksége, hogy lesz Péternek. És ugye kezembe fogtam a ruháit, és válogattam a ruháit még itthon, és úgy néztem, hogy voltak olyan ruhái, amiket nem engedtem, hogy fölvegyen, mert hogy maradjon
1: ünneplőnek,
2: és földhöz vágtam egy adott pillanatban ezeket a ruhákat, hogy ezt miért? Hát, hogy most
1: miről van szó?
2: Mi is a fontos? Tehát miért őriztem én ezeket a ruhákat eddig? Mert a műtét előtt ugye nem tudtuk, hogy ez hogy fog történni a továbbiakban. Tehát, hogy ott ez... Én most nagyon szépen beszélek a történetről, de akkor...
1: Akkor vihar volt.
2: Igen. Hogy ezt miért kell egy szülőnek csinálni? Hogy buta dolgok miatt. Mert hogy ez egy buta dolog, hogy őrizzem a ruhámat. Nyilván van egy kicsi értelme van, hogy őrizzem a ruhámat is, vagy a dolgaimat, de hogy igaziból használjam és éljem.
1: Igen, hogyan csillapodott le ez a vihar, ez a kapkodás? Mit éltél meg, ugye ez alatt a másfél év alatt? Az Istennel való kapcsolatodra ez volt-e hatással?
2: Nyilván, hogy amikor egy ilyen sűrű helyzetben van az ember, akkor az imádságai is zaklatottak. Vagy nincsenek szavai. Vagy vitatkozik a jó Istennel. Vagy próbálja azt megkérdezni, hogy ez miért történik. Vagy miért történt, vagy miért velem. És ha így most hirtelen ezt a kérdést a történet végéről visszatekintve válaszolnám meg, akkor én most már úgy teljes meggyőződéssel tudom mondani, hogy ilyen a dolgok, mint amilyen a betegség, és egy súlyos betegség történik. Egyszerűen történik. Tehát nem miért, és nem miért pont velem, egyszerűen benne van az életben, és történik. Tehát ő Isten nem büntet vele, és még csak nem is azért adja, hogy tanítson vele, hanem egyszerűen ez az élet része lehet.
1: Adja, szerinted, hogy jó Isten ezt a nehézséget?
2: Vagy történik. Nem adja. Történik.
1: Igen.
2: Történik. Egyszerűen benne van az életben, hogy az emberi testünk olyan, amilyen, és nem tökéletes, és nem működik mindig tökéletesen, és az életünk végére megöregszik, és elfele megy ebből a világból, és egyszerűen történik, tehát, hogy nem adja ezt a Jóisten.
1: Igen, és szerinted akkor miért? Tehát van egy célja, hogyha már megengedi, most így fogalmazzunk, hogy akkor megengedi
2: a Jóisten. Talán elfogadom ezt a kifejezést, hogy megengedi.
1: A rosszat az életünkben azért, hogy, és akkor most itt folytatnád, de? Tehát, hogy miért?
2: Hát,
1: volt,
2: hogy...
1: Tehát hogy, mondtad, hogy, hogy történik, de hogy...
2: Hogy átmenjünk rajta. Hogy... És mondom, én meg vagyok győződve, hogy nem azért adja, hogy ezzel, mint egy leckét, hogy itt van, tessék, tanuld meg, hanem egyszerűen végig éled, átmész rajta, és arra viszont odafigyel, hogy legyen lelked észrevenni azokat a dolgokat, amikből épülni tudsz, és furcsa, gazdagodni tudsz.
1: Igen, igen.
2: És...
1: Ezt mondtad, hogy...
2: És bölcsességet kapsz általa.
1: Igen, amit te megkaptál, mondtad, hogy a férjed nem kapta meg, vagy legalábbis úgy tűnik neked, hogy ne,
2: neki
1: itthon,
2: nehezebb volt. Ő is ugyanezeken a történéseken átment, de a mindennapi élete úgy érzem, hogy neki nehezebb volt.
1: Igen, mi az a jó, amit kihozott a Jóisten ebből? A te számodra, most beszéljünk rólad, a család számára.
2: Kezdem az egyszerű dolgokkal, megtanultam valamilyen szinten németül. Mert hogy az élet hozta, meg kellett tanulni. Láttam azt a csodálatos dolgot, hogy emberek egymásért hogyan tudnak összefogni, és hogyan tudnak imádkozni itthon is, és ott is. Idegen emberek, tudom, hogy itthon értünk nagyon sokat imádkoztak, tudom, hogy az ottani német gyülekezetben értünk sokat imádkoztak, tudom, hogy magánemberek, kollégák, ismerősök, ismeretlenek értünk nagyon sokat imádkoztak. Tehát ezt a tapasztalatot, ha egy ember megtapasztalja, az egy óriási erő. Az Igen. egy hatalmas gazdagság.
1: Igen. Igen.
2: Tehát én erre bármikor tudok számítani, hogy az ember tud így működni.
1: Igen.
2: Hogy a másikért képes imádkozni.
1: Igen. Isten működik az emberek által ilyen
2: egyértelmű,
1: módon.
2: Egyértelmű, igen. Egyféle bölcsességet jelentett. Egyféle olyan tudást, amin ha az ember nem megy át ilyen dolgon, nincs honnan tudja. Hát aki nem élt meg hasonló dolgokat, megpróbálja átérezni, átgondolni, de nincs honnan tudja. Tehát ez a tapasztalásnak a tudása, és a tapasztalásban a hitnek a tudása. És talán a legfontosabb az pontosan az a válasz, hogy ezek a dolgok történnek az ember életében. Mert hogy ne a Jóistent hibáztassam, vagy kérjem számon, semmi olyan ért, ami nehézség az életemben. Egyszerűen adódik, történik, viszont ott van velem. Nagyon ott van velem.
1: Hogyan élte meg Péter ezt az időszakot? Most röviden, kevesebb időnk van. Hogyan élte meg Péter?
2: Péter ugye akkor kamaszkodó gyerek volt, 7. osztály végén. Egy kétségbeesett helyzet, nézte, hogy mi történik körülötte, viszont van benne egy olyan alapvető bölcsesség, ami már akkor felfedezhető volt benne a hitnek minden kezdődő csírája, és ez a hit benne erősödött. Fizikailag nagyon nehezen, viszont azt hiszem, hogy benne is egy nagy tapasztalást hozott, és egy erősebb hitet hozott ez a történet. Ugye egy adott pillanatban azt mondta egyszer ugye a kezelés közepetáján időben, hogy ha ez a daganat kiújulna, ő ezt nem szeretné még egyszer végigcsinálni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nehéz, fizikailag számára nehéz Igen. volt a távollét, az idegenség, annak ellenére, hogy mindene meg
1: Igen.
2: volt, és Igen. Idegen emberek nagy-nagy szeretete és segítsége, Igen. és odafigyelése, és a házigazda barátainknak a csodálatos embersége. De nincs még két ilyen ember a Igen. világon, azt hiszem, akik Igen. ilyen szemlélettel látnák az élet nehézségeit.
1: Manapság, hol van, mit csinál, akkor mondjuk el röviden a hallgatóknak, hogy...
2: Péter egyetemet végzett, angol nyelvet és világirodalmat tanult, fordító-tolmács szakon, mesterképzésen, udvarhelyen él, és tavaly ősszel megnősült, és nagyon boldog. jó Istennek legyen érte hála mindig.
1: Istennek legyen hála, így van. Mit üzen Szamária rádió hallgatóinak?
2: Azt, két dolgot. Az első dolog, hogyha a környezetükben nehézségekkel küzdő emberek vannak, akkor bátran álljanak oda, és ilyenkor föl kell karolni azt az embert, mert hogy ő összezavarodott. Imádkozni kell helyettük, és elvégezni dolgokat helyettük, hogy az életminőségük a lehető legjobb legyen. A másik dolog, hogy aki benne van egy ilyen helyzetben, merjen számítani az emberek jó indulatára, mert a Jóisten indítja őket arra, hogy segítsenek, illetve merjen erősen belekapaszkodni a Jóistenbe. Szabad veszekedni a Jóistennel imádságban, szabad rákérdezni, hogy mi miért van, mert hogy meg fogja adni a válaszokat, de kapaszkodjon. Igen, kapaszkodjon a Jóistenbe erősen.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Úgy legyen, hogy a hallgatók mindig a Jóistenhez tudjanak fordulni nehéz helyzetekben is. Köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést is. Isten áldását kérem életedre, családod minden tagjára, a munkádra, és Isten áldását kérem a hallgatókra is.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó Isten legyen velünk.
1: Búcsúzik a hallgatóktól
2: Egyedi Júlia
1: és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Békesség Istentől!
0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek